0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 12-e. Nemzedékünk árnyoldalai és egyenetlenségei. Léteznek bizonyos nehézségek, amelyek határozottan növekedni látszanak. Elégedetlenség és tehetetlenség járja át a világot, és az emberek úgy érzik, radikális választ kell erre adniuk. Korunk világának képén megjelennek az árnyékok és az egyenetlenségek, amelyek nem mindig mesterségesek. Valójában az egyensúly hiánya, amely oly sokszor szenvedést okoz a korunk világának, gyakorta összekötődik azzal a mélyebb egyensúly hiánnyal, amely az emberi szívben gyökerezik. Tulajdonképpen az ember bensejében állnak harcban egymással az elemek. Egyfelől mind teremtmény ezer módon tapasztalja a korlátait, másfelől tudja, hogy törekvéseiben nincs határ, és magasabb rendű életre vágyik. Több dolog is vonza egyszerre, de rákényszerül, hogy egyet válasszon ki közülük, és feladja a többit. Mi több, mivel gyenge és vétkes. Nem ritkán az teszi, amit nem is akart, és nem pedig azt, amit szeretett volna. Épp ezért már önmagában is megosztottságtól szenved, és ebből aztán sok viszály fakad. A világ jelenlegi fejlődését tekintve azok az emberek, akik felteszik maguknak ezeket az alapvető kérdéseket, vagy újult erővel átérzik azokat, egyre többen lesznek. Mi az értelme a fájdalomnak? A halálnak, a gonoszságnak, amelyek mind, minden hálaadás ellenére továbbra is léteznek? Mennyit érnek azok az új győzelmek, amelyeket olyan nagy áron nyerünk el? Vajon kevésbé nyugtalanítóvá vált-e a feszültségek és fenyegetések képe, amely oly jellemző a korunkban? Úgy tűnik, nem így van. Épp ellenkezőleg a feszültségek és fenyegetések csak körvonalazták, de nem tárták föl mindazt a veszedelmet, melyet elfedtek. Az évek során azonban egyre inkább megmutatkoztak, és többféle módon is megerősítették a veszélyérzetét, és ma már nem engedik meg, hogy egy más kor illúzióit dédelgessük.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Mária Rádió telkibányán az FM 100,6 MHz-es frekvencián fogható.
0: Életre hangoló rádióműsor tabuk nélkül. Varga Gabriella és Nagy Zsolt műsorát hallják.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Életre hangoló, benne a műsorvezető Varga Gabriella. Mai vendégem Kovács András Péter. Szervusz, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, köszöntöm én is a hallgatókat.
0: És én nekem ide le van írva, hogy mi minden kapcsolódik a nevedhez. Én arra kérlek téged, hogy a mostani lelki állapotod, pihentséget, fáradtságodnak megfelelően melyik szerepedet tennéd? Hogyan rangsorolnád a szerepeidet?
1: Most 2 hónapig intenzíven apa voltam, hiszen a nyári szünet ér véget, és ez mindig nehézkesen indul, mert minden gyerek föl van pörögve, és meg van őrülve, hogy vége a tanításnak, és most kiszabadulunk, és azonnal kell minden, és csináljunk mindent egyszerre, és utána eltelik 2 hét, és szinkronizálódunk, fölvesszük egymás ritmusát, egymásra hangolódunk, és most már picit fáj is a szívem. Hogy vége a nyárnak. Ilyenkor én is alig-alig lépek fel, úgyhogy tényleg rengeteget tudunk együtt lenni. Úgyhogy most kizárólag apaként működtem nyáron, meg szerzőként, íróként a kis anyagaimat. Írogattam, meg olvasgattam hozzá.
0: Akkor ez egy ilyen alkotói, a pihenés mellett egy ilyen alkotói fázis.
1: Igen, sőt, én lehet, hogy igaziból nem is tudok pihenni rendesen. Tehát, hogy a pihenés nekem az, hogy pont egyébként most a szív kérdezett erről engem, a Jezsuita magazin, hogy nekem mi a pihenés, és ott is ezeket mondtam el, hogy az, hogy végre tudok olvasni, töltődni, és az agyamban szintetizálni nagyon sok mindent, amire évközben nincs idő. És ilyenkor tudok igazán elgondolkodni, hogy jó irányba tartok-e, ilyenkor tudok finom hangolni, stratégiai döntéseket meghozni a következő évre, úgyhogy ilyenkor az ilyen nagyobb horderejű, mélyebb dolgok történnek. Egyébként fizikálisan is, tehát ilyenkor szoktam kirámolni a lakást, és elmenni a pusztazámori hulladéklerakóba, megszabadulni 300 kiló lomtól, és ugyanaz történik belül is.
0: Igen, ez egy olyan érdekes dolog, hogy kivetítve is, tehát sok terápiában ez ajánlott is, hogy a belső rendrakást, az kíséri a környezetnek az átalakítása is, hogy vagy akár lehet, hogy ott kezdődik el hamarabb, és utána érkezik meg egy belső rendrakás.
1: Igen, igen, de ez mindig megtörténik, és az a szerencse, hogy most már nem tudok kötődni tárgyakhoz, tehát simán kidobálok bármit, amit egy éve nem használtam, és picit így vagyok az életemmel is, hogy nagyon könnyen és szívesen újra gondolom mindig azt, amit eddig rosszul gondoltam, vagy kevésbé alaposan gondoltam.
0: Ez olyan érdekes, ez az úton levés. Tehát elindulunk, aztán bizonyos időszakok elvárják tőlünk, hogy már döntsünk is, tehát itt gondolok akár a 8. után, vagy a 12. után, hogy na fiam, akkor már pedig mondd meg, hogy merre mész, merre felé orientálódsz. Miközben lehet, hogy sokkal később érkeznek meg dolgok, ugyanakkor azok a tapasztalatok, amik addig felhalmozódtak, azok nélkül meg nem érkezhettek volna meg ezek a dolgok az életünkben.
1: Ez így van, sőt egyébként 1-2 évvel ezelőttig úgy éreztem, hogy felnőttnek lenni olyan, mint tejködben repülni. hogy oké, már felszálltunk, de igaziból fogalmunk sincs, hogy merre megyünk, és hogy az jó-e az az irány nekünk. És most kezdem azt érezni, hogy na talán már így a felhők fölé érve kicsit látom, hogy amit eddig csináltam, az jó irányba vezetette, vagy sem. De hát ehhez éveket kell így. Uh-huh. Meg mondják azt is, hogy a felnőtté válás nem akkor kezdődik, amikor meghozod a saját döntéseidet, hanem akkor, amikor már a felelősséget is te vállalod értük.
0: Hát igen, na ezért olyan nagyon félelmetes ez az időszak, szerintem. Tehát szerintem az egyik legnehezebb a felnőtté válás. És ugye a pszichológia is, meg minden tudomány is szerez sztenderdeket alkotni, és akkor 20 éves korod után már felnőttnek kell lenni, de hát azért látjuk, hogy ezek a döntések, ezek nem igazán születnek meg.
1: Hát ráadásul minden döntést egyszerre kell meghozni, hogy mit dolgozzál, ki legyen a feleséged, hogyan kezdjetek saját otthont, hogyan adósodj el a következő 30 évre, gyereket vállaltok, hogy neveled a gyerekedet, tehát hogy hirtelen minden egyszerre történik, 15 évig az ember csak kapkodja a fejét, és aztán utána meg hirtelen minden egyszerre szűnik meg, így visszafizeti a hitelt, a gyerekek már tojnak a fejére, jó esetben még együtt van azzal az emberrel, akit kiszemelt magának, a munkáját megunta, kiég és újat keret, tehát ilyen furán zajlik az élet, minden esetre azzal az állapottal, ahogy én most vagyok 47 évesen, én ezzel maximálisan meg vagyok elégedve, és most már úgy érzem, hogy sose volt ilyen jó.
0: Na, ezt nagyon jó hallani, és visszacseng a fülembe, mert ugye mi már csináltunk egy nagyon érdekes interjút 4 évvel ezelőtt, és abban előtte olvastam egy interjút tőled, hogy szeretnék otthon lenni az életemben.
1: Igen. Igen.
0: És most, ahogy mondod, akkor lehet, hogy most jött el.
1: Most jött el, igen, de ez olyan érdekes, hogy most pont egy ilyen stádiumban vagyok, csak azért mondom el, mert hát, ha nagyon sok hallgató is magára ismer benne, ami kicsit olyan, mint a kamaszkor. Tehát, hogy legalább olyan fontos változások történnek ilyenkor az ember életében, lelkileg is, meg fizikailag is, mint kamaszkorban. Mégis a kamasz megengedheti magának azt, hogy csapkodja az ajtót.
0: Sőt,
1: hogy
0: ez a dolga.
1: Hogy igen, hogy vállat ráncson a szüleire, hogy azt mondja, hogy kész, én kiszálltam, elköltözöm. Mi meg már nem tehetjük meg.
0: Igen.
1: Ráadásul mi be vagyunk szorulva mindeközben a saját kamasz gyerekeink és a már öregedő szüleink közé, és mindkét felé nagyon-nagyon kell már figyelnünk, miközben pont magunkra nem jut idő. És én most úgy érzem, hogy ebben ilyen szendvics generációként, ilyen beszorult generáció tagjaként talán sikerült egy olyan pályára ráállnom, ahol már ezek a nagy változások bennem lezajlottak, és most már újra én kontrollálom a gépet. És olyan érdekes, hogy a kamaszoknak van saját nevük, de ennek az állapotnak ennek nincs. Tehát, hogy elnevezhetném magunkat mukászoknak, és akkor lehetne rá legyinteni. Na, tudod, hát ő mukász, hát ő mukászok ilyenek. De hogy nincs nekünk kategóriánk, és nem is beszéljük ezt ki, és szép csendben küzd mindenki, holott biztos lenne közös megoldás.
0: Hát azért van egy Erik Erikson nevezetű pszichiáter, aki felbontotta az életszakaszokat, és ő úgy döntött, hogy nem a csecsemőkor, gyerekkor, felnőttkor, hanem ő 8 szakaszra bontotta.
1: Tényleg?
0: És ezt az időszakot is, ez az integráció. Uh-huh. Tehát amikor így kezdem beépíteni magamba azokat, amiket már megtapasztaltam, és hogy a személyiségem részévé tenni ezeket. Nem csak így feladatot végrehajtani, vagy kötelezőből, vagy lehet lázadni is, tehát nagyon érdekes ilyen párokat hoz, vagy az integráció, vagy a nem integráció, és akkor még utána még azért lesz 2 időszak szerinte.
1: Uh-huh. Na, azért ő az én emberem, Erik Erikson megjegyezte.
0: Úgyhogy már azért így erre így ránézegetnek, mert hogy én azt hiszem, hogy semmiben sem tudunk belekövesedni, vagy ha én ezt így elhinném, akkor nem tudnám jó ízűen megélni a jövőmet, tehát hiszek abban, hogy a változás az mindig hoz valamit, és amikor így belegondolok, hogy mi az, amit szeretnék mindig megőrizni, az a kíváncsiságom, meg a változásra való képességem, mert azt hiszem, hogy amíg ezek megvannak, akkor addig még talán a fejlődni is tudok.
1: Igen.
0: Vagy a környezetemmel tudok interakcióban maradni.
1: Igen, és olyan érdekes, hogy azt mondjuk valakire, hogy a kora ellenére milyen fiatalos, akkor valójában az a fiatalosság pont ezekből sugárzik.
0: Hogy
1: nyitott vagy, hogy figyelsz, hogy érdeklődő vagy, hogy kíváncsi vagy, hogy még akarsz tanulni.
0: Igen, na és akkor egy picit így a háttér része, hogy egy kicsit így én köszönöm nekem, ezek nagyon személyes megosztások voltak, amiket így mondtál, csak a másik része, hogy te így podcasterként is működsz, és nagyon széles skálán. Tehát a nagyon vicces, nagyon geges, humoros dolgokból elindulva egészen eljutva a mély komoly témák feldolgozásáig. Hogy ez megtaláltak ezek téged, vagy te mentél utána, volt benned valami belső útkeresés, kíváncsiság, akár a függőséggel kapcsolatban, vagy ez egy ilyen kereslet-kínálat összetalálkozott. Uh-huh. Tehát hogy jöttél erre az útra?
1: Igen, van egy Töltsd velünk című függőség podcastom, ami igen, egy ilyen belső indítatású dolog volt. Ugye nekem édesapám alkoholbeteg volt, és ebben is halt meg, és ez nekem évtizedekig egy feldolgozatlan dolog volt, mire megtudtam, hogy ez a kategória, az elveszett gyerek, vagy elfeledett gyerek kategória egy létező dolog, akik ilyen szenvedélybeteg családokban nőnek fel, és már felnőttek, de olyan stigmákat hordoznak, amik ebből eredeztethetők. És megtudtam, hogy ez egy létező kategória pszichológiában, vannak erre terminus technikusok, vannak erre terápiás eszközök, és van erre irodalom. És én, aki azt hittem, hogy ez már a múlt, és ezzel nincs dolgom, és nem kell foglalkoznom, és egyéni hópehely vagyok, hirtelen megtudtam, hogy ma Magyarországon 400 ezer ilyen gyerek él jelenleg is ilyen családban, ha pedig a már felnőtteket is ide számoljuk, akkor körülbelül 2 millióra becsülhető az érintettek köre. Tehát itt az egyéni hópehelységről szó sincs. És akkor részben magamnak, részben másoknak feldolgozzam ezt a függőség kérdést, és egy kicsit közelebb hozzam, és a tabusításról egy kicsit feloldjam, ezért találtam ki ezt a függőség podcastot, amit Hoffmann Kata klinikai szakpszichológussal és Dés Enikővel, nagyon kedves dramaturg barátnémmal készítettünk együtt, ahol lépésről lépésre, fogalomról fogalomra gyakorlatilag 2 éved alatt lexikálisan feldolgozzuk a témát szakemberek segítségével. Ez egy ilyen közhasznú küldetésem volt nekem. Tudtam, hogy nem lesz nagy a hallgatottsága, azt is tudtam, hogy nem lehet a végtelenségig csinálni, de ez most ott van szép kereken, és ha bárki bele akar kóstolni, akkor végig tudja hallgatni, és egyébként nagyon szórakoztatóan, oldottan is közérthetően beszélnek igen jó szakemberek a függőség különböző válfolyairól, terápiákról, egyéni csoportos megoldásokról, tehát mindenről. A másik podcastom az a Kapod címet visel, mert hogy Kap meg podcast, ami egy barátság podcastnak indult, és mindig egy ismert embert és a jó barátját hívtam, csak egyszer csak elfogytak azok az emberek, akik ismertek is, van is barátjuk, jó fejek is, szívesen is beszélgetek velük, és akkor átálltam erre az általánosabb témára, ahol érdekes vendégeket hívunk meg, akik, nem tudom én, társadalomtudományokban ilyen népszerű tudományos ismeretterjesztésben, újságírásban, divatban, kultúrában érdekesek, jól is beszélnek, és lehet velük oldottan, könnyedén beszélgetni, és én rengeteget tanultam ezek alatt a podcastok alatt, és igen, mindig elkezdünk viccelődni, aztán pillanatok alatt bele tudunk bonyolódni olyan témákba, mint mesterséges intelligencia, vagy nem tudom én, csillagászat, vagy a luxus ipar.
0: Nekem a vitaminokról szóló rész is nagyon tetszett.
1: Az nagyon-nagyon tanulságos volt, meg szemfelnyitó. Ez pedig igazából engem szórakoztat elsősorban, meg én tanulok belőle legelőször, mert ezeket a beszélgetéseket ott helyben én hallom. Először úgy, ezeket ezért csináltam igazából, hogy lekössem magamat, hogy legyek emberek közt, mert igazából otthon irkálok belőlük, a kocsiba elmegyek, fellépek, hazajövök, és eltelik egy nap úgy, hogy nincsenek kollégáim.
0: Aha.
1: És ez nagyon hiányzott, ez a fajta szellemi inger, meg az, hogy közösen hozzunk létre dolgokat, csak most valószínűleg olyan elfoglaltságaim lesznek késő ősztől, amik már a podcastolást nem vagy nem ebben a formában teszik lehetővé, úgyhogy pont, hogy most elkezdünk beszélgetni erről a podcast témáról itt, pont most szűnik meg a heti rendszerességű frissítés.
0: Az internet nem felejt.
1: Nem felejt.
0: Tehát ami egyszer ott kint van, az ott is marad, tehát bárki bármikor megnézheti, és tényleg nagyon... Az mutaszkál bennem, hogy ugye kezdtük, most egy picit a függőségről beszéltünk, aztán átmentünk ezekre a podcastokra, miközben szerintem ezek igenis nagyon-nagyon összefüggnek, mert életszemléletet, akár célhoz való kapcsolódást, akár attitűdöt is, vagy az, hogy a saját sorsomnak az irányítója vagyok, tehát akár még ilyen üzeneteket is adhat át, és ezek mind-mind hathatnak afelé, hogy talán ne alakuljon ki egy függőség. Mert hogy tudjam önmagamat megélni, tudjak önálló lenni. Úgyhogy ez egy ilyen nagyon-nagyon összefüggő dolog szerintem.
1: Igen, és ugye említettem, hogy ezt az egészet azért csináltam, hogy legyenek kollégáim, meg tudjak csapatban dolgozni, meg találkozok emberekkel, és szokták mondani, hogy a függőségnek az ellentéte az nem a józanság, hanem a kötődés.
0: Uh-huh.
1: Tehát a függőségből való gyógyulásban a legfontosabb lépcső, hogy újra legyenek egészséges kötődéseink.
0: Igen.
1: Másokkal. És nekem például kötődések terén dolgoznom kell, mert én magam bár nem voltam függő, de egy ilyen családban való felnővés, a tabusítás, az, hogy nem beszélünk, nem bízunk, nem élünk megérzéseket, ez mind a kötődések rovására megy. És nálam ennek a fajta tudatos munkának a része volt az is, hogy na akkor podcastoljunk, beszélgessünk, gyűjtsünk információkat, engedjük be a világot. És bízom benne, hogy az öngyógyítás mellett azért ez a mások gyógyításában is, vagy a kis ablakaik nyitogatásában is hasznos volt.
0: Hát itt akár a csoportterápiák nagyon nagy szerepet játszanak minden típusú függőségben, vagy függőkötődésben, vagy függőséghez kapcsolható deviáns kötődésekben, tehát akár ezek a 12 lépéses csoportok most már nagyon szelektíven, nagyon sokféle devianciára lehetőség van egy ilyen csoportban részt venni.
1: És akkor itt mondjuk is el a hallgatóknak, hogy ettől mindenki retteg, mert amerikai filmekben azt látják, hogy összeülnek a templom alaksorban, kitöltik a kis gépi kávét, és akkor elmondják, hogy Steve vagyok, alkoholista, 4 éve tiszta, és akkor az vadiregenek ott hallgatják, holott, és akkor mennyivel jobb inkább egyénibe járni pszichológushoz, holott valóban a csoportos megküzdés működik jobban, és sokkal jobban működik a csoportos terápia, mint az egyéni, és ha bárkinek bármilyen, meg ezek szekták, meg vállalások, meg felsőbb erő, meg nem tudom, de higgyük el, hogy ezek kipróbált módszerek, világszerte működnek, és nem véletlenül népszerűek, úgyhogy innen mondom a hallgatóknak, hogyha bárki szeretne egy ilyen anonim csoporthoz jelentkezni, beírja a Google-ba, hogy akár játékszenvedélye van, akár nem tudom én, sportfüggő, munkafüggő, szexfüggő, alkoholfüggő, drogfüggő, bármi, fog rá találni anonim csoportot, 20 kilométeres körzetben, lehet, hogy online csoportot is fog találni, hogyha ha a vidéken él, és szerintem egy próbát megér, mert tényleg hihetetlen ereje van annak, hogy bár azok az emberek idegenek, de ugyanazon mentek és mennek végig, mint én, és ez hihetetlen nagy erőt ad.
0: Hát a terápiában is, ami mondjuk egy ilyen zárt közösségi munka bizonyos ideig, ott is a csoport módszerek azok, amikkel dolgoznak ezeken a terápiákon, tehát a csoportok dolgoznak, akik ott vannak lent. Ugyanakkor az ugye a pszichológiának van egy olyan alapvetése is, hogy minden ember egyedi és megismételhetetlen. És ehhez viszont azt a szabadságot én még hozzátenném, hogy megérezhetjük, hogy melyik az a módszer, ami nekünk megfelelő. Nem kell elkeseredni, ha a csoport nem, vagy lehet, hogy érdemes adni neki egy pár alkalmat, és utána sommás véleményt mondani róla, vagy éppen lehet, hogy az ellenállást valami belső elakadás, ami táplálja, tehát nem biztos, hogy a csoport a hibás. És ugyanakkor ezek párhuzamosan is alkalmazható módszerek, tehát az egyéni terápia és a csoportterápia, meg aztán a non plus ultra. Szerintem aztán lehet, reméljük, hogy nem tudom, hogy ki hogy van ezzel, az én tapasztalatom az ez. Egyébként te egyéniben dolgoztál fel valamit, vagy jártál, vagy a kíváncsiságod elvitte?
1: Nem. Tehát, hogy nagyon szerettem volna. Egyrészt nagyon sokáig nem tudtam, hogy ez egy lehetőség. Meg hát nem tudom, ezelőtt 10-15 évvel még ennek nem volt ilyen kultúrája, hogy az menjünk biztos. El igen. Pszichológushoz. Mire felkaptam volna a fejemet, addigra jó pszichológusok már megteltek, de nagyon sok pszichológus ismerősöm van, meg pszichiáter, így a függőségek kapcsán pláne célirányosan tudtam igen jó szakemberekkel, segítő szakemberekkel kapcsolatba kerülni. Velük is rengeteget beszélgettem, de a legtöbbet egyrészt az olvasmányaimnak is a kellően elszánt önismereti utamnak köszönhetem, és a családomnak. Tehát, hogy...
0: Tükörfunkcióra gondolsz?
1: Hát egy terápiás feleségre, egy rendkívül jól kiválasztott életen áttartó társra, aki tényleg állandóan és kitartóan tud engem gyógyítani.
0: Aha. Mert hogy igen, a terápiás kapcsolat azért nehéz lehet, és nem nagyon ajánlják, hogy szeretett hozzátartozó nézzük ezt a dolgot.
1: Nem, tehát nincs szó tudatos terápiáról, inkább csak az, hogy ha megharapott egy kutya, akkor keres egy kutyust, aki kedves, és azt fel tud oldani. És hát én is ugyanígy megtaláltam azt az embert, aki tud segíteni a kötődésekben, a szorongások feloldásában, a sok mindenben. És ez nálunk egy kimondatlan dolog, de már régóta tart. És nyilván én is ugyanúgy tudok neki segíteni sok mindenben kimondatlanul, vagy tudattalanul, de minden esetre ez a fajta megtartó közeg, ez nekem életmentő.
0: Érdekes ez a tabu, azért ezt így említetted, hát remélj, vagy mostanában talán köszönhető a podcastoknak is, amiket készítettél, vagy akár a Máltás fogadós honlapon például elérhető ez a podcast, amit mondtál, amit Hoffman Katával,
1: igen, a Töltsük Együtt
0: sorozat fönt van, megtekinthető.
1: Igen, meg YouTube-on is, Spotify-on is.
0: Igen, YouTube, Spotify, igen, tehát, hogy hála Istennek ezek így fönt vannak. Ugyanakkor nekem ez teljesen szubjektív, amit most itt megosztok veled, meg a hallgatókkal is, hogy kicsit keserédesen tudok kacagni, amikor akár valamilyen kabaré jelenetben még mindig valamilyen másnapossággal, vagy alkoholfogyasztással, vagy netán most már más szerek fogyasztásával kapcsolatos poénok hangzanak el, és ezen jó ízűen nevetünk. Uh-huh. Nekem ez egy kicsit fáj, hát, hogy még mindig ez ilyen jó poén. Miközben ezek nagyon komoly, nehéz dolgok.
1: Igen, de ha úgy vesszük, akkor nem tudom, én a sörreklámok sem arról szólnak, hogy részeged le is tettünkre a családodat, hanem hogy szociális rekreációs céllal, a barátaiddal összegyűlve picit olda vele a szorongásaidat. Tehát ha megfelelő módon van használva, akkor, tehát szokták ezt mondani, a fegyvergyártók azzal védekeznek, hogy nem a fegyverek ölnek embereket, hanem emberek ölnek embereket. Nyilván ugyanaz elmondható az alkoholra is, hogy nem azért lesz valaki alkoholista, mert sört gyártanak. Egyrészt, másrészt senki sem akar alkoholfüggő lenni, tehát ott nagyon sok egyéb probléma, meg megküzdési gond van. Harmadrészt pedig ezt engem erről kérdeztek is, hogy ilyen múlttal én hogy tudok röhögni, tudok-e röhögni egyáltalán ilyen poénokon, vagy nem bántanak-e engem az ilyen jelenetek. És az az igazság, hogy van, amikor nem bánt, van, amikor bánt. De ha bánt, akkor nem annak a jelenetnek a szerzőire, vagy színészeire kell haragudnom, hanem arra az emberre, aki miatt bánt. Uh-huh. Tehát, hogy az azért bánt, mert nekem ehhez rossz élményem kapcsolódik. Nem a jelenet tehet arról a rossz élményről, vagy azokról a traumákról, vagy arról a 40 éve tartó lelkiállapotban, a jelenet ebbe tök ártalmatlanul került bele, mint Pilátus a krédóba. És ugyanígy én is a színpadon nem azzal a céllal állok ki, hogy most valakit mindenáron megbántsak, nyilván vannak, akik megbántódnak, de ugyanígy nekik is el kell gondolkodniuk azon, hogy valójában én rám haragszanak, vagy pedig arra az élményre, ami miatt nekik bántó az, amin más neve.
0: Igen, ez olyan érdekes, hogy rögtön ez a megítélem, hogy jó vagy rossz, miközben én is azt próbáltam érzékeltetni, hogy nem tenném be egy jó vagy rossz kategóriába, hanem hogy megérintenek ezek a dolgok, az ilyen típusú. Ugyanakkor az is eszembe jutott, hogy az attitűdnek az nevelése, vagy ez a látens működése, hogy például a reklámok, amikre hivatkoztál, hát fantasztikusak ezek a reklámok. Hát olyan életérzést sugároznak, hogy nem is érdekel, hogy mi az jó, hogy belém mászik, mert hogy annyira csábító, annyira színes, annyira életvidám, vagy éppen egy sztoriban annyira megkapó a sztori, tehát hogy sok munka fekszik ezekben a reklámokban. Igen. Én azt hiszem, hogy sok okos ember ezen dolgozik, és éppen ezért életérzés sugárzó. Igen. Csak így lezárnám ezzel.
1: Igen.
0: A gondolattal.
1: De az a furcsa, hogy engem rendre keresnek meg. Tehát évente legalább egy ilyen felkérés érkezik. Volt, hogy kifejezetten tömény égetett szeszt gyártó cégtől, ami tényleg a legdurvább, hogy én ki a mentorom, meg ki a izé, meg ők majd megtámogatnak egy ilyen videót. És most legutóbb egy ilyen sörfesztiválra hívtak, és az a furcsa, hogy ezt már jó néhány éve csinálom, vagy viszem ezt a függőség témát, és még mindig nem jutott el elég emberhez. És most csak a legutolsó ilyen üzenetváltásomat felolvasom, hogy törödöröd, mit szeretnének, küldenek nekem sört csomagban, kóstoljam meg, csináljak róla a videót, mondjam be az eseményt, és visszaírtam nekik, hogy tudom, hogy ez egy szociális rekreációs alkoholfogyasztási esemény, de az én apám ebbe halt bele, így köszönöm, nem.
0: Wow.
1: Üdvkap. Tehát nem szoktam már ezzel teketóriázni, és visszaírták, hogy szia, őszintén sajnáljuk, ami az édesapáddal történt, és elnézést kérünk, ha a megkeresésünkkel bármilyen kellemetlenséget okoztunk, teljes mértékben megértjük az álláspontodat, és minden jót kívánunk neked. Wow. Úgyhogy ilyen üzenetváltásaim évente egyszer vagy kétszer vannak. Na. De nincs ezzel semmi rossz, meg van, akinél nyilván belefér. Én nem szeretném, meg a hallgatók, nézők szemében is furcsán vennék ki magát, ha egyszer csak ott parádéznák egy sörös dobozzal.
0: Ó, igen, mert hogy ez most megint szubjektív, de hogyha én téged hallgatlak, vagy esetleg beszélgetek valakivel a műsoraidról, számomra egy jelző az, hogy hiteles.
1: Igen.
0: És igen. Most így, amit mondtál, valóban ez így a hitelesség mesdjéjét azért így erősen súrolja.
1: Igen, arról nem is beszélve, hogy még ha nem is alkohol, akkor se tudnék ilyen kis videókat forgatni, és sose csináltam, és nem is tudom, hogy kell, úgyhogy uh-huh. Ez ki fog maradni az életemből, aztán se leszek látható majd ilyenekben.
0: Uh-huh. Jó, hát akkor tulajdonképpen beszéltünk már az apa szerepedről, a férj szerepedről is, ahogy említetted, hogy a feleségeddel nagyon tudtok támaszkodni egymásra, tehát, hogy tényleg egy igazi nem is tudom, megtámasztó kapcsolat?
1: Igen. Igazából az benne a jó, hogy mind a ketten megyünk előre a magunk útján, és tiszteljük a másiknak az útját, meg elhivatásait, és ha elakad, akkor tudunk benne segíteni, és nem keresztezzük egymásnak ezeket az utakat, meg nem teszünk keresztbe, hanem meg nem is feltétlenül mindent kézen fogva csinálunk, viszont ott tudunk lenni egymásnak, és ez nagyon jó.
0: Uh-huh. Aztán a podcastokról is beszéltünk, mint a humor, humorista, ez így a közvetve arról, hogy hogyan tudsz töltödni, vagy hogyan pihensz, nem tudom most mire készülsz, azért ezt így elárulod?
1: Most nagyon sok mindenre készülök.
0: Hú, akkor mindig van egy 20 percünk.
1: Mindig, igen, mindig elhatározom, hogy nem fogom bonyolítani az életemet. Még tavaly pont ebből a Barátság podcastből kinőtte magát a Viaszaton egy 8 epizódos kis sorozat, ahol tévéműsorban bizonyos formátum követelményeknek megfelelően beszélgetek ugyanígy barátokkal, meg vannak közben játékok, meg érdekességek, és most ebből forgatunk újabb 8 részt jövő héten, meg jövő hét után, úgyhogy rögtön bele a mély vízbe, így a nyár végén, meg úgy néz ki, hogy január végétől lesz egy nagyobb durranás, majd szintén a Viaszaton, szintén egy 8-10 hétig tartó őrület, de erről még nem beszélhetek, mert itt még nincsen semmi konkrét, viszont ez majd el fogja vinni az időm nagy részét, viszont már nagyon régóta vártam rá, és nagyon örülök, hogy létrejött, és már rég nem volt ilyen a televíziózásban is, lehet, hogy nem is lesz, mert megbukik, de majd
0: látni, hogy ne ígyünk. Ó, az nagyon izgalmasan hangzik.
1: Igen, ez borotva élet táncolok, majd ne ígyünk előre. A
0: Litrai Tamásra kell gondolnunk.
1: Igen, mély interjú színházban cipőor nézegetése. Nem, és hát ezeknek a előkészülete, gyártása, automunkája az rengeteg idő, amellett, hogy még azért járom az országot uh-huh. heti, vagy heti, havi 20 alkalommal.
0: Túlok, még ez is belefér, hogy akkor mész.
1: Uh-huh. Megyek, mint a mérgezett tegén.
0: Uh-huh. Zene?
1: Zene?
0: Zenei éned?
1: Egyáltalán nem tekintek magamra zenészként, de a kis zenész produkciónkat, amit Janklovics Péterrel és egy gitáros barátunkkal, Lilles Ferivel csinálunk, az is azért úgy elketyerészik szépen, és pont két ünnep között a Rizlevente sportcsarnokban lesz.
0: Jó.
1: 2000 fő előtt előadásunk, hogy össze kell kapni magunkat, és azt a fajta kis klubhangulatú pilickázást, amit eddig műveltünk, azt el kell engedni, és rendesen összepróbálni a dolgokat egy-két zenésszel. Úgyhogy ez is megy, de...
0: A 2000 fő az már azért elég jól hangzik. Azért
1: igen, szabad szemmel jól látható.
0: Igen,
1: tömeg.
0: Igen. De még nincs annyi, mint annak idején volt. 5000 fő volt a Puskásban. Amikor ezt a híres... Jaj, most nem, na, egy keresztény találkozó.
1: Igen, a forráspont.
0: Forráspont, köszönöm szépen, igen, a forráspont.
1: Igen, hát az 5000 egy szép tömeg volt, ráadásul ott poén nélkül beszéltem ezen a forrásponton, az is fönt van YouTube-on, úgyhogy mivel nem jött nevetés, azért nem tudtam, hogy jó-e, amit csinálok, vagy sem, meg hány embert készítek ki, vagy botránkoztatok meg azzal, amit csinálok, és utána elmentem, nyilván a szervezők el voltak foglalva ott a teendőkkel még aznap is, meg utána is, és először két hét múlva hívtak fel, hogy egyébként köszönjük szépen, jó volt. Két hétig ér ott kétségek közt vergődve.
0: Nehéz,
1: szenvedtem.
0: Nehéz, igen.
1: Nehéz, mert az ember kiteszi magát, és akkor nem tudja, hogy jó-e vagy sem. De aztán lettek ennél nagyobb tömegek, meg most ez szintén ilyen karácsonyi dolog, hogy január 6-án azt hiszem az MVM dómot bevállaljuk Hadházi Lászlóval, Kőhalmi Zoltán és Ráskó Eszterrel, és pont ilyen pszichológiai témájú dolgokról fogunk beszélni, mint amiket itt
0: is feszegettünk részben. Tehát az nem duma jellegű, hanem...
1: Nem, a külön-külön, tehát mindannyiunk egy 30 percet beszél, és mindenki a színpadon a maga kis pszichológiai megküzdéséről, vagy a pszichológiával való kapcsolatairól, lélektani utazásairól fog beszélni. Ami jól is fog jönni szerintem karácsony után, tehát lesz mit feldolgozniuk a lakosságnak is. És ez egy 13 ezer fős tömeg lesz. Úgyhogy van munka rengeteg. Ezekre készülni, próbálgatni, tesztelgetni az anyagokat, irkálni, összetépni, előről kezdeni, és egy hihetetlen munka.
0: Ugyanakkor, ahogy most erről mesélsz, akkor itt most lesznek munkatársak. Tehát
1: igen.
0: Itt most nem egyedül leszel ebben a történetben, vagy ezekben is sok munkatársad lesz.
1: Sok.
0: Mert gondolom, sok stábbal dolgozol
1: együtt. Igen, és örülök a tévében annak, hogy vannak szerkesztők, akik alám teszik az előkészített anyagokat, van egy jó stáb, esetleg lesz megbízható kellékes, díszletes, és akkor nem nekem kell minden apró részletre figyelnem, meg mikromenedzselnem, hanem hátradőlhetek, és tényleg csak arra koncentrálhatok, amit én tudok hozzátenni, és más nem.
0: Most eszembe jutott, hogy ezek után meg elmész. Nem akarok településnevet mondani, mert butáskodni se akarok ezzel, de hogy egy kisebb műfházba, ahol bekísérnek egyedül a hideg öltözőbe.
1: Van olyan, igen, és kiállok, és nyilván ott ül a közönség, de a közönség ott ül, én meg a színpadon itt
0: igen,
1: vagyok.
0: Igen, itt és vagyok neked egyedül. Kell a papírodat bekészíteni, a vizedet esetleg bekészíteni.
1: Igen, és utána szomorúan hazavezetek.
0: De ez egy hatalmas nagy rugalmasság.
1: Igen, de ugyanakkor segít, hogy ne szálljak el, tehát segít a földön tartani. És ez nagyon fontos, és ez a nyári két hónap csend is, tehát hogy nem lépek fel, cserébe tudok csendben lenni, meg le tudok jönni erről a fajta szerről. Tehát, hogy nem tudom, most Balaton Lellén voltam másfél hete, 900 néző ült a szabadtéri színpadon. Úgy, hogy előtte, nem tudom, egy hónapig nem léptem fel.
0: Aha.
1: És egyszer csak ott van egy hónap után 900 néző, akik a végén tapsolnak, füttyögnek, meg rikoltoznak. Azért az egy nagyon nagy élmény, és az ember nehezen alszik el, és akkor másnap reggel megint úgy kell felkelni. És hát jó, akkor most megint itt ülök egyedül csendben.
0: Akkor
1: létszi
0: hozzá három kiflit, egy liter tejed.
1: Pontosan, és vissza
0: a valóságba. És akkor megvigyük a kocsit a szervizbe.
1: Igen. De ez jó is, mert ez a fajta változatosság, ez tényleg így a földön tart.
0: És akkor még egy éned, ez a spiritualitás, egyébként szóba került a csoportok kapcsán is, de a felépülésben a spiritualitás az egy kulcs szó, mert hogy elfogadni azt, hogy nem én vagyok a világ közepe, meg azt is, hogy nem mindenben nekem kell dönteni, és akkor ezt nagyon sokféleképpen hívják.
1: Igen.
0: De mi azt, tehát lehet ennek az egyik megfelelő, hogy az Isten, hogy a spirituális éned az hogy van most.
1: Jól, pont ez a stádium virágzik, amit te is mondasz, hogy az ember lelkileg is rájön, hogy milyen pici és jelentéktelen, meg biológiailag is. Most a nyáron pont az olvasmányaim között volt kvantumfizika is, és hát megint rádöbbentem, hogy igazából nem személyek vagyunk, csak események, amik keletkeznek és elmúlnak, mint ahogy egy hegy is, csak a mi szemszögünkből tűnik egy örökkévaló tárgynak vagy dolognak, de a kvantumfizika egy hegyet is csak egy eseménynek ír le. És meg hát ugye 47 évesen szembesülök azzal, hogy lassan a testem is kezd elmúlni. És így elindultam egy ilyen nagyon lankás, de nagyon hosszú lejtőn. És már érzem, hogy ez olyan kegyetlen az élettől, hogy fölvisz egy hegycsúcsra, és akkor nincs az, hogy az ember ott sokáig ünnepli magát, hanem egyszer csak észre se veszed, hogy ez már a hegycsúcs volt. Mert senki nem szólt, hogy ha öreg, ezt most nagyon becsüld meg, mert ez a teteje, hanem már csak onnan veszed észre, hogy az volt a csúcs, hogy már ballagsz lefelé.
0: Hogy elkezd valami hiányozni.
1: Igen, meg már nem mennek úgy dolgok. Meg igen. Már kezdődik a rövid látás, vagy már nem tudok annyi fekvőtámaszt csinálni, mint régen. Mm. Tehát ezek az, hogy a hajam hullik, az már rég túltettem magam, csak egyszerűen az, hogy így fizikailag cserben hagy a porhüvelyem, a kis földi szállító eszközöm, ezt nagyon furcsa megélni, de ugyanakkor jót tesz a spiritualitásnak, mert megint csak az embernek a kicsinységére és a mulandóságára emlékeztet. És van egy nagy megdöbbenésem, csak így pont a spiritualitáshoz kapcsolódom, hogy nyilván az ember keresi azt a részét, ami halhatatlan. És nyilván a katolikus vallás szerint ez a lélek. És az orvostudomány szerint majd a test lesz egyszer, és a benne élő emberi tudat, vagy akár a test nélkül tovább.

0: vezet velem egy kicsit a természet, rájött, hogy mi az, ami nem jó bennem, és azt talán a következő próbálkozásnál kijavítja, és az élet megy tovább több millió évig.
1: Olyan érdekes, hogy bizonyos dolgok ugyanazok, de mennyiféle köntösbe bele tud bújni, tehát, hogy az, hogy apa, fia öröklődik, de hát, és a mikorunkban meg most már azt mondjuk, hogy DNS, mert ott tart a tudásunk, vagy a tudományunk, hogy már másképp nevezzük el. De tulajdonképpen erről van szó, a generációkról, a mögöttem lévő kapcsolatokról, meg amit továbbadok belőle.
0: Igen.
1: Na, ez is egy érdekes dolog, ez a transzgeneráció.
0: Igen, igen. És hogy mennyire nem változtunk semmit 2000 év alatt, ezt szoktam mesélni most az estemben, hogy ugye Jézust József jó apaként a magához való eszével kitanította ácsnak. Uh-huh. Ugye a saját szakmát megtanította neki, holott már az elején lehetett tudni, tehát a legelső pillanatok kezdve lehetett tudni, hogy Jézus a messiás. De József azt mondta, hogy jó, de legyen egy rendes szakmád.
1: Ki tudja, hogy mi az a messiás.
0: Igen, és milyen érdekes, hogy ez a fajta ilyen apáról fiúra hagyományozás, meg ez a generációs felelősségvállalás, ez semmit nem változott évezredek óta.
1: Igen, igen, igen. Hát most DNS-nek is hívhatjuk, igen. Legyen akkor ez egy végszó?
0: Szerintem jó végszó.
1: Jó végszó, nem? Jó, én nagyon hálás vagyok, és köszönöm szépen, hogy itt voltál, és együtt el tudtuk tölteni ezt a műsoridőt. Én úgy érzem, hogy nem, de én jól éreztem magam.
0: Örülök én is, remélem a hallgatók is.
1: Igen, köszönöm szépen. Kedves hallgató, Kovács András Péter volt a vendégem. Tartsatok velünk 2 hét múlva is. Sziasztok!
0: És köszönjük hallgatóink adományait, amely nélkül ez a műsor nem jöhetett volna létre.

0: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
1: Kedves szeretett testvérek! Mária születéséről elég keveset tudunk a történelmi Mária születésétől. De tudjuk azt, hogy egyházunk első templom a Mária tiszteletére hol épült és mikor. Ugye 431-ben egy Nestorius nevezetű, klerikus azt kezdte prédikálni, hogy igazából Jézus Krisztus nem lehet Isten, mert a Mária egy ember volt, és ember, marékporból született ember nem szülhet Istent. És igazából nagyon megoszlott az egyház, és Efezusban 431-ben összegyűltek az akkori keresztény világ püspökei, és ugye a szent hagyományt, a szentírás tanulmányozva, kijelentették, hogy igenis Mária nem csak Krisztus anyja, hanem Isten anyja, Theotokosz. És aki ezt tagadja, az nem keresztény. És akkor megépítették Efezusba az első nagy Mária tiszteletére szentelt templomot. És utána Rómába, és utána aztán Csíksomlyon, meg sokfelé máshol is. Igen, megszületett Mária. De úgy gondolom, hogy Mária meg kell szülessen minden embernek külön-külön az ő életében. Ugye az történelem folyamán rengeteg Mária jelenésről tudunk, de valahogy, hogy mondjam, mivel akkor olyan magától érthető volt, senki nem vont ez kétségbe, tehát nem vizsgálták annyira körbe. Lourdes volt, ugye, mert akkor Franciaországban egy olyan kormány volt hatalmon, amelyik az egyházat messze menően, háttérbe akarta szorítani, és sehogy se tudták elfogadni, hogy Bernadett valóban a mennynek királynő asszonyával, a boldogságos szűzanyával találkozott. És ezért mindent kitaláltak, orvosok, pszichológusok, mindenféle szakembert odavittek, hogy valahogy bebizonyítsák, hogy ez szegény Bernadettnek a lázálma, vagy valami hazugsága, vagy ilyesmi. És ezért nagyon dokumentálódott a lourdesi jelenség, és keresztül ment mindenféle vizsgálaton, mindenféle ellenőrzésen, és ugye több száz valós csodát regisztráltak ott, és mai napig is történnek ott csodák, és valóban ma már az egyház is tényleg teljesen hivatalosan Lourdes-ot Mária kegyhelynek nyilvánította. És ugye utána elindultak a kisebb-nagyobb Mária ellenések, Fatima, Medjugorje, de ugye Erdélyben kevesen tudják, hogy Szőke falván is megjelent a szűzanya. Egy egyszerű, tolószékes, roma származású néninek. És olyan vigasztaló, bátorító szavakat mondott, amit ő el is mondott a plébánosnak, meg másoknak, és elmondta a szűzanya, mikor jön következőbe. És mind többen és többen gyűltek össze. Volt olyan, amikor azt mondják, hogy közel 20 000 ember ott volt, Galacról, és mindenhonnan jöttek nagy busszal, hogy tényleg lássák ezt az asszonyt. A plébános is, de maga Jakobini érsekatya is kivizsgált többször ezt a szőkefali úgymond jelenést, és hitelesnek fogadja el az egyházmegye, a főegyházmegye. És akkor kérdeztem ugye a plébánost, aki nagyon megváltozott, ő maga is az események során, elmondta, hogy mondhat akárki akármit, de mutasson valakit, mutassak én bárki valakit, aki naponta elmondja a templomba háromszor, mind a három, akkor még három koszorú rózsafűzért. Elmesélte, hogy Rózsika, mert úgy hívták ugye a jelenést, a hölgyet, hogy egy egyszerű látását nagyjából elvesztett, cukorbeteg, tehát egy tolószékbe ülő asszony volt, és ugye hát amikor annyi ember oda ment, hát logikus, hogy gyóntak az emberek, raktak pénzt a persejbe. És a plébános úr elment Rózsikához, és elmondta, nézd Rózsika, te egy bevakolatlan, egyszerű házba élsz, nincs nálad fürdőszoba, nincs nálad járda, és nagyon nehéz neked a tolószék, és ezt a pénzt, amit a persejbe raktak, hát ebből kicsit a házadot rendbe rakjuk. És képzeljék el, ez az egyszerű roma asszony azt mondta, ha egy szeget elütnek ebbe a házba, abból a pénzből, akkor kiköltözök az erdőbe. Nem engedte. Több ilyen történetet jegyeztek fel Rózsikáról, ami mind-mind arról győzte meg az érsekatyát is, de hát a helybelieket is, hogy ez valóban igazi Mária jelenés volt. És aztán Szűzanya, hát semmi olyan nagy rendkívülit nem mondott, arra biztatott a Szűzanya, imádkozzunk, hogy térjünk meg, hogy legyünk az ő drága szentfiának szófogadó, szerető gyermekei. És aztán Szűzanya elmondta Rózsikának, hogy ekkor lesz a következő találkozónk, és utána nem találkozunk, de mennybe várlak szeretettel. És vége lett a jelenéseknek. Tehát, hogy mondjam, ez is egy jele annak, hogy ez a Szűzanyától volt. És mai napig is sokan zarándokolnak oda, aztán, hogy 3-4 évvel később Rózsika meghalt, ott van eltemetve, lehet elmenni és imádkozni. Igen, megszületett számunkra is a boldogságos Szűzanya. Most első szombaton gyóntattam, és egy ímesi néni eljött, és elmondta, hogy bizony meghalt neki a lánya. És 20-valahány éves nagylány elvesztése, hogy ne lett volna szomorúság. És azt is elmondta, hogy őt megvigasztalta a Szűzanya. Azt mondja, sok csoda történt, és egyet elmesélt nekem is. Azt mondja, fejte a tehenet, és azt mondja, egy olyan rózsaillat, egy olyan nagyon kellemes illat csapta meg az ő orrát, és felnézett, és azt mondja, ott volt a Szűzanya. Nem mondott semmit. De azt mondja, szíve eltelt örömmel, és azóta el tudja fogadni azt, hogy igen, lánya időnap előtt, hát a mennyek országába költözött. De ugyan hasonló történet, hogy egy nagyon kedves és sepsztyengyörgyi tanárnő, kémia szakos tanárnő nyugdíjba ment, református volt, és úgy érezte, hogy hát most elérkezett a nyugdíj ideje, és hogy valahogy meg kéne köszönje a Jóistennek az ő férjét, az ő hivatását, az ő életét és mindent, és azt mondja, gondolkoztam, hogy a Jóistennek hogy köszönjem meg. És azt mondja, megjelent a Szűzanya. És egy ilyen oltárterítő volt a kezébe, szépen kihímezve, és azt mondja, így elkezdte lebegtetni. És azt mondta, hogy az én fiam biztos, hogy nagyon örvendene egy ilyen oltárterítőnek. És aztán eltűnt. És az a néni, ez a református néni, 7 dioptiás szemüveggel, soha életében nem hímzett, elment, és vett egy anyagot, és cérnát, és kirajzolták, és vagy 8 hónapig öltögette, szépen ráérősen, és elhozta. És én ezen az oltárterítőn szentmisét mutattam be. Igen, testvéreim, hiszem, hogy Szűzanya mindannyiunk számára szeretne megszületni, közel jönni. Kisebb, nagyobb csodák. De azt gondolom, hogy ugye Márton Áron 9-et tartottunk, és hogy Márton Áron Mária tiszteletéről is egy mondatot azért mondanék, ugye tudjuk jó, hogy nagyon nehéz idők voltak akkoriban. És 1948-ban több 100 000 ember volt itt a somlyói búcsún, és nem volt benne a Márton Áron leírt szövegébe, hanem úgy Istentől indítva, ami népünkkel egy fogadalmat tetetett le. Én elolvastam ezt a fogadalmat. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Ime a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg és ígérjük meg az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik az iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgón kitartunk katolikus szenthitünk és az egyház mellett. És ugye a püspök úr, amikor ezt a mondatot elmondta, ezt a fogadalmat, akkor utána nagy tömeg így válaszolt, ígérjük, úgy legyen. Testvéreim, én azt gondolom, hogy ma sincs könnyű idő, nem tudjuk, mit hoz a holnap, és arra kérlek titeket, álljunk föl. És én újból elmondom Márton Áron szavait, és ha ki úgy érzi, hogy ezt a fogadalmat ő nem csak letenni, hanem megtartani is akarja, az őseink szavával vallja meg a hitét. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Itt, a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg, és ígérjük meg ma az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgó kitartó katolikus szent hitünkhöz, az egyházhoz ragaszkodunk. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük, hogy a szűzanya fogadalmunkhoz adjon erőt, hogy azt valóban be is tudjuk tartani.
0: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derékszolga, minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Nekem olyan mestereim voltak, és ezek szerint ilyen talentumokat kaptam, hogy azt érzem, hogy ezzel gazdálkodni kell, és ezt majd számon kérik tőlem. Érdekes, mert amikor elsős voltam, akkor a tanítónéném hívta fel a szülők figyelmét, hogy vigyenek zeneiskolába, akkor a Szentendrei Zeneiskolának egy kihelyezett tagozata működött Pomázon, és valahol ott nézegettek, talán énekel, nem is kellett, vagy tapsolni valamit. Hát és akkor azt mondják, hogy hát a fúvós hangszer, akkor megjelent a lelki szemeim előtt egy nagy, minimum egy trombita, vagy talán inkább harsona, vagy tuba, tehát ezek a csodálatos, szép nagy részhangszerek, amelyeket én láttam is sokat. Akkor azt mondták, hogy mit szólnál, fiam, ha klarinét lenne? Én azt mondom, hogy persze, hát mit mondhat erre a gyerek? És aztán egy hét múlva, vagy nem tudom mikor volt az, amikor megkaptam a hangszermet, ez egy olyan boldog érzés volt, mai napig emlékszem, hogy ütött kopott hangszer volt, valami rongyba volt becsavarva, egy szeptemberi esős délután sétáltam, bedugtam az esőkabátom alá, és teljesen lázban voltam, hogy nekem most ilyen hangszerem van. De nem szerettem volna zenész lenni. Nagyon szerettem focizni, tehát én azt mondtam, hogy annyi minden van, ami a világon szép és engem foglalkoztat, hogy a zene az egyik a sok közül. De aztán eltelt 2-3 év, és már 17 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy már pedig nekem ez a legfontosabb. Azt szoktam mondani a mai fiataloknak és a tanítványaimnak is, hogy ezek az impulzusok a legfontosabbak, és amit itt az ember megtesz a fiatal korában, ahhoz nagyon sokszor tud úgy visszanyúlni, hogy arra tud építkezni és támaszkodni. Fontosnak tartom, hogy a szakmaiságon túl a zenében megjelenjen valami olyan plusz, ami túl van azon, hogy milyen akkord van, milyen ritmus van, hogy tisztán játszom vagy nem. Ez a megmagyarázhatatlan plusz, ami miatt érdemes

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.

0: Irgalmasság órája.
1: Magasztaljon téged, Uram, minden műved, szentjeid áldást mondjanak, országod dicsőségéről szóljanak, és hatalmadat mindenek hirdessék. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Mária Rádió.
6: Egyszerű szavak. Wilfried Stinissen, a svéd karmelita szerzetes egyszerű szavait Istenről, Szabó Tamás tolmácsolja.
7: Izajásnál olvassuk. Én vagyok az Úr, senki más. Rajtam kívül nincs más Isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy napkelettől napnyugtáig megtudják, rajtam kívül nincsen más. Én vagyok az Úr és senki más. Én alkotom a világosságot, és én teremtem a sötétséget. Én szerzek jólétet, én idézem elő a bal sorsot is. Én az Úr viszem végbe, mind.

féltékenység pestise. Hogy növekedjünk, érlelődjünk, szükségünk van egymásra. Ténylegesen a szeretet által növekszünk. A szeretet mindig odaadást feltételez. Szükségünk van tehát egymásra, hogy adni tudjuk magunkat. Isten olyannak teremtett minket, mint egymástól függő tagokat. De eltávolodva Istentől hagytuk, hogy kölcsönös kapcsolatainkba méregcsöppek hulljanak. És tény, hogy gyakran csak saját önző érdekeink céljából fordulunk másokhoz. Szükségünk van egymásra, de ez gyakran olyan torzzá vált kísérletekben mutatkozik meg, amelyek által magunk alá gyűrjük a másikat, hogy aztán mi kerüljünk előbbre. Ahelyett, hogy mások adottságai, ügyessége, boldogsága és sikerei örömre hangolnának, mások sikerei sokszor keserűséggel töltenek el minket. A mindannyiunkban mélyen gyökerező féltékenységnél súlyosabban semmi sem torzítja el Istennek az emberi közösségre vonatkozó terveit. Hogy fokozatosan megszabaduljunk ettől a lelki pestistől, a féltékenység pestisétől, elsősorban tudatosítanunk kell ezt a tényt, hogy van, és megragadni magunkban, hogy mennyire tekintjük ellenünk szóló fenyegetésnek mások javát. Milyen ravasz módon fegyverezzük fel magunkat gyakran a veszély ellen? Ilyen vagy olyan módon próbáljuk elleplezni, vagy eleve meghiúsítani mások sikerét. Civilizált módon micsoda igazságtalanságra, kegyetlenségre vagyunk képesek. Aki kezdi tudatosítani a féltékenységét, már elindult a megtérés felé. Amikor eltökélten elhatárolódunk a rossztól, Isten erőt ad ahhoz, hogy megnyíljunk a jó, az igaz szeretet felé, ami a másik boldogságát akarja.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Nagy szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok, a Mária Rádió önkéntese. Ismerjük Jézus tanítását, ha csak egy pohár friss vizet adunk valakinek, jutalmát ennek elnyerjük. Hát még ha valaki adományaival azt szolgálja, hogy a lélek hangja, az isteni tanítás, az értelmes és Istennek is tetsző élet élése szebb és jobb legyen. Rádiónk ezt szolgálja. Így kérjük az adományokat, és még egy képet hozzáteszek. Rádiónk olyan tiszta, mint a szarvasoknak a forrása, üdítő és éltető.

Van valami, ami nyomja a szívét? Egy szerettéért imádkozna, vagy hálát adna a mindennapi kegyelmekért? Ne hordozza egyedül a terheit. Minden kedden és csütörtökön 14 óra 45 perctől élőben várjuk ima szándékaikat, közvetlenül az irgalmasság órája előtt. Kapcsolódjunk össze az ima erejével. Várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. Imádkozzunk együtt!

0: Mária Rádió.
1: Hirdessétek dicsőségét. Síjelyenő könnyű zenei evangelizációs műsora.

Dicsőség és hála, Uram, neked! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Hát vége van a nyárnak, elindult az ősz, és ez mindig egy meghatározó az ember és a családok életében. Egyrészt szeptember 1-én a gyerekek elindulnak az iskolába, kicsik és nagyok, a legkülönfélebb korosztályokban. Nekünk is van már olyan, aki csak az elsőbe megy, és vannak, akik további osztályokba, iskolákba, mert ez is hozzátartozik az élethez, a családok gondjaihoz, bajaihoz, és sok minden más is. Igen, ez az első vasárnap megjelenő műsorom. Hát bizony nem gondoltam, hogy így fog kezdődni, de ez az élet. Borka Zsolti barátom, zenésztársam hazaköltött a Mennyországba. Augusztus 17-én volt a halálának a napja. Épp családi nyaralásra indultunk, az első nap megérkeztünk, és akkor érkezett az értesítés számunkra. Megrendítő volt, tudtuk, hogy súlyos beteg, és azt is tudtuk, hogy imádkozunk már azért, Uram, segítsd őt, mert annyi szenvedés és annyi megpróbáltatás után vidd haza a te országodba, Uram. És az imádság, az Úristen valószínűleg a mi kérésünk nélkül is megadta ezt Zsoltinak. De hát akkor a szívünk egy kicsit elszorult, és Gábor fia mondta, hogy egy emlékedést, egy gondolatot mondjunk és írjunk, és majd fölteszi az internetre. És akkor kiderült, hogy amit akkor megfogalmaztam, és a többiek segítségével ugye eldöntöttük, hogy ez jó lesz így, közreadjuk az ő halálának a hírét barátainknak, ismerőseinknek, rokonainknak. Hát akkor a Magyar Kurír is felvette ezt az oldalára, és nagyon sokan mondták, hogy bizony olvasták, átvették, és sokan meghatódva és egy kicsit fájdalomnal megtörve, ki a maga módján, különféleképpen éljük meg a halált, és hát most került sor a temetésére és a háladó szentmisére a Fóti nagy templomba, és ott imádkozunk és hálát adunk Zsoltiért, az Úristennek. Ő pedig akkor már a Mennyország útjain fog haladni. Arra gondoltam, hogy legjobb lesz, ha ezt a műsort az ő dalainak szentelem. Sok gyönyörű éneke van, éveken, évtizedeken át szolgáltunk együtt az országban, bejártuk a Kárpát-medencét, és ővel is több más testvérünkkel, és ez mindig egy kegyelmi adomány, és számomra is bizony egy nagy öröm volt és áldás volt, hogy együtt csinálhattuk ezt a szolgálatot, és most arra gondoltam, hogy az ő dalaiban állítom össze ezt a szeptember első havi műsoromat, mégpedig van egy gyönyörű anyaga, ez volt az ő első önálló albuma, Őrizd a lépteimet. Hát én azt kérem akkor, hogy fogadják szeretettel, aki ismeri a zenéjét, és talán meg is van számára is ez a dal összeállítás, az örömmel fogadja, aki pedig kevésbé, az megismerheti az ő stílusát, ahogy szokták tréfásan nevezni a rockos zenei világát. Hát áldja meg az Úristen őt, a dalaiért, a szolgálataiért, mindazért, amit itt az egész országban végzett, és különösen Fóton, ugye, nagy szeretettel és köszönettel fogadták az ő szolgálatát. A mi zenei csoportunkban is ő szinte mindig ott volt, az én felvételeimen is szinte mindig közreműködött. És hát most akkor jöjjenek az énekek, fogadják szeretettel. Ki tudná megmondani, mi lesz még az életemben? Egyikünk sem. Azt se tudjuk, érthető módon, az Úristen ajándéka voltunk szüleinknek, amikor megszülettünk, és amikor eltávozunk a földi országból, Mennyországba megyünk, az is az Úristen döntése, mikor hívott meg, és mikor akarta, hogy hazatérjünk. Hát legyen így, és hallgassák, és fogadják szeretettel a dalokat, amelyeket összeállítottam. A dal, az első dal erről az albumról, Hol vagy Istenem? Hú,
nagy kérdés. Amikor a dal megszületett a szívében, meg amikor megjelent így ez a zenei albuma, ki gondolta volna, hogy most, amikor olyan súlyos betegségeken esett át, akkor hányszor fölcsendülhet a szívünkben ez a kérdés, hol vagy Istenem? Mert téged hívunk, te segíts, te add meg a gyógyulást, vagy a boldog hazatérést.

0: A következő ének címe, nagyon nem tudok mit mondani hozzájuk, fogadják szeretettel két dal között, és gondolják át, hogy ami a szívükből megszületik. Fájdalom litánia a címe a dalnak. Egy nagyon kedves ismerőse volt a Zsoltnak, ez a zenei tanárnő, hivatalosan nagyszerű, nagy sok zenei szolgálatot végzett, és jó barátságban volt Zsoltival, és ő ajándékozta oda Zsoltinak ezt a dalszöveget, hogy írja meg.
1: Elvesztés fájdalma őriz engem.

Ez volt a fájdalom litánia. És a következő dalnak a címe Valahol. Igen, kérdések, ez is hozzátartozott az ő stílusához, a gondolkodáshoz. Ott születik meg minden bennünk, valahol, újra és újra, valahol várnak rá. Ez a dal egyik lényeges szövegrésze. Bennem ez volt a leginkább, ami úgy ott maradt. Várnak ránk, igen, oda fönn. Az Úr vár minket, így éljünk. És ez is, amikor ott vagyunk egy temetésen, vagy egy hálaadó szentmisén, amelyel megköszönjük az életét, akkor gondoljunk el, hogy nekünk is ez lesz az utunk. Valahol várnak ránk. Éljünk úgy, hogy megérdemeljük ezt, hogy vár ránk az Úr.

következő dal, jöjj és énekelj az Úrnak. Hát ő egész életén át énekelt, és szolgálta őt, így is távozott el.

Következő dal címe Őrizd a lépteimet. Ez a címadó dala ennek a zenei albumnak, amelyről válogattam az énekeket. Őrizd a lépteimet, Uram! Magunknak is csak ezt kívánhatjuk, mi, akik most hallgatjuk ezeket a dalokat, a műsort. Uram, őrizd a lépteimet!

Következő dal címe: Repülj az álmaidért. Hát, vannak álmaink, van még reményünk, hogy elérjük az álmainkat. Hát akkor küzdjünk. Erre hívjon meg Zsolti halála most, és búcsúztatója ebben a műsorban is.

Következő dal címe Könyörgés. Ha tehetek hozzá egy vallomást, akkor azt, hogy talán az egész albumból, amit azért bőven van ebben dal, az egész albumból talán ez volt, ami a leginkább megérintette a szívemet, ez a könyörgés. És most is, amikor az ember legszebben elsírja magát a búcsúztatón, meg a emlékeken, akkor mégiscsak azon bennem, hogy ott van a könyörgés a szívünkben, és jó, ha van, mert amíg le tudok térdelni az Úr elé, és könyörögni hozzá, addig meghallgat. És reméljük, hogy így járjuk tovább az életet. Mi, akik maradtunk, azoknak küldetésünk van. Vallani róla, az áldott Jézusról, hitünkről, reményünkről, a szeretet üzenetéről.

És akkor fogadják a műsorom záródalát. Az az igazság, ez nem az Őrizd a lépteimen van, de a legkedvesebb Zsolti énekem. És ez volt az a dal Fohász Máriához. Mária, Mária, szép virágszál, amin keresztül én megszerettem őt, mikor elhozta ezt a dalt és megmutatta. Akkor megható volt számomra az a gyönyörű ének, és később is évtizedeken át, bármerre jártuk az országba, a Kárpát-medencébe, ez a dal mindenütt megszólal. Nincs olyan keresztény magyar fiatal, és ma már egyre öregebb korosztály is, aki ne ismerné ezt a dalt, ne énekelné. És én úgy gondoltam, hogy ezzel búcsúzom Zsoltitól akkor ebben a műsorban, és hiszem, hogy a dalai itt lesznek, és sokan fogják ezt hallgatni. És remélem, hogy majd ezután is még sokszor fölcsendül. És nem csak ez, hanem mindaz, amit ő megalkotott, megírt, és ami utána maradt. Áldja meg őt az Úr, ezt kérjük, fogadja be országába, és a szűzanya, Mária, vezesse őt kézen fogva a mennyország útjait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Dicsértessék, ha Jézus Krisztus, önök a Mária Rádiót és benne a pénteki hittanórát hallják. Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Múlt vasárnap elkezdtük Leó pápa enciklikáját olvasni, de most egy kicsit ezt fölfüggesztjük, mert az evangélium olyan témát hoz elő, amely nagyon fontos és hangsúlyos téma a számunkra. Így szól a vasárnapi evangélium. Abban az időben Péter odament Jézushoz, és megkérdezte: Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt: nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. Mennyekország olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival. Amikor elkezdte, odahozták az egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják el őt, feleségi, gyermekeit, mindenit, amilyen csak van, úgy törlesz az adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment, találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte: add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térde hullott előtt és kérlelte: légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vetette, amíg meg nem fizeti a tartozását. Szolgatársai látták a történteket, elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor maga szivatt őt és így szólt hozzá: te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked. Nem kellett volna neked is megkönnyörülnöd szolgatársadon, mint ahogy én megkönnyörültem rajtad? És az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Megbocsátás elég zűrös témává válhat az életünkben, a mindennapjainkban. Nyilván van egy könnyű vonulata a megbocsátásnak, amikor egyszerű hétköznapi dolgokban, egy olyan kapcsolatban, közösségben, hogy az ember közösségi lény élünk, amikor ismerem a másikat, amikor már kiderül egy beszélgetésből, hogy ezt nem azért teszi, mert haragszik, hanem mert így szokta meg gyerekkorától fogva, mert valamiért így reagál, és ezt egy picit meg is tudja fogalmazni, hogy mi a háttere annak, ahogyan reagál, és akkor már igazából nem is haragszom rá, csak mosolygom azon, hogy mindig a tubus közepén nyomják meg mondjuk a fokrémet, és ez milyen bosszantó tud lenni. Ezek a helyzetek könnyű helyzetek, egyszerű helyzetek. Itt ugye könnyen vagyunk együtt, szeretjük egymást, fontosak vagyunk egymás számára, és mindezek között könnyedén át tudunk lépni. De ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor már nem ennyire egyszerű a dolog, amikor valóban történt egy megbántás. Ilyenkor hogyan reagálok? Ilyenkor mi történik bennem, velem, közöttünk? És tulajdonképpen két szintről lehet itt igazából beszélni. Az egyik a megbocsátás, azt én magam tudom megtenni, a másik a kiengesztelődés, amelyben már mind a kettőnkre szükség van, és meg tudjuk beszélni, hogy mi történt, és hogyan tudunk ezen változtatni, javítani. Mi az, ami akadálya tulajdonképpen a megbocsátásnak, ami olyan gát van bennünk? Az egyik, hogy a másik kérjen bocsánatot. Megbocsátok, ha a bocsánatot kér a másik. Na de a másik talán észre se vette, hogy engem megbántott. Na de a másik valamiért ezt nem teszi meg, akkor marad a távolságtartás. Ki teszi meg az első lépést egy ilyen megbántott helyzetben? Ha mindig a másikra várok, mert ő bántott meg engem, ő lépjen először, mert a büszkeségem nem engedi meg, hogy én lépjek először, akkor ez a távolság meg fog maradni. Ha meg megteszem az első lépést, annak ellenére, hogy én vagyok a megbántott fél, akkor fogunk tudni közeledni egymáshoz. Akkor lehetőség lesz arra, hogy megbeszéljük a dolgot. Tehát, hogy
hogy akkor bocsátok meg, ha bocsánatot kér a másik, ez egy akadálya tulajdonképpen a megbocsátásnak. A másik akadály, más akadály pedig az, amikor igazából nem nagyon van kapcsolat, amikor alig-alig van kapcsolat közöttünk, amikor csak egy váratlan helyzetben döfték belém a tört, és az nagyon fáj. Meg a másik, ami nehéz ebben az egészben, hogy én szívből megbocsátok, én kimondom, hogy nem haragszom, és tényleg nincs bennem semmilyen harag és neheztelés a másikra, de a lelkemben ott van a seb. A lelkemben ott marad a seb, és az fáj. És arra rá lehet lépni, azt meg lehet újra és újra sebezni. És az nem, és akkor félek attól, hogy megint lesz az a fájdalom, és akkor inkább távol maradok. Mit jelent a megbocsátás valójában? A megbocsátás azt jelenti, hogy számomra fontosabb a másik ember, mint az a sérülés, amit én elszenvedtem. Fontosabb a másik ember, a vele való kapcsolatom, fontosabb az a szeretett kapcsolat, ami megvan közöttünk, mint az a seb, amit én most elszenvedtem. És persze ebből fakadhat az, hogy utána eljutunk a kiengesztelődésig, amikor meg tudjuk beszélni a dolgokat. És nagyon fontos azt tudnunk, hogy a bocsánatkérés és a megbocsátás annak gyógyító ereje van. És ezt a gyógyító erőt használhatjuk. Hívő emberként azt kell mondjuk valamiképpen, hogy ez a házasság szentségének az erejéből fakadó erő, de ez működhet akkor is, ha valakinek nincs meg a házasság szentsége valamiért, de ez a szeretet kapcsolat összeköt, és tudok dönteni a másik mellett, mert a megbocsátás, ahogy a szeretet is, döntés a másik ember mellett. A megbocsátásban mindig ott van a döntés, az értelmemnek a tevékenysége. Nem attól függ a megbocsátásom, hogy most már nem fáj az a seb. Nem attól függ a megbocsátásom, hogy ő mennyire kért meg bocsánatot, hanem attól függ a megbocsátásom, hogy tudok-e dönteni a másik ember mellett. És ez bizony sokszor nem feltétlenül könnyű, mert azért valóban ott van az a seb, valóban fáj az a sérülés, az a sérültség, amit elszenvedtem a másik embertől, mert valóban nem egyszerű az, hogy én most kimondjam a megbocsátó szót, vagy kimondjam a bocsánat kérésnek a szavát a másik felé. De ha ezt újra és újra próbálom gyakorolni, akkor a legszorosabb kapcsolatainkban, ahol egyébként a megbántás esélye is nagyobb, ott ezeket meg fogom tudni valósítani. És a megbocsátás, a másik melletti döntés nem kell feltétlenül azt jelentse, hogy sülve-főve együtt vagyunk. Lehet olyan helyzet, amikor én megbocsátom, és jelzem a megbocsátásomat, meg jelzek apró gesztusokat felé, de ugyanakkor nem keresem azt, hogy most állandóan együtt legyek vele. Persze nyilván ez működik, mert egy családban ez sokkal nehezebben működik. Kifejezem apró gesztusokkal azt, hogy számomra fontos a másik. Kifejezem azzal, hogy áldást mondok neki adott időben, egy születésnapra, egy névnapra, áldást mondok a számára, még akkor is, ha nem hajlandó meghallgatni, még akkor is, ha nem hajlandó reagálni rá. De én áldást tudok mondani arra a másik emberre, áldást tudok mondani arra az emberre, akivel valamiért nehezebb a kapcsolatom. És ezt meg kell próbálni újra és újra gyakorolni. Az imádságomban, gyakorolni a gesztusaimban, gyakorolni a mindennapi életemben. És hogyha ezt az első lépést, megtételét, ha a kimondott szót, a megbeszélés, ezt gyakorlom azokban a helyzetekben, amikor ezt könnyű megtenni, akkor ez valahol belém fog ivódni, és akkor a nehéz helyzetekben is sikerül majd megtenni, sikerül majd megvalósítani. Álljunk tehát így, ilyen módon oda a másik ember felé. A megbocsátás újra és újra jelen van az életünkben. A megbocsátás újra és újra fontos a számunkra. És így szeretnénk kérni ehhez
Istennek a kegyelmét, Istennek az erejét. Amikor ma imádkozzuk majd a mi atyánkot egy szentmisében vagy egy rózsafüzérben, akkor legyen ez tudatos bennünk. Kimondom a szót, kimondom a mi atyánkban, hogy bocsásd meg a bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Bocsásd meg a bűneimet, miképpen én is megbocsájtok az ellenem vétkezőnek. Megbocsátom a másiknak a gyengességét, a hibáját, az ellenem elkövetett különféle vétkeit, és próbálok felé kapcsolatot építeni, próbálok felé megerősödni abban a kapcsolatban, amely újra és újra fontos lehet a számunkra. És Jézus ebben újra és újra erőt ad, újra és újra megerősít bennünket. Így állhatunk a megbocsátáshoz, így kérhetjük újra és újra Isten kegyelmét, Isten segítségét, Isten erejét.

megbocsátásról beszélünk, és az apró dolgokban, vagy kicsiny dolgokban nem is olyan nehéz a megbocsátás, de vannak helyzetek, amikor nem könnyű a megbocsátást kimondani. Amikor olyan sebesülés ér, ami olyan tragédia ér, ami tönkre teheti az életet, ami valóban szörnyűségeket hoz elő. A Családok Világtalálkozója talán 2022-ben volt Rómában, és ott hangzott el egy tanúságtétel, ugye az volt a téma, hogy családi szeretet, hivatás és az életszentség útja, hogy a megbocsátás a szentséghez vezető út, ez volt a cím annak a tanúságtételnek, amely ott elhangzott, azt néhány évvel ezelőtt megkaptam valakinek a révén, és annyira megdöbbentő ez az egész, meg annyira szép, és annyira lényeges dolgokat fogalmaz meg, hogy érdemes ezt a tanúságtételt végigolvasni. Bocsánat, de nehezen fogom tudni, még mindig nem először olvasom el, és nehezen fogom tudni végigolvasni, majd mindjárt meghallják a hallgatók, hogy miért. Felvezetés. Bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Mennyire nehéz bizonyos helyzetekben ezt kimondani. Az evangéliumhoz fűzve ajánljuk figyelmetekbe a következő megbocsátásról szóló tanúságtételt, amelyet egy házaspár tett a Családok Világtalálkozóján Rómában. Dani és Leila Abdallah 18 éve házasok, 7 gyermekük van, egy Ausztráliában élő nagy libanoni maronita keleti katolikus rítusú családhoz tartoznak. 2020. február 1-én 4 gyermeküket és 3 unokatestvérüket elütött egy ittas és drogos sofőr, aki egy csendes külvárosi úton 150 km/h, azaz a megengedett sebesség 3-szorosával hajtott. Hogyan üthet el egy autó egyszerre 7 gyermeket? Ilyen horrorfilmes forgatókönyvet senki sem írhatott. Ami egy ártatlan és szórakoztató autózás lett volna, az az utóbbi idők egyik legsúlyosabb közúti tragédiájává vált Ausztráliában. Dani így mondta nekünk. Megérkeztem a helyszínre. 4 életet vesztettünk. 3 család romokban. Tágabb értelembe vett családjuk feldúlva. Egy hitét vesztett közösség, egy gyászoló nemzet. Rendőrök, rohanmentők, vészhelyzetet kikap, parancsolt csapatok, tűzoltók érkeztek. Szalagot húztak a helyszín köré, eltávolítottak onnan minket. A távolból láttam, hogy a rendőrök letakarják a halott gyerekek holttestét. Szívemben azt mondtam Istennek, ez túl sok nekem, megadom magad neked. Leila folytatta. Dani után érkeztem. A helyszínen 4 gyermekem volt, akik megsérültek. Több, mint a családom fele. Szörnyű volt. Az emberek körülöttem kiabáltak, de én nyugodt voltam. Imádkozni kezdtem, és kértem a körülöttem lévő embereket, hogy imádkozzanak, mert hittem, hogy Isten csodát fog tenni. Jézus számára semmi sem lehetetlen. Hittem abban, hogy nem fogja bántani a gyermekeimet. A lányomat Liannát tetőtől talpig vérborította. Kórházba kellett mennie. Elmentem vele a mentőautóban, még mindig abban a hitben, hogy hamarosan a többi gyermek is velünk jön. Csak amikor Dani a 4 pap társaságában megérkezett a kórházba, akkor jöttem rá, hogy a 3 másik gyermekem halott. Sírtam, kiabáltam, könyörögtem, hogy ez ne legyen igaz. 2 nappal később visszatértem a helyszínre. A hely tel volt virágokkal. Letérdeltem oda, ahol a gyerekek feküdtek, miután megölték őket, és imádkoztam mi atyánkot. Nehéznek éreztem magam, mintha a keresztutat járnám, és csak Jézust látnám a keresztem. Amikor a média megtalált, szó sem jutottak. Mit lehet kérdezni egy olyan anyától, aki rövid időn belül elveszítette gyermekének a felét? Szívből beszéltem, minél nagyobb a család, minél nagyobbak a problémák, annál több szeretetre és megbocsátásra van szükség. Amikor a sofőrről beszéltem, azt mondtam, nem gyűlölöm őt, azt hiszem, a szívem mélyén megbocsátok neki, de azt akarom, hogy a bíróság igazságos legyen. Nem tudtam, milyen hatása van ezeknek a szavaknak, hiszem, hogy a Szentlélek mozgatta a számat, a megbocsátás szavait mondjam. Amikor a média megkérdezte tőlem, hogyan tudnának az emberek segíteni nekünk, akkor megkértem őket,
hogy jöjjenek és imádkozzanak a helyszínen. Aznap este több ezer ember jelent meg imádkozni. Aztán megkértem őket, hogy imádkozzák a rózsafüzért. Következő este több ezer ember jött el újra vissza, és a következőn is minden este egészen a temetésig. A hívek még a balesetnél is többet beszéltek a megbocsátásról és a hitről. Hogyan tudott megbocsátani? Miért bocsátana meg egy anya annak a férfinak, aki 7 gyermeket gázolt el? Miért hisz még mindig? Hogyan szerethet még mindig egy olyan istent, aki ezt tette bele? Dani folytatta. Nem lepett meg, hogy Leila úgy döntött, hogy megbocsát. Aki ismeri Leilát, az tudja, hogy a megbocsátást választja. Leila és én az imára építettük a családunkat. Házasságunk 18 év alatt minden nap elmondtuk a mi atyánkot, kérve Istent, hogy bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. Ez egy nagyon erőteljes ima, ha igazán megértjük. A megbocsátás a mi útunk a szentséghez. Azon a napon, amikor gyermekeim az örök életbe léptek, választás elé kerültem. Melyik utat válasszam? A rombolás vagy az építés útját válasszam? Megpróbáljam kábítószerekkel és alkollal elcsibasztani a fájdalmat, vagy azt válasszam, hogy elfogadom ezt a fájdalmat? A fájdalom elviselhetetlen. A tragédia napja óta magammal hordozom. Vannak álmatlan éjszakáim, és vannak napok, amikor kétségbe esetnek érzem magam. A döntés, amit hozok, nem szünteti meg a fájdalmamat, de meghatározza a családunk jövőjét. Azt választottam, hogy megbocsátok magamnak, amiért azt mondtam a gyermekeimnek, hogy menjenek sétálni. Úgy nőttem, megbocsátok a bántalmazónak, engedelmeskedve mennyi atyám és Jézus Krisztus, a mentorom és tanítom, a megbocsátás védő végső példája. Miután megverték, miután leköpték, miután keresztre feszítették, azt mondta, bocsáss meg nekik, atyám, mert nem tudják, mit cselekszenek. Gyerekként gyakran hallottam a passió történetét, de csak ezen a nagy fájdalmak után értettem meg a jelentését. Nem hiszek egy olyan Istenben, aki próbára tesz minket. Olyan Istenben hiszek, aki már jóval előttem szenvedett. A megbocsátás inkább a megbocsátónak szól, mint a megbocsátottnak. Amikor megbocsátasz a másiknak, elkezdesz gyógyulni. A megbocsátás nem egy egyszeri cselekedet egyetlen pillanatban. Több mint 2 év telt el, és minden nap eldöntöm, hogy megbocsátok magamnak és a sofőrnek. Nem vonulok vissza a gyűlöletbe. A megbocsátás mindennapi választása nem könnyű, de ez a mi útunk a szentséghez. Ha bosszút, keserűséget, haragot érzek lelkemben, a gyermekeim is így fognak érezni, mert ők azt teszik, amit én teszek, nem azt, amit én mondok. Megértettem, azt kell tennem értük, amit Isten tett, értem. A Leila folytatta. A megbocsátás egy választás, döntés, hogy elengedjük a haragot és a keserűséget. A megbocsátásban szabadság van, ami az erőjele, nem pedig a gyengeségé. A megbocsátás egy ajándék, amit magadnak és másoknak adsz. A megbocsátás lehetővé teszi számodra, hogy nagyságot érj el. Jézus arra kér minket, hogy bocsássunk meg, és elmagyarázta, miért kell megbocsátanunk, mert nem tudják, mit tesznek. A megbocsátás mindannyiunkkal kezdődik. Nem kell megvárnom, hogy a sofőr bocsánatot kérjen és esedezzen érte. Én magam kezdeményeztem. A szívemmel kezdtem, majd a családom, a helyi közösségünk, az országunk, ahogy ma itt állunk előttetek, a világ felé fordultam. A megbocsátás tartotta életben a házasságomat. Megtanította Deninek és nekem, hogy együttérző és elfogadó módon tekintsük egymásra. A megbocsátás mindannyiunkban elindította a gyógyulás folyamatát. Gyermekeink a jövőben nézhetnek, újra álmodhatnak, ami legfontosabb, újra hihetnek Istenben. Ha meg akarsz tudni bocsátani valami fontos dologban, kezd azzal, hogy megbocsátasz magadnak és a családodnak. Nem a tökéletességről beszélek. Messze nem vagyok tökéletes. Tökéletes bármelyikőtök is? Egyikünk sem az. A gyermekeink sem azok. Még a szentek sem voltak makulátlanok. Minél kevésbé vagyunk tökéletesek, annál több lehetőségünk van arra, hogy bocsánatot kérjünk. A szeretet azt jelenti, hogy szeretünk valakit a tökéletlenségében, a bűnben, és ennek ellenére megbocsátunk neki. Mindannyian arra vagyunk hivatottak, hogy a szeretet és a megbocsátás által szentekké váljunk.
Mindannyiunknak van egy keresztje, amit hordoznunk kell. Nem tudjuk teljes egészében irányítani, hogy mi történik velünk, de dönthetünk, hogyan reagálunk. Vegyük kezünkbe életünk irányítását. Tartsunk bűnbánatot, szeressünk, bocsássunk meg, gyónjunk és legyünk alázatosak. Ez a mi jutunk a szentséghez. Dani így folytatta. A hitet egy lelki bankszámlának tekintem. Minden jó cselekedet, kedvesség, ima, megbocsátás, a szeretet egyfajta befizetést jelent. Mindezt azért teszed, hogy életed legsötétebb napján, amikor nincs mit adnod, oda mehess a hit bankszámlához, és beválthasd. Mi ezt tettük 2020. február 1-én. Imádkozunk, hogy senki ne legyen kénytelen átélni a miénkhez hasonló szenvedést. Reméljük, hogy senkinek sem kell majd megbocsátani ilyen szörnyűséget, de mindannyiunknak fel kell készülni az eljövendő szenvedésre. Ha ma bármit is rátok hagyhatunk, az az, hogy arra bátorítunk titeket, hogy imádkozzatok, gyakoroljátok a megbocsátást minden nap, és tanítsátok meg gyermekeiteket ugyanerre. Gyermekeink emlékére ezt a tragédiát a megbocsátás napjává tettük. Azóta Ausztrália minden évben megünnepli a egy név Give Day-t. Ez nem csak a katolikusokat vagy a keresztényeknek szóló üzenet, ez az egész világnak szól, mint humanitárius üzenet. Nem a szentséghez, hanem a szabadsághoz is vezet. Nem csak a szentséghez, hanem a szabadsághoz is vezet. Katolikusként kötelesünk megbocsátás üzenetét terjeszteni, Isten segítségével változást hozunk a világba.

megbocsátásról gondolkodunk, hiszen ez lesz a témája a vasárnapi evangéliumnak, és láthattuk az előbbi tanúságtételből, hogy vannak helyzetek, amikor nem könnyű megbocsátani, és annyira fontosak azok, amik ezt ez a házaspár megfogalmazott, hogy, a megbocsátás az nem egy egyszeri gesztus csupán, hanem ez napoknak újra és újra döntést igényel. A megbocsátás döntés, elengedjük a haragot és a keserűséget, szabadság van, ami az erőnek a jele, egy ajándék, amit megadhatsz magadnak és másoknak. Azt gondolom, talán ezt legtöbben tapasztaljuk, hogy a legnehezebb önmagamnak megbocsájtani. Emlékszem, jó barátomék autóbalesetben haltak meg 1988-ban, és a szülők, főleg az édesapa mondogat utána magában, hogy, ugye előtte nem sokkal vették meg a új Trabantot, ők a régiekkel mentek el Győrbe, az egyik fiú ott kezdett volna dolgozni a következő napon, és műszaki baleset volt, műszaki okok voltak. Ha odaadom nekik az új

0: cseppszőszövetikus betegségekről írta. Uh-huh. Hát úgy, hogy nem volt hívő, most sem hívő, de azóta imádkozok neki, hogy ne csak egy dolgozat legyen, hanem osztja meg ezt a világgal, mert mikor arról beszélünk, hogy megbocsátás, az gyógyító. Tehát ez teljesen materiálisan, orvosi szemmel is kimutatható. Ugyanúgy, mint a holokauszt túlélőknél is. Aki meg tudott bocsátani a 100 évig élt, aki nem, az nagyon gyorsan meghalt. Tehát, uh-huh. Teljesen ilyen anyagi világból is egyértelmű. Nagyon hálás vagyok a Szentléleknek, mert én 50 éves koromban kezdtem foglalkozni az evangéliumokkal, de 30-40 évesen már rájöttem, hogy nincs jobb megoldás, mint a megbocsátás. Uh-huh. Én tudok. Nagyon-nagyon köszönöm.
1: Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondta. Isten áldja meg, jó utat kívánok.
0: Isten áldja önöket is, a legjobbak.
1: Igen, a megbocsátás fontos. Ennek a fontosságát jó erősíteni újra és újra magunkban. Úgyhogy köszönjük, hogy minket választottak, hogy a mai napon is minket hallgatnak, és akkor hamarosan következik a következő műsorunkban a Fészek Hinta című műsorunk. Reggel rosszul mondtam, ilyenkor nincs rajtam a szemüvegem, és olyan kicsi betűkkel van a műsortükről írva, ezért nehezen olvasom ki, de következik ez a műsorunk, ma élőben lesz, itt vannak már a szomszédban a műsor vezetői, úgyhogy maradjanak velünk, hírperceket fogunk hallgatni, és utána következik ez a műsorunk, úgyhogy áldott szép napot kívánok, Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
4: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Adjon nekik az Úr örök világosságot, szeretteiknek vigaszt és reményt.
5: Rózsafüzér imádságunkat a hallgatók és a velünk együtt imádkozók szándékaiért ajánljuk fel. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
5: Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
6: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyháza, a szentek közösségén, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér első titka, aki a halálból föltámadt. Legyen áldott az Isten és Urunk Jézus Krisztus Atya, aki minket nagy irgalmában Jézusnak a halálból való föltámadása által új életre hívott, az élő reményre, hogy a mennyekben elpusztíthatatlan, tiszta és soha el nem hervadó örökség várjon rátok. Uram, köszönöm, hogy a te feltámadásod nem olyan természeti jelenség, mint egy távoli csillag különleges ténye, hanem mindennapjaim reménye lehet, napi örömöm forrása, nehézségeim gyógyszere. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
7: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér második titka, aki a mennybe fölment. Ha tehát Krisztussal föltámadtatok, keressétek, ami fönt van, arra legyen gondotok, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal el van rejtve az Istenben. Amikor majd Krisztus, ami életünk megjelenik, vele együtt ti is megjelentek dicsőségesen. Az apostolok fölemelték a tekintetüket, rád néztek. A mindennapi sártaposásból most mi is fölemeljük tekintetünket rád. A földről, a mindennapok porából mi is magasban nézünk, utánad, aki az Atya jobbján ülsz. A te mennybe meneteled a mi egyetlen reményünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe felment.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
5: A dicsőséges rózsafűzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Újuljatok meg gondolkodásotok szellemében, aki az Isten szerint igazságosságban és az igazság szentségében alkotott teremtmény. Semmiféle rossz szó ne hagyja el ajkatokat, hanem csak olyan, amely alkalmas az épülésre, hogy amiben kell, javára váljék hallgatóitoknak. A Szentlélek bensőnkben újít meg, add, hogy tetteim ne a pusztán külső cselekedetek legyenek. A Szentlélek adta bensőséges Krisztushoz tartozásból fakadjanak tetteim, ne az embereknek megfelelés irányítson. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
5: A dicsőséges rózsafűzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Új eget és új földet láttam. Az első ég és az első föld ugyanis elmúltak, és tenger sincs többé. Akkor láttam, hogy a szent város, az új Jeruzsálem alászállt az égből, az Istentől. Olyan volt, mint a vőlegényének fölékesített mennyasszony. Jézus második eljövetele megújítja az eget és a földet. Szűz Mária, az új ég és új föld te első építőköve, az Atya jobbján álló Jézus mellett. Köszönjük, hogy anyaként hazavársz bennünket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
6: Asszonyunk szűz, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
5: hívalmadra. A dicsőséges rózsafűzér ötödik titka, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott. Mária így szólt, Lelkem magasztalja az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a hatalmas, és szent az ő neve. A názáreti leány kicsinségét az Úr Szent István király fölajánlása nyomán a magyarok nagyasszonyává emeli, majd nemzetek sora választja királynőjévé, végül pedig Isten a világ királynőjévé tette. Uram, nagy szentjeid a kis úton követnek téged. Az evangéliumi kicsinség nem a középszerűség útja, hanem az Isten dicsőségébe vezet. Adj bátorságot, hogy merjük követni Szűz Mária példáját a te utadon. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
11: aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak
10: és a Szentléleknek.
7: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
5: évalmadra. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk. Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és föltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Hadd meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek, Krisztus, ami Urunk által.
6: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
6: Amen.
4: A dicsőséges rózsafüzért a roma közösség elhunyt tagjaiért és hozzátartozóikért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Szeptember 12-e. Férfiak, ugyanígy az asszonyok. A Timóteusnak írt első levelében írja ezt Pál, méghozzá a második fejezet 8. versében. A férfiakról és az asszonyokról szól ez az ige szakasz. Próbáljuk most jól megérteni. Amikor a férfiakkal kapcsolatban az imádságot említi az ige, akkor azt hangsúlyozza, hogy a férfiak tiszta Isten tisztelet és a kegyesség felelősei. Ezért fontos, hogy mindenütt ebben mutassanak példát. Felemelt kezekkel imádkozva, vagy arca borulva, vagy a hétköznap harcaiban imádkozó életet élve. Mindenhogyan és mindenkor. Az asszonyok pedig ékesítsék magukat. Vagyis ne legyen elhanyagolt a hívő asszony, de ne legyen kihívó sem, legfeljebb a férje számára. Az igazi ékesség pedig nem a külső, hanem a jó cselekedet. Az asszonynak ugyanis megadatott a teremtési rendben meghatározott szerepe, és ez nem tanítás, nem az uralkodás, nem a gyülekezetben, nem a családban, hanem a fészek meleg családi és gyülekezeti háttér megteremtése. A teremtési rendben meghatározott szerepe az asszonynak. Sokféle magyarázati kísérlet próbálta enyhíteni ezt az igét. Nem érdemes. Helyére kellene találni végre mindkét nemnek. Háttér nélkül nem érvényesül az előtér sem. A férfi amabban, a nő emebben tartatik meg, azaz lehet, hogy a maga helyén a boldog élet forrása az isteni rendben. Az üdvösség itt most ezt jelenti. Még mindig nem állt helyre a gondolkodásunk mindkét nemről. A lényeg, hogy ez nem aláfölé rendelés, nem több és kevesebb, nem uralkodó és elnyomott, hanem az Isten teremtési rendje. Isten teremtési rendjében a célból kell lennünk, hogy megmaradjunk a hitben, a szeretetben, a szent életben. Fontos szócska az ugyanígy. Az apostol itt a férfiakra ugyanúgy gondol, mint az asszonyokra. Vagyis nem aláfölönrendelésről van szó. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: adományvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves Mária Rádió család! Van valami különleges a Mária Rádióban. Amikor bekapcsolod, nem szakítja félbe reklám az imádságot. Nem egy szponzor dönti el, miről beszélhetünk. Nem üzleti érdek határozza meg, milyen értékeket képviseljünk. A Mária Rádió azért lehet szabad, mert a hallgatói tartják fenn. Ez a kezdetektől így van. Olaszországban a Mária Rádió mára 850 FM adóállomáson és a digitális rádióhálózaton keresztül az egész országban hallható. Püspökök, papok, szerzetesek, szerzetesnők és világi hívek vesznek részt műsoraiban. Plébániák, kolostorok, kórházak, sőt börtönök közönsége is bekapcsolódnak a közös imádságba. Mindez úgy épül fel, hogy a rádió nem adta fel a szabadságát, és éppen ezért van szüksége újra és újra hallgatóira. Nálunk is minden adás mögött nagyon is valós költségek vannak. Működtetni kell a stúdiót és a technikai rendszereket, biztosítani kell a sugárzást, el kell jutni az élő közvetítések helyszíneire, és fenn kell tartani mindazt, ami ahhoz szükséges, hogy amikor bekapcsolod a rádiót, az megszólaljon. Ezért kérjük most a segítségedet. Gondolj arra az idős emberre, akinek a Mária Rádió jelenti a kapcsolatot az imádkozó közösséggel. A betegre, aki a rádió mellett mondja el a rózsafüzért. Arra, aki autóvezetés közben hall meg egy mondatot, amely egész nap elkíséri. Vagy arra az emberre, aki talán hosszú évek után éppen egy rádióműsoron keresztül kezd újra Isten felé fordulni. Értők is szól a Mária Rádió. Ha megteheted, kérünk, segíts egyszeri vagy rendszeres adománnyal. Már egy kisebb, rendszeresen felajánlott összeg is sokat jelent, mert kiszámíthatóvá teszi a rádió működését. Ha pedig most nem tudsz anyagilag támogatni bennünket, imádkozz értünk, és mondd el másoknak is, miért fontos számodra a Mária Rádió. Mert amikor a Mária Rádiót támogatod, nem egyszerűen egy rádió működéséhez járulsz hozzá. Segítesz, hogy az evangélium hangja eljusson valakihez, akinek talán éppen ma van rá a legnagyobb szüksége. Köszönjük, hogy velünk vagy. Segíts, hogy a Mária Rádió holnap is szólhasson. Isten fizesse meg minden támogatásodat.
2: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az infokukat mariaradio.hu e-mail címen.

0: Hírpercek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre. Nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik Székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa, elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes, látványos kémiai bemutatókat, ahol akadálypálya leküzdésével tekinthetnek be az érdeklődők a vegyészet rejtelmeibe. A kutatók éjszakáján mintegy 5000 látogatót várnak a Debreceni Egyetem kampuszain. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: A Mária Rádió Pécelen az FM 91,7 MHz-es frekvencián fogható. Az imaórák liturgiája, reggeli dicséret következik.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Teljes szívemből kiáltok, hallgass meg, Uram. Parancsaidat én megtartom. Te hozzád kiáltok, szabadíts meg engem. Intelmeidet én híven őrzöm. Téged szólít kiáltásom már hajnal előtt, mert nagyon reménykedem igéidben. Téged kutat szemem véradat előtt, hogy szavaidról elmélkedjem. Tekints jóságodban könyörgésemre, Uram! Ítéleteid szerint éltess engem! Túl közel vannak már álnok üldözőim, de törvényedtől távol vannak. Te azonban közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Tudtam én parancsaidról kezdet óta, és azt is, hogy mindörökre adtad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Közel vagy, Uram, minden intelmed maga a hűség. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Atyáink Istene, jóságos Urunk, igéddel hívtad létre a mindenséget. Bölcsességeddel megalkottad az embert, hogy uralkodjék minden teremtményen, melyet te alkottál. Hogy a földkerekséget hűségben és igazságban igazgassa, és egyenes szívvel hozza meg ítéletét. Add nekem a bölcsességet, trónodon társadat, és gyermekeid közül ne zárj ki engem. Mert szolgád vagyok, szolgálód gyermeke, gyenge, csak rövid ideig élő ember. Föl sem fogom igazságodat és törvényedet. Ha még oly tökéletes valaki az emberek fiai között, de nincs meg benne bölcsességed, semminek sem számít. Nálad a bölcsesség, aki műveidet ismeri, és jelen volt, amikor a földkerekséget megalkottad. Ő jól tudja, mi kedves a szemedben, és mi egyezik meg parancsaiddal. Őt küld el szentegedből, fölséges trónod helyéről, hogy velem járjon és velem munkálkodjék, és megtudjam, mi kedves előtted. Mert ő mindent tud és megért mindent, megfontoltan vezet tetteimben, és megőriz hatalmával. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Bölcsességed, Uram, velem járjon és velem munkálkodjék. Az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsérjétek az Urat minden népek, magasztaljátok őt minden nemzetek. Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr hűsége örökké megmarad. Örvendezve örvendek az Úrban, és lelkem újjong az én Istenemben, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem, és az igazság palástját terítette rám, mint ahogy a mennyasszony ékszerekkel díszíti magát.

tetted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott mi nékünk,

kiszolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.

mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját. Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük. Istenünk irgalmas szívétől,

0: Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Boldog vagy, Mária, mert hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neked.
1: Ünnepeljük megváltónkat, aki Szűz Máriától született, és így könyörögjünk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Igazság napja, akit a szeplőtelen szűz, mint fényes hajnal előre jelzett, add, hogy mindig látogatásod fényében járjunk. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Örök ige, aki Szűz Máriát romolhatatlan hajlékoddá választottad, szabadíts meg minket a bűn romlottságától. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Üdvözítünk, édesanyád ott állt a kereszt tövében. Add, hogy az ő közben járására örömmel vállaljunk részt szenvedéseidből. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Jóságos Jézus, te a kereszten függve Máriát János anyjául rendelted, segíts úgy élnünk, hogy felismerjék bennünk Szűz Mária gyermekeit. Urunk, édesanyád, járjon közben értünk. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindenható Istenünk, add, hogy mindazok, akik a boldogságos Szűz Mária a dicsőséges szent nevét tisztelik, az ő közben járására nyerjék el irgalmasságod jó téteményeit, a mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Anyám, benned bízom és remélek. Anyám, te utánad epedek. Anyám, te jóságos, kegyelmez. Anyám, te hatalmas, védelmez. Anyám, ó jöjj, segíts imádkozni. Anyám, ó jöjj, segíts küzdeni. Anyám, ó jöjj, segíts szenvedni. Anyám, ó jöjj, ne hagyj elveszni. Hiszen bírsz segíteni, ó hatalmas. Akarsz is segíteni, ó irgalmas. Kell is segítened, ó hűséges. Fogsz is segíteni, ó kegyelmes. Anyám, te vagy a kegyelmek anyja. Szomorúak vigasztalója, bűnösök oltalma és menedéke, földnek reménysége, s mennynek ékessége. Kikérte még segélyedet hasztalanul, kitávozott tőled meghallgatatlanul. Azért bizton mondom minden szenvedésben, Mária mindig segít minden időben. Biztosan állítom életben s halálban, Mária mindig segít minden bal sorsban. Azért hiszem, s meghalok ezen hitemben, hogy veled leszek, jó anyám, fenn az égben. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek. Tied élet s halálban, tied jó és bal sorsban. Tied küzdve, szenvedve, tied most és örökre. Szűzszülője Istennek, engedd, hogy tied legyek.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Farkas István piarista, Lupusz atya vagyok. Ismerjük a bölcsességet, hogy aki gyorsan ad, az kétszeresen ad. Sajnos rádiónk anyagi gondokkal küszködik. Nagyon jó cél szolgál, és tudjuk, hogy annyi helyre tud az ember anyagiakat juttatni, hogy nehéz válogatni. Fontosnak tartom, hogy olyan nemzedék nőjön föl, aki hitben is erősödik, és ezáltal hatékonyabban tudja gazdagítani embertársait, és olyan az élete, amely Istennek is tetsző. Így kérem adományaikat, tájékozódni lehet a mariaradio.hu és egyéb helyeken, hogy ezt hogyan lehet hozzánk eljuttatni.
3: Börtönposta, a Mécses Szeretett Szolgálat műsora.
4: Szeptember 9-én a Börtönpostában ismét egy olyan kapcsolatot ismerhetnek meg, ami a Rácsokon túl is folytatódott. Bécivel és Virággal beszélgetünk. Műsorunk második felében a Mécses önkéntesek beszélgetnek emberségről és toleranciáról. Hallgassunk bele a műsorba!
5: Félelmeim voltak, hogy mi lesz. Hát egy társadalomtól elzárt emberrel majd hogy fogtok ti, meg a világ gondolni, meg esetleg nézni, tudod, hogy... És olyan meglepetések kaptak, hogy hihetetlen, hogy mintha én nem is lettem a társadalomból kirekesztve, nem is úgy bánatok vele. Ugyanúgy, mint egy normális ember. Nem normális ember. Aki nincsen bezárva, érted? Ez olyan benyomást adott nekem, hogy mintha nem is lettem volna börtönben. Mint egy család.
6: Vadhegyvidéken sétáltam, és egy vadállatot pillantottam meg. Közelebb mentem, és láttam, hogy nem vadállat, hanem egy ember. Még közelebb mentem, és láttam, hogy a testvérem. Tehát megismerni nagyon-nagyon fontos. Tehát ugye attól félünk, amit nem ismerünk. Messziről látjuk, és idegen, és az emberben az első reakció, ami teljesen normális egyébként, ez a sztereotípia, hogy jaj, fenyegetést jelent számomra. De ha vesszük a bátorságot, és közelebb megyünk hozzá, akkor látjuk, hogy nem fenevad, hanem egy ember, és ha még közelebb, akkor még észre fogom venni, hogy sokkal több bennünk a közös, mint az, ami elválaszt.
7: A folytatást szerda este 9 órakor hallgathatják meg a Börtönpostában.

Laudetur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából

szeptember 11-re emlékezve 25 évvel később. Soha nem vagyunk egyedül. A pápák az ikertornyok elleni merényletről, Krisztus fénye a sötétség órájában. Szemeráró bíboros az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúságtételéről.

0: Szeptember 11-ére emlékezve 25 évvel később soha nem vagyunk egyedül. 25 évvel azután, hogy a terrortámadások csak nem 3000 ember életét követelték New Yorkban, Pennsylvániában és Washingtonban, Ronald Hicks, New Yorki érsek a Vatikáni Rádiónak adott interjújában felidézi azt a hitet, amely segített az embereknek átvészelni azt a napot. Szól az évforduló alkalmából rendezett megemlékezésekről, és hangsúlyozza, még a tragédiáinkban sem vagyunk soha egyedül.
1: Everyone I've talked to remembers exactly where they were 25 years ago.
0: Mindenki, akivel beszéltem, pontosan emlékezik arra, hol volt 25 évvel ezelőtt, mondja Ronald Hicks, New Yorki érsek a 2001. szeptember 11-i támadások negyedszázados évfordulója kapcsán. Akár dolgozott valaki, akár iskolában volt, akár még meg sem született, az aznapi események megváltoztatták a világot. Hicks érsek számára 2001. szeptember 11-e az osztályteremben kezdődött. Akkoriban papként posztgraduális tanulmányokat folytatott a Chicagói Főegyházmegyében, Illinois államban. Emlékszik arra, hogy amikor értesültek a hírről, az egész osztály döbbenten ült. Az események nem csak azokat a helyeket érintették, ahol a repülőgépek lezuhantak, New Yorkot, Washingtont és Pennsylvániát, hanem emberek ezreinek életét is, amely attól a naptól kezdve soha többé nem lehetett ugyanolyan. A terrorral, szomorúsággal és döbbenettel teli napon a romok között a hit is jelen volt. Az emberek szeptember 11-én nem csak rátaláltak a hitre, hanem, amint Hicks érsek hangsúlyozza, olyan támaszt találtak benne, amelyre hagyatkozhattak.
1: When everything is falling apart, people go right back to God, to faith, to hope.
0: Amikor minden összeomlik, az emberek végül visszatérnek Istenhez, a hithez, a reményhez, azokhoz az alapvető dolgokhoz, amelyek népként összetartanak bennünket, magyarázza. Csak azon a napon több mint 2900 ember vesztette életét. A több ezer elsősegélynyújtó közül, akik a World Trade Centerbe, a Pentagonba és a pennsylvániai helyszínre siettek, több százan önzetlenül életüket áldozták, miközben másokat próbáltak megmenteni. Michael Judge atya, a New Yorki tűzoltóság káplánja egyike volt azoknak, akik életükkel tettek tanúságot ezekről az alapvető értékekről. Úgy gondolom, Judge atyában azt láthattuk, ami nagyon sok emberrel történt, hangsúlyozza Hicks érsek. Amikor szükség van rád, azonnal cselekszel, nem habozol, hanem segítesz.
1: And then he lost his life, but that's sacrificial love.
0: Ő elvesztette az életét, de ez az önfeláldozó szeretet. Judge atya volt a terrortámadások első hivatalosan azonosított halálos áldozata. Neve annak a további 2976 embernek a nevével együtt szerepel a New Yorki emlékhelyen, akiknek emlékét örökre megőrzik. Abban a városban, ahol egykor a World Trade Center ikertornyai álltak, megemlékezések, istentiszteletek, szentmisék és különböző emlékprogramok idézik fel a tragédia évfordulóját. Emléksétákat, koszorúzásokat és fényinstallációkat is rendeznek. Pontosan reggel 8 óra 49 perckor, abban a pillanatban, amikor 25 évvel ezelőtt az első repülőgép az északi toronyba csapódott, New York valamennyi templomának harangja megszólalt, miközben a város elcsendesedett. Ez a pillanat arra szolgált, magyarázza Hicks érsek, hogy megálljunk, meghallgassuk egymást, imádkozzunk, ne felejtsünk, és mindezt közösségként, Istennel együtt tegyük. A Főegyházmegye szeptember 10-én este virrasztó szentmisét is tartott a New York szívében álló Szent Patrik székesegyházban. A zsúfolásig megtelt templomban jelen voltak a szeptember 11-i áldozatok családtagjai, a New Yorki rendőrség és tűzoltóság képviselői, a kikötői hatóság és a sürgősségi szolgálatok munkatársai, közéleti vezetők, humanitárius szervezetek képviselői, papok és világi hívek. Hicks érsek szerint ez az egység különösen is fontos azok számára, akik 25 év elteltével is gyászolnak. Egy ilyen nagyságrendű esemény feldolgozásához hosszú időre van szükség. Ezért segít, ha összegyűlünk a hitben és a szentmisén.
1: Knowing that peace is fragile, It doesn't happen just because you wish for it.
0: A 2001. szeptember 11-i események felidézése arra is emlékeztet, hogy a béke törékeny. Csak akkor valósulhat meg, ha az emberek összefognak érte, felülemelkedve nézeteltéréseiken és a nehézségeken. A támadások a feszültség új időszakát nyitották meg. Megtörték a testvériség érzését, és kétségeket ébresztettek a hidegháború befejezése után oly fáradtságosan kialakított stabilitás és béketartosságával kapcsolatban. Mindössze 8 héttel a támadások után Szent II. János Pál pápa hangsúlyozta, hogy a párbeszéd elengedhetetlen a múltból örökölt tragikus konfliktusok leküzdéséhez, valamint annak biztosításához, hogy az egyetlen Isten neve egyre inkább az legyen, ami valójában, a béke neve, és felhívás a békére. 7 évvel később 16. Benedek pápa a World Trade Center helyszínén állva imádkozott a békéért az erőszaktól sújtott világban. Vigasztalj és erősíts meg bennünket, erősíts meg a reményben, és adj nekünk bölcsességet és bátorságot, hogy fáradhatatlanul munkálkodjunk egy olyan világért, amelyben az igazi béke és szeretet uralkodik, mondta akkor Benedek pápa. 2015-ben Ferenc pápa arra a szeretetre irányította a figyelmet, amely azon a tragikus napon is megmutatkozott. Mint mondta, itt a fájdalom és a gyász közepette kézzel foghatóvá vált az a hősies jóság is, amelyre az ember képes, valamint azok a rejtett erőtartalékok, amelyekből meríteni tudunk. A szenvedés mélységében az önzetlenség és a szolgálat nagysága is megmutatkozott. Segítő kezek nyúltak a bajba jutottak felé, emberek adták életüket másokért, hangsúlyozta Ferenc pápa. A támadások után 25 évvel a Szent Patrik Székesegyházban bemutatott szentmise is példája volt annak a párbeszédnek és testvériségnek, amelyre a pápák a világ, az országok, a városok és a családok békéje érdekében buzdítottak. Katolikusok, rabbik, imámok, protestáns lelkészek, valamint vallásközi és ökumenikus csoportok képviselői együtt voltak jelen a Székesegyházban, együtt imádkoztak és reméltek. A párbeszéd velünk kezdődik, mutatott rá New York érseke. Sok kérdésben nem értünk egyet. Lehet szó teológiáról, egyháztanról vagy politikáról. De nekünk kell megtennünk az első lépést, hogy legalább egymás mellé álljunk és valóban kövessük a béke példáját. Hicks érsek a Szent Patrik Székesegyházban mondott homíliáját annak a gondolatnak szentelte, hogy a gyógyuláshoz és a gyászhoz idő kell. Nem lehet egyszerűen félre söpörni, vagy figyelmen kívül hagyni őket. A remény azonban örök, hangsúlyozta.
1: So God is with us in the good and the bad. He's with us in our tragedies and our joys. That God is with us always. We are never abandoned.
0: Isten velünk van a jóban és a rosszban. Velünk van tragédiáinkban és örömeinkben. Soha nem hagy magunkra bennünket. Soha nem vagyunk egyedül. Isten velünk volt 25 évvel ezelőtt. Isten velünk volt ebben a 25 évben is. Isten velünk van ma, és Isten holnap is velünk lesz.

Második János Pál pápa az ikertornyok elleni merényletről. Krisztus fényét keressük a sötétség órájában is. Második János Pál pápa, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órákban is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet, a gonoszé és a haláli az utolsó szó. 25 évvel ezelőtt, 2001. szeptember 11-én, amikor az Amerikai Egyesült Államokat 4 öngyilkos merénylet sújtotta, amelyek az ország különböző részein közel 3000 áldozatot követeltek, II. János Pál pápa éppen Castel Gandolfóban tartózkodott. Miután telefonon tájékoztatta őt a történtekről Joaquín Navarro Valls, szentcéki szóvivő, a pápa mélyen megrendült a hírek hallatára, és az apostoli palota kápolnájába vonult vissza, majd üzenetet küldött George Bush amerikai elnöknek, amelyben részvétét nyilvánította, és együttérzését fejezte ki az egész amerikai népnek. A részvét távirat híven tükrözi a pápa nagy szívét, amely az egész világ fájdalmáról szól, amit most kimondhatatlan borzalom töltött el az embertelen terrortámadások miatt a történelemnek ebben a sötét és tragikus pillanatában. Másnap szerdán a Szentpéter téren tartott általános kilogatás során a Szentatya külön kérésére az egyébként szokásos hangulattól eltérően nem volt taps, a hívek méltósággal is nyugodtan csendben maradtak. A tegnapi nap sötét nap marad az emberiség történelmében, mert az szörnyű sértés az emberi méltóság ellen, mondta II. János Pál pápa, majd felvetette a mindenkiben ott bujkáló kérdést, hogyan fordulhatott elő ilyen vad kegyetlenség, és mit tehetünk most? A válasz Krisztusban rejlik, aki a reményünk alapja, mert ő biztosítja, hogy ne a gonoszé és a halálé legyen az utolsó szó, biztatott az akkor már idős és beteg pápa. E drámai eseménnyel egy időben zajlott Rómában Szent Ágoston rendjének 180. rendes általános káptoranja, amely részt vett Robert Francis Prévost atya is, a későbbi 14. Leó pápa, akit éppen szeptember 14-én születésnapján választottak meg a rend általános előjárójává. A rendi nagygyűlés végén ő celebrálta a káptalan záró szentmiséjét szeptember 21-én a Santa Maria del Popolo Ágoston rendi templomban. Homiliájában Prévost atya akkor így szólt. Nem mulaszthatjuk el, hogy megemlékezzünk azokról a tragikus eseményekről, amelyek szeptember 11-én megrázták az Egyesült Államokat. Az erőszak, amelyet a világ a múlt héten az Egyesült Államokban látott, egy csereg probléma tragikus kifejeződése, amelyek mindenhol csak súlyosbodnak. A gyűlölet és az erőszak tovább fog nőni.

Az összes keresztény vértanú egyhangú, közös tanúság tételéről. Szeptember 10-én csütörtökön délelőtt a Szentszék sajtótermében sajtókonferenciát tartottak a 21. század a mártírok új korszaka címmel a hónap közepén megrendezésre kerülő összejövetelről, amelyet az Augustinianum Patrisztikus Intézetben tartanak szeptember 15-én. Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa felszólalásában az újságírókat a közös keresztény vértanulisták antropológiai és ökumenikus jelentőségére emlékeztette. A sajtókonferencián a bíboros mellett felszólalt még Fábio Fábene érsek, a Szentek ügyei dikasztérium titkára, aki egyúttal az új vértanúk a hittanúságtevői bizottság elnöke, illetve Andrea Riccardi professzor, a Szent Egyet közösség alapítója, az említett bizottság alelnöke. Semeraro bíboros rövid felszólalásában a dikasztériumnak Ferenc pápától kapott új megbizatásáról és az abból adódó hármas feladatáról szólt. A Szentek ügyei dikasztériumának ez a kezdeményezése egy ideje hozzákapcsolódik annak hagyományos tevékenységéhez. Ferenc pápa 2022-ben megjelent a római kúria reformját szolgáló Predicate Evangelium kezdetű apostoli konstitúciója jelzi ugyanis, hogy a dikasztérium az előírt eljárás szerint kezelje a boldoggá és szent javatással kapcsolatos összes ügyeit. A Ferenc pápa által a dikasztériumon belül maradandó módon létrehozott új mártírok, a hittanúi bizottság célja, hogy összeállítsa mindazok listáját, akik vérüket ontották, hogy megvallják Krisztust és tanúságot tegyenek az evangéliumról. Ez pedig három dolgot is jelent, szögezte le Semeraro bíboros. Az egyházban az életszentség kegyelmét a szent javatások jelzik ugyan, de nem merítik ki. Nyilvánvalóan nem kizárt, hogy a vértanúk katalógusában szereplők közül néhánynak esetében a szükséges feltételek mellett elindulhat a boldoggá és szenti avatási eljárás. Semeraro bíboros ezentúl nyomatékkal kiemelte Szent II. János Pál pápa Novo Millennio Ineunte kezdetű enciklikája jelzését, miszerint a boldoggá és szenti avatások alapfeltétele a hétköznapi keresztény élet magas értéke, illetve Ferenc pápa Gaudete et Exsultate kezdetű enciklikájában követelményként említett közvetlen életszentség. A Szentek ügyei dikasztérium prefektusa második szempontja a keresztény életszentség antropológiai értékére mutatott rá, mégpedig 16. Benedek pápa P. Salvi kezdetű enciklikájának tanításával. Másokkal együtt, másokért szenvedni, az igazságért és az igazságosságért szenvedni, a szeretetét szenvedni és azért, hogy igazán szerető emberré váljunk, ezek az emberiség alapvető elemei, amelyek mellőzése magát az embert pusztítaná el. De ismét felmerül a kérdés, képesek vagyunk-e erre? Mert ehhezig szükségünk van tanúkra, mártírokra, akik teljesen odaadták magukat, hogy ezt bebizonyíthassák nekünk, nap mint nap. Szükségünk van rájuk, hogy a mindennapi élet apró alternatíváiban is a jót válasszuk a kényelem helyett, tudván, hogy pontosan így éljük az életet. Mondjuk ki újra, az igazságét való szenvedés képessége az emberség mércéje. Szól Benedek pápa tanítása. Végül a bíboros a kezdeményezés ökumenikus értékét hangsúlyozta, amelyet Szent II. János Pál pápa kezdettől fogva kijelölt a bizottság számára. Már az 1995-ben megjelent Ut unum sint kezdetű enciklikájában is ezt írta, az Isten központú látásmódunkhoz nekünk, keresztényeknek már van egy közös mártirológiánk, közös vértanulistánk. Ez megmutatja, hogy mély szinten miként tartja fenn Isten a közösséget a megkereszteltek közt a hit legfőbb követelményében, amely az élet áldozatban nyilvánul meg. Amikor Ferenc pápa a Szentek ügyei dikasztériumán belül létrehozta a vértanú bizottságot, hangsúlyozta, hogy annak munkája lehetővé teszi, hogy az egyház által hivatalosan elismert nagyszámú mártírjai mellé kerüljenek egy hatalmas panorámában, azon testvérek dokumentációjában,

0: tanúság tételei, amelyben a keresztény vértanúság egyetlen hangként visszhangzik. Zárta felszólalását Marcello Semeraro bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa.
1: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: راديو. Programajánló következik. Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
1: Az idei esztendőben szeptember 12-e és 13-a között lesz a Váci Hétkápolna kegyhely Mária neve búcsúja. Szeretettel várnak mindenkit ünnepi rendezvénysorozatukra, ahol gazdag lelki programokkal újíthatjuk meg hitünket. Szeptember 12-én szombaton 18 órakor dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök atya, 13-án vasárnap 10 órakor pedig dr. Beer Miklós nyugalmazott megyés püspök atya fogják bemutatni az ünnepi szentmiséket. A szombati szentmisét megelőzően fatimai ájtatosság lesz, a szentmisét követően pedig Mária köszöntők, virrasztó zsolozsma és gyertyás rózsafűzér is lesz. Közreműködik a Szentdomokos kórus, Tóth András és a gödöllői premontrei kántorátus. Éjféli szentmisével zárul a nap. Vasárnap reggel 8 órakor görögkatolikus szentmisével indul az ünnepnap, azt követően nemzetiségi nyelveken szólalnak meg a rózsafűzérek, és ünnepi körmeneten vehetünk részt. A napi záró szentmisét dr. Varga Lajos atya mutatja be 17 órakor. Lélekhang koncert a Szikla templomban. 2026. szeptember 13-án vasárnap a 17 órás mise után Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Immár negyedik alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója Reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, mellyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Szikla templom, Budapest, 11. kerület, Szent Gellért rakpart, 1 szám. Még egyszer az időpont, szeptember 13-a vasárnap, a 17 órás mise után. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Mindenki születésnapja, társadalmi összefogás sétája. 2026. szeptember 12-én 10 órától indulás és érkezés Budapest-Széchenyi tér, Magyar Tudományos Akadémia elől a Lánchídon át a Tabánba. Álljunk ki együtt az életvédelme mellett. Legyen mindenkinek születésnapja. Az esemény célja ünnepelni és segíteni a várva várt és váratlanul érkező kisbabákat és családjukat. A program Pontifex Sári beszéde, Olaj Anett tanúságtétele, Pál Eszter népdalénekes előadása, Gável András zenész beszéde, Lackfi János beszéde és előadása, Steinbach Éva beszéde a Down alapítványtól, Kis Teodóra beszéde az Örökké Haza Egyesülettől, Giró Szász Áron beszéde az Axioma Központból, Számbori Soma beszéde és tanúságtétele, Malek Andrea előadó művész előadása.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: Humanitárius segéd és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullam károsultjainak. Közel 1000 cserkész táborozott együtt a Dél-Zselicben tartott kerületi nagytáborban. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. Dél-Dunántúli Cserkészkerületek és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség első európai kerületének közös táborozását Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagymáté vadászház körüli erdőségekben. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna és Veszprém megyékből, továbbá Európa megannyi országából érkeztek, tájékoztatott az eseményről a Magyar Kurír. A kerületi nagytábor csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor kiemelt célja volt a magyarság tudat erősítése, közös keresztény magyar hagyományaink megélése és ápolása a cserkészet keretei között. A tábor teljes szervezését a 20-25 éves korosztályhoz tartozó cserkészek végezték, önkéntes alapon, hogy a táborban minden biztonságosan zajlódjon. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Uram, 5 talentumot adtál, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Jól van, te hűséges derékszolga, minthogy a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Nekem olyan mestereim voltak, és ezek szerint ilyen talentumokat kaptam, hogy azt érzem, hogy ezzel gazdálkodni kell, és ezt majd számon kérik tőlem. Érdekes, mert amikor elsős voltam, akkor a tanítónéném hívta fel a szülők figyelmét, hogy vigyenek zeneiskolába, akkor a Szentendrei Zeneiskolának egy kihelyezett tagozata működött Pomázon, és valahol ott nézegettek, talán énekel, nem is kellett, vagy tapsolni valamit. És akkor azt mondták, hogy hát a fúvós hangszer, akkor megjelent a lelki szemeim előtt egy nagy, minimum egy trombita, vagy talán inkább harsona, vagy tuba, tehát ezek a csodálatos, szép nagy részhangszerek, amelyeket én láttam is sokat. Akkor azt mondták, hogy mit szólnál, fiam, ha klarinét lenne? Én azt mondtam, hogy persze, hát mit mondhat erre a gyerek? És aztán egy hét múlva, vagy nem tudom mikor volt az, amikor megkaptam a hangszermet, ez egy olyan boldog érzés volt, mai napig emlékszem, hogy ütött kopott hangszer volt, valami rongyba volt becsavarva, egy szeptemberi esős délután sétáltam, bedugtam az esőkabátom alá, és teljesen lázban voltam, hogy nekem most ilyen hangszerem van. De nem szerettem volna zenész lenni. Nagyon szerettem focizni, tehát én azt mondtam, hogy annyi minden van, ami a világon szép, és engem foglalkoztat, hogy a zene az egyik a sok közül. De aztán eltelt 2-3 év, és már 17 éves voltam, amikor azt mondtam, hogy már pedig nekem ez a legfontosabb. Azt szoktam mondani a mai fiataloknak és a tanítványaimnak is, hogy ezek az impulzusok a legfontosabbak, és amit itt az ember megtesz a fiatal korában, ahhoz nagyon sokszor tud úgy visszanyúlni, hogy arra tud építkezni és támaszkodni. Fontosnak tartom, hogy a szakmaiságon túl a zenében megjelenjen valami olyan plusz, ami túl van azon, hogy milyen akkord van, milyen ritmus van, hogy tisztán játszom vagy nem. Ez a megmagyarázhatatlan plusz, ami miatt érdemes

0: Borbé Mihály, Kossuth Díjas zenész gondolatait hallották.
1: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

Adi Endre, sorsunk. Van az életben egy-egy pillanat. Erősnek hisszük szerfelett magunkat. Lelkünk repül, száll, magával ragad, búsakodalmak mint hiába húznak. Csalóka álmok léghajóján a vihar szépen felnekekbe tüntet. Míg lenn a földön kárőrvendő gúnyos kacajjal, röhögnek bennünket. Van az életben egy-egy pillanat, hogy nem várunk már semmit a világtól. Leroskadunk bánat terhe alatt. Szívünk mindenkit megátkozva vádol. Míg porba hullva megsíratjuk, mi porba döntött. Sok keserű álmunk, nincs egy szem, amely könnyet ejtsen, míg testet öltött vágydalmakká válunk. Ez a mi sorsunk. Mindörökre ez. Szívünk a vágyak tengerén evez. Hajónkat szélvész vihar összetépi, de egy zord erő küzdelemre készti. Bolyongunk, égünk lelkesedve vágyva, nincs egy reményünk, mely valóra válna. Míg sírba visz az önvád, néma átka.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai nap evangéliumát Szent Lukács könyvéből vesszük. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt terem. Minden fát gyümölcseiről lehet megismerni. Nem szednek a tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincseiből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő, hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázudult a házra, de az nem tudta összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázudult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Jézus szeret képekben beszélni. Az ókori ember számára ez fontos volt, mert a képek segítették abban, hogy megértsék a tanítást, amit mondani szeretne. És Jézus első képében a jó gyümölcs a jó fáról egyértelmű és okokozati viszonyt hoz elő, hogy a jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Ugyanakkor minden kép, minden hasonlat egy picikét sántít, hiszen ha az emberi életünket nézzük, akkor látjuk, hogy mindannyiunkban van, ami jó, és van, ami rossz. Van, ami jó felé mutat, jó gyümölcsöt hoz, van, ami rossz felé mutat, rossz gyümölcsöt hoz. Az ember élete ilyen kettősségben látható, szemlélhető újra és újra. És éppen ezért fontos számunkra, hogy felfedezzük magunkban, és főleg a másik emberben azt a jót, ami benne van. Mert van, amikor a másik emberben elsősorban a rossz jelenik meg, a rossz mutatkozik meg, a rossz válik tapinthatóvá, észrevehetővé. De ha rá tudok mutatni az ő életében, viszonyaiban a jóra, akkor ez a jó, ez egy kicsit előtérbe tud kerülni, akkor ez a jó, ez tud segíteni számára, hogy le tudja küzdeni a rosszat. Ha látom magamban a jó dolgokat, az segít abban, hogy a rosszat le tudjam győzni önmagamban. És így lehetünk egyre inkább fiai, mennyei atyánknak. A második képnek a klasszikus változatát Máté evangéliumában a hegyi beszéd záró képeként olvassuk, hogy az jó alapra épített ház bírja a viharokat, az alap nélküli ház viszont ezeknek a viharoknak nem tud ellenállni. Mik azok a jó alapok, amiket építeni tudunk, amikre építeni tudunk? A jó alap az Isten szava, az Isten igéje. Ha hallgatjuk és megvalósítjuk Isten szavát, Isten igéjét, akkor ez a jó alap, ez megerősít bennünket a mindennapi életünkben. Ezen a jó alapon tudjuk az élet viharait újra és újra kiállni. És persze azt is tudjuk, sejtjük ebből a képből, hogy nem elég egy házat fölépíteni a jó alapokra, ezt a házat karban is kell tartani, ezt a házat újra és újra gondozni kell. Azt az alapot, amelyre építettünk, újra és újra meg kell erősíteni. Ezért szeretnénk napról napra hallgatni Isten szavát, ezért szeretnénk napról napra megerősödni Isten útján, megerősödni a személyes Isten kapcsolatban. És így válhatunk egyre inkább valóban fiaivá mennyei atyáknak, hogy jelévé válhassunk az ő szeretetének. Urunk Jézus Krisztus, erősíts meg bennünket utunkon. Segíts bennünket, hogy napról napra hallgatva szavadat, igédet, megerősödjünk a te tanításodban. Segíts bennünket, hogy olyan alapokon állhasson életünk, amely az élet viharait bírja, az élet viharaiban meg tud állni. És segíts bennünket, hogy mások számára példák lehessünk, másoknak meg tudjuk mutatni azt a jó alapot, amelyet te adtál számunkra,
meg tudjuk mutatni azt a jó alapot, amely az örök élet útján megerősít bennünket. Jézusunk, segíts bennünket mindennapjainkban!

Mai napon, szeptember 12-e van, a mai nap évfordulói között talán a leghangsúlyosabb számunkra, 1683, amikor Bécs városa felszabadul a törökök osztroma alól, Szobieszki János lengyel király és Lotaringiai Károly herceg vezette keresztény felmentő sereg a védükkel együtt döntő győzelmet arat Kara Musztafa nagyvezír seregén. Ennek kapcsán rendeli el a Szent Atya Mária neve napját erre a mai napra. Ugyancsak a mai naphoz kapcsolódik, hogy Krisztus előtt 490-ben Atén győzelmet arad a perzsák felett az úgynevezett maratoni csatában. A születésnaposok között Tersánszky Józsi Jenő kossuthdíjas magyar írót említhetjük meg, aki 1888-ban ezen a napon született. A mai naphoz kötődik Christoph Bach német zeneszerző halálának az évforduló 1661-ben, ugyancsak a mai napon hunyt el 2014-ben Stanka István kossuthdíjas magyar színművész, a nemzet színésze, 2016-ban Csóri Sándor kétszeres kossuthdíjas magyar költő, esszéíró, prózaíró, politikus, a nemzet művésze, és Marton László 2019-ben, aki kossuthdíjas magyar rendező, színigazgató volt. Tehát a mai nap Mária nevének az ünneplése, Mária nevenapja, amikor is ugye, őt ünnepeljük. Számos Mária nap van még, a Mária nap van még ezen kívül is a naptárban, de ez az, ami a mai napon kiemelkedik, azon kívül a gújdókat, az ibolyákat, az írmákat, a marionokat, palomákat, szelestjéneket, tóbiásokat is lehet köszönteni a mai napon, és természetesen köszöntünk mindenkit, akinek a mai nap bármilyen szempontból ünnep, legyen az egy születésnap vagy házassági évforduló.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mai műsorunkban az adakozásnak a bibliai alapjairól szeretnék egy pár gondolatot megosztani. Korintusiakhoz írt levél, második levélben olvashatjuk, 8. fejezetben, hogy erejük felett is adakoznak. Sőt, könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jó téteményébe és közösségébe fogadjuk be őket. Három dolgot említenék meg. Elsőként a sáfárság és az adakozás közötti kapcsolatot, másodszor pedig az adakozás mögött meghúzódó igazságot, és harmadszor az adakozás akadályai. A sáfárság és az adakozás közötti kapcsolat, az adakozás és a sáfárság nagyobb, átfogóbb témájának csupán egy része, mert a sáfárság egy sokkal szélesebb körű elv, és minden olyan dolog ide számít, amit Isten a hívőknek adott. Mind az anyagi, mind pedig a lelki dolgok ide tartoznak, mint például a lelki ajándékok, ismeret és képességek. A sáfárság átfogó témájában azzal foglalkozunk, hogyan használjuk mindezeket a dolgokat Istenért és Isten munkájára. Az adakozás a sáfárságnak csupán egyik szempontja, amely kifejezetten a pénzügyi dolgokat érinti. A lényege, mit ad Isten a hívőnek, és annak mely része kerül vissza az Úrhoz az ő munkájának támogatására. Az adakozás kapcsolata a sáfársághoz tehát abban áll, hogy az adakozás része a sáfárság nagyobb és átfogóbb témájának. A második, az adakozás mögött meghúzódó igazság, ez a Jakab levél első fejezet 17. versére alapuló igazságnak a kiemelése. Ebből a versből három dolgot tudhatunk meg. Először is azt, hogy minden Istené. Másodszor, hogy Isten mindenek teremtője, alkotója és adója. Harmadszor, a hívő adakozáskor annak egy részét adja vissza, ami különben is Istenhez tartozik. És nem szabad a következő alapvető igazságról sem megfeledkeznünk, amikor a hívő adakozik, annak egy részét adja vissza, ami különben is Istené. És az adakozás akadályai. Itt öt akadályt vitatunk meg. Az első akadály, ami visszatartja az embereket a biblikus adakozástól, az a tizedről való elképzelés. Egyesek annyira ragaszkodnak a tizedhez, szerintük csak is a 10%-ot kell odaadniuk, és amikor a bevételük 10%-át odaadják, úgy érzik, eleget tettek az Istennel szembeni minden pénzügyi kötelezettségüknek. Ezért a tized fogalma akadálya lehet a biblikus adakozásnak. A második akadálya kegyelmi adakozás megértésének a hiánya. Mivel sok hívő nem érti a kegyelmi adakozás fogalmát, ez akadállyá válik az adakozásban. Az adakozás harmadik akadálya a fogyasztói életforma. A hívők sokszor egyre több időt töltenek a barátaikkal és szomszédjaikkal, és egyre több pénzt költenek anyagi dolgokra, mint Isten munkájára. Hihetetlen, hogy a fogyasztói életstílusban milyen gyakran válik a kívánság hirtelen szükséggé. Szükségük van egy új autóra, bár még a régi is jól szuperál. Szükségünk van egy új tévére, bár még a régi modell is jól fogja az adást. Szükségük van egy filmfelvelőre, igazság szerint nincs is igazán szükség semmire se. Természetesen mindenkinek abszolút jogában áll spórolnia arra, amit szeretne. Vigyázni kell azzal, nehogy összekeverje a kívánságot a szükséggel. A fogyasztói életforma gyakran arra alapul, amit akarnak, ahelyett, amire szükségük van. Ez az életforma így módon akadálya lehet az adakozásnak, ha túlzott jelentőséget tulajdonítanak neki. Az adakozás negyedik lehetséges akadálya az, hogy ha az adóból levonható igazolást adnak. Mind amellett vagyunk, hogy az adóból levonható igazolásokat kapjunk.
Az akadály azonban az, hogy egyesek kizárólag olyan célra adakoznak, ahol kapnak az adójukból levonható igazolást az ajándékokért. De természetesen, ha valaki levonhatja az adójából, amit ad, akkor tegye meg. Hiszen így még többet fordíthat az Isten munkájára, mint úgymond a császár munkájára. Ennek ellenére előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor valakinek adakoznia kellene, de nem kaphat róla az adójából levonható igazolást. Tételezzük fel, hogy valakire nagy hatást gyakorol egy független misszionárius munkája, aki valami oknál fogva nem tagja egyetlen missziós szervezetnek sem. Ám ez a misszionárius remek munkát végez, és hatékony szolgálattal bír. Talán ne adjunk az ilyen misszionáriusnak egyszerűen azért, mert nem vonhatjuk ezt le a jövedelemadónkból. Bár az adóból levonható igazolások jó dolgok, de ha valaki csak is ilyen esetekben adakozik, akkor ez akadályá válhat. És az adakozás ötödik akadálya az egyszerű kapzsiság. Ez szorosan kapcsolódik a fogyasztói életformához, ám attól függetlenül is fennállhat. Aki sok mindenre vágyik, rendszerint ezeknek a dolgoknak a megvásárlására fordítja az energiáit. A kapzsiság is akadálya lehet az adakozásnak. A kapzsi ember azt az elvet követi, amit a Lukács evangéliumában is olvashatunk, a 12. fejezet 15. versben, amennyiben úgy érzi, hogy az élete a vagyonnal való bővelkedésben van, Szent Pál rámutat szintén arra, hogy a fösvénység, bálványimádás és mindenképpen kerülendő.

Csupán egy lépést kellene megtenned, ahhoz, hogy elérd, mi életre kelt benned. De te csak állsz, és másoktól várod, mit életre keltett benned büszke álmod. Csupán egy lépést még a hosszú úton, hogy a lelked végre vágyott célba jusson. Személyesen átéld, mit álmod teremtett, aminek szikrája csiholódott benned. Milliónyi lépést megtettél korábban. Hittél, reménykedtél a múltban, a mában. Ha hited megőrzött, elérheted célod. Ha visszafordulnál, sohasem lennél ott. Csupán egy lépést kellene megtenned, erőt merítened, lélegzetet venned, remélned, és eltépni a célod szép jelző szallagját, megélni a vágyad reád mért darabját. Egy lépésre vagy. Hát kell a kitartásod, legyen lelki erőd, ne is legyen másod. Lásd a teremtésed. Lásd a reményed, létező valóság, hiszen megfordulni hiába valóság.

Szeretettel köszöntöm újra a kedves Mária Rádió hallgatókat. Tovább megyünk most az adakozás elveivel, amelyet három részben tárgyalunk. Az alapvető elvek, másodszor a Korintusiakhoz írt második levél 8. fejezetben található elvek, és harmadszor szintén ebben a fejezetben, bár a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetében található elvek. Nézzük meg az alapvető elveket. Ugye a biblikus adakozásnak 5 alapelve van. Először is az adakozás az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje. Másodszor az adakozás az egyén hitének a kifejezője. Harmadszor a hívő sosem adhat túl sokat Istennek. Negyedszer az adakozásnak titokban kell történnie. Az ötödikkel pedig az, hogy a hívőnek hajlandónak kell lennie a munkára azért, hogy többet adhasson. Hát akkor nézzük meg az adakozás, mint az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje az alapvető elvek közül. Tehát az első alapelv az, hogy a hívő adakozása az Isten iránti szeretetének a mércéje. Ahogyan és amilyen százalékot a hívő ad, gyakran megmutatja Isten iránti szeretetének a mértékét. Máté evangéliumában azt tanítja, hogy a hívőnek a mennyekben kell kincseket elraktároznia, mert ahol a kincse, ott van a szíve is. Ha a hívő itt a földön raktároz kincseket, akkor a hívő szíve a földi dolgokon van. Ha a hívő azonban a mennyben gyűjt kincseket, a szíve is mennyei dolgokkal foglalatoskodik. Ezen felül Timóteus azt tanítja, hogy a gazdagnak Istenben kell reménykednie, és készen kell állnia arra, hogy gazdagságából adakozzon. A jó módú hívőknek is emlékezniük kell arra, hogy a reményük nem a gazdagságukban van, hanem az Úristenben. Készségesen adniuk kell a gazdagságukból az Úr munkájának támogatására. Ha valaki nem adakozik, olvashatjuk János evangéliumában is, akkor az a kérdéses, hogy miképpen marad meg abban az Isten szeretete. Ha valaki nem adakozik, valójában megkérdőjelezhető, hogy Isten szeretete valaha is benne volt-e. A második alapelvet Jakab levél második fejezet 15-17-es versoraiban találjuk, hogy az adakozás a hit kifejezője. Jakab itt azt tanítja, hogy a hívő a cselekedetei által mutatja meg a hitét, és az egyik mód, ahogyan a hitét megmutathatja, az adakozáson keresztül történik. A hívő nem cselekedetek által üdvözül, ám megváltott állapotát a cselekedetek bizonyítják. És az egyik ilyen cselekedet az adakozás cselekedete. A harmadik alapelv, a hívő sosem adhat túl sokat Istennek, sosem adhat többet, mint amennyit kapott. A nagyobb adakozás eredménye az, hogy több mindent fog kapni. A hívő bizton számíthat erre az Istentől jövő ígéretre. Lukács evangéliuma szerint adjatok, és nektek is adni fognak. A Filippi levél azt tanítja, hogy ha a hívő ad, Isten gondoskodik a szükségeiről. A hívőnek nem kell aggódnia a szükségei felől, mivel Isten gondoskodik mindezekről. Inkább az adakozással kell törődnie, hiszen az adakozásra eredménye az, hogy Isten betölti a hívő szükségeit. A negyedik alapelv az adakozásban az, hogy titokban kell történnie. Nem magamutogatásból, Máté evangéliuma szerint. A hívőnek nem szabad kérkednie az adakozásával. Titokban kell tartania azt, és az ötödik alapelv az adakozásban az, hogy a hívőnek hajlandónak kell lennie dolgoznia azért, hogy többet adhasson. Az apostolok cselekedetei azt tanítja, hogy Pál azért dolgozott, hogy adhasson. Az efezusi tanítás szerint másoknak is követniük kell Pálnak a példáját, vagyis nekünk.

Mikor a szív fázik, gyújts egy apró lángot, segíts megtalálni így a boldogságot. Legyél fény a ködben, hagyd hatni a szépet, amely megmutatja, mitől szebb az élet. Neked is jól esik, ha mást melegítesz, mikor örömöket meglátni segítesz, mikor a sötétben gyúl szeretet vágya, és az éhes lélek végre megtalálja. Ahol híján vannak szeretetnek, fénynek, mutasd meg az útját éledő reménynek. Engedd a magányost közelebb a tűzhöz, ne lehessen többé, akit a sors üldöz. Segítsd, hogy álmait válthassa valóra, hogy az ő élete nem szól csak is róla.

Kedves Mária Rádió hallgatók, tovább megyünk. Tehát vettük az adakozás elveit, azon belül az alapvető elveket vettük, azon belül pedig az adakozás, mint Isten szeretetének a mércéje, az egyén Isten iránti szeretetének a mércéje, az egyén hitének a kifejezője az adakozás, az adakozás eredménye a nagyobb adomány, a negyedszer az adakozásnak titokban kell történnie, és az adakozás hajlandóságot hoz létre a munkára. Tehát ezek voltak az alapvető elvek az adakozás elvein belül. Most pedig tovább megyünk a korintusi levélben, a 8. fejezetben található elvekhez. Az adakozás elveinek megnézünk számos olyan elvet az adakozással kapcsolatban, amelyeket a korintusi levélben találhatunk, és Pál ezekben a versekben az elvek megfogalmazása során 8 pontot emel ki. Az első pont az, hogy a korintusiakat intették a makedónok példájának a követésére, akik a szegénységüket nem használták fel kifogásként arra, hogy ne adjanak. Tudtotokra adjuk pedig Istennek azt a kegyelmét, amelyet a Makedónia közösségeivel közlött, hogy a nyomorúság sok próbái közt is bőséges az ő örömük, és igen nagy szegénységük, jószívűségük gazdagságává növekedett. Tehát ebből észrevehetjük, hogy a makedónok nem voltak jómódú emberek. Az első vers szerint kegyelmi adakozást gyakoroltak, amit később vitatunk meg, egyelőre annyit jegyezzünk meg, hogy a makedónok által használt módszer nem a tízet fogalma volt, hanem kegyelmi adakozás. Ráadásul a második vers felfedi, hogy igen nagy szegénységükből hajlandóak voltak bőkezően adni. Szegénységüket nem használták kifogásként arra, hogy ne adjanak, helyette inkább a kegyelmi adakozást gyakorolták. Igen nagy szegénységükből bőkezően adtak. Az adakozás elveiben a második pont az, hogy az adakozásra keresendő lehetőségként tekintettek. Mert bizonság erejük szerint, sőt erejük felett is adakoznak, sőt könyörgéssel kérvén minket, hogy a szentek iránt való szolgálat jótéteményébe és közösségbe fogadjuk be őket. Tehát ezeknek a hívőknek az adakozás lehetőség volt. Az adakozásra úgy tekintettek, mint megragadandó, keresendő alkalomra. Tehát aktívan keresték az adakozás módjait. A harmadik vers szerint erejük felett adtak, saját szabad akaratukból. A negyedik vers szerint feltárták a szükségeket, és minden tőlük telhetőt megtettek azok megválaszolásáért. Pál harmadik pontja az 5. versben található, és nem amiképpen reméltük, hanem önmagukat adták először az Úrnak, és nekünk is az Isten akaratából. Tehát emiatt a vers miatt voltak képesek azt tenni, amit az első 4 versben leírtak, hogy önmagukat adták először az Úrnak. Amikor az Úrnak odaszánták magukat, érzékenyé váltak Isten akaratára. Isten akarata volt számukra az adakozás, és adtak is. A 4. pont az, hogy az adakozás szeretetük bizonyítéka volt a 6., 7., 8. versek szerint. Hogy kérnünk kellett Tituszt, hogy amiképpen elkezdte, azonképpen végezze is be nálatok a jó téteményt is, azért, miképpen mindenben bővelkedtek, hitben, beszédben, ismeretben, és minden buzgóságban és hozzánk való szeretetben, úgy a jó téteményben is bővelkedjetek. Nem parancsképpen mondom, hanem hogy mások buzgósága által a ti szeretetetek valódiságát is kipróbáljam. Pál felhívja a korintusiak figyelmét itt arra, hogy nem áll szándékában megparancsolni nekik az adakozást. Nem ad apostoli parancsolatot az adakozásra, ám rámutat, hogy ha valóban szeretik Istent, természetes lesz számukra az adakozás. Az adakozás az Isten iránti szeretetük bizonyítéka volt. Itt is cselekedetek által mutatja meg az egyén a hitét, és ebben a szövegük összefüggésben
a hitet bizonyító cselekedet az adakozás cselekedete volt. Pál 5. pontjában a nagy adakozónak, magának a messiásnak a példáját említi meg a 9. versben. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak jó téteményét, hogy gazdag lévén szegennyé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Tehát a messiás önmagát adta. Pál rámutat arra, hogy a messiás a mennyben gazdag volt, ám a megtestesülésekor szegényé lett. Nem csak az emberi válásával lett szegény, hanem azáltal is, hogy egy szegény családba született. Azért volt hajlandó szegényé válni, hogy a hívők meggazdagodjanak, de ez nem anyagi értelemben vett gazdagság. Pál már elmondta, a korintusiak nem anyagi értelemben voltak jómódúak. Azért tette ezt Jézus, hogy lelkileg jómódúvá váljanak. Így Jézus az adakozás legnagyszerűbb példája. A messiás önmagát adta. A messiás gazdag volt, de szegényé lett azért, hogy a hívők meggazdagodjanak. És a 6. pont az, hogy a 10-11. versekben hajlandóak voltak elkötelezni magukat. Tanácsot is adok-e dologban, mert hasznos az néktek, akik nem csak a cselekvést, hanem az akarást is elkezdtétek. Most hát a cselekvést is vigyétek végbe, hogy amiképpen az akarás készsége, úgy a végrehajtás is ahhoz képes legyen, amitek van. Tehát a hívők hajlandók voltak kötelezettséget vállalni, amelyet egy éven belül teljesítettek. A hitbeli ígéret adakozás. Vagy a kötelezettség vállalás a biblikus minta, és a korintusiak is ezt tették. És a 10. vers kijelenti, hogy egy évvel korábban hajlandóak voltak kötelezettséget vállalni, és a 11. versben bátorítást kapnak arra, hogy teljesítsék a vállalásukat. A 6. dolog, amit Pál tanít az, hogy anyagi vállalást tenni helyes dolog. Hajlandónak kell lenni ilyen anyagi kötelezettség vállalásra. És még hajlandóbbnak kell lenni a vállalás teljesítésére, ha Isten megadja. A 7. pont a korintusiak hajlandósággal adtak a 12. vers szerint, mert ha a készség megvan, az szerint kedves az, amije, akinek kinek van, és nem az szerint, amije nincs. Tehát hajlandóságuk az adakozásra kedvessé tette ezt Isten előtt. Mindenki, aki készséggel ad, tetszik Istennek, és Isten elfogadja ezt a készséges ajándékot. Ha valaki vanakodva ad, ajándéka így is segítség az ajándék elfogadójának, ám az Úr előtt az ilyen adakozó nem kedves. Isten szempontjából az ilyen ajándék nem elfogadható. A 8. pont ebben a részben az, hogy az adakozásnak nem szabad elszegényítenie az adakozót, hanem a 13-14-15-ös versek szerint az egyenlőségre kell törekedni. Mert nem úgy, hogy másoknak könnyebbségük, nektek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint. Mostan időben a ti bőségetek pótolja azoknak fogyatkozását, hogy azoknak bősége is pótolhassa a ti fogyatkozásatokat, hogy így egyenlőség legyen, amint megvan írva. Aki sokat szedett, nem volt többje. Aki keveset, nem volt kevesebbje. Tehát Pál nem arra kéri őket, hogy elszegényedjenek, nem azt kéri, hogy saját asztalukról adják oda az ennivalót, vagy a gyermekeik ruháját. Az adakozás nem az elszegényedésig, hanem az egyenlőségig tegyék. A 13. vers kijelenti, hogy adakozásuk miatt nem szegényedhetnek el. Sőt, a 14. versben azt mondja, hogy a jövőben a megajándékozottak elégíthetik majd ki az ajándékozó szükségeit. Most az adakozó gondoskodik valaki másnak a szükségeiről, de elérkezhet az a nap, amikor az a valaki képes lesz adni az adakozónak. A 15. versben Mózes második könyvében, a 16. fejezet 18. versben található ószövetségi elvet idézi, ami rámutat arra, hogy a pusztai vándorlás során mindenkiről kellően gondoskodtak. Ha a hívők az egyenlőség elve szerint adnak,
akkor Isten mindannyiunkról gondoskodik és ellátja a szükségeinket.

Egy ölelés az magával ragad. Az ölelésben jól érzed magad. Feltöltődsz, mint egy lemerült elem, s a jó érzés lesz urrá lelkeden. Az ölelésben lélektársra lelsz, és az is boldog, akit átölelsz. A lelketeket álmokkal megtelik, és így maradnál akár estelik. Hisz egyé válni olyan nagyszerű, van benne béke, álom és derű. Egy ölelést oly könnyű adni rád, megélhetővé válik a világ. S lám, feléledhet tőle a remény, és ellágyul a szív, mikor kemény, és hitet ad, hogy élni érdemes. Egy ölelésért szívünk is repes. Ne legyen hát nap, mikor kihagyod, hisz boldoggá tesz kicsit és nagyot.

így fejlődött a tudomány. Ők voltak a reményt hozók, s a titkukat már tudom ám. Addig-addig fogtak bele, míg csak végül sikerült, s az álmok fogaskereke egyszer csak helyére került. Hisz minden álom működik, s a hit táplálja, a remény. Amíg a szellem ügyködik hajtó erejét érzem én, általad lehet több a lét, élhetőbb, élőbb majd a föld, mert vágyat leteszi eléd, amiért szellemed tündökölt.

Kedves Mária Rádió hallgatók, a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetben található adakozási elvek. Pál itt is 8 pontot emel ki, amelyek közül néhány ugyanaz, mint az előző részben, néhány pedig új. Az első pont az, hogy az adakozás során az egyén azt aratja, amit vetett. Tehát azt mondja Szent Pál, aki szűken vett, szűken is arat, aki bőven vett, bőven arat. Ez ugyanaz az elv, amelyre korábban rámutatott, hogy az ember sohasem adhat többet Istennél, mert ha valaki többet ad, többet is kap. A második, a 7. versben található, ki, ahogyan eltökélte szívében, nem szomorúságból vagy kénytelenségből. Tehát az ember úgy adjon, ahogyan azt ő eltökélte saját képessége szerint. Az apostolok cselekedetei 11. fejezetében is találunk hasonló pontot. Tehát az egyénnek képessége is saját szabad akarata szerint kell adnia, vagy ahogyan azt ő előre eldöntötte. És ahogyan a korábbi rész is rámutatott, amikor valaki kénytelenségből vagy szomorúan ad, az ajándékok segít ugyan a megajándékozotton, ám Isten előtt nem elfogadható ajándék. A hívőknek tehát a képességeik szerint kell adakozniuk, és hajlandósága, jó kedvel és nem szomorúan. A harmadik pont, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ez azt jelenti, hogy a hívő jókedvűen adjon. Itt az itt használt szó görögben az egy erőteljesebb, mint a jókedvű. Itt azt jelenti rendes fordításban, hogy túláradóan vidám. Tehát a hívőnek túláradó vidámsággal kell adnia, ennyire kellene örülnie annak a lehetőségnek, hogy adhat. Tehát ez a helyes hozzáállás az adakozásban. A 4. pont, hogy Isten gondoskodik az adakozó szükségeiről. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk háladást szerez az Istennek. Tehát minél többet ad valaki, annál többet kap. Minél többet kap valaki, annyival többet adhat. A Filippiekhez írt levél 4. fejezet ígérete azt tanítja, hogy Isten megelégíti minden szükségünket az ő dicsőségének gazdagsága szerint. Tehát figyeljük meg, milyen szöveg összefüggésben találjuk ezt az ígéretet. Isten az adakozás összefüggésében gondoskodik az egyén szükségeiről. Ha az ember hajlandó adakozni, Isten kielégíti a szükségeit. És annak a hívőnek, aki adakozik, nem kell aggódnia a szükségei felül az életben. Minél többet ad valaki, annál többet kap azért, hogy még többet adhasson. Az 5. pont az, hogy az adakozás az imádat egyik formája. Mert ez a szolgálat nem csak a szentek szükségét elégíti ki, hanem sok háladással bőséges az Isten előtt. Sokszor abban az értelemben gondolunk az imádatra, hogy ugye dalokat énekelünk az Istennek, vagyis dicsérjük őt. Ezek természetesen részei Isten imádatának. Mám, az nem csupán ebből áll. Az adakozás tette is Isten imádatának egy formája.

nem csupán az imádat egyik formája, hanem még több imádatot hív életre, mert az adakozás azoknak a szükségeit tölti be, akik az Úr munkájában foglalatoskodnak. Azok, akik ezeket az ajándékokat megkapják, sok hálaadással teljesek az Úr előtt. És mivel ők hálát adnak és Isten dicsérik, Isten imádata is sokasodik. Minden alkalommal, amikor Isten gondoskodik a szükségeinkről, akkor azt mondjuk, hogy dicsőség az Úrnak. Hálát adunk az Úrnak ezekért az ajándékokért, és ez is hozzátesz Isten imádatához. A hatodik pont ebben a részben az, hogy a hívő adakozása Isten iránti szeretetének bizonyítéka, és dicsőséget szerez Istennek. Amennyiben a szolgálatnak próbája által dicsőítik az Istent, a ti Krisztus evangéliumát valló engedelmességetekért, és a ti hozzájuk és mindenkihez való adakozó jó szívűségetekért. Ezt már többször kihangsúlyozta, s ugyanennek a dolognak az újbóli kihangsúlyozása kiemeli a téma fontosságát. Az elv tehát az, hogy a hívő a szeretetét és a hitét a cselekedetei által mutatja meg. Az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a hívő valóban szereti Istent, az adakozás. És ez a tett dicsőséget szerez Istennek. Nem tudjuk ettől erőteljesebben kihangsúlyozni ezt annak fényében, hogy az írás többször megismételte, az adakozás tette az Isten iránti szeretet mértéke. A hetedik pont az, hogy az adakozás a többi, nem jelenlévő hívővel való közösség egyik formája. A hívők közösségére általában úgy gondolunk, mint azokkal a hívőkkel közösségben lenni, akikkel fizikailag is együtt lehetünk. Ennek ellenére szerint a vers szerint nem csupán ez tartozhat a közösség kategóriájába. Amikor valaki olyan szolgálatnak ad, amely több száz vagy ezer kilométerre van, olyan hívőkkel van közösségben, akik nincsenek jelen az adott pillanatban, tehát akik nincsenek jelen, amikor bárki a saját földrajzi helyzetek kívüli helyre ad, a közösség egy formáját gyakorolja azokkal, akik nincsenek jelen. És a nyolcadik pontban a következtetést látjuk, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. Mi Isten kimondhatatlan ajándéka? Isten a saját fiát adta ajándékul, aki szegényé lett, hogy a hívők meggazdagodjanak. Ez a legnagyobb ajándék, amit Isten adhatott. Gondoskodott az üdvösségről, ám ez neki is belekerült valamibe a fia életébe. Valóban, s hívő adakozása is belekerülhet valamibe, de ahogy Isten elküldte a fiát, az ő szeretetének mértékét mutatta a világ iránt. A hívőnek is az adakozással kell bizonyítania szeretetét Isten felé.

Bajza József. A reményhez. Nincs halandó szemnek égibb, mint bájképedó remény. Na de minden, amit ígérsz, gyarló földi tünemény. Kába én, hogy úgy öleltem szív igéző álmodat, melyet égbe építettem, összedultad a hidat. Most a fény honból kizárva, hol örök tavasz virul, messze végtelenbe sírok, búcshazámnak, partirós írgalomnak nincs hajója. A sötét sors tengerén, mely áttenne oly világba, hol való lesz a remény?

0: Hírek.
1: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyház megye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám káros útjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye főpásztori szolgálatáról szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyház megyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Harmónia Rádió, a lélek hangja.
1: 8 óra.
2: Híreink után Katona István püspök atya összeállítása következik a napszentjéről.
3: Szűz Mária szent neve, Mária neve napja. A régiek, így Krisztus korában is a neveknek komoly jelentőséget tulajdonítottak. Meggyőződéssel vallották, hogy a nomen est omen, a név jósjel, előjel, intőjel, sors meghatározó szerencse kívánat. Mária neve héberül Miriam, amelynek mintegy 60 féle jelentést tulajdonítanak a kutatók. Jézus idejében a Mariam formát használták, amely az arám mara, úr szóból eredeztetve úrnőt jelent. A rabbik a marár szóból származtatják, és a keserűség fogalmával fordítják. A görög szentatyáknál főleg három értelmezés szerepel, úrnő, megvilágosító, illetve tengernek mirhája. Szent Jeromos a tenger csillagának mondja, de sokszor fordítják az Isten kedvence, kedves leánya és a szépséges kifejezésekkel is. Szűz Mária szent nevének ünnepét először Spanyolországban kezdték ünnepelni a 16. században, de csak Bécs fölszabadulása után, 1683. szeptember 12-e után Boldog 11. Ince pápa intézkedésére válik egyetemessé az egyházban, mint háladó ünnep, és pedig a török veszedelemtől való megszabadulásért azon a Mária születésének évfordulóját követő verőfényes őszi vasárnapon, amikor Szobieszki János lengyel király vezetésével elkezdődött a császári csapatok sorsdöntő győzelme. A császári udvar már előbb Passauba menekült, ahol első Lipót egész családjával naponta buzgón imádkozott a passaui segítő szűzanya kegyképe előtt, és kérte a Szent Szűz segítségét. Ez a kép azóta is nagy tiszteletnek örvend. Németországban mintegy 500 helyen tisztelik a segítő szűzanyát, Mária Hilfben pedig, Passau felett, a török hadijelvények ma is emlékeztetnek az egykori eseményekre. Az említett győzelem után kezdődött el Magyarország 150 évig tartó török iga alóli fölszabadítása. Megemlítjük, hogy ezen a napon van Csíksomjón Mária neve napi kis búcsú. Az evangélium kijelentése, a szűz neve Mária volt, valóban megalapozza Szűz Mária szent nevének ünnepét. Szűz Mária szent nevének ünnepe a minden veszedelmektől való megszabadulásunk reményének és megváltásunk beteljesedésének ünnepe. Mária szent neve a Krisztus hívők számára így, akár csak egykor, most és mindenkor a keresztény reménység jele, amely ékesen hirdeti, hogy megmentő Istenünknél oltalmat, segítséget, üdvösséget nyerünk. Gyönyörűen írja Szent Bernát egyik beszédében, a szűz neve Mária. Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a szűzanyára. Ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel és világoskodjék jó példájával. Aki Máriára tekint, annak hamarosan észre kell vennie karján az Isten fiát, a világ világosságát. Máriának Isten fiához, Jézushoz fűződő legbensőségesebb kapcsolata miatt érthetjük meg igazán Szent Bernát ma is megfontolandó szavait. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevésség, a hatalomvágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság, vagy a testvágyai fenyegetik lelked hajóját, nézd Máriát. Veszélyben, szükségben, kétségbeesésben, kétségeidben gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közben járó imáját elnyerhesd, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni. Ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni. Ha rágondolsz, nem térsz rossz útra. Ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni. Ha ő védelmez, nincs mitől félned. Ha ő vezet, nem fogsz elfáradni. Ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Ilyen csodálatosan beszél Szent Bernát, Máriáról, Mária szent nevéről. Az egyház hivatalos imádságában a reggeli dicséret himnuszát így imádkozzuk. Örülj Krisztus szűzszülője, kit Gábriel köszöntése szűznek s anyának nevez. Örülj kegyelemmel teljes, szülésed nem volt gyötrelmes, lilium vagy, szép, nemes. Örülj, hiszen egyszülötted, meghalt bár, de visszanyerted, él ragyog föltámadott. Örülj Krisztus mennybe szállott, láttad, amint te világot, messze hagyva távozott. Örülj, te is felvétettél, s dicsőséggel övesztettél a mennyei trónusig. A te méhed szent gyümölcse, lelkünk éhét, hogy betöltse, te általad adatik. Szelíd és kegyes szűz kérünk, életutunk, szent reményünk, kegyelemmel teljes szűz, szent fiattól esdj kegyelmet, mely örökre veled minket boldogságban összefűz. Amen.
2: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
4: Nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat itt a Mária Rádióban, és megérkezett hozzánk Ágoston is.
5: Jó reggelt, szervusztok!
4: Hogy vagy?
5: Köszönöm, jól.
4: Hosszú éjszakád volt, hallottam.
5: Igen, most annyira nem, de hát az előbb, egyáltalán egy héttel ezelőtt beszéltünk róla, hogy Miskolctól Miskolcig, olyan értelemben, hogy az előző napindító után indultam el Miskolcra az ottani filmfesztiválra, és most az éjjel érkeztem meg, úgyhogy ott egy hetet töltöttem el az utóbbi napokban.
4: És akkor ilyenkor zsűrizel?
5: Nem, most rádiós színekben voltam, tehát most interjúkat készítettem, tudósítást, illetve hát azért nyilván beültünk néhány filmvetítésre is, úgyhogy ilyenkor azért főleg munkával telik az idő, és azért filmnézéssel nyilván.
4: És akkor ilyenkor valamelyik filmet, tehát itt van egy zsűrűzés, kinyert, értékelése a filmeknek, ez egy ilyen fesztiválon?
5: A fesztiválon igen, én majd a jövő héten megyek zsűrizni Olaszországba, és ott ugye az van, mint minden filmfesztiválon, hogy a gála előtti napon estig megvan adva egy idősáv, amikorra várják a különböző zsűriktől, nem csak egy zsűri működik egy filmfesztiválon, hanem elég sok, és hogy megvan adva, mint tudom, este 9-ig vagy este 10-ig várják azt, hogy akkor az az adott zsűri melyik filmnek ad díjat, és akkor egy minimális laudációt is kérnek, hogy méltassuk ezt a filmet. Ez most is, tehát hogy most Miskolcon, meg majd Trentóban is így történik majd, hogy akkor előző este, a díjátadó előtti estén akkor mi összeülünk, összegezzük a látottakat, megbeszéljük, hogy ki kinek adna a díjat. Ez valamikor nagyon egyértelmű, valamikor nagyon hosszú idő, amíg végül dűlőre jutunk, vagy éppen nem, és akkor lesz egy külön díj is, mondjuk. ilyen megoldás is lehet. Úgyhogy ez nagyjából így történik.
4: És most Miskolcon volt számodra kiemelkedő alkotás?
6: Egyáltalán milyen témakörök azok, amik megjelentek? Ilyen?
5: Itt a Miskolci Cinefesten ott ugye premier filmek vannak, illetve olyan filmek, amelyeknek nem olyan régen volt a világpremierjük, valamelyik másik filmfesztiválon. Tehát a Cinefest nem számít ilyen értelemben ilyen A-kategóriás filmfesztiválnak, mint mondjuk Velence vagy Cannes, de sosem volt ez célja, tehát mindig az volt, vagy hát egy ilyen fiatalok filmfesztiváljából nőtte ki magát, és döntötték el, hogy akkor persze ezt a profilt, ezt megtartják, hogy főleg a fiatalokat szeretnék megcélozni, de hogy azért azt is hozzáveszik, hogy szeretnék a viszonylag friss világpremiereket elhozni Magyarországra. Azért nagyon sok film az csak itt látható. Tehát szerintem ez a legnagyobb vonzereje, hogy jó filmek vannak, és rengeteg olyan film, ami egyébként nem kerül mozi forgalmazásba. Tehát, hogy csak itt lehet széles vásznon megnézni, és ez azért bőven ad érdeklődés, hogy így emiatt a fesztivál nagyon-nagyon népszerű. Hát tényleg a tegnap előtti napig már több mint 10 000 jegy kelt el, és azért a vetítések többsége az abszolút teltházzal megy.
4: És akkor, ha nem lehet, nem kerül mozi forgalmazásra, akkor internetes formában tekinthetők meg ezek a filmek későbbiekben, vagy?
5: Hát itt is nagyon sokat beszéltünk már erről, hogy egy film az hol érhető el és hol nem, leginkább ez egy ilyen nagy szívfájdalmam, meg egy ilyen nagy kérdése az európai meg a világ film forgalmazásának. Azért viszonylag sok film elérhető online, ilyen streaming platformokon, amiket sokan ismerünk, de nagyon-nagyon sok olyan film van, amit vetítenek néhány filmfesztiválon, mondjuk egy dokumentumfilm, vagy rövidfilm, és aztán sehol, az ég egyet a világon sehol nem lesz elérhető. Esetleg, hogyha sikerült televíziós forgalmazás, vagy televízióban vetítetni, akkor a televízió archívuma azt megőrzi, és kikérhető. Ott is ilyen elképesztő formanyomtatványok vannak, meg engedélyek, meg ilyesmi. De hogy tényleg nagyon-nagyon sok olyan film van, amit néhányszor lehet fesztiválokon megnézni, és hogy soha többet. Tehát, hogy
4: gyakorlatilag azért csinál valaki egy filmet, hogy utána a dobozban őrizgés, hogy én csináltam egy filmet?
5: Egyáltalán nem. Nyilván
4: most egyrészt... Kicsit lehet, hogy durva ez a kifejezés.
5: Nem, egyáltalán teljesen jogos. Nyilván az alkotótól is függ. Sokan döntenek úgy, hogy mostanában, hogy egy idő után online elérhetővé teszik a saját filmjüket, ilyen is van. De főleg régebbi korokban ugye ez még abszolút nem így volt, és én is tudok sok olyan filmről, ami tényleg néhányszor valamilyen moziban vetítettek, tévé levetítette, és lusz. És egyáltalán nem elérhető. Nyilván ilyenkor azért az alkotó azért arra is játszik, hogy azt is szeretné, hogy felfedezzék az ő filmjét, meghívják, stb. Ő maga is promotálja egy kicsit, és akkor ez valamikor jobban összejön, valamikor kevésbé.
6: Ezeken a filmfesztiválokon, vagy régebben, tehát ugye ennek nem tudom, hogy mekkora múltja van ennek a Cinefestnek Miskolcon.
5: Hát most ez a 22.
6: 22. Lehet-e látni változásokat? Tehát például a mostani filmfesztiválra megjelenő alkotások hoznak-e valami újat, új témát, ami most foglalkoztatja az alkotókat? Mert gondolom ez alatt a 20 év alatt mindig más-más került fókuszba. Most mi az, ami látható? Vagy milyen tendencia látható?
5: Abszolút. Tehát, hogy ez a bő 2 évtized, ez már abszolút alkalmat ad arra, hogy különböző témák megjelenjenek. Én a tavalyi Cinefestről jöttem el úgy, hogy ott számomra nagyon hangsúlyosan előjött egyetlen ilyen kulcs szó, ez a traumafeldolgozás. Rengeteg olyan film volt, ami a korábbi fájdalmakkal, nehézségekkel való szembenézést dolgozta föl. Valamilyen formában, különböző műfajokban. Tehát tényleg egy dokumentumfilmtől elkezdve játékfilm, kísérleti filmet is láttunk, de hogy a fókuszában nagyon-nagyon sok filmnek az volt, hogy mit tudunk kezdeni a kis batyuinkkal, amit hordozunk magunkkal, akár mint emberek, akár mint közösségek, vagy mint nép. És erről szólt számtalan film. A mostani felhozatal szerintem vegyesebb volt. Az látszik, hogy a történelmi témák azok továbbra is meglehetősen foglalkoztatják a filmalkotókat. Itt vannak érdekes megközelítések.
6: Bocsánat, ez a közelmúltnak a történelme, vagy egészen széles a paletta, tehát másfelé
5: is? Egészen széles a paletta, tehát hogy most volt olyan film, ami a 30 éves háború idején játszódott, volt olyan film, ami az 1985-ös brüsszeli futballtragédiát dolgozta föl, amikor ugye a Juventus-Liverpool bajnokok ligája döntőn
4: leomlott a stadionban.
5: Igen, 39-en meghaltak, és eddig nem volt, csak dokumentumfilmes feldolgozása volt ennek a tragédiának, és hogy itt most kicsit játékfilmes eszközökkel, hogy mi vezethetett ide, stb. Úgyhogy egészen abszolút, tehát hogy az látszik, hogy a dél-amerikaiak, ők a 70-es évekkel azért eléggé küzdenek, és onnan érkezik több ilyen jellegű filmes feldolgozás, de megjelenik a közelmúlt is. Tehát, hogy egyre inkább vannak olyan filmek, amelyek maszkban játszódnak, mert tudom én, vagy akkor vették föl, vagy azt a korszakot, a 2020-2021-et jelenítik meg. Egy kicsit, tehát most már ugye több mint 5 éve volt, tehát hogy kezd a történelmünk részévé válni, bármennyire is furcsa. Ugyanakkor vannak olyan filmek, amelyek valami egészen személyes témát, tehát a fesztiválnak mondhatom, hogy az egyik legnagyobb sikere, és hála Istennek, hogy ilyet mondhatunk egy magyar filmről. Október elején kerül majd pont egy hónap múlva a mozikba a Mami Blue, a Anyu Szomorú. Tehát én megtetszett a rendezőnek, meg az alkotói stábnak ez a hangzásvilág, amit ez a Mami Blue jelent, de gyakorlatilag ezt jelenti, hogy anya szomorú, Fűranikó látható a címszereben, ő az anyuka, aki egy középiskolai tanár, művészettörténet tanár, aki fokozatosan elveszíti a látását. És ez az alaphelyzet. És hogy a fia hogyan reagál erre, az édesanyja hogyan reagál erre, a fiának akkor születik gyermeke, családalapítás, kezdenék a közös életüket, amikor bejön ez a helyzet, hogy hát anyának segíteni kell. És hogy három generáció hogyan próbál együttműködni, akik az új helyzet miatt kénytelenek szorosabban közösen együtt dolgozni az életükön. És ennek minden komolyságával, de azért megfelelő helyeken elég sok humorral is oldja a feszültséget a film. Nem akarok többet elárulni róla, tényleg én azt gondolom, hogy a Cinefesten abszolút díjakra esélyes alkotás, és hogy mi is egy hónap múlva majd a széles körben Magyarország szerte forgalmazni fogják. Úgyhogy ez például egy olyan történet volt, ami persze traumafeldolgozó, de nem annyira traumafeldolgozó, hanem egy jelen idejű új helyzet, egy családi dráma, hogy itt ezzel mit kezdünk. Úgyhogy ilyen történetek is vannak.
6: Ákos, hogy az előbb feltette a kérdést, hogy neked mi volt egy ilyen nagyon átütő élmény? Volt ilyen?
5: Mindenképpen nekem most ezen a fesztiválon olyan nagyon átütő, nagyon kiemelkedő élményem nem volt. Mindegyik film, amit megnéztem, az jó volt, vagy nagyon jó volt. Tehát, hogy értettem, hogy miért válogatták be őket a versenyprogramban. Mindegyik különböző volt, tehát, hogy beültünk egy ilyen francia szerzői filmre, amiben alig történt valami, és utána este pedig megnéztünk egy amerikai filmet, amiben meg...
6: Ja, akciófilm volt.
5: Nem akciófilm volt, hanem gyakorlatilag egy ilyen szerelmes levél New Yorkhoz. Tehát két teljesen különböző stílus, abszolút különböző stílusok, de igazából mindegyik jó volt. Amit még szeretnék kiemelni, ez volt az első film, amit megnéztünk az idei Cinefesten, és a magyar közönség is láthatja, majd kicsit többet kell rávárni, mert november 12-én lesz majd a premier, tehát november közepén. Valószínűleg ugyanilyen környezetben, a környezetet azt most úgy értem, hogy az időjárás, tehát hogy ilyen esős, kicsit borongós, hűvösebb lesz már az idő. Ez egy természetfilm, és az a címe, hogy az erdő zenéje. És itt is megjelenik három generáció, nagyon érdekes, hogy itt tulajdonképpen ezek a generációs dolgok is most fedezem föl saját magamnak is tulajdonképpen, hogy ezek itt megjelentek. Ebben a természetfilmben, egy rendhagyó dokumentumfilm természetfilm, leginkább ismeretterjesztő filmnek lehetne mondani, évekig készült, és gyakorlatilag annyi a sztoria, hogy egy nagypapa elviszi az unokáját az erdőbe, és megmutatja neki az ottani élő világot. Ennyi.
6: És erről, magyar a film?
5: És erről beszélgetnek. Nem magyar a film. Északon játszódik, de azt északi meg francia koprodukciós, de hogy ilyen az a lényege, hogy elképesztően lenyűgöző felvételek vannak benne. Tehát a franciák amúgy is a Vándormadarak, vagy aki látta az Évszakok című filmeket, tehát ők nagyon szeretik ezeket a látványos természetfilmeket. Hát ez is abszolút, sőt, lehet, hogy előbb említett két filmhez képest ez még szintet is lép. Az állatok hangja, az erdő hangjai, az erdő látványa, hogy mi az a teremtett élővilág, amit körülvesz bennünket, és elképesztő értéket hordoz. Ezen a minimális történeten keresztül, hogy van egy nagypapa, aki nagyon kedvesen és szeretettel tanítgatja az egyébként láthatóan már nagyon képben lévő unokát, aki már sokat tud. És maga a filmkészítő egyébként az apuka, aki így látja a két generációt, és akkor ott mennek. Néha lehet látni a kamerákat is, vagy hogy milyen eszközökkel veszik föl az állatok hangját, de ez csak nagyon minimális. Általában az erdőséget, vagy az állatokat látjuk, azokat az állatokat, akik nagyon-nagyon ritkán mozdulnak ki, és nagyon-nagyon ritkán mutatják meg magukat. Hát nyilván nagyon sokat kellett várni arra a felvételben is, hogy ezek az állatok látványosak legyenek, és hogy előjöjjenek a vackaikból, odvaikból, úgyhogy ez egy csodálatos, nagyon-nagyon szép film, ami azért üzen abból a szempontból is, hogy nem csak ilyen teremtésvédelmi, természetvédelmi üzenete van, hanem generációs üzenete is, hogy ez a kapcsolat, ez mindennél többet ér a generációk között.
6: Jók ezek a ahogy hallunk, tehát mindig elgondolkozom, hogy sokat beszélünk filmről, de azért olyan szinten áthatja a szabadidőnk eltöltését, a vizuális kultúra, hogy fontos, hogy olyan dolgokat nézzünk meg, amik szórakoztatnak is, de épülésünkre is szolgálnak, úgyhogy, tehát most azért, tehát lesz egy bemutató októberben, meg lesz egy novemberben, amit most kiemeltél, igen, hogy érdemes ezt figyelni.
4: Amíg 2 percünk,
5: és akkor lehet, hogy bocsánat, csak hogy szabadba vágok, akkor mindig szokták tőlünk kérni, hogy a végén ugye ismételjük meg az elhangzott információkat és filmeket, úgyhogy csak nagyon-nagyon röviden, hogy az októberi film az a Mami Blue, a Vilmányi Bennett és Fűr Anikó főszereplésével, ez a magyar film, és az Erdő zenéje pedig a természetfilm, amiben ugye a nagypapa az unokával, és az apuka.
4: És az novemberben.
5: És a november közepén, igen, igen.
4: Két mondatban mondjunk valamit a 72 óra kompromisszum nélkül.
5: Igen, már lehet jelentkezni a 72 óra kompromisszum nélkül önkéntes akcióra. Ez október 9-e és 11-e között lesz. A fő célcsoport igazából a 18 és 35 év közötti ifjúság, de mivel az önkéntesség az nem korhoz kötött egyáltalán, ezért ezért természetesen fiatalabbakat is várunk, akik ezt iskolai kötelező közösségi szolgálatban még akár jóvá is tudják írni maguknak, tehát hogy tizenéveseket is nagyon-nagyon nagy szeretettel, és hát ugye a kompromisszum nélküliségnek az a lényege, hogy bármire, tehát hogy itt a csütörtöki megnyitón fogják az emberek megtudni, hogy mit fognak önkénteskedni a következő napokban, órákban, ez adja az érdekességét. Úgyhogy számtalan projektünk már van, a 72óra.hu honlapon lehet jelentkezni, tehát bárki, aki október 2. hétvégén szeretne önkénteskedni, irány a 72óra.hu honlap.
4: Érdekes, hogy a zuglói önkormányzatokkal volt egy beszélgetés, mondták, hogy ők a kerületben szerveznek egy takarító napot október 10-ére. Mondom, be lehet kapcsolódni.
5: Így van.
6: Nekem az jutott eszembe, hogy plakátragasztás. Mi lesz, hogy a véletlen az ember húz egy plakátragasztást?
5: Vagy az, hogy plakátok
4: eltávolítása. Igen. De hogyha itt nagyon elmulatunk rajta, akkor az adásgép fog eltávolítani minket a rendszerből, mert beindul a következő műsornak a szignálja. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a kedves hallgatók figyelmét, hogy velünk voltak egész reggel folyamán, és hát áldott szép napot kívánunk, elbúcsúzik a mai stáb.
5: Gőbel Ágoston.
6: Németh Zsuzsa.
4: És Fülöp Ákos.
6: Dicsérjen Jézus Krisztus.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink! A következő műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallják.
2: Kedves szeretett testvérek! Mária születéséről elég keveset tudunk a történelmi Mária születésétől. De tudjuk azt, hogy egyházunk első templom a Mária tiszteletére hol épült és mikor. Ugye 431-ben egy Nestorius nevezetű, klerikus azt kezdte prédikálni, hogy igazából Jézus Krisztus nem lehet Isten, mert a Mária egy ember volt, és ember, marékporból született ember nem szülhet Istent. És igazából nagyon megoszlott az egyház, és Efezusban 431-ben összegyűltek az akkori keresztény világ püspökei, és ugye a szent hagyományt, a szentírás tanulmányozva, kijelentették, hogy igenis Mária nem csak Krisztus anyja, hanem Isten anyja, Theotokos. És aki ezt tagadja, az nem keresztény. És akkor megépítették Efezusba az első nagy Mária tiszteletére szentelt templomot. És utána Rómába, és utána aztán Csíksomlyon, meg sokfelé máshol is. Igen, megszületett Mária. De úgy gondolom, hogy Mária meg kell szülessen minden embernek külön-külön az ő életében. Ugye az történelem folyamán rengeteg Mária jelenésről tudunk, de valahogy, hogy mondjam, mivel akkor olyan magától érthető volt, senki nem vont ezt kétségbe, tehát nem vizsgálták annyira körbe. Lourdes volt, ugye, mert akkor Franciaországban egy olyan kormány volt hatalmon, amelyik az egyházat messze menően, háttérbe akarta szorítani, és sehol se tudták elfogadni, hogy Bernadett valóban a mennynek királynő asszonyával, a boldogságos szűzanyával találkozott. És ezért mindent kitaláltak, orvosok, pszichológusok, mindenféle szakembert odavittek, hogy valahogy bebizonyítsák, hogy ez szegény Bernadettnek a lázálma, vagy valami hazugsága, vagy ilyesmi. És ezért nagyon dokumentálódott a lourdesi jelenség, és keresztül ment mindenféle vizsgálaton, mindenféle ellenőrzésen, és ugye több száz valós csodát regisztráltak ott, és mai napig is történnek ott csodák, és valóban ma már az egyház is tényleg teljesen hivatalosan Lourdes-ot Mária kegyhelynek nyilvánította. És ugye utána elindultak a kisebb-nagyobb Mária ellenések, Fatima, Medjugorje, de ugye Erdélybe kevesen tudják, hogy Szőkefalván is megjelent a szűzanya. Egy egyszerű, tolószékes, roma származású néninek. És olyan vigasztaló, bátorító szavakat mondott, amit ő el is mondott a plébánosnak, meg másoknak, és elmondta a szűzanya, mikor jön következőbe, és mind többen és többen gyűltek össze. Volt olyan, amikor azt mondják, hogy közel 20 000 ember ott volt, Galacról, és mindenhonnan jöttek nagy busszal, hogy tényleg lássák ezt az asszonyt. A plébános is, de maga Jakobini érsekatya is kivizsgált többször ezt a szőkefali úgymond jelenést, és hitelesnek fogadja el az egyházmegye, a főegyházmegye. És amikor kérdeztem ugye a plébánost, aki nagyon megváltozott, ő maga is az események során, elmondta, hogy mondhat akárki akármit, de mutasson valakit, mutassak én bárki valakit, aki naponta elmondja a templomban háromszor, mind a három, akkor még három koszorú rózsafűzért. elmesélte, hogy Rózsika, mert úgy hívták ugye a jelenést, a hölgyet, hogy hát egy egyszerű látását nagyjából elvesztett, cukorbeteg, tehát egy tolószékbe ülő asszony volt, és ugye hát amikor annyi ember oda ment, hát logikus, hogy gyóntak az emberek, raktak pénzt a persejbe. És a plébános úr elment Rózsikához, és elmondta, nézd Rózsika, te egy bevakolatlan, egyszerű házba élsz, nincs nálad fürdőszoba, nincs nálad járda, és nagyon nehéz neked a tolószék, és ezt a pénzt, amit a persejbe raktak, hát ebből kicsit a házadot rendbe rakjuk. És képzeljék el, ez az egyszerű roma asszony azt mondta, ha egy szeget elütnek ebbe a házba, abból a pénzből, akkor kiköltözök az erdőbe. Nem engedte. Több ilyen történetet jegyeztek fel Rózsikáról, ami mind-mind arról győzte meg az érsekatyát is, de hát a helybelieket is, hogy ez valóban igazi Mária jelenés volt. És aztán Szűzanya, hát semmi olyan nagy rendkívülit nem mondott, arra biztatott a Szűzanya, hogy imádkozzunk, hogy térjünk meg, hogy legyünk az ő drága szentfiának szófogadó, szerető gyermekei. És aztán Szűzanya elmondta Rózsikának, hogy ekkor lesz a következő találkozónk, és utána nem találkozunk, de a mennybe várlak szeretettel. És vége lett a jelenéseknek. Tehát, hogy mondjam, ez is egy jele annak, hogy ez a Szűzanyától volt. És mai napig is sokan zarándokolnak oda, aztán, hogy 3-4 évvel később Rózsika meghalt, ott van eltemetve, lehet elmenni és imádkozni. Igen, megszületett számunkra is a boldogságos Szűzanya. Most első szombaton gyóntattam, és egy ímesi néni eljött, és elmondta, hogy bizony meghalt neki a lánya, és 20-valahány éves nagylány elvesztése, hogy ne lett volna szomorúság. És azt is elmondta, hogy őt megvigasztalta a Szűzanya, azt mondja, sok csoda történt, és egyet elmesélt nekem is. Azt mondja, fejte a tehenet, és azt mondja, egy olyan rózsa illat, egy olyan nagyon kellemes illat csapta meg az ő orrát, és felnézett, és azt mondja, ott volt a Szűzanya. Nem mondott semmit. De azt mondja, szíve eltelt örömmel, és azóta el tudja fogadni azt, hogy igen, lánya, időnap előtt, hát a mennyek országába költözött. De ugyan hasonló történet, hogy ez nagyon kedves, egy sepsszentgyörgyi tanárnő, kémia szakos tanárnő, nyugdíjba ment, református volt. És úgy érezte, hogy hát most elérkezett a nyugdíj ideje, és hogy valahogy meg kéne köszönje a Jóistennek az ő férjét, az ő hivatását, az ő életét és mindent, és azt mondja, gondolkoztam, hogy a Jóistennek hogy köszönjem meg. És azt mondja, megjelent a Szűzanya. És egy ilyen oltárterítő volt a kezébe, szépen kihímezve, és azt mondja, így elkezdte lebegtetni. És azt mondta, hogy az én fiam biztos, hogy nagyon örvendene egy ilyen oltárterítőnek. És aztán eltűnt. És az a néni, ez a református néni, 7 dioptiás szemüveggel, soha életében nem hímzett, elment, és vett egy anyagot, és cérnát, és kirajzolták, és vagy 8 hónapig öltögette szép

0: És 1948-ban több százezer ember volt itt a somlyói búcsún, és nem volt benne a Márton Áron leírt szövegébe, hanem úgy Istentől indítva, ami népünkkel egy fogadalmat tetetett le. Én elolvastam ezt a fogadalmat. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Ime a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg és ígérjük meg az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik az iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgón kitartunk katolikus szent hitünk és az egyház mellett. És ugye a püspök úr, amikor ezt a mondatot elmondta, ezt a fogadalmat, akkor utána nagy tömeg így válaszolt, ígérjük, úgy legyen. Testvéreim, én azt gondolom, hogy ma sincs könnyű idő, nem tudjuk, mit hoz a holnap, és arra kérlek titeket, álljunk föl. És én újból elmondom Márton Áron szavait, és ha ki úgy érzi, hogy ezt a fogadalmat ő nem csak letenni, hanem megtartani is akarja, az őseink szavával vallja meg a hitét. Sorsdöntő idők tanúi és szenvedői vagyunk. Új világrend van készülőbe, és nekünk ebben a vajudásban a hit bástyáján kell állnunk. Itt, a segítő szűzanya kegyhelyén, őseink szent földjén fel kell emelnünk a fejünket. Valljuk meg, és ígérjük meg ma az égi édesanyánknak, jöhet bármilyen vihar, fenyegethet börtön, elvehetik iskoláinkat, mi meg nem hátrálunk, és buzgó kitartó katolikus szent hitünkhöz, az egyházhoz ragaszkodunk. Úgy legyen. Amen. Testvéreim, imádkozzunk az Úrhoz, és kérjük, hogy a szűzanya fogadalmunkhoz adjon erőt, hogy azt valóban be is tudjuk tartani.
1: Kedves hallgatóink, az elhangzott műsorunkban Böjte Csaba testvér aktuális homíliáját hallották.

Vas Albert, a törvényekről. Fontos, hogy meg tudjad különböztetni. Kétféle törvények vannak, amit az emberek alkottak, s amit az Isten. Az elsők aszerint váltakoznak, hogy egyetlen ember állította-e föl őket, vagy egy kisebb csoport, vagy pedig egy többségi csoport. Ezek tulajdonképpen nem is törvények, csupán az emberi közösségek játékszabályai, melyek mindig valakinek vagy valakiknek az érdekeit védik, éppen ezért nem örökérvényűek. Tiszteld őket, mert neked is hasznod van abból, ha mások tisztelik. Az igazi törvényeket nem írták könyvekbe, és nem őrködnek fölöttük fizetett tisztviselők. A dolgok rendjének egymásba kapcsolódó láncemei zárják ezeket magukba, s te együtt születsz, sőt, beleszületsz ezekbe a törvényekbe, melyek megszabják sejtjeid működését és helyedet a világban. Veled, benned és körülötted élnek, és a világ teremtésétől a világ végezetéig változatlanok. Meghatározzák, hogy mit tehetsz és mit nem tehetsz, megéreztetik veled a különbséget jó és rossz, szép és csúnya között. Korlátokba szorítanak, bezárnak születés és halál közé, őrködnek fölötted ösztön és lelkiismeret formájában. A játékszabályok betartása tetszésedre van bízva. Ha megtanulod és tiszteletben tartod őket, békébe hagynak embertársaid. Ha nem, kellemetlenséget szerzel magadnak. De ha ki akarnád játszani a természet törvényeit, megölnéd azt, aki vagy.

0: Hírek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre. Nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik Székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta a híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes, látványos kémiai bemutatókat, ahol akadálypálya leküzdésével tekinthetnek be az érdeklődők a vegyészet rejtelmeibe. A kutatók éjszakáján mintegy 5000 látogatót várnak a Debreceni Egyetem kampuszain. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
3: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, hívjuk a Szent Lelket, de egy nagyon rendhagyó Biblia óra, hiszen elkezdem, és tudom, hogy nem tudom végigvinni, hiszen köztudott, hogy új érseke van a Kalocsa-Kecskeméti Egyházmegyének, akinek szentelése október 24-én lesz. Közben meg kell történnie az őrségváltásnak, és én csak addig tudom végezni, amíg lehetőségem van úgy itt készülni rá, hogy el is tudjak ide jönni. De ez arra jó, hogy a katekizmusnak, a katolikus egyház katekizmusának az utolsó részét is befejezzem. Ez a legrövidebb rész, ha még emlékszünk rá, akkor hosszú ideig foglalkoztunk a hiszek eggyel, Isten létével, Isten tulajdonságaival, a megtestesült igével, Jézus Krisztussal, az ő életével, tehát mindazzal, ami a katolikus egyház hiszek egyében benne van, imádkozzuk és megvallunk. Ez volt az első rész. A második nagy rész volt a keresztény élet misztériumai. Tehát mi nem csak hiszünk elméletileg, hanem közösségbe lépünk Istennel, aki kinyilatkoztatta magát. És erre valók a szentségek. Ezekről hosszabb időt elmékedtünk, különösen az eukarisztiáról, hiszen itt volt pár évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus. De a többi szentséget is át elmékedtük. És aztán a múlt esztendő gyakorlatilag azzal telt el, hogy a keresztény erkölcsiségnek az alapjairól, ami részben a hiszek egyben, a tíz parancsolatban, részben pedig a hegyi beszédben található. Erről volt szó az elmúlt esztendőben. Mindegyik parancsot olykor több órán keresztül át elmékedtük. És hát megmaradt az imádság. Mert az imádság az az összekötő kapocs az Istennel, amely mindig lehetőség számunkra, és az mutatja, hogy mi nem csak egy elméleti Istenben hiszünk, hanem vele kapcsolatba léphetünk, és ez legegyszerűbb módon az imádság által történik. Tehát azt is szoktuk mondani, hogy az imádság nem más, mint az Istennel való beszélgetés. De ez nem mindig szóban történik, mert az is lehet imádság, amikor valaki magába van, Istenre gondol, elmékedik, ott van a templomban, az oltári szentség előtt, és ennek sokféle fajtája lehet. És hát most egy kis általános bevezetőt mondanék az imádsághoz, de mivel hát rövid az időnk, nem térek ki mindenre nagyon részletesen. Tehát imádkozni az ember tud. Bár mondunk ilyeneket, hogy van imádkozó sáska, meg az egyházatyák mondták, hogy tudom én, a madarak, amikor isznak, felemelik a fejüket, szárnyukat kitartják, olyan, mintha imádkoznának. Hát azért az imádság nem egészen ez, de itt látunk valami hasonlatosságot a testtartásban. Az imádság ott alakul ki, ahol az ember elismer maga fölött egy magasabb hatalmat, hogy nem vagyok magamtól, valaki megteremtett engem, létezem, ennek van oka. És az ember ősidőktől fogva valamiképpen
hitt az Istenben, és az Istennel való kapcsolatát ki tudta fejezni olykor szóban, olykor cselekedetekben. És ez volt aztán az imádságnak a kezdetlegessége. A keleti vallások is olyan szempontból nagyon alkalmasak, hogy rávilágítanak arra, hogy ott, ahol nincs kinyilatkoztatott vallás, ott is imádkoznak az emberek. Mégpedig egész tanulságos módon, hiszen a jóga, a zen, meg a távol-keletnek a vallásossága sokszor egészen elmélyült imádkozás. Egy magasabb hatalommal való kapcsolatteremtés. Mi az európai civilizációban általában a görög-római korra tudunk visszagondolni, amelyről az irodalom által nagyon sok információnk van. Tudjuk azt, hogy a görög-római világ sok Isten hívő volt. Hitt a villámlás istenébe, a tenger istenébe, a föld istenébe, ezeknek oltárt épített, és valamiképpen ezt imádta. És rangsorolták az isteneket, hogy van Zeus, meg alsóbb istenek. És a rómaiak, hogy így mondjam, saját képükre és hasonlatosságukra átalakították a görög isteneket. Tehát megvan a pandántja a római világban a görög világ isteneinek. Már ez is egy nagy kezdet volt. És ezt maga a keresztény igehirdetés is alapul vette. Amikor elment Szent Pál apostol Athénba, ott fölment a Éropágusra, ott volt a kulturális élete a görögöknek, ott minden Istennek szentélye volt. Körbejárt a Szent Pál, és akkor utána elmondta nekik, hogy látom, hogy ti azért vallásos emberek vagytok, mert ennek is, meg annak is megadjátok a tiszteletet. Én az ismeretlen Istennek a vallását hirdetem. És akkor elkezd beszélni Jézus Krisztusról, aki az atyának a fia. És akkor itt ugye eljutunk odáig, hogy a kinyilatkoztatott vallás az már egy egészen magas rendű Isten fogalmat ad elénk. Mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség összetartozik. Természetesen az Új Szövetség az egy kiteljesedés. Benne van a zsidókhoz írt levélben, hogy sokszor is sokféleképpen szólt Isten a proféták által hozzátok. A végső időben fia által szólt. De nem csak a proféták által, hanem a nagy elődök, a pátriarkák által is imádkozott a zsidó nép. És én most csak így fölidézem annélkül, hogy hosszasabban olvasnék az Ószövetségi Bibliából. Azt lehet mondani, hogy a kinyilatkoztatás Ábrahámmal kezdődik valójában. Előtte volt egy ilyen természetes kinyilatkoztatás. A világ is kinyilatkoztatás volt az ember számára. És ezért van az, hogy Ábel a föld terményeit ajánlja föl. Ha látja azt a csodálatos világot, ami körülveszi, és akkor áldozati állatokat, meg növényeket áldoz föl. És hát itt van az a küzdelem közte meg a bátyja között ebben az imádságban. De ez nagyon primitív imádság volt. A kinyilatkoztatás ott válik foghatóvá, amikor az Isten megszólítja az embert. És a megszólítás valójában kinyilatkoztatott módon Ábrahám személyéhez kapcsolódik. Ábrahám a mi időszámításunk szerint a Krisztus előtti 1800-2000. Évben élhetett. Ő kapott egy belső hívást, hagyd el földedet, és menj arra a földre, amit én mutatok neked, az ígéret földjére, és elindul. Valami belső motivációja volt neki, és
útközben oltárokat épít, imádkozik. És akkor látja, hogy csillagok is eltűnnek, nap is eltűnik, de valakinek kell ezt mozgatni. És a mozgató nem más, mint az Isten. És akkor áldozatokat épít. És akkor az ő fiai is folytatják ezt a vonalat. És akkor ilyen isteni kinyilatkoztatások vannak, hogy ugye Jákob is lefekszik, egy követ tesz a feje alá, és akkor, mint egy ilyen nagy létre volna, Isten angyalai lesfőszállnak az égbe. És akkor ott ő úgy gondolja, hogy neki meg kell szólítani ezt az Istent. Sőt, van egy küzdelme neki a Jábok folyónál, hogy eljut odáig, hogy Isten pedig szándékkal van iránta, hogy mit kell tennie. És aztán az igazi nagy kinyilatkoztató Mózes lesz, aki már a 10 parancsolatot is adja a népének. És sok elvonulása van a Mózesnek, akár a szövetség sátrában, akár a Sínai hegyen, ahol Isten megszólítja őt. És a 10 parancsolatnak az első bevezető részében mindjárt meg is kapja a parancsot. Én vagyok a te urad, Istened, uradat, Istenedet imádd. Megkapja, hogy imádkoznia kell. És a Mózesnek az imádságára legjobban a közvetítő ima jellemző, mert föl tudjuk idézni az emlékezetünkből, hogy amíg ő fönn van a hegyen, a nép visszaesik a bálványimádásba. És akkor lejön, összetöri a kőtáblákat, mert aranybőrjút imád a nép. Csak arra vár, hogy az Isten el fogja őket pusztítani, hogy visszaestek az egyiptomi vallásosságba. És akkor közbejáró imát mond, hogy Uram, miért lobbantál haragra néped ellen, amelyet nagy hatalommal, erős kézzel hozták ki Egyiptomból? Az egyiptomiak nem, de megállapítanák. Családul kivezetted őket, hogy a hegyek között megölje, eltörölje a föld színéről. Lohadjon le tehát haragod, vond vissza a csapást, amellyel néped sújtani akartad. Gondolj Ábrahámra, Izsákra, Jákobra, a szolgádra, akinek megesküdtél, magadra, s akiknek megígérted utódaitokat, úgy megsokasítom, mint az ég csillagait, s az egész földet, amelyről beszéltem. Utódaitoknak adom, hogy az övék legyen örökre. Erre az Úr visszavonta a csapást, amellyel népét megfenyegette. Ő tehát nagyon sokszor ilyen közbenjáró imát mondott, de el is búcsúzott a népétől, és hát csodálatos szép imát mond akkor is, amikor meghal, és elbúcsúzik, és abban a tudatban van, hogy ő bár ugyan nem láthatja meg az ígéret földjét, de megláthat egy másik világot. És akkor ez az imádság megmarad a Szentírásban, amikor elköszön népétől. Mózes imádságai aztán ritualizálódnak, mert ő ugye nagyon sok szabályt adott, amit mi már tudunk, hogy nem kimondottan ő adta, hanem egy fejlődés eredménye volt, amikor a rabbik a különböző tanításokat értelmezték és magyarázták.
És amikor kifejlesztik az imádságnak a formáit, akkor az ima szíjakat, akkor föl a fejre, föl a karra, a különböző ilyen vélumszerű ruhákat vesznek magukra. Meg kell nézni a zsidó rabbiknak az imádságát, hogy mennyire rituális az ő imájuk. És ezt úgy kifejlesztik, és mindennek értelmet adnak, hogy miért kell ott a kis tokba benne lenni a fejükön, a Sema Izraelnek, Hald Izrael, Isten az egyetlen Úr. Vagy az ima szíjnak miért kell a bal oldal, a bal karon lenni, mert az a szívhöz van közel. És akkor mindennek, mit tudom én, ők nagyon sok tömjén áldozatot mutattak be, és akkor a tömjén minden betűjére rátettek egy tulajdonságot, hogy háladás, dicsőítés, kérés, és így tovább. Tehát ez úgy egészen kifejlődött a zsidó ima formulákba. Napjában 7-szer imádkoztak a legbuzgóbbak, és ezt maga Jézus is ugye átveszi az Ószövetségnek ezt a imádkozási formáját. És aztán jönnek a proféták, kis és nagy proféták, akik sokszor ilyen extatikus élményeket élnek meg. És ebben az extázisban megszólítják az Istent. Gondoljunk egy Izaásra, amikor látja az Istent benne a templomba, Isten angyalait, meg hallja az imát, hogy szent, szent, szent, a seregek Ura Istene. Ilyen extatikus imádságokat hallanak, és ezek bekerülnek a zsidó imádkozásba, amit kereszténység itt sátvesz. Ezeket a hozsanna, meg alleluja, meg hasonló fölkiáltásokat, és kezd kialakulni a zsoltár kultúra. Azokat mind ugye Dávidhoz köti a jámbor zsidó hagyomány, hogy zsoltár, ilyen verses imádság, erről majd bővebben szólok. Sok évvel ezelőtt szóltam is, de ezt Dávid nevéhez kötik, hogy ő hárfáját pengetve imádkozta a zsoltárokat, amiből biztos, hogy van eredeti zsoltár is, ami Dávid korából való. És Dávid az imádságot egész magas fokra szentelte, és akart építeni imádságházat. De miután egy gyilkosságot követett el, ugye megölte Uriást, Becsapé feleségét, egyszerre házasságtörést követett el, gyilkosságot is követett el, nem építette a templomot. De például ehhez az eseményhez köti a zsidó hagyomány, hogy a 150. zsoltárt ekkor írta, a nagy bűnbánati zsoltárt Dávid, amit péntekenként a katolikus egyház is olvas. És hát az imádság házát már Salamon építi föl. Ő el akarja készíteni a templomot, de éppen bűnös volt amiatt, nem készítheti el, de már nagyon sok épület anyagot gyűjt hozzá. És akkor fiának meghagyja, hogy akkor te építsé templomot, imádságházát. Ugye Jézus is mondja, amikor bemegy majd a templomba, az már ugye nem a salamoni templom volt, mert azt lerombolták, hanem a babiloni fogság után, de az folytatólagossága volt a salamoni templomnak, akkor kiűzi a
kereskedőket, akkor azt mondja, atyám házát, rabló barlangát tettétek, az imádság házát. Tehát így lehetne az Ószövetség templomait mondani, hogy az imádság házai. Szóval ugye kialakulnak a zsinagógák, azok a babiloni fogság idején, mert a templomot lerombolják, nem mehetnek vissza, de ott az ő településeiken építenek zsinagógákat, szünagó összemenni, annyit jelent, olyan kisebb épületeket, ahol részben felolvasták a Tórát, törvényt, magyarázták, és imádkoztak. Ennek meg kialakult egy szombati rendje, Jézus korában megvolt, de az igazi imádság háza az maga a templom volt. Ide illett fölmenni minden zsidónak évente, aki pedig nagyon messze lakott, annak legalább életében el kellett menni az imádság házába. És ezt építette föl. És a múlt héten Kaposváron voltunk, vagy Kaposvár mellett a püspöki kar. Varga Lajos püspök úr többek közt arról nevezetes, hogy nagyon szorgalmazza az állandó szentségimádást. Tehát Kaposváron ott meg tudta valósítani, hogy van egy épület, most mondhatjuk, hogy templom, az imádságháza, ahol éjjel-nappal, hát ha nem is tömegek, de mindig akad egy-egy ember. És akkor ennek külön nagy programjai vannak, hogy mit tudom én, napközben mennek azok, akik a modernebb imádságokra vágynak, akik ilyen gitáros, zenés imádságra, akik csak elcsendesedésre vágynak, akik meditációra mennek, tanulják az imádságot, és ez ott van Kaposváron, és úgy, hát ugye láttuk, hogy ez ott működik, mondjuk hát sokkal, de sokkal nagyobb város, mint Kalocsa, és ottan tudták, biztos, mondta, hogy Isten csodája, hogy mindig van imádság benne, imádkozó ember. De Pesten van egy ilyen, azt hiszem, a belvárosi templom, amelyik ugyanilyen, hogy éjszakai órákban is föl lehet keresni. Hát a Üllői úton annak idején volt a örökimádó templom, ott az apácák imádkoztak mindig a háború előtt utánig, meg ameddig még volt örökimádó nővér, és aztán utána még a hívek tartották, de legjobb tudomásom szerint nincs már ott se állandó jelleggel, éjjel-nappal imádság. Igen. És hát ugye említettem, hogy Dávid volt a nagy imádkozó, majd őtől le veszek is egy imádságot Dávid királytól. Ma sokat beszélnek arról, hogy válságba került az imádság. Most 14. Leó pápánk az egyik ilyen, hát ilyen pápai audenciát ennek szánta, hogy az imádságról beszélt. És azt mondta, hogy sokan fölösleges időtöltésnek tartják az imádságot, jobb volna mással foglalkozni az alatt. Illetve az is okozhatja a válságot, hogy elveszítette az ember az Isten hitét. És hogyha egyszer nincs egy ilyen felső hatalom számára, akkor nehéz imádkozni. Ki ez imádkozzon? De azért nem egészen így van.
Miért? Mert olyanokból is ösztönösen feltör az imádság. Szokták mondani, hogy zuhanó repülőn nincsen ateista. De mindenki legalább valami, ja Istenem, vagy valami ilyesmit mond. Ugye, ott a, olyan is, aki általában nem szokott imádkozni. Mert azt is megfigyelték, hogy ugye van kápolna a reptér mellett, befelé annyian betérnek, mikor mennek a útra. Visszafele már mindenki fogja bőröndöt, a szalad. De befelé többen betérnek a kápornába. Ilyen az ember, mikor érzi, hogy baj is történhet vele, akkor azért pohászkodik. De van rá példa. Úgy visszaemlékszem rá, hát én ugye abban a korban nevelődtem, amikor masszív ateista világ volt, és a Majakovszkijt emlegették, ez egy orosz poéta volt, Lenint imádta. És volt neki egy olyan verse, hogy a Lenin kép előtt című verse. És akkor odaáll este a Lenin kép elé, és akkor lelkiismeret vizsgálatot tart a Lenin képe előtt, és akkor mondja, hogy a te nevedbe indulunk, te eszményeid vezetlek bennünket, mert már Lenin akkor nem ért. Mintha csak azt mondta volna, hogy segítségünk az Úr nevében, Uram légy velünk, vidd végbe jó a dolgunkat. Tehát Leninhez fohászkodott. Vagy ott volt egy Szabó Lőrinc, a körül úgy, hát mostanában nagyon nagy eszék, tanulmányok készülnek, de én úgy ismertem meg őt, hogy csak bizonyos pillanataiban voltak neki ilyen keresztényi gondolatai. Általában ateistának, materialistának tartotta magát. De neki is van olyan verse, amiben azt mondja, hogy ima a gyermekekért, amelyben a természet erőit kéri, fák, csillagok, állatok, kövek, szeressétek gyermekeimet. Ezt kéri a természettől. Ugye a panteisták hiszik azt, hogy a természet az Isten. Petőfi is ilyen volt. Ó, dicső természet, mely nyelv merne versenyezni véled, ugye? És akkor odafordult a természet erőihez, és azt kérte. És az is előfordult többször, ez pont a mi újkorunkra volt jellemző, hogy olyan emberek, akik abszolút vallástalan környezetbe nevelődtek föl, egyszer csak elkezdtek Isten és a templom imádságról gondolkodni és elmékedni. Gyerekkel is találkoztam, illetve majd említem, felnőttel is van ilyen, az egy híres valakivé vált. Egyszer utaztam a vonaton még nagyon régen, és egy utólag kiderült, hogy a utitársam a TS elnök volt, meg egy ilyen 5 év körüli fia. Én nem ismertem őket, csak hogy elmondtam az ismerőseimnek, akkor mondták, hogy ó, ez az a TS elnök valamelyik faluba, és hát nem csak, hogy pártag volt, meg minden, tehát nem gyakorolta a vallását, meg valószínűleg nem is nagyon hitt. Elmentünk a templom mellett. Talán harangoztak is. És a gyerek elkezdte kérdezni. Apa, minek a templom? Hát, minek? Hát, hogy harangozzanak. Minek még a templom?
Meg hogy ne harangozzanak, ilyen blőd választ adott az apja. Minek mennek oda az emberek? És akkor valamit mondta, tehát ott imádkoznak. Mi az, hogy imádkoznak?

ugye a marxistákról szokták mondani, hogy az ő filozófiájuk legalább negatíve erősíti, hogy van Isten. Mert tagadták. Tehát nem kerülték el ezt a témát, hanem tagadták. A tagadásukkal erősítették Isten létét. És az a Tatjana Goriceva is egy ilyen filozófus nő, és megtért. Keresztény, hát ortodox keresztény hitre tért, és nagyon mély gondolatai voltak neki, az ilyen szamizdatírásba terjedt már a rendszerváltás végén, mert ugye nem tudott megmaradni a Szovjetunióba, kiszökött Párizsba, és ott már hívőként tudott élni legálisan, és ott megírt azt a könyvét, hogy Istenről szólni veszélyes. Ha valaki jól ránézett ennek a könyvnek a borítójára, akkor első blikre, látásra azt mondta volna, hát persze, mit mondhat a Szovjetunióban egy ember, hogy Istenről szólni veszélyes, mikor ateista a társadalom. De nem ezt értette rajta, hanem azt értette róla, hogy jól szólni az Istenről. Tehát nem csak ilyen tagadólag, vagy babonás formában, hanem eljutni a mélységekig, csak imád.

0: Mária Rádió. A lélek hangja.
1: 10 óra.
2: A Mária Rádió gyálon az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, amikor valakinek kimondjuk a nevét, több történik annál, mint hogy néhány hangot egymás mellé illesztünk. A név mögött ott áll egy személy. Ott van az arca, a története, mindaz, amit jelent számunkra. Egészen másképpen hangzik egy idegen ember neve, mint édesanyjánk, édesapánk, gyermekünk vagy egy szeretett barátunk neve. Vannak nevek, amelyek hallatán öröm ébred bennünk. Más nevekhez fájdalmas emlékek kapcsolódnak. A név személyes valóságot hordoz. Ez a bibliai gondolkodásban még hangsúlyosabb. A név nem egyszerű címke. Valamiképpen magát a szemét jeleníti meg. A Szentírásban azért olyan nagy jelentősége a névadás, a név megváltoztatása, Isten nevének kinyilatkoztatása és egy név segítségül hívása. A rendelkezésünkre álló magyar katolikus lexikon anyag is rámutat, valakinek a nevét segítségül hívni a megszólított hatalmának elismerését és az előtte álló meghajlást is kifejezheti. Szeptember 12-én az egyház Szűz Mária szent nevét ünnepli. Első pillantása talán szokatlannak tűnhet, hogyan lehet egy nevet ünnepelni. Valójában természetesen nem öt betűt ünneplünk, nem egy hangsor előtt hajtunk fejet. Azt a szemét tiszteljük, akit ez a név jelent, Máriát, Jézus Krisztus édesanyját, Isten anyját, a megváltó első és legtökéletesebb tanítványát. És amikor Mária nevéről beszélünk, óhatatlanul eljutunk egy másik kérdéshez is. Hogyan ejtjük

ki a szent neveket. Hogyan mondjuk ki Isten nevét? Jézus Krisztus nevét, Szűz Mária és a szentek nevét. Mit jelent számunkra egy szent név? Imádságot, vagy töltelékszót? Segítségül hívást, vagy indulatlevezetést? Áldást, vagy káromkodást? Mária szent nevének ünnepe ezért nem csupán egy szép Mária ünnep. Lelkiismeret vizsgálatra is hív bennünket. Arra kérdez rá, mit teszünk a szavainkkal, azzal, ami szent. A Szentírás világában a névnek különös súlya van. Isten így szól Izajás proféta könyvében. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak. Az enyém vagy. Az Úr nem névtelen tömegként tekint az emberiségre, ismer bennünket. Jézus a jó pásztor mondja, hogy juhait nevükön szólítja. A Jelenések könyvében pedig az üdvösség egyik képe az új név, amelyet az ember Istentől kap. A keresztény ember számára a névnek ezért keresztségi jelentősége is van. A katekizmus arra emlékeztet, hogy a keresztségben a keresztény nevet kap, az egyházban, a védőszent pedig a szeretet példáját és közbenjárásának segítségét kínálja. A keresztény név tehát bizonyos értelemben hivatás. Arra emlékeztet, hogy nem önmagunkból és nem önmagunkért élünk. A magyar katolikus hagyományban különösen gazdag volt ez a névhez kötődő vallásos kultúra. A keresztnév sokáig nem egyszerűen azt fejezte ki, hogy a szülőknek melyik név tetszik. A szent nevét viselő gyermek égi pártfogót, példaképet kapott. A rendelkezésünkre álló lexikon szerint a katolikus hagyományban a keresztnév szorosan összekapcsolódott a védőszenttel, azzal, akit a megkeresztelt égi oltalmazójának és a követendő példájának tekintett. Érdemes ezt újra felfedeznünk. Mit jelent a nevem? Van-e védőszentem? Ismerem-e az életét? Szokta megkérni közbenjárását? És ha valaki a Mária nevet viseli, gondolt-e már arra, milyen nagy ajándék és egyúttal milyen szép lelki feladat Jézus anyjának nevét hordozni? A Mária név a héber Miriam név görög-latin alakján keresztül jutott el hozzánk. Pontos eredete és eredeti jelentése nem állapítható meg teljes bizonyossággal. A történelem során sokféleképpen magyarázták, éppen ezért óvatosnak kell lennünk azokkal a jámbor értelmezésekkel, amelyek valamelyik jelentés teljes bizonyossággal az egyetlen helyes fordításként adják tovább. Az előbb említett lexikon is több hagyományos értelmezést sorol föl. Úrnő, Istentől szeretett, tengercsillaga, megvilágosított, illetve más magyarázatokat. A Miriam név pontos jelentéséről pedig kifejezetten megjegyzi, hogy ezt nem sikerült egyértelműen meghatározni. Talán éppen ez segít bennünket abban, hogy ne a szófejtésben keressük Mária nevének igazi titkát. Mert számunkra a Mária név legmélyebb jelentését végül nem egy nyelvészeti szótár adja meg, hanem Mária élete. Mária az, aki hitt. Mária az, aki igent mondott. Mária az, aki befogadta Isten igéjét. Mária az, aki Krisztust hordozta. Mária az, aki Betlehemben gyermekként jászolba fektette. Mária az, aki megőrizte szívében Isten titkait. Mária az, aki Kánában azt mondta, tegyetek meg mindent, amit mond. Mária az, aki ott állt a kereszt alatt. Mária az, aki együtt imádkozott az apostolokkal, a Szentlélek eljövetelére várva. Egy név jelentését végül az élet tölti meg tartalommal. Mária neve azért drága a keresztény ember számára, mert mögötte egy egészen Istennek adott élet áll. Itt fontos egy alapvető katolikus igazságot tisztáznunk. Máriát tiszteljük, de nem imádjuk. Imádás egyedül Istent illeti.
A második vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű dogmatikus konstitúciója világosan tanítja, hogy a Máriának adott különleges tisztelet lényegében különbözik attól az imádástól, amelyet a megtestesült igének, az Atyának és a Szentléleknek adunk. Ugyanakkor helyesen értett Mária tisztelet nem elvon Krisztustól, hanem éppen hozzávezet. Amikor az Anyát tiszteljük, a Fiút ismerjük meg, szeretjük és dicsőítjük egyre jobban. Szent VI. Pál pápa a Mariaris Curtus kezdetű apostoli buzdításában ugyanezt hangsúlyozza. A hiteles Mária tiszteletnek szent háromságos és Krisztus központú jellegűnek kell lennie. Máriában minden Krisztusra vonatkozik, és minden Krisztustól függ. Ez nagyon fontos Mária nevének tiszteleténél is. Ha azt mondom Mária, akkor annak a názáreti leánynak nevét mondom ki, aki Jézus miatt lett az üdvösség történetének egyedülálló szereplője. Mária nagysága nem önmagában áll. Minden kegyelme Isten ajándéka. Minden kiváltsága Krisztushoz kapcsolódik. Azért Isten anyja, mert Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Azért boldog, mert hitt. Azért vezethet bennünket, mert maga is Krisztust követte. A Mária név tehát keresztény fül számára olyan név, amely mögött mindig ott visszhangzik Jézus neve. Gondoljunk az üdvözlégyre. Kimondjuk Mária nevét, de az imádság közepe Jézus. És áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Gondoljunk a rózsafüzére. Látszólag újra és újra Máriát szólítjuk meg, valójában Krisztus életének titkait szemléljük vele. 6. Pál ezért nevezhette a rózsafüzét világosan krisztológiai irányultságú imádságnak. Mária nem áll Jézus elé, hogy eltakarja őt, Mária Jézus mellé áll és azt mondja, amit Kánában mondott, tegyetek meg mindent, amit mond. Ez a hiteles Mária tisztelet próbája is. Közelebb visz-e Jézushoz? Segít-e jobban szeretni az evangéliumot? Segít-e tisztában élni? Segít-e megbocsátani? Segít-e hűségesebben imádkozni? Segít-e komolyabban venni az eukarisztiát, a szentgyónást, Isten parancsait? Ha igen, akkor Mária valóban azt teszi életünkben, amit mindig is tett. Krisztushoz vezet. Mária nevének tisztelete már a középkorban kimutatható, külön liturgikus ünnepként pedig később bontakozott ki. A rendelkezésünkre álló lexikon szerint a tisztelet már a 11. században jelen volt, az ünnep pedig a 16. század elején jelent meg külön formában. Az egész egyház számára 11. Ince pápa rendelte el Mária Szent nevének ünnepét az 1683. szeptember 12-i bécsi győzelem emlékére. Később 10. Pius pápa az ünnepet szeptember 12-ére helyezte, a közép-európai Mária tiszteletben különösen erősen kapcsolódott ehhez a passzai Mária Hilf kegykép, vagyis a segítő szűzanya tisztelete. A történelmi háttér fontos, de az ünnep lelki értelme ennél tágabb. Keresztény ember veszélyben ösztönösen segítségét kiált. És milyen szép, amikor az ember ajkára ilyenkor nem szitokszó, hanem egy szent név kívánkozik. Jézus, Mária, Istenem segíts, szűzanyám oltalmaz. Ugyanaz a száj, ugyanaz a nyelv, ugyanaz a néhány másodperc, és mégis micsoda különbség. Az indulat pillanatában az ember káromkodhat, de imádkozhat is. Kimondhat egy szent nevét úgy, hogy megsérti vele a szentet, vagy kimondhatja úgy, hogy belé kapaszkodik. Mária nevének ünnepe arra tanít bennünket, hogy a szent nevet segítségül hívni kell, de nem elhasználni. Mit jelent, hogy egy név szent? Elsősorban természetesen Isten neve szent. A második parancsolat így szól, Isten nevét hiába nevedd,
A katolikus egyház katekizmusa ezt nem egyszerű nyelvi illemszabályként magyarázza. A második parancsolat a vallásosság erényéhez tartozik, és különösen azt szabályozza, hogyan használjuk beszédünket a szent dolgokkal kapcsolatban. Isten nevének kinyilatkoztatása ugyanis a bizalom és a közelség ajándéka. Isten megengedi az embernek, hogy megszólítsa őt. Ezért az ő nevét nem szabad meggondolatlanul használni, hanem áldásra, dicséretre és magasztalásra kell kimondani. Milyen gyönyörű gondolat, Isten ránk bízta a nevét. Gondoljunk csak bele. Ha valaki bizalmasan megadja nekünk a telefonszámát, címét, vagy valamilyen személyes adatát, elvárja, hadd ne éljünk vele vissza. Isten pedig ennél mérhetetlenül többet tesz. Megengedi, hogy nevén szólítsuk. A gyermek mondhatja, atyám. A beteg mondhatja, Jézus segíts. A bűnös mondhatja, Uram, irgalmazz. A haldokló kimondhatja Jézus nevét. Az ember keresztet vethet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Micsoda ajándék! Éppen ezért micsoda ellentmondás, amikor ugyanazt a nevet, amelyet azért kaptunk, hogy imádkozzunk vele, dühünkben, tréfából, megszokásból vagy közönséges beszédünk díszítő elemeként használjuk. A második parancsolat Szűz Mária és a szentek nevére is vonatkozik. Ezen a ponton nagyon egyértelmű az egyház tanítása. A katekizmus 2146. pontja kimondja, hogy a második parancsolat tiltja Isten nevének helytelen használatát, és ez a tilalom kiterjed Jézus Krisztus, Szűz Mária és valamennyi szent nevének méltatlan használatára is. Ezért tévedés volna azt mondani, én Istent nem káromolom, csak a szűzanyát emlegetem csúnyán. Vagy Isten nevét nem mondtam ki, csak egy szentét. A szent dolgokkal szembeni tiszteletlenség nem egyeztethető össze a keresztény ember beszédével. A katekizmus még tovább megy. A 2148. pont szerint a káromlás tilalma kiterjed a Krisztus egyháza, a szentek és a szent dolgok ellen irányuló gyalázó beszédre is. Ide kapcsolódik a szentségekről való beszédünk is. Az eukarisztia, a szentmise, a gyónás, a keresség és a többi szentség nem lehet guntárgya. A szent dolgok nevét sem illik indulatszóvá, közönséges töltelékszóvá vagy sértés eszközévé alacsonyítani. A keresztény ember nyelvének tanúsítania kell, hogy számára létezik különbség szent és profán között. Ez nem merev vallásosság, ez szeretet. Ha szeretem édesanyámat, fáj, amikor valaki gyalázza. Ha szeretem a barátomat, nem használom a nevét mocskos tréfákhoz. Ha pedig szeretem Istent, Krisztust és az ő szentjeit, akkor nevükhöz is másképpen viszonyulok. Mi a káromkodás? A hétköznapi magyar szóhasználat sok mindent káromkodásnak nevez. Egy durva vagy obszén kifejezést is gyakran annak mondjuk, még akkor is, ha nincs benne semmiféle vallási tartalom. Erkölcsteológiai szempontból azonban érdemes különbséget tenni. Nem minden csúnya beszéd Isten káromlás. A trágár, megalázó, obszén vagy indulatos beszéd már erkölcsi problémákat is felvethet. Sértheti a felebaráti szeretetet, a tisztaságot, az emberi méltóságot, rombolhatja a közösséget. Az Isten káromlás vagy blaszfémia viszont sajátosan Isten és a szent valóság elleni tiszteletlenség. A katekizmus 2148. pontja szerint a káromlás közvetlenül ellenkezik a második parancsolattal. Ide tartoznak az Isten ellen kimondott gyűlölködő, szemrehányó vagy kihívó szavak, Isten gyalázása, a vele szembeni tiszteletlenség és nevének meggyalázása. A katekizmus hozzáteszi, az Isten káromlás természeténél fogva súlyos bűn. Ezt komolyan kell vennünk. De közben egy fontos lelkipásztori különbséget is őriznünk kell. Egy cselekedet objektív súlyossága
és az elkövető személyes bűnösségének mértéke nem mindig azonos. Más valaki tudatosan, szabadon és Isten gyalázásának szándékával káromkodik, és más az, aki évtizedek alatt rögzült rossz szokással küzd, és olykor szinte reflexzerűen csúszik ki a száján egy kifejezés. Ez utóbbi nem válik jóvá, de a személyes felelősség megítélésénél a tudatosság és a tudatosságot és a szabadságot is figyelembe kell venni. Ezért a cél nem az, hogy a káromkodó embert megbélyegezzük. Az a cél, hogy segítsünk neki visszaadni a szent szavak szentségét. Talán ez a leggyakrabb mentegetőzés, nem gondolom komolyan, csak megszokás. Nálunk mindenki így beszél. Éppen itt érdemes elgondolkodnunk. Ha valóban nem gondolunk Istenre, amikor kimondjuk a nevét, akkor miért mondjuk ki? A másik parancsolat éppen a hiába való, üres, méltatlan használatra figyelmeztet. A katekizmus külön említi azokat a kifejezéseket is, amelyekben valaki Isten nevét káromló szándék nélkül használja indulatos vagy tiszteletlen módon. Ezeket is az Úrral szembeni tisztelet hiányának nevezi. Vagyis nem csak az a kérdés, akartam-e Isten gyalázni, hanem az is, miért használom Isten nevét olyan helyen, ahol semmi keresni valója. Ugyanez vonatkozik Szűz Mária és a szentek nevére. Van, aki meglepetésében mondja, van, aki dühében, van, aki viccelődve. Van, aki azért, mert ezt hallotta a gyermekkorától. Van, aki már észre sem veszi. De éppen az ünnep hívhat bennünket arra, hogy újra észrevegyük. A Mária név ne legyen szóbeli aprópénz, ne dobáljuk, ne használjuk indulati szemétkosárként. Ha kimondjuk Mária, tudjuk, kit szólítunk. A káromkodás egyik nagy veszélye eltompítja a szent iránti érzéket. A káromkodás nem csak azért probléma, mert egy adott pillanatban helytelen szót mondtunk. Van egy lassúbb, mélyebb következménye is. Megszokhatóvá teszi a szent profanizálását. Ha Isten neve naponta 50-szer indulatszóként hangzik el, egy idő után nehezebb ugyanazt a nevet áhítattal kimondani. Ha Jézus neve tréfák, dühkitörések és közönséges szófordulatok része lesz, lassan elveszíthetjük érzékünket ahhoz, hogy térdet hajtsunk előtte. Ha Mária nevét szitokszóvá alacsonyítjuk, hogyan mondhatjuk utána figyelmes szívvel, üdvözlégy Mária kegyelemmel teljes? A szavaink ugyanis visszahatnak ránk. Nem csak azt mondjuk, ami bennük van. Részben azzá is válunk, amit rendszeresen mondunk. Aki folyton panaszkodik, egy idő után minden panaszra okot talál. Aki állandóan gúnyolódik, lassan nehezen tud tisztelettel nézni másokra. Aki viszont rendszeresen hálát ad, annak szeme egyre könnyebben fedezi fel az ajándékot. Így van ez a szent nevekkel is. Ha imádságban mondjuk őket, megszentelik beszédünket. Ha káromkodásban használjuk őket, eltompulhat bennük a szent iránti érzék. A keresztény ember egyik feladata ezért az, hogy visszatanulja a szent beszédet.

De mit tegyen az, akinek már szokásává vált a káromkodás? Először is, ne mondja azt, hogy ilyen vagyok, ezen már nem lehet változtatni. Lehet. A rossz szokásból kegyelemmel, figyelemmel és kitartással jó szokások születhetnek. Nagyon egyszerű lelki gyakorlatot végezhetünk. Ha véletlenül vagy megszokásból méltatlanul kimondjuk Isten, Jézus, Mária vagy valamely szent nevét, ne hagyjuk ott a szót félbehagyott betűként, hanem fejezzük be imádságként. Kicsúszik a szánkon Jézus, folytassuk, Jézusom, irgalmazd nekem. Kicsúszik Istenem, folytassuk, Istenem, segíts. Kimondjuk Szűz Mária, folytassuk, Szűz Mária, könyörög érettem. Így a régi reflex lassan új reflexé alakulhat. A dő pillanatából fohász lehet, a meglepetésből hálaadás, a félelemből segítségül hívás, a fájdalomból ima. Milyen szép volna, ha egy keresztény ember első ösztönös reakciója bajban valóban ez lenne, Jézus segíts, Szűzanyám segíts. Ez nem babonaság, nem varázsige, nem azért mondjuk a szent nevét, mintha hangok önmagukban mágikus erővel rendelkeznének. A másik parancsolat éppen Isten nevének mágikus használatát is elutasítja. Mi szemét szólítunk, Jézust hívjuk, Mária közbenjárását kérjük, a szentek imádságát kérjük. Mit tanulhatunk Máriától a beszédről? Talán kevés szó esik arról, milyen különleges helye van a csendnek Mária életében. Az evangélium nem őrzött meg tőle hosszú beszédeket. Mária nem beszél sokat, de amikor megszólal, szavai súlyosak. Hogyan válik ez valóra? Íme az Úr szolgáló leánya. Legyen nekem a te igéd szerint. A Magnificatban egész lénye Isten dicséretévé válik. Kánában pedig néhány szóval Jézushoz irányítja az embereket, tegyetek meg mindent, amit mond. Mária iskolája tehát a beszéd iskolája is. Nem minden csend jó, és nem minden beszéd rossz. De Mária arra tanít, hogy a szónak legyen helye, ideje, igazsága és súlya. Mennyire szükségünk van erre a mai világban? Soha ennyi szót nem termelt az emberiség. Üzenetek, hozzászólások, kommentek, videók, bejegyzések, vélemények, viták, reakciók. Pillanatok alatt mondunk ítéletet valakiről, akit nem is ismerünk. Egyetlen gombnyomással emberek ezreihez juthat el a haragunk. Mária pedig csendben áll előttünk. Megőrzi a dolgokat a szívében. Nem mindenre reagál azonnal. Előbb befogadja Isten igéjét. A keresztény ember nyelvének megtisztítása ezért nem ér véget ott, hogy nem káromkodom. Ez csak a kezdet. A kérdés az, mit építek a szavammal? Áldok vagy átkozok? Bátorítok vagy megalázok? Igazat mondok vagy ferdítek? Békét teremtek vagy viszályt? Megőrzöm más jó hírét vagy pletykálok? Imádkozom vagy panaszkodom? Isten nevét dicsérem vagy hiába veszem? A mi atyánk első kérése így hangzik, szenteltessék meg a te neved. Milyen érdekes, Jézus nem úgy tanít imádkozni bennünket, hogy először a kenyerünket, egészségünket, problémáink megoldását vagy terveink sikerét kérjük. Először ezt mondjuk, szenteltessék meg a te neved. A lexikon szépen kapcsolja össze Isten nevének megszentelését az Isten akarata szerinti élettel és az ő nevének dicséretével. Isten neve önmagában természetesen szent. Nem mi tesszük szenté. Amikor azt kérjük, szenteltessék meg, tulajdonképpen azt kérjük, legyen szentként elismerve bennünk és közöttünk. Legyen szent a családunkban, legyen szent a beszédünkben. Legyen szent a munkahelyünkön, legyen szent az örömünkben, legyen szent a haragunkban is. Legyen szent akkor is, amikor fáj valami,
legyen szent akkor is, amikor nem értjük Istent. Ez különösen fontos, mert a szenvedő emberből néha feltör a kiáltás, Istenem, miért? Ez önmagában még nem káromlás. Jézus maga imádkozta a kereszten a Zsoltár szavait, Istenem, Istenem, miért hadtál el engem? Isten elé lehet vinni a fájdalmat, lehet sírni előtte, lehet kérdezni, lehet azt mondani, Uram, nem értem. A hit nem azt jelenti, hogy soha nem kiáltunk fel. A kérdés inkább az, Istenhez kiáltunk, vagy Istent gyalázzuk. A szenvedésből lehet káromkodás, de lehet zsoltár is. Mária a kereszt alatt ezt is megtanítja nekünk. Képzeljük magunk elé a Golgotát. Mária ott áll. Nem tudja levenni fiát a keresztről. Nem tudja megszüntetni a fájdalmat. Nem tudja megállítani a katonákat. Nem tudja visszafordítani az eseményeket. Ott áll. Talán éppen ezért érzi olyan sok szenvedő ember közel magához a szűzanyát. Mert Mária nem kívülről beszél a szenvedésről. Ismeri a tehetetlenséget, ismeri azt, amikor az embernek összeszorul a szíve valaki miatt, akit szeret. Simeon jövendőlése szerint az ő lelkét is tőr járja át. Ezért Mária neve sok keresztény számára a bajban az anyai közelség neve lett. Nem azért hívjuk, mert ő Isten helyett megold mindent, hanem azért, mert közbenjárásával Jézushoz vezet. A hiteles Mária tisztelet soha nem választja el az anyát a fiától. A zsinat szerint Mária tisztelete éppen arra irányul, hogy Krisztust jobban megismerjük, szeressük és dicsőítsük. Ezért, amikor kimondjuk Mária, végső soron azt is mondjuk, vezess Jézushoz. Amikor azt mondjuk, Mária segíts, azt kérjük, imádkozz érten fiaddal, együtt és fiaddal való kapcsolatomban. Amikor azt mondjuk, Mária oltalmaz, azt kérjük, segíts, hogy hűséges maradj a Krisztushoz. A második vatikáni zsinat nagyon fontos figyelmeztetést ad a Mária tiszteletről. Az igazi Mária tisztelet nem pusztán múló érzelem, és nem hiszékenység, hanem hitből fakad. Szeretetre indít, és Mária erényeinek követéséhez vezet. Vagyis kevés volna Mária nevét szépen kimondani, ha közben semmit sem akarunk megtanulni tőle. Tiszteljük Mária nevét? Akkor tanuljunk meg hozzá hasonlóan igent mondani Istennek. Szeretjük Mária nevét? Akkor tanuljunk meg hozzá hasonlóan Krisztust hordozni másokhoz. Segítségül hívjuk Mária nevét? Akkor hallgassunk arra, amit ő mond, tegyetek meg mindent, amit mond. Imádkozzuk a Magnifikátot? Akkor tanuljunk meg hálát adni. Szeretjük a fájdalmas anyát? Akkor ne fussunk el minden kereszt elől. Tiszteljük a szeplőtelen szívét? Akkor törekedjünk saját szívünk tisztaságára. Mária neve így nem kegyes dísz lesz keresztény életünkön, hanem program. Mária szent nevének ünnepén érdemes volna családjainkban is megvizsgálni a beszédünket. Mit hallanak tőlünk a gyerekek? Nagyon sok felnőtt mondja, én már gyermekkoromban ezt hallottam otthon. És valóban, a nyelvi szokásokat gyakran észrevétlenül örököljük. Éppen ezért valakinek egyszer meg kell szakítania a láncot. Miért ne én legyek az? Miért ne mondhatná egy édesapa, nálunk mostantól Isten nevét nem használjuk káromkodásra? Miért ne mondhatná egy nagypapa az unokájának, tudod, én sokáig csúnyán beszéltem, de rájöttem, hogy ezen változtatni szeretnék. Ez nem gyengeség, ez tanúságtétel. És milyen szép volna, ha gyermekeink Isten nevét először nem káromkodásból, hanem imádságból tanulnák meg. Ha Jézus nevéhez az esti ima kapcsolódna, ha Mária neve az üdvözlégyhez, ha a szentek neve nem viccekből, hanem történeteikből válna ismerőssé,
a Szent Mise szóhoz nem a vasárnapi nyűg, hanem az ünnep kapcsolódna. A gyermek sokkal inkább abból tanulja meg, mi szent, ahogyan mi bánunk vele, mint abból, amit elméletben mondunk róla. Mit tehetünk tehát konkrétan? Néhány egyszerű elhatározást ajánlhatunk Mária Szent nevének ünnepéhez. Figyeljük meg egy héten keresztül saját beszédünket. Ne mások káromkodását számoljuk, a sajátunkat. Ha észrevesszük, hogy Isten vagy Mária nevét megszokásból használjuk, ne essünk kétségbe, hanem javítsuk ki imádsággal. Ha súlyosan vétettünk Isten és a szent dolgok tisztelete ellen, vigyük ezt őszintén a Szent Jónásba. Tanuljunk meg rövid fohászokat, Jézusom, bízom benned. Uram, irgalmaz. Szűz Mária, könyörög érettünk. Szent József, könyörög érettünk. És ha más káromkodik mellettünk, nem mindig a megszégyenítő rendre utasítás a legjobb út. Néha egy szelíd mondat többet ér. Nekem ez a név fontos. Vagy egyszerűen mondjunk magunkban egy rövid dicsőítést azért a szent nevért, amelyet valaki más méltatlanul használt. A keresztény válasz ugyanis nem újabb indulat, hanem engesztelés. Ahol valaki gyaláz, én áldok. Ahol valaki méltatlanul mondja ki Jézus nevét, én szeretettel mondom ki. Ahol Mária nevét közönségessé teszik, én egy üdvözléggyel válaszolok. Itt nem csak elutasítjuk a rosszat, hanem jót teszünk a helyére. Kedves testvéreim, életünk legfontosabb pillanatait nevek kísérik. Nevet kapunk születésünkkor. Nevünkön szólítanak a keresztségben. Nevünk elhangzik az oltár előtt, amikor házasságot kötünk. Nevünkön imádkoznak értünk. És egyszer majd a halálunk hírében is elhangzik a nevünk. De a keresztény ember reménye az, hogy Isten előtt a nevünk nem vész el. Ő ismer. Neveden szólítottalak, az enyém vagy. Mária szent nevének ünnepe, ezért végső soron a személyesség ünnepe is. Isten nem névtelen erő. Mária nem mitológiai alak. A szentek nem névtelen hősök. És mi sem vagyunk névtelen porszemek. A kereszténységben személy szólít meg szemét. Isten nevünkön hív bennünket, és megengedi, hogy mi is szólítsuk őt. Ezért vigyázzunk a nevekre. Vigyázzunk egymás nevére is. És különösen vigyázzunk azokra a nevekre, amelyek hitünk legszentebb valóságait idézik föl. Ne legyen Isten neve káromkodás, ne legyen Jézus neve indulatszó, ne legyen Mária neve töltelékszó. Ne legyenek a szentek nevei guntárgyai, ne legyenek a szentségek nevei közönséges beszédünk eszközei, hanem legyen Isten neve dicséret, Jézus neve menedék, Mária neve szeretetteljes segítségül hívás, a szentek neve bátorítás, a szentségek említése pedig ébresszen bennünk hálát azért, hogy Krisztus egyházában kegyelmének jeleit és eszközeit adta nekünk. A katekézis végén forduljunk ahhoz, akinek szent nevét ünnepeljük. Szűz Mária, Istennek szent anyja, taníts bennünket úgy kimondani Isten nevét, ahogyan te mondtad ki, hittel, szeretettel és engedelmességgel. Taníts bennünket befogadni az igét, megőrizni szívünkben Isten szavát, és kimondani vele együtt, legyen nekem a te igéd szerint. Segíts, hogy szavainkkal ne sebeket ejtsünk, hanem gyógyítsunk. Ne átkozzunk, hanem áldjunk. Ne gyalázzunk, hanem dicsőítsünk. Ne használjuk hiába azt, ami szent, hanem egész életünkkel tegyünk tanúságot Isten szentségéről. Kérünk azokért is, akik megszokásból vagy indulatból méltatlanul ejtik ki Isten, Jézus, a te nevedet, a szentek vagy a szentségek nevét. Add nekünk is tiszta szívet és tiszta beszédet, hogy ajkunk ugyanazt vallja, amit szívünk hisz. Mária, Jézus anyja, amikor félünk, taníts imádkozni. Amikor haragszunk, taníts hallgatni. Amikor szenvedünk, taníts kitartani. Amikor örülünk, taníts hálát adni.
amikor vétkezünk, vezess vissza fiadhoz. És életünk utolsó óráján add, hogy ajkunkon ne keserűség, ne káromkodás és ne kétségbeesés legyen, hanem Jézus szent neve. Te pedig, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Lépes Lóránt atyát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Lépes Lóránt atyával.
1: Mária Rádió.
2: Hírpercek.
3: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyház megye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám károsultjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye főpásztori szolgálatáról szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyház megyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldog avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakodban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
2: Híreinket hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! A Mária Rádió célja, hogy a megtérést hirdesse. Ez mindenek előtt az imádság által történik. Szent II. János Pál pápa mondta, az imádság az elsődleges és legfontosabb feladatunk. Ezért fontos, hogy támogassuk ezt a szent küldetést, amely a hitet táplálja és erősíti a lelkeket. A Mária Rádió programjának gerincét az imádság képezi, amely nem csak a gyakorló hívők, hanem mindenki számára elérhető. A reggeli és esti imák, a szent misék közvetítése, valamint a családok és közösségek bevonásával végzett imádságok mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a közösségünkben élő emberek közelebb kerüljenek Istenhez. A rádiónk lehetőséget ad arra, hogy a távol került lelkek visszatérjenek és tapasztalják meg az imádság erejét. Az ima programok népszerűsége azt mutatja, hogy az emberek keresik a kapcsolatot Istennel, és a Mária Rádió segítségével ezt meg is találják. Most, kedves testvérek, kérjük az önök segítségét. Adományaik révén lehetőséget biztosítanak arra, hogy továbbra is sugározhassuk az imádságokat, és támogathassuk azokat, akik a hit útján keresik a választ kérdéseikre. Minden egyes hozzájárulás segít abban, hogy a Mária Rádió továbbra is a remény forrása maradjon. Adományaikkal együtt imáikra is számítunk, mert ahogy kis Szent Teréz mondta, a legkisebb imádság is fontos, ha azt őszinte szívvel mondjuk. Köszönjük, hogy részesei lehetnek ennek a csodálatos küldetésnek. Isten áldja meg önöket.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetei és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Szent lelket kérjük, hogy küldje rájuk a bölcsesség és az értelm lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és jámborság lelkét, és az istenfélelem lelkét, hogy ebben a világban úgy tudják megtalálni a helyüket, amire hívja őket a Jóisten. Ha a világban, a házasságban, akkor úgy, ha a papi hivatásban, a szerzetesi elkötelezettségben, akkor úgy, de ilyen értelemben magányosak ne legyenek, mint ahogy a világi ember számára is, a házasság hivatás. Persze meg kell találni a megfelelő partnert. Ugyanúgy a papi szeretési nem magányos hivatás, hanem az egy mélyen elkötelezett személyes hivatás. Azt kell mondanom, hogy anélkül, hogy itt álmodoznánk róla, hogy egy szerelme hivatás, egy szerelmes dolog. Tehát szeretem azt, amit csinálok, és érzem azt, hogy személyesen fűződöm hozzá. Enélkül nem megy. Ez nem szakma. Annál több. Van szakmaiság is benne, mert tudás is kell, meg tanulni is kell hozzá, de ennél sokkal több.
2: Dr. Balázs Pál atya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.

0: Mária Rádió, a lélek hangja. Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallják.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Mindörökké, amen. Szeretettel köszöntöm a gyógyító jelenlét elmélkedés hallgatóit. Boldogságos Szűz Mária, Isten anya, mennybevételének ünnepén, különös ünnepes számunkra, különös találkozás, különös együttlét. Mária, mint az életszentség tanítványa, és ugyanakkor tanítója is. Máriát ünnepeljük, vagy jobban mondva, Istent ünnepeljük Mária életében, és mindannyiunk életében is. Azért ünnepeljük Máriát, mert Mária által közelebb kerülünk Jézushoz, és Jézus által az Atyához. Mindig jó nekünk Máriáról elmélkedni. A csendes jelenlét, a biztos bizonyosság, az anyai gyógyító jelenlét, a hallgatag küzdelem. Mária a jó ember példaképe. A jó Isten, amikor megteremtette a világot, megteremtette az embert, akkor látta, hogy ez jó. És amikor megteremtette az embert, akkor látta, hogy nagyon jó. Amikor megálmodta Máriát, égi édesanyánkat, az Isten szülőt, akkor látta Isten, hogy ez nagyon-nagyon jó. Nagyon jó nekünk, embereknek, hogy van egy égi anyánk, van egy ugyanolyan ember, egy közülünk való, mint mi, kinek ugyanannyit kellett küzdenie, de ugyanannyit tudott komolyan venni az életében az Isten hívásából, mint amennyit mi is komolyan vehetünk. Könnyen arra gondolunk, hogy a szentek azok nem hozzánk valók, vagy mi nem arra vagyunk hivatva. Pedig minden ember életszentségre van hivatva, mint ahogy Mária is arra volt hivatva. És amikor Mária megfogan méhében, a kimondott igen következtében, akkor elindul örömében, elindul az élet hirdetésével a hegyek közé, Júd egyik városába, ahogy Lukács evangéliuma elmondja nekünk az ünnep evangéliumában. Köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt megmozdult a magzat, felújongott a magzat, és a Szentlélek betöltötte Erzsébetet. Mária életet adó jelenléte, Mária köszöntése, Mária hangja egyszerűen föléleszti a Szent Lelket az emberben. Föléleszti a magzati létet. Újongással tölti el minden élet magzati állapotát, különösen az emberét. Ezért Mária minden élethelyzetben, minden küzdelemben, fájdalomban, ugyanakkor örömben is, ami kísérünk, ami segítünk, a megváltunk édesanyja. Valahogy, ha elmegy a kedvünk, ha belefáradunk, hogyha elveszítjük a reményünket, hogyha már a fájdalmat sem tudjuk elviselni, és már imádkozni sem tudunk a betegségben, akkor hívjuk segítségül Máriát. Mária hozzánk is eljön a mi kis otthonunkba. Júd egyik városába sietett, hozzánk is elsiet. mert nem az a fontos, hogy hol élsz, hanem hogy milyen hittel vagy jelen. A betegségedben, a szenvedésben, az örömödben. És Mária kész eljönni és átadni az ő életörömét. Az Istennel való kapcsolatának az örömét. Kész átadni nekünk is, nem csak Erzsébetnek annak idején, hanem nekünk is átadja. Figyeljünk az ő köszöntésére. Mária úgy köszöntötte Erzsébetet, hogy ismerte őt, szerette őt. Képzeljük el, csendesedjünk el, hallgassuk meg, vajon hogyan ismer bennünket Mária? Mi lehet az a köszöntés, ami megérinti a mi lelkünket, mert tudja, hogy mi az, ami megérint? Vajon mi lehet? Vajon hogyan hangzik az a köszöntés? És én hogyan válaszolok Mária köszöntésére? Hogyha azt mondom, hogy Mária ismeri lelkünk mélyét, mint Isten anya, az ő anyai szeretetéből, az ő anyai szerető tekintete által ismeri a mi életünket, a mi lelkünk mélyét, akkor elmondhatjuk ugyanazt, hogy hát mi is, ha ismerjük Máriát, mint ég édesanyánkat, mint azt, akihez fohászkodhatunk, mint az, aki soha sem hagy el semmi veszélyben. Mária, mi hogyan ismerünk téged? Mi van a te szíved mélyén, amikor Mária nevét kimondod, meghallod? Hogyan válaszolsz a köszöntésre? Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek, és felújongott. Boldog, aki hit annak beteljesedése van, az Úr mondott neki. Az én újongásom a nehézségem ellenére is. Hogyan tudja megszólítani, viszonozni Mária köszöntését? Erzsébet előrehaladott kora ellenére gyermeket fogan. Biztos, hogy benne volt az aggódás, a küzdelem, vajon képes leszek rá, vajon elég erős leszek? Azt megélte, hogy ez egy ajándék. De hogy megkapja Istentől ajándékba annak a képességét, hogy azt a gyermeket fölnevelje, azt nem tudta. Kismamaként.

akkor megadja azt a képességet is, amire kiválasztott. Hogy hívők, hogy keresztények, hogy édesanyák, édesapák, Istennek szentelt emberek legyünk. Hogyan lehet az, hogy Uramnak anyja jön el hozzám, kérdi Elsébet? Hogyan lehet az, hogy Isten megbízik bennem és kiválaszt engem, hogy Isten elküldi hozzám az ő édesanyját, az ő anyai segítségét különböző formában? És hogyan lehet az, hogy Isten rám bíz betegségem, gyengességem, küzdelmem ellenére valami mást, valami többet, ami meghaladja emberi erőimet, ami meghaladja saját erőfeszítésemet, és egy bizalomon alapszik. Bizalomra épít. Bizalomra az Istenben. Bizalomra a szentek segítségében. És helyes saját képességeink és korlátainkkal tisztában levő embereknek a helyes önértékelésére építnek az életek. Azok az életek épülnek ránk, amelyeket Isten ránk bízott. Máriának nincs könnyű dolga. Mária mindannyiunk édesanyja, égi édesanyja, ránk Máriára bízta a szenvedő emberiséget. De Máriának is segítségre van szüksége. Szüksége van a mi szívünkre, a mi együttérzésünkre, a mi kezünkre, a mi imára kulcsolt kezünkre, a mi odafigyelésünkre, mint Mária gyermekei, akik képesek elvinni a belső öröm lüktetését, azt az örömet, amelyet nem tanulni lehet, amely Isten ajándéka mindannyiunk számára, amelyet viszont meg tudunk tanulni úgy, hogy elfogadjuk. Elfogadjuk az ajándékot olyannak, amilyen. Az életünket, mint ajándék, annak a kudarcaival, fájdalmaival, szenvedéseivel, korlátaival, képtelenségeivel és képességeivel, mindazzal, amik vagyunk és amivé váltunk életünk folyamán, szenvedéseink, örömeink, döntéseink, imádságaink, vezekléseink, engesztelésünk, szeretett kapcsolatunk, Istenhez való viszonyunk által. A mai ünnepen, Mária mennybe vételének az ünnepén, Isten arra hív bennünket, hogy szentek legyünk. Nem kevésbé, mint Mária. Amit talán nehéz nekünk, mert Mária szíve alatt hordozta magzatját, ezt a szintet valószínű nem érjük el, azt a bensőséges mély szeretetet, amit Mária élt át, mint Isten anya, mint Isten szülő. De ha valaki szenté akar válni, akkor egyetlen feladata van, és egyetlen recept is mindenre, az, hogy nagyon kell szeretni az Istent. Még annál is inkább, teljes erőnkből, teljes elménkből, tiszta szívünkből, teljes akaratunkból szeretni az Istent. Mert aki Istent szereti, annak könnyebb szentté válni. És a szeretetünk mértéke lesz a világban az üzenet. Azt, amit Mária szeretetében elvitt Erzsébethez, elfogadta Erzsébet örömét, és örült neki. Nem visszautasította Erzsébet örömét, nem tisztázódott, nem fogadkozott, hogy ez nem rólam szól, ez nem én vagyok, hanem hagyta, hogy az Isten szeretet
csordultig betöltse az ő lelkét,

0: és fölkiáltott, magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben. Tudunk-e újongani a megváltó Istenben, aki megváltja bennünk a létet, megváltja árnyékainkat, megváltja kudarcainkat, félelmeinket, hazugságainkat, mindazt, amit elloptunk az Istentől, és ezáltal önmagunktól is, minden át nem gondolt szavunkat, kapcsolatunkat, üresen elfecsérelt időnket, mind-mind megváltja bennünk az Isten. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong megváltó Istenemben, mert tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Mária életszentsége, Mária anyasága az alázatra alapszik. Alázatos az az ember, aki tudja azt, hogy mindent Istentől kapott. Mária örömének az oka az, hogy fölfogja, hogy mekkora ajándék, milyen nagy bizalom az, hogy tekintetre méltat az Isten, hogy reánk tekint. Emberi kapcsolatainkban is gyakran tapasztaljuk, hogyha nem tiszteljük az embert, ha félünk attól az embertől, vagy a helyzettől, akkor nem vagyunk képesek rátekinteni. Nem vagyunk képesek, hogy megnyugodjék rajta a tekintetünk. Isten gyengeségünk ellenére nyugtatja tekintetét rajtunk, és az ő tekintetére méltatja az életünket, és ezt Mária tudja. És Máriának az alázatának az alapja ez a tekintetek találkozása. Amikor Mária tekintete találkozik az Isten tekintetével a lelkében, és ki tudja mondani, hogy boldognak mondanak, hogy boldog vagyok, de nem az a boldogság, nem az örömködés, hanem az a boldogság, amely ebből a tekintetek találkozásából fakad és származik. Nagy dolgokat művelt velem a hatalmas. Fölismerni a hétköznapi nagy dolgok csodáját. Erre tanít Mária bennünket. Erre ösztönöz bennünket, ha megismerjük Mária életét. Ahhoz, hogy megértsük az ő köszöntését, az ő látogatását a mi életünkben, meg kell ismernünk Mária szívét, lelkét, anyasságát, Istenhez való kapcsolatát. És a Magnifikátban kifejeződik Mária lelkiségének a mélysége. Dicséri az Istent. Az az ember, aki képes Isten dicséretre, magasztos dolgot cselekszik, és lelke fölemelkedik. Irgalma nemzedékről nemzedékre száll mindazokra, akik félik őt. És az Isten irgalmának a megtapasztalása, az a Isten közel hajul, lehajlik az emberhez, megesik rajta a szíve. Ennek a végsőkig megrendülő Istennek a szeretetét tapasztalja meg Mária, nem csak a saját maga életében, hanem mások életében is. És igen, Mária egyetemes anyaságának a csodája, az ajándék az emberiség számára pontosan ez. Pontosan ez, hogy fölismeri az emberiség életében a nemzedékről nemzedékre való irgalmat. Azt, amikor az Isten a zsigerekig megrendül, látva az ember nyomorúságát, és nem csak a saját életében szemléli Isten jóságát, hanem megnyílik lelki szeme az emberiség számára is. Ha ismerjük Máriát, akkor ő megtanít bennünket, hogy ismerjük, felismerjük mások életében is az Isten irgalmasságának a jeleit, a jóságát. És azt, hogy ami látszólag mást jelent, az más. Az Isten szemével, az Isten szívével másképp látni a világot. Hogy nem a hatalom a minden, hanem az alázat. Hogy tudni azt, hogy Istentől kaptam mindent, az életet, képességeimet is, jóságomat, erényeimet, és hogy nem az szerint kell megítélni az embert, amit a szem lát. Nem a hatalom a minden, nem a karrier a minden, és nem a hatalom tesz boldoggá. És hogy megtapasztalni az éhséget, és megtapasztalni az Isten ajándékát, amikor elhalmoz bennünket minden jóval, fölismerni a közösségben, a családban, a nemzetben, a népben, hogy fölkarol bennünket az Isten. Azáltal, hogy fölkarol engem, fölkarol mást is. Nincsen egyéni üdvösség. Az üdvösség az közösségi. Az üdvösséghez meg kell tanulnunk, szoknunk, hozzá kell szoknunk a közösségi üdvösség ízéhez, a boldogsághoz. Hogy Isten irgalmának jelei legyünk, hogy aki arra éhez, hogy figyeljenek rá, megbecsüljék, szeressék, akkor azoknak tudjuk átadni Istennek ezt az ajándékát. Hogy tudjunk fölkarolni azokat, akik gyámoltalanok. És hogy felismerjük azt, hogy Isten irgalmasságáról megemlékezik. Nemzedékről nemzedékre. Meg tudjuk tanulni Máriától, meg tudjuk kérni Máriát, hogy tanítson meg bennünket a Magnifikát lelkületére, hogy magasztalni tudjuk az Istent, hogy felismerjük szívünk mélyén Isten jóságának az érintését. Fölismerjük a mi helyünket a világban, az Istennel való kapcsolatunkban. Fölismerjük mások életében is, őseink életében, nagyszüleink életében, szüleink életében, gyermekeink életében ezt az Isten gyógyító, irgalmas, fölemelő, fölkaroló szeretetét, amelynek mi magunk válunk a követeivé. A máriás lelkületű ember, aki ismeri azt, aki őt meglátogatja, mint ahogy Erzsébet is ismeri Máriát, lassan átalakul. Jelen lesz mások számára. Nem nagy dolgokkal, nem világrengető csodákkal, hanem egyszerű készfogással, jelenléttel, egy kicsorduló könycseppel, egy csendes sóhajjal. Lehet az életünk Isten magasztalás egy készfogásban, egy érintésben, egy imádságban. Lehet az életünk Magnifikát. Mária tapintatos szeretete számunkra is az életiskolája. Legyünk tapintatosan jelen egymás életében. Mária ott maradt még körülbelül 3 hónapig, aztán visszatért otthonába, mondja a Szentírás. Nem marad Erzsébetnek a nyakán, nem terheli őt örömével. hanem addig van ott vele, ameddig szüksége van rá Erzsébetnek. Addig lenni jelen a másik ember életében, amíg neki szüksége van, és azután visszatérni. Nem beköltözni kell mások életébe, nem elszívni kell tőle a levegőt, hanem levegőhez kell juttatni. Mária megtanít bennünket arra, tisztelni mások örömét, szükségét, békét és boldogságát. Aztán visszatért otthonába. Nagyon fontos az is, hogy azok, akik segítő szándékkal vannak jelen a szenvedő embertársaik életében, és Mária példájára ott akarnak lenni a kereszt alatt, szembe kell nézniük önmagukkal, és őszintének kell lenni. Az, aki hontalan, akinek nincs otthona, nem lehet segítő. Mária visszatért otthonába, neki volt otthona, miután közölte az örömét Erzsébettel, miután kétkezi munkájával, segítségével ott volt Erzsébet életében, de hazatért. Nem vehetünk lakást mások lelkében, mások életében. Csak úgy tudunk jól segíteni, ahogy Mária segített, ha van hová hazatérnünk. És ez a hazatérésnek a gyakorlata azért is fontos, mert Mária a tanítvány házába tér haza nagypéntek után. Jézus gondoskodik Mária otthonáról. De a valódi otthon, ahová hazatér Mária is, amit a mennybe menetelkor ünneplünk, nagy boldogasszony ünnepén, az, hogy Mária hazatér a mennybe. Egész életünk erről szól. Isten magasztalás, hálaadás, jelenlét, jóság, tapintat, otthon, hogy begyakoroljuk azt, amire hivatottak vagyunk. Mária elsőként közülünk megdicsül és hazatér. Máriával együtt mi is készülhetünk, hogy ne érjen váratlanul minket a hazatérés pillanata. Állj meg, csendesedj el egy picit. Hunyj be a szemed és képzeld el Mária köszöntését a te életedben. És add tovább az örömet, add tovább az Isten szeretetét, amit te megtapasztaltál az életedben. És szeresd az Istent szenvedő, rászoruló embertársaidban. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, mindörökké, amen.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
2: Gyógyító jelenlét. György Alfréd Kamilliánus szerzetes műsorát hallották.

Loyolai Szent Ignác, önfelajánlás. Fogadd el, Uram, szabadságomat, fogadd egészen, vedd értelmemet, akaratomat és emlékezésem. Mindazt, amim van és ami vagyok, te adtad ingyen. Visszaadok, Uram, visszaadok egyszerre mindent. Legyen fölöttünk korlátlanul rendelkezésed, csak egyet hagyj meg ajándékul. Szeretnem téged. Csak a szeretet maradjon enyém a kegyelemmel, s minden, de minden gazdagság enyém. Más semmi nem kell.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja!

0: Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Így szóljanak azok, akiket megváltott az Úr, akiket megmentett az ellenség kezéből, és akiket minden tájról összegyűjtött, napkeletről és napnyugatról, északról és délről. Bolyongtak a pusztában, a sivatagban, akott város felé utat nem találtak. Az éhségtől és a szomjúságtól szinte elepett a lelkük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Egyenes úton vezette őket, hogy lakott városba jussanak. Adjanak hálát az Úrnak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáiért, mert bő vizet adott a szomjazóknak, és az éhezőket jól lakatta. Sötétben, a halál árnyékában ültek, nyomorultan, vasra verve, mert ellenszegültek Isten szavának, a magasságbeli döntését megvetették. Ezért alázta meg szívüket szenvedéssel, elestek, és nem volt, aki fölsegítse őket. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Kivezette őket a sötétből, a halál árnyékából, és bilincseiket összetörte. Adjanak az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Mert az érckapukat összetörte, és a vaszárakat összezúzta. És az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Adjatok az Úrnak hálát jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. A gonoszság útján balgaságba estek, és bűneik miatt nyomorba jutottak. Megutáltak minden eledelt, és már a halál kapujához értek. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Elküldte igéjét és meggyógyította őket. Életüket kimentette a pusztulásból, hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberekkel tett nagy csodáiért, hogy a dicséret áldozatát bemutassák, és ujjongással hirdessék tetteit. Akik hajóikon mély tengerre szálltak, és a nagy vizek hátán végezték munkájukat, azok láthatták az Úr nagy tetteit, és csodáit a mély tengeren. Szavára szélvihar támadt, és hullámok tornyosultak. Felemelkedtek az égig, majd lezuhantak a mélységekig, s nagy veszedelmükben már kétségbe estek. Meginogtak, tántorogtak, mint a részeg, és odaveszett minden bölcsességük. Az Úrhoz kiáltottak gyötrelmükben, aki szorult helyzetükből kiragadta őket. Szellővé csendesítette a vihart, a hullámok elcsitultak. Örültek is a nagy csendességnek. Így vezette őket az óhajtott kikötőbe. Hogy az Úrnak hálát adjanak jóságáért, az emberek fiaival tett nagy csodáért. És hogy magasztalják őt a nép gyülekezetében, és a vének tanácsában is dicsőítsék. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Láthatták az Úr nagy tetteit és csodáit. Látják ezt az igazak és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. A folyókat sivataggá tette, és a forrásokat szomjas földé. A termőföldet pedig szikessé, az ott lakók bűnei miatt. Azután a pusztát tóvá változtatta. a kiszáradt földet vizek forrásává. Ott telepítette le az éhezőket, hogy lakóvárost alapítsanak. Bevetették földjüket, telepítettek szőlőt, és az bőséges termést hozott nekik. Megáldotta őket, és megsokasodtak, és jószágaik számát nem engedte fogyni. Majd ismét megfogyatkoztak, nyomorba jutottak, és gyötrődtek bajtól szenvedéstől. De aki a fejedelmeket is megvetéssel sújtja, és úttalan pusztán hagyja bolyongani, az felemelte nyomorából a szegényt, és nemzetségüket, mint nyájat megsokasította. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, ám bezárul minden gonosz ajka. Ki olyan bölcs, hogy felfogja ezt, és megértse az Úr szeretetét? Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Látják ezt az igazak, és örvendeznek, és megértik az Úr szeretetét. Uram, a fellegek ígér a te hűséged, ítéleteid oly mélyek, mint a tenger.
1: Olvasmány a Siralmak könyvéből. Emlékezz, Uram, hogy mi történt velünk, nézz ránk, tekints szégyenünkre. Örök részünk bitorlók kezére szállt, házaink idegenekre. Apátlan árvákká lettünk, anyáink szinte özvegyek. Vízünket pénzért isszuk, fánkat is meg kell fizetnünk. Nyakunkon vannak hajszolóink, kifulladunk, de nem pihenhetünk. Egyiptomnak, majd Asszíriának adtunk kezet, hogy kenyérrel jól lakhassunk. Atyáink vétkeztek, de ők már nincsenek, és bűneik terhét mi viseljük. Szolgák uralkodnak rajtunk, és nincs, aki megszabadítson kezükből. Életünk kockáztatásával szerezzük be kenyerünket, szembeszállva a pusztában a karddal. Bőrünk úgy izzik, mint a kemence az égető hőségtől. Az asszonyokat meggyalázták Sionban, a hajadonokat Júda városaiban. A főembereket saját kezükkel akasztották fel, és az öregekre nem voltak tekintettel. Az ifjakat befogták malmot hajtani, és a gyerekek megrokkantak a fahordásban. A vének nem gyülekeznek már a kapukban, a fiatalok abba hagyták a mulatságot. Szívünk vidámsága eltűnt, táncunk gyászra fordult. Lehúlt fejünkről a korona, jaj nekünk, mert vétkeztünk. Szívünk ezért lett szomorú, ezért homályosodott el a szemünk. Mert elpusztult a Sion hegye, sakálok tanyáznak rajta. De te, Uram, mindörökké megmaradsz. Nemzedékről nemzedékre áll királyi széked. Miért is feledkeztél el rólunk végleg? Miért hagysz el oly sokáig minket? Téríts minket magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Fordítsd jóra napjainkat úgy, mint régen. Vagy tán végképp elvetettél minket, olyannyira haragszol ránk? Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Te, Uram, mindörökké megmaradsz. Miért is feledkeztél rólunk végleg? Téríts minket magadhoz, Uram, és mi megtérünk. Uram, ments meg minket, elveszünk. Téríts minket magadhoz, Uram, és mi megtérünk.
2: Olvasmány Szent Bernát apád beszédeiből. A szűz neve Mária. Szóljunk valamit erről a névről is, amelyet a tenger csillagának szoktak fordítani, és ami nagyon illik a szűzanyára. Ő ugyanis valóban a csillaghoz hasonlít, mert amint a csillag, bár sugarakat bocsájt ki, megmarad épnek, úgy a szent szűz is szüzessége sérelme nélkül szülte világra a fiút. Amint a sugárzás nem csökkenti a csillag fényességét, úgy a fiú sem a szűz épségét. Ő ugyanis az a ragyogó csillag, amely Jákobból támadt, amelynek fénye megvilágosítja az egész földet, Világossága ott ragyog a magasságokban, behatol a mélységekbe, bejárja a földet, inkább a lelket melegíti, mint a testet, növeli az erényeket, és kiégeti a hibákat. Ő az a nagyszerű és kiváló csillag, amely magasba emelkedett életünk nagy és hatalmas tengere fölött, hogy ott ragyogjon erényekkel, és világosodjék jó példájával. Ó, te, aki megérted, hogy minnyájan e világ folyamán inkább viharok között hánykolódunk, mint szilárd talajon járunk. Ne fordítsd el szemeidet egy csillag ragyogásától, ha nem akarod, hogy elborítson az áradat. Ha a kísértések szele ér, ha a gyötrelmek szirtjei között hajózol, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a kevésség, a hatalom vágy, a mellőzés vagy hiú vetélkedés hullámai között hánykolódsz, nézd a csillagot, hívd Máriát. Ha a harag, a kapzsiság vagy a test vágyai fenyegetik lelket hajóját, nézd Máriát. Ha a bűnök félelmetessége megzavar, ha a lelkismeret beszennyeződése megijeszt, ha az ítélet borzalmassága megrémiszt, ha a szomorúság feneketlen mélysége és a kétségbeesés örvénye elnyeléssel fenyeget, gondolj Máriára. Veszélyben, szükségben, kétségeidben, gondolj Máriára, hívd Máriát. Ne távozzék ajkadról, ne távozzék szívedből, és hogy közben járó imáját elnyerhest, ne szűnj meg példáját követni. Ha őt követed, nem fogsz eltévedni. Ha őt kéred, nem fogsz kétségbe esni. Ha rá gondolsz, nem térsz rossz útra. Ha ő fogja kezedet, nem fogsz elbukni. Ha ő védelmez, nincs mitől félned. Ha ő vezet, nem fogsz elfáradni. Ha ő kegyes hozzád, célba érsz. Így önmagadban megtapasztalod, hogy mennyire joggal mondja a Szentírás. A szűz neve Mária. De most egy kicsit meg kell állnunk, hogy ne csak átmenetileg szemléljük ezt a ragyogó fényességet. Az apostol szavát mondom. Jó nekünk itt lennünk. Most szabad csendben, belső örömmel szemlélni azt, amit nem tud kifejezni a nehézkes szó. Lelkem édesebb a méznél, és birtoklásom a lépes méznél. A szűz neve Mária. Emlékezetem él minden idők nemzedékeiben. A szűz neve Mária.
0: Urunk, felséges Istenünk, a létrendjét ki megszabott, reggel világosságot ad, és délben tűző ragyogást. Olsd el minden viszály tüzét, szüntesd a rossz vágyak hevét, a testet egészséggel áll. Szívünket békéd járja át. Add meg kegyelmes jó atya, atyának egy szülött fia, és szent lélek vigasztalom.

0: Párt fogold szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Pontosan teljesítem, ami jogos és igazságos, ne szolgáltass ki rágalmazóimnak engem. Párt fogold szolgádat, és vezess a jóra, a sok gőgös ne gyalázzon engem. Pilláim elernyednek, míg segítségedet várom, és igazságodat, melyet megígértél. Párt fogold szolgádat irgalmat szerint, rendelkezéseidre taníts meg. Parányi szolgád vagyok csupán, adj értelmet, hogy tudjam végzéseidet. Példást tettre, itt van az idő, Uram, törvényedet meggyalázták. Parancsaidat én nagyon szeretem, aranynál, a színaranynál jobban. Pusztán már ezért is parancsaidhoz igazodom, gyűlölöm a hazugság minden útját. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Párt fogold szolgádat, Uram, és vezess a jóra. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. Áldom az Urat minden időben, dicséretét szüntelenül zengi ajkam. Lelkem az Úrban dicsekszik, hallják meg a szelidek, és örvendezzenek. Magasztaljátok az Urat velem együtt, dicsőítsük az ő nevét mindnyájan. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, és kiragadott engem minden rettegésből. Tekintsetek rá, és eláraszt a fény benneteket, és arcotokat nem érheti szégyen. Egy szegény hozzá kiáltott, az Úr meghallgatta őt, és minden szorongatásból kiszabadította. Gondosan körülsáncol az Úr angyala minden Isten félőt, és megszabadítja őket. Ízleljétek és lássátok, mi édes az Úr, boldog az az ember, aki benne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei, semmiben sem nélkülöz az Isten félő. Jó módúak éheznek és nyomorognak, de akik az Istent keresik, nem szűkölködnek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Tekintsetek rá az Úrra, és eláraszt a fény benneteket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Jöjjetek, fiaim, hallgassatok rám, az Úr félelmére oktatlak titeket. Ki az az ember, aki élni vágyik, és szeretne jó napokat látni? Fékezz nyelvedet, hogy ne szóljon rosszat, és ajkadat, hogy ne beszéljen hazugságot. Fordulj el a rossztól, és tedd a jót. Törekedj a békességre, és járj annak útján. Az Úr szeme az igazakra tekint, és füle meghallja kiáltásokat. Arcát a gonoszok ellen fordítja az Úr, hogy még emlékük is eltűnjék a földről. Kiáltottak, és az Úr meghallgatta, és minden szorongatásból kiszabadította őket. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr, és szabadulást hoz a megtört lelkűeknek. Tengernyi csapás hull az igazakra, de mindezekből kiszabadítja az Úr őket. Megőrzi minden csontjukat, hogy azokból egy sem törhet össze. Végez a gonosszal gonossága, és akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. Az Úr megváltja szolgái életét, és nem bűnhődik senki, aki ő benne reménykedik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A töredelmes szívűekhez közel van az Úr. Ne törtessünk kihívóan, s egymásra irigykedve hiú dicsőség után. hordozzátok egymás terhét, így teljesítitek Krisztus törvényét. Íme milyen jó és mély gyönyörűséges, ha békességben együtt élnek a testvérek, mert ott ad áldást az Úr. Könyörögjünk. Add meg nekünk, Istenünk, örök szereteted égő fényét, hogy mindenkor szeretetet tüze hevítsen minket, és osztatlan szívvel szeressünk téged mindenek felett, testvéreinket pedig te érted, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Adienre itthon. Áldott kezekkel simogatsz meg, anyám. Intő szavad még, mintha hallanám, míg rám borulsz, s áldott kezeddel simogatsz meg. A régi intést elfeledtem, anyám. Azért zúdult annyi vihar reám, úgy összetört. A régi intést elfeledtem. Beteg vagyok. Az élet megtört, anyám. Hol az a vágy, mely hajszolt hajdanán? Már nincs vágyam. Beteg vagyok. Az élet megtört. De fáj nekem, hogy úgy szeretsz te, anyám. Mondd, miért sírsz? Engem síratsz talán? Nem értemlem. De fáj nekem, hogy úgy szeretsz te. Már hallom a harangszó hangját, anyám. De jó is itt, e csendes kis tanyán, leroskadni. Már hallom a harangszó hangját. Adi Endre, itthon.

0: Hírpercek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre. Nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik Székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta a híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján, jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát,
1: és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te ígéd szerint.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
1: és mi köztünk lakozik.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

dicsértessék a Jézus Krisztus. Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12 óra 10 perckor. Rózsafőzét imádkozunk közösen 12 óra 15 perckor. Örök igen részlet a Szentírásból 13 órától. Megváltottalak, Steinbach József gondolatai a napi ége kapcsán 13 óra 10 perckor. Lelkiségi irodalom 13 óra 15 perckor. Inter Arma Caritas, a tábori lelkészség és a honvédelmi minisztérium műsora 13 óra 25 perckor. Perikópa, Kocsi György atya szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. Múltról és jelenről Szakály Sándor történész műsora 14 óra 25 perckor. Lelkiségi irodalom 14 óra 30 perckor. A hírpercek és az imalánc után a Alsóbodokról közvetítünk Szentmisét a Szentkereszt felmagasztalása kápolnából 15 órai kezdettel. Tanúságtétel című műsorunk 17 órakor kezdődik. Mégis szeretni, Gyökösi Endre tanítása 17 óra 35 perckor. Előadás a terápiás csoportok segítő hatásáról, vágy és remény közötti különbségről 18 órától.

0: a zsorosmesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Ilyeneki a mennyek országa. Homoki nagy Katalin olvas fel saját meséből 19 óra 25 perckor. A hírpercék és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhelyekről 20 órától. A Mladi Fest nemzetközi ifjúsági ima találkozó kapcsán Facsar Mátéval Németh Petra beszélget 20 óra 16 perckor. 80 éves a forint. Tóth Eszter beszélgetése dr. Nagy Adrien történésszel 21 óra 5 perckor. Katolikus társadalmi tanítás, Horváth Pál műsora 21 óra 40-kor. Talentum, beszélgetések életről és értékekről 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Az igazság szabaddá tesz Barsi Balázs atya emlékedése 23-ra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imaórát imádkozzuk 23-ra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23:55-kor a Mári Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió. Dobos Ferenc, papíros béke. A papírokon már rég béke van. Rajtuk az írás már meg is fakult. De mindez nem ér semmit, míg a múlt háború okai még egyre visszajárnak, mint éjféli, rémes, kísértő árnyak. Féltékenység, irigység, gyűlölet, s száz meg száz rossz, mi ezek nyomán jöhet. Nincsenek már győzők és legyőzöttek, mert ezen rémek mindenkit legyőztek. S bármerre tekints, köztük egynek is nyugodt perce nincs. Egyet vesztettek el mindannyian, Krisztust, s mit ő hozott, a szeretet parancsát, és igaz béke nem is lesz a földön, míg ezt meg nem tanulják, s meg nem tartják. A világnak nincs is más menedéke, mint a krisztusi szeretet és béke.

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Az idei esztendőben szeptember 12-e és 13-a között lesz a Váci Hétkápolna kegyhely Mária neve búcsúja. Szeretettel várnak mindenkit ünnepi rendezvénysorozatukra, ahol gazdag lelki programokkal újíthatjuk meg hitünket. Szeptember 12-én szombaton 18 órakor dr. Varga Lajos nyugalmazott segédpüspök atya, 13-án vasárnap 10 órakor pedig dr. Beer Miklós nyugalmazott megyés püspök atya fogják bemutatni az ünnepi szentmiséket. A szombati szentmisét megelőzően fatimai ájtatosság lesz, a szentmisét követően pedig Mária köszöntők, virrasztó zsolozsma és gyertyás rózsafűzér is lesz. Közreműködik a Szentdomókos kórus Tóth András és a gödöllői premontrei kántorátus. Éjféli szentmisével zárul a nap. Vasárnap reggel 8 órakor görögkatolikus szentmisével indul az ünnepnap, azt követően nemzetiségi nyelveken szólalnak meg a rózsafűzérek, és ünnepi körmeneten vehetünk részt. A napi záró szentmisét dr. Varga Lajos atya mutatja be 17 órakor. Lélekhang koncert a Szikla templomban. 2026. szeptember 13-án vasárnap a 17 órás mise után Bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Immár negyedik alkalommal vesz részt az együttes az Ars Sacra Fesztivál programsorozatában, mely idén 20. alkalommal kerül megrendezésre. A jubileumi fesztivál mottója Reményt és jövőt adok nektek. Ezt az üzenetet igyekeznek a zene nyelvén, a koncert keretein belül is átadni a közönségnek egy lélekemelő zenei utazás során, mellyel hitet és erőt kívánnak adni a hétköznapokhoz is. A helyszín Magyarok Nagyasszonya Szikla templom, Budapest, 11. kerület, Szent Gellért rakpart, egy szám. Még egyszer az időpont, szeptember 13-a vasárnap, a 17 órás mise után. A részvétel díjtalan, szeretettel várnak minden érdeklődőt. Mindenki születésnapja, társadalmi összefogás sétája. 2026. szeptember 12-én 10 órától indulás és érkezés Budapest-Széchenyi tér, Magyar Tudományos Akadémia elől a Lánchídon át a Tabánba. Álljunk ki együtt az életvédelme mellett. Legyen mindenkinek születésnapja. Az esemény célja ünnepelni és segíteni a várva várt és váratlanul érkező kisbabákat és családjukat. A program Pontifex Sári beszéde, Olaj Anett tanúságtétele, Pál Eszter népdalénekes előadása, Gável András zenész beszéde, Lackfi János beszéde és előadása, Steinbach Éva beszéde a Down alapítványtól, Kis Teodóra beszéde az Örökké Haza Egyesülettől, Giró Szász Áron beszéde az Axioma Központból, Számbori Soma beszéde és tanúságtétele, Malek Andrea előadó művész előadása.
0: Programajánlót hallottak.
2: Mária Rádió.

0: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: A rózsafűzér imát a keszthelyi Ranoldár János római katolikus általános iskola diákjai imádkozzák. Rózsafűzér imánkat felajánljuk saját ima szándékainkra és a Mária Rádió hallgatóinak ima szándékaira.
2: Imádkozunk családjainkért, szeretteinkért,
1: iskolánk tanulóért, tanáraiért és minden dolgozójáért,
2: a betegekért,
1: elhunyt szeretteink lelki üdvéért.
2: Hálát adunk a Jóistennek a kegyelmekért, és kérjük Mária közbenjárását.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Gábriel angyal így szólt Máriához. Íme, fogansz és fiút szülsz, akit majd Jézusnak nevezel. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának hívják majd. Mária így szólt. Íme az Úr szolgálója vagyok, történjék velem szavad szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
5: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Erzsébet eltelt szent lélekkel, és hangos szóval így kiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Hogyan lehetséges, hogy az én uram anyja jön hozzám? Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kezünknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatva hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még

0: neked, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafüzér, harmadik titka, akit te, Szent Szűz, a világra szültél. Történt pedig, hogy amíg ott voltak Betlehemben, eljött Mária szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát. Bepújálta, és jászolba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: sértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyok!

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldottad te az asszonyok között, és áldottad a méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindig.

0: őket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Az örvendetes rózsafűzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor leteltek a tisztulásuknak Mózes törvényében megszabott napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, és hogy áldozatot mutassanak be az Úr törvényének előírása szerint. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit a szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
9: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka. Akit te szent szűz a templomban megtaláltál. A gyermek Jézus ott maradt Jeruzsálemben, szülei azonban nem vették észre. 3 nappal később találtak rá a templomban. Rabbik körében ült, hallgatta és kérdezgette őket. Aki csak hallgatta, csodálkozott értelmén és válaszain. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
10: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mint

0: különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk! Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
3: Dicsőítsd

egy lélek állt. Egy lélek állt az Isten közelébe, s az örök napsugárban reszketett és fázva félt, mert érezte, hogy vonza már a föld, és keserünkelt ajkán, a miért? Mikor az Isten intett neki, készülj, valaki ott lenn, meg akar születni. Neked szőtték-e színes porhüvelyt, pici kezeket, pici lábakat? És most hiába, le kell szállanod. Öröktől fogva te vagy kiszemelve, hogy a testedbe töltsd, mint bor a kelyhet, ampolnát a láng. Menj, és ne kérdezz, ennek meg kell lenni. És szólt a lélek. Én nem akarok menni, én boldog vagyok veled, Istenem. Mit vétettem, hogy egedből kivetsz? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s elhagynom búsan és reménytelen az angyalokat, testvéreimet? Mit vétettem, hogy le kell szállanom, s felöltenem a gyötrő Nessus inget, a meghasonlás örök köntösét, a nekem szapott hitvány rongyruhát? Ki bor vagyok? A végtelennek vére? S láng, mely üveg alól is égig ér. Mit vétettem, hogy bezársz engemet kehelybe, amely megrosdásodik, s ampolnába, mely romlandó cserép? És szólt az Isten szigorúan. Elég, a törvény ellen nincsen lázadás. Ha milliók mentek panasztalan, talán te légy kivétel? Mint fiókát az atyamadár kivetlek. Tanulj meg jobban repülni, s jobban becsülni meg az örök fészket. És az ige alatt meggörnyedt a lélek. Szomorún indult a kapu felé, de onnan visszafordult. Ó, Uram, egy vágyom, egy utolsó volna még. Egy angyalt, testvérlelket hagytam itt. Szerettük egymást véghetetlenül, tisztán, ahogy csak a mennyben lehet. Szeretném viszont látni odalenn, ha csak egy percre, ha csak mint egy álmot. S felelt az Úr. Menj és keresd. Lehet, hogy megtalálod.

0: Hírpercek.
1: Humanitárius segéd és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullam károsultjainak. Közel 1000 cserkész táborozott együtt a Dél-Zselicben tartott kerületi nagytáborban. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepal több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. dél-dunántúli cserkészkerületek és a külföldi magyar cserkész szövetség első európai kerületének közös táborozását Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagy Máté vadászház körüli erdőségekben. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna és Veszprém megyékből, továbbá Európa megannyi országából érkeztek, tájékoztatott az eseményről a Magyar Kurír. A kerületi nagytábor csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor kiemelt célja volt a magyarság tudat erősítése, közös keresztény magyar hagyományaink megélése és ápolása a cserkészet keretei között. A tábor teljes szervezését a 20-25 éves korosztályhoz tartozó cserkészek végezték, önkéntes alapon, hogy a táborban minden biztonságosan zajlódjon. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: óra.
1: A Mária Rádió Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
3: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Máskor így szólt a néphez. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét én érettem, megmenti azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de önmagát elveszíti, vagy magában kárt szenved? Aki szégyel engem és az én szavaimat, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor majd eljön önmaga, atya és a szent angyalok dicsőségében. Igaz, amit mondok nektek, az itt állók közül néhányan nem halnak meg addig, amíg meg nem látják Isten országát. E szavai után, mint egy 8 nappal kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a hegyre imádkozni. Imádság közben arcának színe elváltozott, ruhája pedig fehéren ragyogott. Egyszerre csak 2 férfi beszélgetett vele, Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek meg, és haláláról beszélgettek, amelynek Jeruzsálemben kellett bekövetkeznie. Pétert és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, megpillantották dicsőségét és a mellette álló 2 férfit. Ezek már távozóban voltak, amikor Péter így szólt Jézushoz. Mester, jó nekünk itt, hadd csináljunk 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet. Nem tudta ugyanis, mit mondjon, szavai közben felhő támadt és elborította őket. Nagyon féltek, amikor a felhőbe jutottak. A felhőből szózat hallatszott. Ez az én választott fiam, őt hallgassátok. Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül maradt. Ők azokban a napokban hallgattak, és senkinek sem szóltak arról, amit láttak. Mikor másnap lementek a hegyről, nagy tömeg jött eléjük. Akkor egy férfi így kiáltott a nép közül. Mester, kérlek, tekints fiamra, hiszen egyetlen gyermekem. Időnként gonosz lélek szája meg, és hirtelen fölkiált. Az földre sújtja, habozni kezd a szája. Csak nehezen hagyja el, miután agyon kínozta. Kértem tanítványaidat, hogy üzzék ki, de nem tudták. Jézus így szólt. Hitetlen és romlott nemzedék! Meddig maradjak még veletek? Meddig tűrjelek titeket? Hozd ide a fiút! Miközben odament, az ördög ide-oda rángatta, és a földhöz vágta. Jézus ráparancsolt a tisztátalan lélekre. Meggyógyította a fiút, és visszaadta atyának. Mindnyájan elámultak Isten nagyságán. Még mindnyájan ámulatban voltak a történtek miatt, amikor így szólt tanítványaihoz. Véssétek jó szívetekbe a szavakat! Az ember fiának emberek kezére kell kerülnie. De azok nem értették meg ezt a beszédet. Rejtve maradt előttük, és nem fogták föl értelmét. Mégsem merték őt megkérdezni arról, amit mondott. Felvetődött köztük a kérdés, ki nagyobb közöttük. Mivel Jézus ismerte szívük érzéseit, odahívott egy gyermeket, magához vonta és így szólt hozzájuk. Aki befogadja ezt a gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki küldött engem. Aki a legkisebb köztetek, az a legnagyobb. János vette át a szót. Mester, mondta, láttunk valakit, aki ördögöt űzött a te nevedben, Megtiltottuk neki, mert nem követ téged mi velünk.

0: Jézus így válaszolt. Ne tiltsátok meg, mert aki nincs ellenetek, veletek van. Mikor közel voltak már műve beteljesedésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Azok útközben betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mert zarándok úton volt Jeruzsálem felé. Ennek láttára tanítványai Jakab és János fölháborodtak. Uram, hívjuk le rájuk az Isten nyilát, hogy fölemészze őket. De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, milyen szellem van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy lelkeket pusztítson, hanem hogy megmentsen. Ezután más faluba mentek. Útközben valaki így szólt hozzá. Követlek téged bárhova mégy. Jézus azonban figyelmeztette. A rókáknak odújuk van, az ég madarainak fészkük, de az emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. Egy másikat felszólított. Kövess engem! Uram, felelte az, engedd meg, hadd temessem el előbb atyámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék halottaikat, mondta neki. Te pedig menj, hirdesd Isten országát. Egy harmadik megszólította. Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb búcsút vegyek az otthoniaktól. Jézus így válaszolt. Senki, aki kezét az eke szarvára téve hátra tekint, nem alkalmas Isten országára.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Szeptember 12-e. Férfiak, ugyanígy az asszonyok. A Timóteusnak írt első levelében írja ezt Pál, méghozzá a második fejezet 8. versében. A férfiakról és az asszonyokról szól ez az ige szakasz. Próbáljuk most jól megérteni. Amikor a férfiakkal kapcsolatban az imádságot említi az ige, akkor azt hangsúlyozza, hogy a férfiak tiszta Isten tisztelet és a kegyesség felelősei. Ezért fontos, hogy mindenütt ebben mutassanak példát. Felemelt kezekkel imádkozva, vagy arca borulva, vagy a hétköznap harcaiban imádkozó életet élve. Mindenhogyan és mindenkor. Az asszonyok pedig ékesítsék magukat. Vagyis ne legyen elhanyagolt a hívő asszony, de ne legyen kihívó sem, legfeljebb a férje számára. Az igazi ékesség pedig nem a külső, hanem a jó cselekedet. Az asszonynak ugyanis megadatott a teremtési rendben meghatározott szerepe, és ez nem tanítás, nem az uralkodás, nem a gyülekezetben, nem a családban, hanem a fészek meleg családi és gyülekezeti háttér megteremtése. A teremtési rendben meghatározott szerepe az asszonynak. Sokféle magyarázati kísérlet próbálta enyhíteni ezt az igét. Nem érdemes. Helyére kellene találni végre mindkét nemnek. Háttér nélkül nem érvényesül az előtér sem. A férfi amabban, a nő emebben tartatik meg, azaz lehet, hogy a maga helyén a boldog élet forrása az isteni rendben. Az üdvösség itt most ezt jelenti. Még mindig nem állt helyre a gondolkodásunk mindkét nemről. A lényeg, hogy ez nem aláfölé rendelés, nem több és kevesebb, nem uralkodó és elnyomott, hanem az Isten teremtési rendje. Isten teremtési rendjében a célból kell lennünk, hogy megmaradjunk a hitben, a szeretetben, a szent életben. Fontos szócska az ugyanígy. Az apostol itt a férfiakra ugyanúgy gondol, mint az asszonyokra. Vagyis nem aláfölönrendelésről van szó. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Roberto Pazzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Kockára tesszük az életünket. Jézus imája a Getsemáni kertben megmutatta, hogy Isten akarata talán nem egyezik meg a vágyainkkal, mégis a legnagyobb és a legkonkrétabb lehetőség arra, hogy végre önmagunkká váljunk. De arra is rávilágított, hogy nem lehet álhatatosnak lenni az imádságban anélkül, hogy ne vállalnánk fel annak a felelősségét, hogy minden lehetséges jót megtegyünk, amit éppen mi tehetünk meg. Van egy történet a Szentírásban, amely újabb szemponttal világítja meg az imának ezt a követelményét. Azt mutatja meg, hogy lehetetlen úgy Isten kezébe helyezni a dolgokat, hogy ne éreznénk, hogy azok a mi kezünkben is teljesen ott vannak. Amit el akarok mondani, ez Eszter története, amely egy olyan könyvben található, amelyet a zsidó hagyományban Purim ünnepén szokás felolvasni. A héber Purim szó jelentése sorsvetések, vagy az is jelentése a Purim héber szónak, hogy sorsok. Ezen az ünnepen ugyanis egy olyan, a zsidó nép számára üdvözítő eseményt idéznek fel, amelyben a sors hirtelen fordul, és minden előzetes számítást keresztül húz. Perzsa számüzetésük alatt a zsidókat a nagyvezér, az álnok Ámán gyűlölete miatt a kiirtás veszélye fenyegeti. A megváltás Eszternek egy fiatal zsidó árva lánynak a közbenjárására érkezik el, aki nagybátyja Mardokeus segítségével Perzsia királynője lesz. A sors mindenki számára megfordul. Ámán felakasztják, Mardokeus átveszi a helyét, a zsidó nép pedig megmenekül a halálos ítélettől. A könyv két változatban érkezett hozzánk. Az egyik héberül, a másik görögül. A két szöveg jelentősen eltér egymástól. A héber változat, amely rövidebb és szárazabb, sosem tartalmazza Isten nevét, nem utal rá sem a törvényre, a szövetségre vagy bármely zsidó intézményre. A rabbik szerint ez a könyv nem szennyezi be azok kezét, akik olvassák, vagyis nem szennyezi be őket a transzcendenssel. A terjedelmesebb görög nyelvi fordítás ezt a hiányosságot igyekszik pótolni, bevezeti az Istenre való hivatkozást, az imákat, és mindazokat az elbeszélő jelzéseket, amelyekkel egy történetet vallásossá idézőjelben szokás tenni. Bár ez az átdolgozott változat nagyobb lehetőséget nyújt, hogy biztonságosan fogalmazzunk meg valóságos gondolatokat, a héber változat nagyobb meglepetéseket rejt azok számára, akik készek a sorok között olvasni Isten titkát, aki ott rejtőzik az emberi események redőiben. A könyv első üzenete ugyanis éppen ez. Isten néha annyira el van rejtőzve az emberi eseményekben, hogy úgy tűnik, nincs is ott. Mi azonban biztosan ott vagyunk, és ez talán elég is. Az első szereplő, aki belép a megkülönböztetés drámájába, az Vasti királynő, hatalmi és fényiző ünneplésének csúcspontján, Ahasvérosz király azt az üzenet küldi Vasti királynénak, hogy mutassa meg a testét, ő viszont úgy dönt, hogy hű marad önmagához, és ünnepélyesen visszautasítja Ahasvérosz utasítását. Azzal a bátorságával, hogy nem hajt térdet a király és asztaltársai szeszélye előtt, Vasti olyan nőként nyilvánul meg, aki szabadon földre dobja a csábítás állarcát, és tisztességesen lép ki a hatalom karneváljából.
1: Roberto Pezzolini a pápai ház szónokának Bevezetés az imádságba című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 630. adásában köszöntöm Önöket, a szerkesztő Fodor Endre vagyok. Köszönöm, hogy ismét hallgatják műsorunkat. Adásunk tartalmáról.

0: Buda visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek azon a Szent Misén, amelyet szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban tartottak. A Szent Misét Berta Tibor tandártábornok, katolikus tábori püspök celebrálta.
1: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ez egy nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk.
0: A honvédség a katolikus tábori püspökség híreiből válogatunk, amelyben többek között beszámolunk arról, hogy befejezi külszolgálatát a KFOR 34. váltása, amelynek tábori lelkésze Horváth Kornél őrnagy volt. Ő celebrált az utolsó szentmisét a koszovói táborban. Ezt idézzük, majd ezt követően a külszolgálatról hallják a tábori lelkészt.
2: Az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét.
0: Folytatjuk Nádosi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.

0: a katolikus tábori püspökség hírei közül válogatok. Szeptember 2-án a budavári Mátyás templomban Buda 1686-ban történt visszafoglalásának 340. évfordulójára emlékeztek. A katonai ordinariátus katonai tiszteletadása egybekötött ünnepi szentmisét tartott. Berta Tibor dandártábornok katolikus tábori püspök mondta a szentbeszédet. Ebben többek között a következőket mondta. Néhány nappal korábban, augusztus 29-én a Mohácsi csata hőseinek fél évezred után megadott végtisztességen állhatott, ahol a tömegsírokból feltárt és azonosított csonterekjék ünnepies gyászszertartás keretében nyertek végső nyugalmat. A mohácsi vész után több mint másfél évszázados éjszakai sötétség borult az Oszmán Birodalom által megszállt ország részre, és a magyarság súlyos emberveszteséget szenvedett. A katolikus tábori püspök hangsúlyozta, ami a középkori magyar királyság sorsát megpecsételő mohácsi vereségnél és az azt követő évtizedekben hiányzott, valamivel több mint 150 évvel később 11. Ince pápa kezdeményezésére a Szentligában megvalósult. A közös ügy mentén létrejött szövetség 1686. szeptember 2-án felszabadította az oszmán uralom alól Budát, a magyar királyság egykori székhelyét. Idézem Berta Tibort. Szándékunk szerint ebben a szentmisében nem egy hadi eseményt ünneplünk, hanem hálát adunk Istennek, hogy gondviselésével megadta a lehetőséget 11. Ince pápának arra, hogy megszervezze a nemzetközi összefogást és megteremtse azt az egyetértést és elhatározást, amely alapja lehetett Európa egészséges védekezésének. Ha ez akkor nem valósul meg, ma talán nem lenne, vagy legalábbis nem így létezne Magyarország, húzta alá püspök. Majd kiemelte, a pápa intenzív diplomáciai munkával és jelentős anyagi támogatással járult hozzá a Szentliga létrejöttéhez, és a másfél évszázados hódoltság felszámolásában szerzett érdemeiért méltán kapta a Magyarország megmentője elnevezést. Berta Tibor Budavár visszafoglalásának kiemelkedő hősei között említette Boldog Gavianói Márk kapucinus szerzetes pap tábori lelkész szerepét is, aki fakereszttel a kezében az elsők között jutott fel a várfalra, majd szeptember 3-án hálaadó szentmisét mutatott be. Felidézte azt is, hogy 11. Ince pápa a Buda visszavételére adott jelszóként a boldogságos szűzat segítséget mondatot választotta, amelynek kezdő betűi a Buda nevet adják ki. A katonai ordinárius szerint a budai vár felszabadítóira és a Szentliga katonáira emelt fővel kell emlékezni. Berta Tibor kiemelte, példamutató mai korunkban is a nagyszerű és kérlelhetetlen elszántság, amellyel eleink szívében 150 évnyi megszállás után is megmaradt az, hogy szabadságra vágyó magyarnak vallják magukat. Kiemelte, Buda visszavétele nem egyszerűen idegen hadak győzelme volt, hanem az egész kereszténység közös öröme és Magyarország visszaszerzésének ígérete. A történelmi évforduló legfontosabb üzenete ma is az összefogás lehetősége. Idézem, egy ország bár elveszíteti szabadságát, egységét és jövőjének biztonságát, de ezeket az összefogás erejének munkájával vissza lehet szerezni. Berta Tibor szentbeszédében hangsúlyozta, a múlt sohasem csupán múlt. A történelem feltárhatja azokat az utakat, amelyeket érdemes követni, és azokat is, amelyeket el kell kerülni. További részleteket olvashatnak a katolikus tábori püspökség honlapján, amelynek elérhetősége www.ktp.hu. Természetesen nem csak a honvédségről, hanem a tábori püspökség mindennapjairól is olvashatnak itt. Buda visszafoglalásának 340. évfordulóján megtartott szentmiséről a honvédelem.hu is beszámolt. A honvédség híreiben most ezt hallják. A felvételt a Zrínyi Katonai Filmstúdió készítette. Ebben megszólal majd az elhangzás sorrendjében Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára, Sándor Zsolt vezérezredes, a Honvéd vezérkar főnöke, és Berta Tibor katolikus tábori püspök.
1: 77 napig tartó, embert próbáló küzdelem következett, de sem a hőség, sem a betegségek, sem az aknaharcok és az elkeseredett török ellenállás nem tudta eltántorítani az ostromlókat. Így válhatott 1686. szeptember 2-a a hősies helytállás és a győzelem napjává.
2: Mohácsnál kezdődött 500 évvel ezelőtt, ahol az ország elvesztette függetlenségét, és sokan azt gondolták talán, hogy ezzel Magyarország megszűnik, a magyar nemzet nem létezik tovább, de a rákövetkezendő 140 év, 150 évben bizonyított, hogy nem így van, a magyar ember nem adja föl, lehet, hogy meghajol a rabság súlya alatt, de megtörni nem fog megtörni. Ezért is fontos az, hogy Magyarország képes legyen partnereket találni, képes legyen koalíciókat kötni, annak érdekében, hogy továbbra is fennmaradjon a nemzet, az ország.

0: 152 év után felszabadult Buda, felszabadult a magyar királyi főváros. Ezért nagyon nagy ünnep kéne, hogy legyen nekünk. Az az üzenet, hogy élni akarunk, hogy a magyarság élni akar, hogy Magyarország él.
1: A katolikus tábori püspökség hírei között olvashatunk arról is, hogy a külszolgálat lezárása és a szeptemberi hazautazás előtt magyar nyelvű szentmisét mutatott be augusztus 30-án a Korváth Kornél őrnagy, a KFOR 34. váltásának tábori lelkésze a koszovói táborban. A Szent Mihály arkangyalról elnevezett kápolnában tartott szertartáson részt vett Dux László Magyarország pristinai nagykövete, valamint családja, továbbá a magyar külképviselet munkatársai, a KFOR magyar kontingensének elüljárói, valamint a KFOR több nemzetközi szolgálat teljesítője, köztük amerikai, brit és szlovén katonák. A vasárnap esti liturgia egyben a magyar váltás utolsó közös szentmiséje volt, a missziós feladatok átadása és a hazautazás előtt. Horváth Kornél, ahogyan olvasom a tudósításban, Horváth Kornél őrnagy homiliájában az evangélium Krisztus követésének és keresztvállalásának üzenetét kapcsolta össze a katonai szolgálattal. Mint kiemelte, a feladatellátást nem lehet idő előtt befejezetnek tekinteni, csak azért, mert szeptember 1-én már megkezdődik az átadás átvétel a váltásukra érkező KFOR 35. kontingenssel. Idézem Horváth Kornélt, egy őrség sem akkor ér véget, amikor az őr már látja közeledni a váltását, hanem akkor, amikor a szolgálatot valóban átadta, és az utána érkező biztonsággal elfoglalta a helyét. A katona lelkész szentbeszédében hangsúlyozta, 6-7 hónapos külszolgálat utolsó napjaiben is fontos a feladatok maradéktalan elvégzése és a tapasztalatok átadása. Idézem, egy közösség attól lesz erős, hogy a különbözőségeink ellenére is képesek vagyunk együtt dolgozni, megbízni egymásban és tanulni a másikból. Horváth Kornél őrnagy a szentmise végén köszönetet mondott a közös szolgálatért, a bajtársi közösségért és a misszió során szerzett tapasztalatokért, egyúttal békés hazatérést kívánt a katonáknak. Olvasom a Katolikus Tábori Püspökség honlapján a tudósítást, amelyet Navarai Mészáros Márton, a tábori lelkészség sajtófelelőse írt. Samár Horváth Kornél tábori lelkészt említettük, akkor idézzük fel egy korábbi interjút, amelyben a külszolgálati feladatokról beszélt a tábori lelkész.
2: Májusban, amikor kim voltunk Lourdesban, az egyik honvédtisztjelölt valamelyik este azt mondta nekem, hogy atya, ha mi rajtunk katonákon múlna, akkor nem lenne háború, mi mindent meg tudunk egymással beszélni. És valahogy nekem ez a mondat az, ami így beleggi, áthatja az én adventemet, hogy nagyon jó lenne, hogyha katonákon múlna ezen a világban sok minden, mert akkor lehet, hogy minden békésebb lenne. De nekem az idei adventem az így lelki értelemben a békéről, a reményről és a szomszédunkban zajló háborúnak a végéről szól. Az ima szándékaim is ezekről szólnak.
3: Ez nagyon szép gondolat, Kornél. Ugye te külszolgálatban többször részt vettél.
2: Irakban voltam külszolgálaton advent idején, és akkor úgy nézett ki, hogy az első 3 vasárnapot szépen meg tudtam tartani, viszont utána a vízkereszt utáni vasárnap volt az első, amikor tudtam közös misét és gyertyagyújtást, ami ugye már nem volt, de még így bepótoltuk, és akkor még meggyújtottuk a koszorunkon az utolsó gyertyát. A többi alkalmakkor a biztonsági helyzet nem adott erre lehetőséget, ami egy ilyen különös pikantériát adott magának az egész időszaknak. Annyival egészen biztos vagyok, hogy másabb, hogy külszolgálaton az ember mindig egy speciális élethelyzetben van. Távol a családjától, távol az otthonától. Ugye adott esetben az ember esténként haza tud menni a saját környezetébe, a családhoz, feleséghez, férjhez, baráthoz, barátnéhoz, gyerkőchöz. Külszolgálaton, mikor véget ér az aznapra az adott szolgálat, akkor a körletbe tud bemenni a bajtársaihoz, ami egy egész másfajta szeretet teljes kapcsolat, egy egész másfajta millió és egy egész másfajta hangulat. Én nagyon élveztem ezt, éppen a lelkész kollégáknak, mikor meséltem erről, én mondtam, hogy nekem annak ellenére, hogy milyen megpróbáltatásokon mentem keresztül, az életemnek az egyik legszebb karácsonya volt. Az egészen biztos, hogy az a fajta bajtársi kötelék, ami a honvédségben uralkodik, azt nem tudja visszaadni semmilyen civil munkahely, és éppen ezért nehéz is a szavakkal kifejeznem, hogy mit él át az ember egy ilyen helyzetben, mert én még nem találtam meg rá a megfelelő szavakat. De az, hogy ott a nap 24 órájában össze vagyunk zárva, ugyanabban az életritmusban élünk, ugyanott lakunk, ugyanott eszünk, ugyanazt tesszük, ugyanazok a külső tényezők hatnak az életünkre, az egy nagyon komoly kohézió és egy nagyon erőteljes kapocs, ami végigkíséri az embernek az életét. Talán itt tudnám ezt megfogalmazni. Itthon meg azért csak másfajta hatások érnek minket, és ezek határozzák meg azt, amit átélünk.
1: Nagyon sok visszajelzést kaptunk ez alatt a 15 év alatt arról, hogy sokan szeretik Nádasi Alfonsz hadinaplóját. Annak ismertetését másodjára kezdtük pár hónappal ezelőtt, és most ezt folytatjuk. A tábori lelkész gondolatainak felolvasását ezúttal is Bőzsöny Ferencnek köszönhetjük.
4: Március 16-a. Egész délelőtt mászkálnom kellett. Azért mondom ezt ezzel a szóval, mert teljesen fölösleges volt. Apró cseprő semmiségek, amelyek arra sem méltók, hogy megemlékezzem róluk, de amelyeket mégis el kell intézni. Németh József fel a 106-osokhoz, onnan ki poligomba, a hadtesthez. A hadtestnél megint gyönyörűen viselkedett a főnök. Egyszerű, tehetségtelen, semmit át nem látó ember, akit az aranyszalag teljesen elkábít, mármint a saját zubonyán lévő aranyszalag. Képtelen valamit önállóan eldönteni, ami nem az általa ismert papírszagú rendelette megszülötte. Ó, akik azt gyártották, azt sem tudták, mi a háború, és mi a pillanat alatt változó helyzet. Aztán még ehhez egy ilyen tohonyapap. Kellett neked ez, Nádasi Alfonsz? Délután megjöttek új sebesültjeink. De sajnos sokkal több a betegünk, hiányos felvilágosítás, rossz ivóvíz, átfázás, az önfegyelem hiánya. Nem ritkán az a szándék sem, hogy ilyen áron is minél hamarabb hazakerüljenek. Butyán Kornéltól elkértem a fogászati szobát, mert nálunk kártyacsaták folynak, nem akarok részt venni bennük. Így persze dolgozni sem tudok. Most miattam akármit kiabálhatnak és csapkodhatnak a harmadik szobában. Feldúlt bolondok ház az oszlop, mindenki mindenki ellen van, és mindenki hozzám jön panaszkodni. Hiába örülök a bizalomnak, de a tehetetlenség miatt már én is a plafonon járok. Látom a főnökből kiinduló összes bajt, amely mindenkit összeugraszt, de nem tudok rajta segíteni. Elmondtam a tábornoknak is. Helyeselte a véleményemet, igazat adott mindenben, és lám még sincs semmi segítség. Ja, a katonai gépezetben nem az igazság dönt, még a legmagasabb helyen sem. Kíváncsi vagyok, mikor vehető észre rajtam is az az idegesség, ami alól már senki sem vonhatja ki magát. Jönnek hozzám a doktorok, a nővérek, a műtések, és mintha összebeszélnének, mindazt mondja, jaj, de jó a páternek, hogy ilyen nyugodtan bírja ezt a pokoli állapotot. Ha tudnák, hogy ő miattuk tűrtőztetem magamat és csitítom őket.
1: Köszönöm a figyelmüket. A mai műsorban többek között beszámoltunk Budavár visszafoglalására emlékező Szentmiséről. Horváth Kornél őrnagyot, tábori lelkészt a külszolgálatról hallották, és folytattuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását. Egy hét múlva jelentkezünk friss tartalommal. Felhívom figyelmüket, hogy ismétlésben műsorunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Magam, a tábori püspök és a tábori lelkészség valamennyi munkatársa nevében megköszönve a figyelmüket búcsúzom, és kívánok további tartalmas rádiózást. A szerkesztőt, Fodor Endrét hallották. Tagjaitokat se adjátok oda a bűn szolgálatára, hogy a gonoszság fegyvereivé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltek. Tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyvereiként az Istennek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Kedves hallgatóink! Inter arma caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

hódítani jöttem, s magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, vagy ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni,

ostromolhatom nehéz kövekkel.

szolga, csak egy van, az Isten.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Egy különleges felhívással fordulunk a hallgatói családhoz a Mária Rádió közösség szívéből. Szent Ágoston írta, az élő Isten szeretete mindenkire egyformán kiárad. A szeretet hirdetésével foglalkozik rádiónk minden egyes műsora, melynek célja nem csupán a hívők megerősítése, hanem minden emberi lélek megszólítása. A Mária Rádió szellemisége túllép a hagyományos vallásos kereteken. Nem csupán egy médium vagyunk, hanem a megtérés és az irgalom hírnökei is. A Mentsétek meg a lelkeket felszólítás ereje ösztönöz minket arra, hogy elérjük azokat is, akik távol élnek Istentől. Műsorainkon keresztül igyekszünk átadni azt az üzenetet, hogy Isten mindannyiunkat tárt karokkal vár. Kérem, támogassák munkánkat. Az adományaik révén folytathatjuk ezt az áldásos tevékenységet. Mindegyik támogatás nagy segítséget jelent számunkra. Lehetőséget ad arra, hogy továbbra is terjesszük az evangélium üzenetét, és megérinthessük azok szívét is, akik még nem tapasztalták meg Isten végtelen irgalmát. Legyenek részesei e szent küldetésnek, imádkozzanak értünk, és lehetőségeikhez mérten anyagilag is támogassák a Mária Rádiót, így együtt tapasztalhatjuk meg Isten szeretetének csodáit.
2: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
3: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni, akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítókba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni, tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket, jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
2: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírek.
1: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám káros útjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Aki bosszút áll, azon bosszút áll az Úr is. Kemény számadást tart vele bűneiért. Bocsáss meg a másik embernek, ha vétett. Imádkozzál, és neked is megbocsátják vétked. A más emberre konokul haragszik, hogy keres Istennél gyógyulást magának. Aki nem könyörül meg embertársán, a saját bűneiért hogyan imádkozik? Jó lehet, ő csak ember, kitart a haragban, és ugyanakkor bocsánatot kér Istentől. Hát az ő bűneiért kiad elégtételt. Gondolj a végső dolgokra. Hagyd a gyűlölködést, gondolj halálodra, s tartsd meg a parancsokat. Gondolj a törvényre, ne gyűlöld embertársadat. Gondolj az Istennel kötött szövetségre, s nézd el a sértést. Ez az Isten igéje. A mostani szöveg a bölcsességi irodalomból, Jézus Sirákfia könyvéből való, melyet ekléziasztikusnak is neveznek, vagyis egyházi könyvnek, és a középkorban a szerzeteseknek ez lelki, állandó lelki olvasmánya volt. Itt tulajdonképpen az egymással fönnálló viselkedéshez akar szabályokat adni, és elsősorban morális, tehát erkölcsi követelményeket támaszt, azokról beszél, és azokkal kapcsolatos viselkedést ajánl. Például az emberekben, mindnyájunkban előfordul a düh és a harag, ami egyaránt utálatos, és csak az ragaszkodik hozzá, aki bűnös. Tehát düh, harag, bosszú, és ugyanakkor a saját maga részére pedig bűnbocsánatot akar az ember, hogy ha másik embernek nem bocsát meg, akkor hogyan várja, hogy neki is megbocsássák a vétkét. Aki másik emberre haragszik, akkor konokul, kitart a haragban, ez hogyan várja, hogy neki meg az Isten megbocsásson. Ez a szöveg tulajdonképpen, amit az Új Szövetségben hallunk, hogy bocsáss, tehát amit a mi atyánkban imádkozunk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, ott így ilyen frappánsan össze van foglalva, de itt ebben a szakaszban, ami a 27. fejezetben található Jézus Sirákfia könyvében, mint egy körbejárja ezt, és meg is mondja, hogy hát aki nem könyörül, meg aki nem imádkozik, tehát hogyan várja, hogy Isten is megbocsásson neki. Tehát tulajdonképpen benne van minden. Hogyan lehet Istentől bocsánatot kérni, ha mi nem tudunk megbocsátani. Végül kilátásba helyezi a legvégén a halált, tehát hogy az ember a végső dolgokra gondoljon. És akkor egészen másképpen látja ezt a földi életet. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy ezt a földi világot, annak minden javát itt kell egyszer hagynunk, és ezért mondja, hogy gondolj a törvényre, a törvénynek a tökéletes foglalata az Isten szeretet és az ember szeretet, és meg az Isten minden élő lénnyel tulajdonképpen szövetséget kötött, és hát nézzük el a sértést. Bizony ez, hogy eljussunk odáig, hogy a sértést ne tartsuk számon, ahogyan Szent Pál leírja, az első korintusi fejezet 13. fejezetében a szeretet himnuszról, ehhez bizony nagyon, de nagyon komoly önfegyelemre, önnevelésre van szükség, és ebben akar segíteni bennünket ez a könyv, Jézus Sirákfia könyve. Egyúttal hálával is tartozunk a Jóistennek, hogy ilyen gondolatokat megőrzött számunkra. Az evangélium szintén ilyesmiről beszél, mégpedig Jézusnak a példabeszéde kapcsán. Előzőleg Máté evangéliumában hallottuk, hogy egyrészt Péter megvallja, hogy Jézus a Messiás, az élő Isten fia, majd Jézust el akarja téríteni a szenvedés útjáról, és most fölteszi azt a kérdést Péter, aki már a bűnbocsátó hatalom

0: ma rendelkezik, hogy most hát hányszor is kell megbocsátani. Ugye a 18. fejezet, ahol ez található, mondtuk, hogy ez az egyházi beszéd, tehát a egyházi közösségen belül fölmerülő problémákra keres választ, megoldást. Tehát nem, nagyon sokszor idealizálják a ősegyházi körülményeket, holott ha figyelmesen olvassuk a szövegeket, akkor észrevesszük, hogy ők is bizony gyarló emberek voltak, és konfliktusok náluk is előfordultak. Itt, hogy hányszor kell megbocsátanom? Ezt kérdezi Péter, aki talán gyakorolni akarja a megbocsátó, a kötő hatalmat. És nagy lelkű akar lenni Péter, talán 7-szer, és Jézus azt mondja, nem, hanem 70-szer, 7-szer. Ez visszautal a Genezis könyvének a 4. fejezetére, ahol Lámek a feleségei előtt azzal dicsekszik, hogy ő milyen bosszút tud állni. Hát, hogyha Ábelnek, a Káinnak a vétkét, ugye ott Ábellel szemben, Isten még megvédi a bosszútól, akkor az övét pedig 70-szer, 7-szer fogja megvédeni, mert hogyha ő bármilyen gonoszságot tesz, Isten meg fog neki bocsátani. Sokan mondják, hogy lehet, hogy ez lehet a háttérben, ez a Genezis fejezetében található Lámeknek a dicsekvő, magabiztos éneke, és Jézus ekkor mond egy példabeszédet, és ezzel, mint egy plasztikussá teszi azt, amit hallottunk a Jézus Sirágfia könyvéből, ott a 27. fejezetből. Itt pedig Jézus azt mondja, hogy a mennyek országa az olyan, ez egy kicsit rossz fordítás, a mennyek országával úgy van, mint az egész példabeszéddel, amit Jézus elmond. Nézzük csak ezt a szakaszt Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Péter odament Jézushoz és megkérdezte, Uram, ha testvérem vétkezik ellenem, hányszor kell megbocsátanom neki? Talán 7-szer. Jézus így felelt, nem mondom, hogy 7-szer, hanem 70-szer 7-szer. A mennyek országa olyan, mint amikor egy király el akart számolni szolgáival, amikor elkezdte, odahozták egyik adósát, aki 10 000 talentummal tartozott. Mivel nem volt miből megfizetnie, az úr megparancsolta, hogy adják előt a feleségét, a gyermekeit és mindenét, amilye csak van, és így törlessze adósságát. De a szolga leborult előtte, és úgy kérlelte, légy türelmes irántam, mindent megfizetek. Az úr szíve megesett a szolgán, szabadon bocsátotta őt, sőt, még az adósságát is elengedte. A szolga kiment és találkozott egyik szolgatársával, aki neki 100 dénárral tartozott. Elkapta és folytogatni kezdte. Add meg, amivel tartozol. Szolgatársa térdre borult előtte és kérlelte. Légy türelmes irántam, mindent megfizetek. De ő nem engedett, hanem ment és börtönbe vettette, míg meg nem fizeti tartozását. Szolgatársai látták a történteket. Elmentek és elbeszélték uruknak. Az úr akkor magához hívatta őt, és így szólt hozzá. Te gonosz szolga, amikor kérleltél, én minden tartozásodat elengedtem neked, nem kellett volna neked is megkönyörülnöd szolgatársadon, mint ahogyan én megkönyörültem rajtad, és az úr nagy haraggal átadta őt az őröknek, míg meg nem fizet mindent, amivel tartozik. Az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Ezek az evangélium igéi. Tehát már elkezdtem a magyarázatot, hogy mint egy átmenetet hozzak létre az olvasmány és az evangélium között. Jézus tehát azt mondja, hogy úgy van az a mennyek országával, mint amikor egy király, egy haszontalan szolga, akivel mondják, hogy hát valószínű egy nagyon nagy beosztású ember lehet, mert hát 10 000 talentum, az azt mondják, a elképzelhető akkori legnagyobb összeg. Tehát ma azt mondanánk trillió, billió, meg ehhez hasonló összeggel tartozik, tehát ebből következik, hogy az illetőre nagyon sokat bíztak. Másik helyeken az van a másik úgynevezett kódexekben, amelyek ugye a szentírást megőrizték, ott az van, hogy nagyon sok talentummal. Tehát végül is ezt egy kicsit úgy túlozták is, hogy a kontrasztot szépen kidolgozzák, és megjegyzik itt, hogy hát a zsidó törvény szerint a feleségét azt nem adhatja el, tehát hogy itt egy pogány uralkodóról van szó, hogy az illetőt és a gyermekeit eladhatják adós rabszolgának, de a feleséget nem. Ugyanakkor ezt az összeget is megpróbálják megbecsülni, tehát a dénár az körülbelül egy dénár egy napi napszám, és ezt meg olyan 6000-től 8000 vagy 10000 dénárra becsülik, tehát magyarán ennyi munkanapot akar ez jelenteni, hogy ezt egy ember le tudja dolgozni, az nagyon kérdéses. Tehát úgy tűnik, hogy ezt sohasem fogja tudni megfizetni, bár azt ígéri. És ugyanakkor az Úr nagylelkű elengedi minden tartozását. És utána jön, hogy ő pedig nem úgy viselkedik, tehát találkozik olyas valakivel, aki ki tudná fizetni egy szolgatársa azt a 100 dénárt, azt a 100 napi napszámot, ezt egész életében nyilván a türelmes hozzá le tudja dolgozni, de nem ez történik, hanem elkezdi folytogatni. És ezt látják a szolgatársak, és akkor jelentik az Úrnak, az Úr pedig hát leszámol vele. Ahogyan említettem már, ez a közösségen belüli konfliktusokat akarja mintegy megoldani, és hogy hogyan viszonyuljunk azokkal az emberekkel szemben, akik ellenünk vétkeznek. Tehát ahogyan a Jézus Sirágfia könyve is mondja ezt, hogy nézd el a sértést, és itt is a megbocsátással fejeződik be, az én mennyei atyám is így tesz veletek, ha tiszta szívből meg nem bocsát mindegyiktek a testvérének. Itt a testvér a közösségen belüli embert akarja jelölni. Nyilvánvalóan a konfliktus nagyon sokszor családon belül jelentkezik, és nagyon sokszor egy gondolkodású emberek között, akik barátok vagy jó ismerősök, és egyszer csak valami beüt, valami krak, és utána örök harag. Most pontosan Jézus ezt akarja feloldani. Ha Istentől elvárjuk az irgalmat, és ő tényleg irgalmas, akkor mi nekünk is Istent kell utánoznunk, és nekünk is irgalmat kell gyakorolnunk. A kettő a Istentől ajándékba kapott, megajándékozott irgalom, amiben részesülök, kell, hogy azt váltsa ki, hogy én is irgalmas tudjak lenni. Tehát általában az irgalmat nagyon gyakran ilyen gazdasági fogalmakkal fejezi ki a Biblia, tehát az adósság fogalmával, hogy az adósságot elengedem, mert az illető ezt nem tudja megfizetni. Ilyen előfordulhat. Luther Márton ezt a rossz szolgának nevezi, Schalksknechtnek. Magyarul talán úgy lehetne mondani, hogy egy hamis szolga, vagy haszontalan szolga, aki tulajdonképpen elherdálja az urának a vagyonát, vagy azt éppenséggel elsikkasztja, is lehetne mondani, és hát hova tűnt az a vagyon, hogy nem lehetne azt visszakérni. Van egy másik hasonló, az evangéliumban egy hasonló példabeszéd, amikor az istentelen szolga, tulajdonképpen a hamis szolga, vagy a hamis intéző megváltoztatja a könyvelést, és végül is megdicséri, hogy hát ugye koldulni szégyellek, kapálni nem tudok, tudom már, mit teszek, hozd az adósleveledet, tehát hogy erre nem tér ki, hogy milyen módon tudná esetleg visszatéríteni azt a 10000 talentumot. De azért mond 10000 talentumot, mert ezzel jelzi, hogy azt képtelenség vissza téríteni, és Isten ezt a sok bűnt, amit az ember elkövet, ezt egy tolvonással meg tudja szüntetni. Talán erre példa a jobblator, akinek nincsenek jó tettei, hanem egy rablógyilkos, és a kereszten Jézus egy szóval tulajdonképpen feloldozza őt. Adja a jó Isten, hogy ez a nagy lelkűség bennünk is meglegyen, és így a testvéri szeretetet tudjuk ápolni. Ami nem mindig könnyű, mert a düh, a harag mindnyájunkban, mint rossz, ott van és előkerülhet. És annak idején hallottam egy prédikációt, hogy a szeretet önmagában nem üdvözít, csak a jó haraggal párosul. A harag sem üdvözít, hogyha az emberben nincsen meg ez a szeretet, a jó szeretet. Adja a jó Isten, hogy ezen tudjunk munkálkodni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. A Loretói litániát imádkozzuk.
1: Loretói litánia. Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennybéli Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk!
1: Szentséges Szűz Mária,
2: könyörögj érettünk!
1: Istennek Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzeknek Szent Szűze,
2: könyörögj érettünk!
1: Krisztusnak Szent Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Egyházunknak Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Isteni Kegyelem Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Tisztaságos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeplőtelen Szűz Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Sérelem nélkül való Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szűzvirág Szent Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Szeretetre méltó Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Csodálatos Anya,
2: könyörögj érettünk!
1: Jó Tanács Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Teremtőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Üdvözítőnk Anyja,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagyokosságú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Dicsérendő Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Nagyhatalmú Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Irgalmas Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Hűséges Szűz,
2: könyörögj érettünk!
1: Igazság tükre,
2: könyörögj érettünk!
1: Bölcsesség széke,
2: könyörögj érettünk!
1: Örömünk oka,
2: könyörögj érettünk!
1: Lelki edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Tiszteletes edény,
2: könyörögj érettünk!
1: Ájtatosságnak jeles edénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Titkos értelmű rózsa,
2: könyörögj érettünk!
1: Dávid király tornya,
2: könyörögj érettünk!
1: Elefántcsom torony,
2: könyörögj érettünk!
1: Mária aranyház,
2: könyörögj érettünk!
1: Fridnek szent szekrénye,
2: könyörögj érettünk!
1: Mennyország ajtaja,
2: könyörögj érettünk!
1: Hajnali csillag,

0: Szomorúak vigasztalója,
1: könyörög életünk.
0: Keresztények segítsége,
1: könyörög életünk.
0: Magyarország oltalmazója,
1: könyörög életünk.
0: Angyalok királynéja,
1: könyörög életünk.
0: Pátriárkák királynéja,
1: könyörög életünk.
0: Proféták királynéja,
1: könyörög életünk.
0: Apostolok királynéja,
1: könyörög életünk.
0: Vértanúk királynéja,
1: könyörög életünk.

0: Jobb.
1: Könyörülj érettünk.
0: Áteredő bűn nélkül fogantatott királyné.
1: Könyörülj érettünk.
0: Mennybe fölvett királyné.
1: Könyörülj érettünk.
0: Szent olvasó királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Családok királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Béke királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Magyarok nagyasszonya.
1: Könyörülj érettünk.
0: Kármel ékessége és királynéja.
1: Könyörülj érettünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket.
0: Isten báránya, ki elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Add, Uram, hogy mi, a te szolgáid, folytonos testi és lelki jólétnek örvendhessünk. A boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Mária, dicsőséges közbenjárása által a jelen szomorúságtól megszabaduljunk, és örökké tartó örömet élvezzünk, ami Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: A Lorettói litániát imádkoztuk.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
1: Összefogás magunkért és másokért. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor leültem a számítógép elé, még nem tudtam, hogy a különböző hírek, álhírek, egymást bántó megjegyzések, hamis állítások kapcsán vajon mit is lehet írni a kánikulában, ami egykoron 30-35 fok Celsius fok kapcsán hangzott el, miközben immáron hetek óta a 40 Celsius fok fölötti hőmérséklet is természetes jelenség. Akkor talán erről gondoltam. Nem vagyok sem meteorológus, sem környezetvédelmi, energetikai szakember, de talán tudatos környezet és energiahasználó igen. Szelektíven gyűjtöm a hulladékot, nem dobok el semmit a közterületeken, keresem a hulladékgyűjtőket, hulladékudvarban adom le a másütt le nem adható szemetet, visszaviszem a gyógyszertárakba már fel nem használható gyógyszereket. A leírtak nem hivalkodásként, egyszerűen tények. S mi az, ami ezen néhány mondat megfogalmazására ösztönzött? Azok a hírek, miszerint Magyarország jelenlegi nehéz vízügyi és energetikai helyzetében a lakosság döntő többsége világnézeti, politikai, társadalmi, anyagi és felekezeti különbözősége ellenére megértette, hogy segíteni önmagunkon csak önmagunk által lehetséges. Ezt tettük most. Takarékoskodtunk a vízzel, az elektromos árammal, és figyeltünk egymásra. Voltak, akik a környezetükben élő állatokra is. Vizet és élelmet adtak nekik. Az életterük is csökken, az éghajlatváltozás, a mezőket, erdőket is elfoglaló építkezések közelünkbe hozzák őket. Balatonföldváron a házunk kertjében szarvasok tűnnek fel rendszeresen. A gyümölcsfák és az 50. születésnapomra ültetett fenyőfa alig-alig tartják már magukat. Mit tehetnék? Önkormányzat? Vadásztársaság? Biztosító? Valódi megoldást egyik sem kínálna. Így marad a csendes szemlélődés, a szarvasok és néha rókák figyelése és a károk felmérése. Vaddisznók is járnak a városka utcáin, de mivel itt nincs föld alatti, oda nem tévednek be. Maradnak az úttesteken, és nem értik, miért néznek rájuk csodálkozva az emberek. Mi meg azt csodáljuk, hogy ilyen helyzetben és világban is képesek mellettünk, velünk együtt élni. Közösen kellene tennünk azért, hogy a ma mindenki által megosztottságáról való megszólalások ellenére legyenek közös céljaink, amelyek az egymás iránti tisztelettel, megértéssel, segítéssel meg is valósulhatnak, mindenféle különbözőségeink ellenére, mert valami közös bennünk. Emberek vagyunk, a Jóisten teremtményei, akik egymásnak és egymás iránt is felelősséggel tartoznak.
0: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Mária Rádió. Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
1: Istenem, áldalak téged, mert neveden szólíthatlak téged, és mert engem is nevemen szólítottál a szüleimben, szólítottál a testvéreimben, szólítottál a barátaimban, és aztán szólítottál egy közösségben is, amelynek egyháza neve. És áldalak téged, mert megengedett, hogy újra meg újra nevükön szólítsak embereket. Kérlek téged, hogy ne vesszen el az egyházból ez a megszólítottság. Kérlek téged, hogy áld meg azokat, akik személyes titkukat előtted szeretnék kimondani. Áld meg mindannyiunkat, hogy meg tudjuk becsülni azt a kegyelmet, hogy megszólított emberek vagyunk, meghívottak, és hogy ne eresszük el egymást ebből a szeretetből. A te szereteted és az emberi igyekezetünk az összekapcsolódhasson, hogy minél boldogabb emberek legyenek itt körülöttünk. Először az egyházban, és rajtunk keresztül a világban is. Amen.
0: Dr. Martos Levente Balázs püspökatya üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
2: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Jean-Marie Lustiger, emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallják.
4: Az új korszak kihívásai. Kezdjen egy közhellyel. Az emberiség történetének új korszaka van kezdődőben. Ennek előjelei már a modern politikai rendszerek kialakulásakor megfigyelhetők voltak. A társadalmi kapcsolatok módozatainak az újszerűségében jelent meg, a megismerés új formáinak megjelenésében jelent meg. A társadalmak fejlődését nem a politikai rendszerek és a termelési módok határozzák meg, hanem a kultúra határozza meg a társadalmok fejlődését. Bizonyossága ennek a kommunikáció friss keletű hatalma, amely meghatározza a társadalom életének a struktúráját. Akár a politikai tevékenységet nézzük, akár a tudományos szférát tekintjük, akár a művészeti vagy a kereskedelmi területet vizsgáljuk. Az új korszak kívásainak, a mostani változások megértésének, és ennek a megértésében a politikai utópia nem igen lehet a segítségükre. Inkább a társadalom természetéről kell elmélyültebb elmélkedéseket folytatnunk. Mint hogy a tudás immár egyetemes jellegű, alig hanem ettől az elmélkedéstől függ majd az emberiség további fejlődése. Mármint hogy a társadalom természetéről kell elmélyülten elmélkednünk. Annyi bizonyos, hogy ez egy roppant kihívás. Akár a méreteit nézzük, akár a bonyolultságát tekintjük, akár csak realista módon közelítjük meg. A civilizáció alapvető formáinak, amilyen az erkölcs, a vallás, a társadalom hagyományai, tehát a civilizáció alapvető formáinak a kialakulása, nagyon hosszú folyamat eredménye. Jó, ha nem feledkezünk meg azoknak a befolyásáról, akik hivatásuk vagy elhivatottságuk okán idejüket a meditációval töltik, és közé is adják gondolataikat. A filozófusokra, a kutatókra, az oktatókra és az egyházi emberekre gondolok. A jelen pillanatban egyikük sem tud erre a kérdésre végleges választ adni, igennel vagy nemmel válaszolni. A társadalmaknak nagyon nagy szükségük van, jobban, mint valaha, egy olyan helyre, ahová nem hatol be a média. A társadalomnak nagyon nagy szüksége van a visszavonultságra. A társadalomnak nagyon nagy szüksége van a magunkba szállásra, és ezekre alkalmas helyre, hogy az ember békés körülmények között készíthesse el azokat az eszközöket, amelyek segítségével majd valóban és jól kormányozhatja önmagát, és szabad teret adhat a gondolkodásnak. Az emberi társadalom legfontosabb elemeit pillanatnyilag képtelenek vagyunk kezelni. Legalább egy vagy két emberöltőre lesz még szükség ahhoz, hogy kezelhető stádiumba kerüljenek az emberi társadalom legfontosabb elemei. Ez viszont a kultúra egészének a szolidaritását feltételezi. A szenteket és a zseniket, akik a változást hozzák, többnyire csak a haláluk után ismerik el. Az emberiség fejlődésének valós idejét az határozza meg, hogy a közösség hogyan ismeri el, hogyan kanonizálja. Ez azonban sokszor több nemzedéket feltételez. A történelem rendkívül szigorú esvicék.
3: Jean-Marie Lustiger, Emberhez méltóan. A könyv részleteit Szabó Tamás felolvasásában hallották.

0: Hírek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre, nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján, jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes, látványos kémiai bemutatókat, ahol akadálypálya leküzdésével tekinthetnek be az érdeklődők a vegyészet rejtelmeibe. A kutatók éjszakáján mintegy 5000 látogatót várnak a Debreceni Egyetem kampuszain. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Mária Rádió.

Revicki Gyula, imakönyvem. Aranykötésű imakönyvet hagyott rám örökül anyám. Kis Jézus ingben, glóriában van a könyv első oldalán. Sok év előtt egyik sarokba beírta a jó anyám nevét. Lehajtom a betűkre főmet, hogy fölidézzem szellemét. Nekem úgy tetszik, hogy csak egyszer fehér ruhában láttam őt. Tavasz volt épp, a kedves ákác virágzott a ház előtt, a lemenő nap fénysugara reszketett ajkán, zárt szemén, apám ott állt a ravatalnál, és velem együtt sírt, szegény. Hogy elmosódtak a betűk, mi sárgás kopottak a lapok. Rég volt midőn ez imakönyvből még az anyám imádkozott. Kék selyemszállal összekötve van itt hajambul egy kevés, aranyos fürteimhez akkor nem illett még a szenvedés. Írott imádság töredéke mellett van az anyám haja. Emitt egy szentnek véz a képe, és egy régi, halvány Mária. Elnézem. Éppen így viselt meg a sors azóta engemet. Sokszor szeretnék sírni, hogyha nem szégyelném a könnyeket. Az Úr imádságát ütöm fel. Kísérőm a nehéz úton. S vigasztalást vegyít a kínhoz a te imád, ó Jézusom. Imádság kell a szenvedőnek, akit a sors árván hagyott. Úristen, én nem zúgolódom. Legyen a te akaratod. Föl nem panaszlom a világnak, csak szellemednek, jó anyám. Milyen kopár volt ifjúságom, s hogy mennyi bánat szállt rám. Tűrtem, reméltem, megalázva, idegenek közt éltem én. De azt a régi imakönyvet, s emléked, szentül őrizém. Revicki Gyula.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
1: Ismételten imátokat szeretném kérni, most csak egy személyért, a tanárnőért, a Dorottyáért, amen.
2: Imád szeretnék kérni a Rádiószer dolgozójaira, a pápáért, a püspökükért, a papokért, egészségügyben dolgozókért és minden hivatásban dolgozókért, katasztrófa rendőrség mindenkiért. Jó magamért, hogy jobb legyen az eredményem, imád szeretnék kérni az egészségügyi családomnak a jobbulásáért, a gyógyulásáért, unokám munkahelyen megmaradásáért, hogy anyuknak mi hamarabb legyen a munkahelye. Kisdér unokám hétben szeretetben nőjön fel, és a jobbulásáért, a lányomért, unokám jobbulásáért, és szerencsésen odaérjenek, ahova kell a kislányt vinni, és szerencsésen hazaérjenek, és sikeres legyen az útjuk.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérek ki már azért, hogy anyukának ez a rosszul léte elmúljon, hogy tudjon pisélni, és az inger pedig elmúljon. Kérek imád az ő jobban létéért, fájdalmainak enyhüléséért, gyógyulásáért. Kérek imád lányomért, munkahelyéért, tanulmányaiért, hitéért, gyermekeim, házastársam hitéért, egészségéért. Kérek imád édesanyám nevében. Aki megköszönöm a kapott kegyelmeket, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem és a nászoram és valamennyi halottunk emlékére. Kérek imád gyermekem, unokáim és az ifjúság hitéért, egészségéért, tanulásáért és munkájáért. A káros szenvedélyektől mentse meg őket a Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett is tudjanak ápolni, a család, az ország, a világ békéért, a Mária Rádióért, dolgozóért, az úton lévőkért, a hontalanokért, és azokért, akikért nem imádkozik senki, mindannyiunkért, a keresztényekért, hazánkért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, hálát adok Isten irgalmas szeretetért, imád kérek Gabriella gyógyulásáért, műtétjének a sikeréért és az orvosáért, és minden betegért, minden beteg gyógyulásáért. Köszönöm.
4: Imádkozzunk Kummert Máriáért, akit éppen búcsúztatunk, kapja meg az Isten látás örömét. Nagyon nagy szeretettel hordozzuk továbbra is magunkban, és hálásak vagyunk mindannyian, akik ismerhettük. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Elhunyt nővéremért, elhunyt bátyámért, elhunyt édesanyámért szeretnék imád kérni, akik ebben a hónapban tartották születésnapjukat, azon kívül élő sógornőmért, akinek szombaton lesz a névnapja. Nagyon szépen köszönöm, imádkozom én is.
6: Imád szeretnék kérni a kedves testvérektől, nagyon idős Julianna testvérünkért, akinek összeroppant a gerince, elfertőződött a lába, hogy tudjanak és akarjanak rajta segíteni. Kérem szépen az imát és a Jóisten kegyelmét. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
7: Közös imád szeretnék kérni a halva fekvő Erzsébet lelki üdvéért, Ibolya életkörülményeinek jobbra fordulásáért és családjáért, Ilona betegségének türelemmel való viseléséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, a magyar kormányért és a világ békéért. Köszönöm szépen!
8: Béláért és családjáért kérnék szépen imád. Köszönöm!
9: Köszönetemet szeretném kifejezni mindazért, amit kaptam, és kérem a közös imát, hogy továbbra is legyen mellettem az Úr Jézus Krisztus. Köszönöm szépen.
10: Imádkérek szépen gyógyulásomért, valamint Mária, Zsuzsanna, Katalin és Ilona testvérünk gyógyulásáért. A lányomiknak gyermekáldásért, a fiamnak, hogy találja meg élete párját, a világ békéért és esőért. Nagyon szépen köszönöm.
11: Imád szeretnék kérni, amire gondolok. Nagyon szépen köszönöm.
12: Jó napot kívánok, Attila vagyok Szombathelyről. Szeretnék továbbra is ima szándékot kérni a Mária Rádió és a rádió dolgozóért. Kérem az ima szándékot Széles Gyuláért, Kovács Fluzsináért, Horváth Nelliért, és azok érekezthelyi Ranoldásról is diákányokért, akik szombatonként imádkoztak a Rózsafűzért délben délután. Helyik is kérem az uráldását, kérem az ima szándékot a háború megszűnéséért, a békéért, az egyetértésért, és még azon kívül az éhezőkért, a tisztító tűzben szemedő lelkekért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék.
13: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretnék imád kérni élő Mártáért, minél hamarabb felgyógyulásáért és lelkem nyugalmáért.
0: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Szent misét közvetítünk az alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnából. A szertartást gróf Eszterházi János boldog avatásáért mutatják be. A főcelebráns Vyacheslav Adam Lehovits lengyel tábori püspök,

0: ale przyczyni się do budowania cywilizacji miłości. Serca błogosławię kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup metropolita krakowski.
1: Excellencia, ja für diese Letter Milto Püspekur, ich den Solgajo Esterházy János tisztelő kedves hölgyeim és uraim. Testvérek, Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Ez legyen szellemi hódolatotok, ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondoskodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ezek a Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből való szavak váltak valóra Isten szolgája Esterházy János életében. Milyen nagy bátorságra volt szükség ahhoz, hogy szembe szálljon a második világháború idején általánossá vált gondolkodás móddal. A gonosz és a gyűlölet által uralt világban János mentette és támogatta a lengyel menekülteket, katonákat és civileket, a rászorulókat, valamint a veszélyben lévő családokat. Egyértelműen az igazság mellett foglalt állást, teljes elszigeteltségben kerülve, és védte a katonyi tragédia igazságát. Mentette az üldözött zsidókat, és amikor zsidó ellenes törvényeket próbáltak bevezetni, egyértelműen tanúbizonságot tett hitéről. Azért nem fogok a beterjesztett törvényjavaslat mellett szavazni, hanem ellene, mert magyarként, keresztényként és katolikusként ezt a törvényt istentelennek és embertelennek tartom. Isten szolgájának gondolkodás módja és cselekedetei az emberi bölcsesség helyett az isteni bölcsességen alapulva tanúskodnak az ő teljes szabadságáról, arról a szabadságról, amely csak Krisztus adhat az embernek. Ez a gondolkodásmód a Krisztussal való mélységes egyesülésből és a gondolkodásmód folyamatos megújulásából fakad. Olyan szabadság ez, amelyet még a börtön rácsai és legnehezebb megpróbáltatások sem tudtak elvenni tőle. Remélem, hogy az, amit Esterházy János élete példáján keresztülünk ránk hagyott, nem vészel, hanem hozzájárul a szeretet civilizációjának építéséhez. Szívből fakadó áldással Grzegorz Ryś, bíboros, krakói érsek, metropolita. Krisztusban, kedves testvérek, most a Szent Mise elején engedjétek meg, hogy a Nyitrai Egyház megye Püspök atya nevében is Esterházy János Zarándok Központ és vezetésének nevében köszöntselek mindnyájatokat ezen az ünnepi Szent Misén, amelyben Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért fogunk közösen imádkozni. Szeretném már všetkých vítám, milí veriaci, na tejto slávnostnej svätej omši, v ktorej sa spoločne budeme modliť za Božieho sluhu, za blahorečenie Božieho sluhu Jánoša Esterházyho. Különös nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük a mai Szentmise fő celebránsát. Srdečne vítam monsignora Vjeslava Adama Lechovica, księża biskupa ordynariusza Ujęskich Sił, Rzeczpospolitej Polskiej. Üdvözlőjük a Mária Rádió hallgatóit, Mária Rádiót, akinek köszönhetjük a mai ünnepi szentmisének is az élő közvetítését. Mai szentmisében kegyelettel emlékezünk Esterházy János édesanyjáról is, a halálának 70. évfordulója alkalmából, hiszen a Jóisten után legelsősorban neki köszönhetjük János fiát és az egész életművét. Most pedig a szentmisét folytatjuk a liturgia bűnbánati imájával. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Confiteor, gyónom a mindenható Istennek és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat végeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és választással. Én védkem, éljen meg védkem. Kérem azért a boldogságos, mindenkor szeglődelem Szentmáriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
2: Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducats nos ad vitam eternam. Amen.

0: Deus qui unigenitum tuum crucem subi revoluisti.
1: Ut könyörögjünk, Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örök.

Olvasmány a Számok könyvéből. Az Egyiptomból való kivonulás idején a választott nép elhagyta a Hórhegyét, és Edom földjét megkerülve a Vörös-tenger felé haladt. A nép azonban belefáradt a vándorlásba, és zúgolódni kezdett Isten és Mózes ellen. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Azért, hogy meghaljunk itt a pusztában? Nincsen kenyér, nincsen ivóvíz, és unjuk már e semmit érő manna étket is. Az Úr ekkor mérges kígyókat küldött a népre, s ezek megmarták őket, úgyhogy Izrael fiai közül sokan meghaltak. Erre Mózes elé járultak, és így kérlelték őt. Vétkeztünk, lázadoztunk Isten ellen, és te ellened. Imádkozzál, hogy a kígyókat vegye el tőlünk az Úr. Mózes tehát közben járt a népért, és az Úr így válaszolt. Csináltass egy rézkígyót, és tűz ki elül egy fára. Akit marás ért és rátekint, az életben marad. Csináltatott is Mózes egy rézkígyót, és kitűzte jelül egy fára. Akit megmartak a kígyók, de föltekintett a rézkígyóra, az életben maradt. Ez az Isten igéje.

0: Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
1: Szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből, testvéreim. Krisztus Jézus, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amelyhez feltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát és hasonló lett az emberekhez. Megalázta önmagát és engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, és mindennyel hirdesse az Atya Isten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz. Nincs jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincs rossz fa, amely jó gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a tövis bokorról fügét, sem a tüske bokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hiszen a szív bőségéből szól a száj. Miért mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem teszitek, amit mondok? Megmondom nektek, kihez hasonlít az, aki hozzám jön, hallgatja tanításomat és tettekre is váltja. Hasonlít ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott, és az alapot sziklára rakta. Jött az árvíz, rázódult a házra, de nem tudta azt összedönteni, mert jó alapra épült. Aki viszont hallgatja tanításomat, de tettekre nem váltja, hasonlít ahhoz az emberhez, aki házát alap nélkül építette a puszta földre. Amikor rázódult az árvíz, háza azonnal összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára.
1: Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: nie jest dobrym drzewem to, które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo. Nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny, nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta. Czemu to wzywacie mnie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słucha słów moich i wypełnia je. Podobny jest do człowieka, który buduje dom, wkopał się głęboko i fundament założył na skalę. Gdy przyszła powódź, potok wezbrany uderzył w ten dom, ale nie zdołał go naruszyć, ponieważ był dobrze zbudowany. Lecz ten, kto słucha, a nie wypełnia, podobny jest do człowieka, który zbudował dom na ziemi bez fundamentu. Gdy potok uderzył w niego, od razu runął, a upadek jego był wielki. Oto słowo Pańskie.
2: Drodzy bracia i siostry, bardzo serdecznie was witam, pozdrawiam i niezmiernie się cieszę, że mogę razem z wami się w tym szczególnym miejscu modlić.
3: Kedves testvérek, nagyon örülök, hogy itt lehetek veletek, és veletek együtt imádkozhatunk ezen a különleges helyszínen.
2: W sposób szczególny jestem wdzięczny Imre Molnarowi za to, że osobiście mnie zaprosił do tego, by przewodniczyć tej najświętszej ofierze za wstawiennictwem sługi Bożego Janosza Eszterházyego.
3: Különösen hálás vagyok Molnár Imrének, aki személyesen hívott meg arra, hogy itt ezt az áldozatot együtt mutassuk be Eszterházy János Isten szolgája érdekében.
2: To, że biskup Polowy Wojska Polskiego się modli, wydaje się być rzeczą zrozumiałą, bo po to jesteśmy wśród żołnierzy i na Słowacji, i na Węgrzech, i w Polsce, żeby nie zagrzewać żołnierzy do wojny, ale żeby stać na straży bezpieczeństwa i pokoju, a więc żeby również naśladować sługę Bożego Eszterházyego.
3: Az, hogy a tábori püspök imádkozik, az érthető, hiszen azért dolgozom, hogy a katonákat a békére, a biztonságra készítsen föl, és ezzel is követhessük Eszterházy János Isten szolgáját.
2: To tyle mojego wstępu, natomiast teraz przyjdzie czas na homilię. Pamiętam, jak kilka lat temu jeden z biskupów polskich w Budapeszcie przygotował sobie długą homilię, a Gábor ją tłumaczył i wszystko trwało 45 minut.
3: Ennyi bevezetőképpen, és most itt az idő a szentbeszédre. Pár évvel ezelőtt emlékszem egy püspöktársam budapesti szentbeszédére, ami 45 percig tartott, és Gábor, vagyis én fordítottam.
2: Żeby nie narażać was na utratę cierpliwości, postanowiłem, że tym razem nie będziemy tłumaczyć, tylko poproszę o przeczytanie w języku węgierskim tekstu homilii, który przygotowałem na dzisiejszą uroczystość.
3: Hogy a testvérek bizalmával ne éljek vissza, le van fordítva magyarra a szentbeszédem, aminek a felolvasása következik.
0: Imádság a nemzetek közötti békéért és kiengesztelésért. Amikor a Biblia lapjain fáról vagy gerendáról esik szó, ezt a képet gyakran Jézus keresztjéhez lehet kapcsolni. Az édenkert fája Krisztus győzelmét vetítette előre a sátán felett. Noé bárkája, amely megmentette az emberiséget az özönvíztől, a haláltól is bűntől, a Golgotán bekövetkezett szabadulást jelenítette meg előre. Hasonló elkép a mára keserű vizeibe vetett fa, amely egészséget hozott, vagy a részkígyó, amelyet egy póznára emeltek, hogy megmentést jelentsen mindenkinek, aki felnéz rá. Ma Jézus is egy jó gyümölcsöt termő fáról beszél nekünk. Arról, hogy gyümölcséről, azaz a cselekedeteiről lehet felismerni az embert. Ezeknek a szavaknak ez a legáltalánosabb jelentése. De ezeket a szavakat ahhoz a kereszthez is köthetjük, amelyen a világ üdvössége függött, ahogy a nagypénteki liturgiában énekeljük. Minden fa közül a Golgota fája, amelyen Isten fia meghalt, termette meg az ember által leginkább kívánt gyümölcsöt, az üdvösség gyümölcsét. E fa gyümölcseként békélhetett meg az ember Istennel, és az Istennel való barátság visszaszerzésében nyílt meg számára az örök élet kapuja. Így tehát egyetlen fa, még a legpompásabb és legfinomabb gyümölcsökkel rendelkező sem állja ki az összehasonlítást azzal a fával, amelyet a megbékélés keresztfájának nevezhetünk. A kereszt függőleges gerendája az Istennel való megbékélésnek, a vízszintes gerenda pedig a másik emberre való megbékelésnek a jele számukra. A Jézus keresztjéből áradó bölcsességet tökéletesen megértette Isten szolgája Eszterházy János. Nem véletlen, hogy a személyének és életének szentelt füzetnek ez a címe, a mi jelünk a kereszt. Ő ezt nem csak vallotta, hanem tetteivel is alátámasztotta szavait. Sikerült beteljesítenie azt, amit a nővérének írt. A háború vége felé, körülbelül amikor a budapesti ostrom kezdődött, akkor kezdtem imádkozni azért, hogy a jó Isten engedje meg, hogy szenvedések és nélkülözések árán méltóvá váljak arra, hogy őt megtisztulva kövessem. És mivel ezt kértem, ezért imádkoztam, mikor az oroszok elszállítottak, és aztán később is teljesen nyugodt voltam, egyszerűen azt mondtam magamnak, hogy nem szabad kétségbe esni, hanem örülni kell, mert az Úr Jézus meghallgatta
4: kérésemet. Mivel ő Jézus hű követője volt, élete olyan, mint egy tükör, amelyben visszatükröződik a ma felolvasott evangélium fénye. Élete ahhoz a jó fához hasonlítható, amely jó gyümölcsöt terem. Jelenlétünk itt ezen a helyen, összekötve a rá való emlékezéssel, és az ő közbenjárásán keresztül Istenhez intézett a megbékélését szóló imádságunkkal együtt szintén azt igazolja, hogy mindez itt Eszterházy János életének egyik gyönyörű gyümölcse. Az Úr Jézus meghallgatta az ő kéréseit, és reméljük, hogy meghallgatja a mi imáinkat is, melyeket Isten szolgájának közbeni járására intézünk az Istenhez. Mi is ez az ima? Ez természetesen a mi könyörgésünk, amely az Európa e térségében élő nemzetek közötti megbékéléséért folyik ezen a helyen. De emlékezve arra, hogy úgy kell hinnünk, mintha minden Istenen múlna, ugyanakkor úgy is kell dolgoznunk, mintha minden rajtunk múlna, tevékenységünkben. Nem korlátozódhatunk csupán az imádkozásra. Mi kell hát még ahhoz, hogy mind a személyes kapcsolatok, mind a nemzetek közötti viszonyok terén megvalósulhasson a megbékélés? A megbékélés két pillérén nyugszik. Az igazságon és a megbocsátáson. Az első feltétel az igazság megismerése, amely tényeken alapszik, nem pedig félrevezető információkon, manipuláción, előítéleteken, vagy olyan közhelyeken, amelyeket a saját önző érdekek elérése érdekében használnak fel. A második feltétel a megbocsátás, vagyis a bosszú vágy és a torz értelemben vett igazságosságtól való megszabadulás, a torz értelemben vett kifejezés a szeretet nélküliséget jelenti. Visszatérve a keresztfa képéhez, azt mondhatjuk, hogy az igazság és a megbocsátás olyanok, mint a keresztet alkotó két gerenda, amelyek együtt vezetnek el a megbékéléshez. Az így értelmezett megbékélés olyan művészet, amelyet megtanulhatunk és meg is kell tanulnunk. Valahányszor Jézus keresztje elé állunk, és ez többek között az Eucharisztia, azaz Jézus vérontás nélküli áldozat során is megtörténik. Ezt az igazságot értette meg jól Eszterházy János is, aki nagy jelentőséget tulajdonított az Istennel az oltári szentségben való egyesülésnek. Meghatottan mesélte el, hogy néhány évnyi rabság után hogyan volt alkalma újra szent áldozáshoz járulni. Kapkodva írok, mert túl nagy a boldogságom, mert tegnap gyónást végeztem és megáldoztam. Több mint 4 év után először és ma reggel szent misén voltam, és ugyancsak szent áldozáshoz járultam. Az egész 4 láger év alatt egyszer sem sírtam, de amikor feloldozott a pap, no is, még mikor magamhoz vettem Jézus Urunk legszentségesebb testét, hát bizony sűrűn hullottak könnyeim. És nem tudom, hol kezdjem a hálaadó imákat és az újabb könyörgéseket, annyi kegyelem és oly végtelen írgalom, amiben a Jóisten részesített igazán valószínűtlen. Igyekezzünk hát példaképünk is pátronusunk példáját követni, és építsük ki mi is szoros kapcsolatot Jézussal, aki arra törekszik, hogy megbékítsen bennünket Istennel és ember társainkkal. Jézus ezért hirdeti nekünk az igazságot is, arra buzdít minket, hogy mi is az igazságban éljünk, hiszen ő maga az igazság. Ezért ad nekünk bűnbocsánatot, és tesz képessé minket is megbocsátásra. Mindent megtesz azért, hogy életünk egyre inkább olyan legyen, mint egy jó gyümölcsöt termőfa, amely földi és örök javunkat szolgálja. 14. Leó pápa is arra buzdít minket, hogy törekedjünk a megbékélésre. Az emberiségről szóló enciklikájában olyan szavakat fogalmaz meg, amelyek nagyon sokat mondóak a mai geopolitikai helyzet összefüggésében, de egyúttal az Isten szolgája, Eszterházi János mai emléknapja, valamint a megbékélésért és a békért szóló imádságunk szempontjából is. Még a legsötétebb éjszakákon is felébreszt az Úr olyan férfiakat is, nőket, akik képesek arra, hogy ne adják át magukat a kétségbeesésnek, hanem kitartóan ragaszkodjanak a jóhoz. Ők azok az emberek, akik megvédik a gyengéket, és megnyitják a kiengesztelődés kapuit. A szent és igaz emberekre, a gyakran elfeledett béketeremtőkre való megemlékezés rávilágít arra, hogy a kegyelem nem egy varázslatos mozdulattal szünteti meg a konfliktust, hanem aktív ellenállás szül, a gonosz ellen is meglepő képességeket ad a jó téteményre. A keresztények érzékelik a sötétséget, és nevén nevezik azt, de nem állnak meg annak szemlélésénél. Ismerik a világosságot, és tudják, hogy a sötétség nem győz le, és nem is tudja legyőzni azt. Ezért a jót szolgálják ott is, ahol úgy tűnik, a szenvedésé az utolsó szó. Teszik ezt a teológiai remény támaszával, amely a valóság számára a határt és iránt jelölt ki. Ezen a ponton azonban egy finom kísértés jelenik meg. Amikor azt gondoljuk, hogy a problémák túl nagyok, mi pedig túl kicsik vagyunk, és ezért a döntéseinkkel semmit sem tudunk megváltoztatni, ez a megadás elegáns formája, amely gyakran a realitás álcája mögé rejtőzik. Természetesen nem mindenkinek van egyforma lehetősége a valóság befolyásolására. Egyesek hatalmat gyakorolnak, mások befektetésekről döntenek, intézményeket irányítanak, kutatásokat folytatnak, oktatnak, tájékoztatnak és termelnek, és vannak olyanok is, akik látszólag kizárólag a saját mindennapi életük a legfontosabb. És mégis senki sem nem mentesülhet a felelősséggel alól. Mindenkinek megvan a maga cselekvési tere, és éppen ott, és sehol máshol kell eldöntenie, hogy a hatalom logikáját táplálja például a közöny, cinizmus, hazugság vagy gyűlölet réven, vagy a béke logikáját őrzi-e az igazság, a mértékletesség, a közelség és a törődés révén. Éljük át a mai imádságos találkozásunkat azzal a reménnyel, hogy mind személyes életünkben, mint nemzeteink életében a béke logikája győzedelmeskedik a háború logikája felett. És ne engedjünk a realitás álcája mögött rejtőző önfeladás csábításának. Amen.

0: Istenünk, mennyei jó atyánk, legyen áldott a te neved mindenkor. Köszönjük a tőled kapott életet, s azt a küldetést, amit nekünk szántál. Közép-európai szent és boldog honfitársaink példájára és közbenjárására kérünk, tartsd meg az egyházunk közösségét a hozzád való hűségben, hogy mindvégig álhatatosan őrizze két legnagyobb kincsét, a hitet és a szeretetet. Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Az életüket neked odaszentelő, mártír és vértanú testvéreink közbenjárására kérünk. Áld meg nemzeteinket és családjainkat, hogy vállalják a családi élet és a gyermekáldás tőled kapott szent ajándékát. Orvosold a széthullott családok sebeit, és segíts meg a szülőket, hogy gyermekeik hitben való nevelésével szolgálják népeink megmaradását és a boldog jövőt. Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Urunk Jézus, hálás szívvel emlékezünk a te szolgád Eszterházy János édesanyjára, a 70 évvel ezelőtt elhunyt Tarnowska Alfvétára és leányára, a tavaly elhunyt Eszterházy Malfatti Alizra, illetve minden családtagjára. Az e földön átélt szenvedéseik érdeméül fogad be őket országodba, és add meg számukra az örökélet jutalmát, János testvérünknek pedig a mielőbbi boldoggá avatás kegyelmét.
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Za przykładem i wstawiennictwem Twoich świętych i błogosławionych, którzy głosili prawdę o Ewangelii. Prosimy, daj naszym społecznym i politycznym przywódcom mądrość i pokorę, abyśmy wszyscy byli wolni od wrogości, nienawiści i podziałów. Daj nam w Tobie odnaleźć prawdziwą zgodę i jedność. Ciebie prosimy.
5: Wysłuchaj nas, Panie.
6: Panie, przez stawiennictwo naszych świętych i błogosławionych, którzy samych siebie składali w ofierze, prosimy Cię o naszych braci i siostry prześladowanych za wierność prawdzie i o uzdrowienie chorych. Daj cierpiącym na ciele lub duszy wiarę, dziecięcą ufność, aby doświadczyli zwycięstwa miłości ukrzyżowanego Jezusa. Ciebie prosimy.
7: Pożegnaj papieża a pastiera u naszej cyrkwi mądrością swojego Ducha Świętego, k zasłuchom naszych trpiących, ale wyciaznych mučeników, między nimi aj błogosławionego biskupa Vasila Hopka. Prosimy Cię, daj nam pastierów plnych milostrudenstwa a wierności, aby viedli naše národy k Tebe ako hlásatelia Tvojej plnej pravdy a sprostredkovatelia Tvojich milostí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Na príhovor našich svätých a požehnaných bratov a sestier ťa prosíme, aby si oslobodil naše národy z otroctva, mamonu a všetkých ostatných závislostí. Prebuď v nás ducha solidarity a hlbokého súcitu s chudobnými a bezbrannými ľuďmi a obdaruj nás vzájomným zmierením. Prosíme ťa, istýš.

0: Panie Boże nasz, wysłuchaj pokornych próśb zgromadzonego tu wiernego ludu.
1: Kérünk, Urunk, tekints családodra, amelyért a te szent fiad Jézus Krisztus vonakodás nélkül a gonoszok kezére adta magát, és vállalta a kereszthalál gyötrelmét, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen.

0: Frate, frate, Dumnezeu, agresztus,
1: imád kozadok testvérem, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
0: Agvestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem.
2: Fogadjál az Úr kezedbe az áldozatot, nevének kísérletére, dicsőségére,
0: mindannyiunk és az egész Szent Egyházának. Ego blatio Domine quesumus, ab omnibus nos purgo.
1: Kérünk, Urunk Istenünk, tisztítson meg minket minden bűnünktől ez az áldozat, amely a kereszt oltárán az egész világ vétkét eltörölte, Krisztus, ami Urunk által.
0: Dominus vobiscum.
1: Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket.
0: Gratias agamus.
1: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
0: Veredignum et justum est, equum et salutare nostibi semper ubique gratias agere.
1: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Te úgy akartad, hogy az emberi nem üdvösségét a keresztfa hozza meg, hogy ahonnan a halál származott, onnan támadjon az élet. A bűn fáján Krisztus győztes sátánt, a kereszt fáján győzze le Urunk Jézus Krisztus. A te fölségedet általa dicsérik az angyalok, és imádják az uralkodó szellemek. Az égi hatalmak rettegik, a mennyei seregek, az ég erői, s a boldog szeráf kórusok újjongva együtt tisztelik. Add kérünk, hogy az ő szavukhoz társuljon szózatunk, és alázatos megvallással zengjük.

0: Vere sanctus est Domine, et merito te laudat omnis a te condita creatura, quia per filium tuum Dominum nostrum Jesum Christum.
1: Valóban, szent vagy Istenünk, és méltán dicsőj téged alkotásra az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népegyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük.
0: Ipse enyim in qua nocte tradebatur.
1: Ő ugyanis azon az éjszakán, amen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek is, egyetek,

0: Memores igitur Domine, eius dem filitui sanctificare.
1: Annak emlékét ünnepeljük tehát Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és másik eljövetelét várva hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve e test és e lélek legyünk Krisztusban.
2: Niech on nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie.
1: Ő tegyen minket, neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal. Elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, Szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal és minden szenttel együtt. Az ő közben járásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy enkeresztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat, Leó pápánkat és Vilmos püspökünket, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet.
3: Teljesítsd kegyesen házadnépe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, mondd magad az irgalmasan, a világon szétszorulott valamennyi gyermekedet.
4: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus, ami Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.
0: Per Christum et cum ipsa et in ipsa.
1: Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten, a Szentlélekkel egységben minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké.

0: Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis.
1: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttét.
0: Mert
1: tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Domine Jézus Christe, qui dixisti apostolis tuis pacem relinquo vobis.
1: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.
1: Az Úr béke legyen veletek mindenkor.
0: Offerte vobis pacem.
2: Engesztelődjük.
0: Pastekos.
2: Et cum spiro.
0: Pastekos.

0: Ex Agnus Dei, ex equitolit peccata mundi.
1: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldog, akik meghívást kaptak a bárán lakomájára.

Isten szolgája Eszterházy János a felvidéki magyarság egyik legnagyobb 20. századi példaképe. Olyan ember volt, aki a történelem legsötétebb éveiben is hű maradt hitéhez, nemzetéhez és lelkismeretéhez. 1901-ben született Nyitraújlakon, mélyen vallásos katolikus családban. Trianon után a csehszlováki magyarság szolgálatát választotta. Közéleti személyként következetesen kiállt a felvidéki magyarok jogaiért, anyanyelvéért és megmaradásáért. Ugyanakkor más nemzetek méltóságát és jogait is tiszteletben tartotta. Ezért tisztelik őt ma is különösen a felvidéki magyarok. Nem hagyta el közösségét akkor sem, amikor ezért személyes áldozatot kellett vállalnia. Keresztény hitének egyik legnagyobb tanúságtétele 1942-ben történt, amikor a szlovák parlamentben nem támogatta a zsidók deportálását lehetővé tévő törvényt. Döntését keresztény lelkiismeretével indokolta. Nem csak szóval állt ki az üldözöttek mellett, hanem zsidókon, lengyeleken és más rászorulókon is segített. A háború után letartóztatták, a Szovjetunióba hurcolták, majd Csehszlovákiában halálra ítélték. Büntetését később életfogytiglanra változtatták. Hosszú éveket töltött súlyos betegen börtönben, és 1957-ben a Mirovi börtönben halt meg. Életének utolsó évei különösen megmutatták keresztény erényeit. A szenvedések között is megőrizte hitét, imádkozott, bátorított rabtársait, és nem engedte, hogy a gyűlölet vagy a bosszú határozza meg lelkét. Hűség, bátorság, felebaráti szeretet, megbocsátás és a szenvedés keresztény elfogadása jellemezte. Ezért imádkoznak sokan boldoggá avatásáért. A boldoggá avatási eljárás megindult, és az egyház Isten szolgájaként tekint rá. Aki boldoggá avatásáért imádkoznak, hisznek abban, hogy élete egyszer hivatalosan is példaként állhat a hívek előtt. Eszterházy János öröksége ma is időszerű. Arra tanít, hogy lehetünk egyszerre hűségesek hitünkhöz és nemzetünkhöz, miközben tiszteljük mások méltóságát. Arra tanít, hogy az igazság mellett akkor is ki kell állni, amikor annak ára van. És arra is, hogy a legsúlyosabb szenvedésben is megőrizhető a hit, a szeretet és az emberi méltóság. Ezért emlékezünk rá tisztelettel, és ezért kérjük imáinkban, ha Isten akarata is ez, részesüljön Isten szolgája, Eszterházy János a boldogok tiszteletében.

0: Oremus. Refectione tua sancta enturiti.
1: Könyörögjünk, szent asztalodról tápláltál minket, Urunk Jézus Krisztus. Kérve kérünk, hogy akiket életadó kereszted által megváltottál, vezesd el azokat a feltámadás dicsőségére, aki jössz és uralkodol mindörökkön, örökké.

0: Pouca luz.
1: Stěž Bože, dicsérte a Jézus Krisztus. Főtisztelendő püspök úr, ze srdca vítám i děkujem jeho excelencii. Engedje meg, hogy az Eszterházi János Zarándok Központ és minden itt lévő zarándok nevében őszinte köszönetemet fejezzem ki, hogy elfogadva meghívásunkat bemutatta a mai ünnepi szentmisét. Kedves püspök atya, ön Jézus a jó pásztor hűséges követője, aki Istentől kapta a tanítás, a megszentelés és a kormányzás hatalmát. Köszönjük, hogy az evangéliumi igazság által hirdett Isten igéjét tanításával erősítette az itt összegyűlő közösség hitét. Hálásak vagyunk, hogy az ön jelenlétében együtt imádkozhattunk Isten szolgája Eszterházi János mielőbbi boldogabb avatásáért és a békéért. Az Úr áldjon önnek további jó egészséget, testi és lelki erőt, az Isten országának elővetelét szolgáló főpásztori hivatásában. Köszönjük az asszisztenciát és az itt jelenlévő lelki atyák szolgálatát és további papi életükre Isten szolgálja Eszterházi János közbenjárásával szívből kérjük a Jóisten áldását. Köszönetet mondok mindenkinek, aki bármilyen formában közbejárult, hogy ez a szép ünnepnap itt ma megvalósulhasson. Hálás köszönöm minden zarándok és hívő testvérnek, hogy együtt imádkozhatunk és ünnepelhetünk ezen a szép napon. Külön köszönetet kell mondanom a kedves anyaországi, lengyel, szlovák és cseh testvéreinknek, hogy ez évben is elzarándokoltak ide hozzánk Alsóbodokra. A jövő évben, 2027-ben lesz Isten szolgálja Eszterházi temetésének és egyben a zarándok központunk felszentelésének 10. évfordulója. Ebből az alkalomból szeretnék hálát adni az elmúlt időszakban itt kapott kegyelemekért, és méltókép megünnepelni fennállásának kerek évfordulóját. Ez alkalommal több meglepetésünk van az önök számára, ezért ne felejtsék, 2027. szeptember 4-én fogjuk megtartani a kerek évforduló ünnepünket, zarándok napunkat Eszterházi János tiszteletére. Már most szeretnék mindenki szívesen meghívni erre a napra, mivel nem minden napi, amit itt az ember átélhet. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sézse Bozsé! Tisztelt püspök úr! Tiszteletünk és köszönetünk jeléül kérem, engedje meg, hogy átadjuk önnek Eszterházi János emlékérmét.

0: Köszönjük szépen Paulis Marián polgármester úrnak, és engedjék meg, hogy átadjam a szót dr. Csámpai Ottónak, a Zarándok Központ igazgatójának.
1: Tisztelt püspök úr, tisztelt lelkiatyák, kedves zarándokok, most a szentmise végén engedjék meg, hogy kifejezzük köszönetét annak az embernek, aki egész életén át kutatott, tanított és harcolt Eszterházy Jánosért. Bár nem szokás előre gratulálni, de mikor és hol, ha nem itt, a Zarándok napon, a Zarándok központban, itt az Eszterházy János tisztelők előtt. Tisztelt zarándokok! Eszterházy János Zarándok Központ elismerést adományoz dr. Molnár Imre részére. Hetvenedik születésnapja alkalmából Isten éltesse sokáig kegyelmeivel, áldásával.

A Mária Rádió mobil stúdiója alsó Bodokra költözött, ahol szentmisét közvetítettünk. Isten szolgája Eszterházy János elhunytának 69. és végső nyugalomra helyezésének 9. évfordulója alkalmából szervezett zarándoknapon. Az ünnepi szentmisét Monsignor Vieslav Adam Lechovics lengyel tábori püspök mutatta be oltártestvéreivel együtt. A helyszínről Tóth Szilveszter és Berta Péter közvetített, a stúdióból pedig Lépes Lóránt atya tolmácsolta a szentmise idegen.

Szentmisét közvetítettünk az Alsóbodoki Szent Kereszt felmagasztalása kápolnából. A szertartást gróf Eszterházi János boldogávatásáért mutatták be. A misét a főcelebráns Vjeszlev Ádám Lehovics lengyel tábori püspök és a fővédnök Durcó Zoltán a Nyitrai Egyházmegye püspöki helynöke mutatták be.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Hírpercek.
2: Humanitárius segéd és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullamkárosultjainak. Közel 1000 cserkész táborozott együtt a Dél-Zselicben tartott kerületi nagytáborban. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepal több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuwakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. Dél-Dunántúli Cserkészkerületek és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség első európai kerületének közös táborozását Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagymáté vadászház körüli erdőségekben. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna és Veszprém megyékből, továbbá Európa meg annyi országából érkeztek, tájékoztatott az eseményről a Magyar Kurír. A kerületi nagytábor csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor kiemelt célja volt a magyarság tudat erősítése, közös keresztény magyar hagyományaink megélése és ápolása a cserkészet keretei között. A tábor teljes szervezését a 20-25 éves korosztályhoz tartozó cserkészek végezték, önkéntes alapon, hogy a táborban minden biztonságosan zajlódjon. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Körkép című műsorát hallják Nyugat-Szlovákiából. A heti felvidéki híreink a következőek. Gyűjtés indul a gömöri református templomok megsegítésére. A Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség 27. országos métabajnoksága Kürtön. Megújult Kicsin temploma. Helytörténeti előadás Léván. Megújult a Kerenyei templom. Megtisztították Andrássy Franciska rozsnyói emlékművét. Magyarországi szlovákok zarándoklata. A közelmúltban több gömöri református templom is jelentős viharkárokat szenvedett. A helyreállításukra gyűjtést hirdetnek. Az eddigi információk szerint főként Nemesradnót, Simonyi, Darnya, Runya, Szilice, valamint Cakó és Iványi református közösségének templomait érintette a vihar. A károk mértéke településenként eltérő, de több helyen a templomok tetőszerkezete, esőcsatornája, illetve a cserepezése is megrongálódott. Az érintett templomok között több jelentős műemléki és építészeti értéket képviselő épület található. A legsúlyosabb károk Nemesradnóton keletkeztek, ahol a templom toronysisakjának helyreállítási költsége önmagában várhatóan eléri a 100 000 eurót. Nemesradnóton a református templom toronysisakját faszerkezetével, toronygombokkal és a kakassal együtt letépte a szél. Simonyiban a vihar a templom bádogzatát rongálta meg jelentősen, Szilicén pedig a templom tető egy része, köztük a kakas és annak környéke is károsodott. Runyán az esőcsatorna sérült meg, és több cserép is leesett. A viharkárok ügye a Szlovákiai Református Keresztény Egyház vezetése és a zsinata elé került. Már a vihart követő napon megtörtént az egyeztetés az egyházi vezetéssel, a zsinati tanács pedig megtárgyalta a kialakult helyzetet. Ennek eredményeként a Szlovákiai Református Keresztény Egyház közegyházi gyűjtést indít az érintett gömöri református templomok megsegítésére. Szeptember 4-e és 6-a között rendezte meg Kürtön a 27. országos métabajnokságát a Szlovákiai Magyar Cserkész Szövetség. A rendezvény szervezői feladatait a helyi 22. számú Majer István cserkész csapat látta el. A bajnokságon 435 cserkész és közel 150 látogató vett részt. A rendezvény péntek este ünnepélyes megnyitóval és zászlófelvonással kezdődött. A mérkőzésekre szombaton került sor. A verseny idén is két, kölök és suhanc kategóriában zajlott. A kölök kategóriában 16, a suhanc kategóriában 9 versenycsapat mérte össze az erejét. Elsőként a csoportkörök, majd az elődöntő meccsek következtek. Kölök kategóriában az ipolysági cserkészeknek sikerült győzedelmeskedniük. A helyi cserkészek sem szomorkodhattak, a suhanc kategória győztese Kürt versenycsapata lett. A szombati nap ünnepélyes díjkiosztóval, oklevelek és vándorkupa átadásával, valamint meglepetés tűzjátékkal zárult. A mérkőzések mellett színes esti kísérőprogramokkal készültek a szervezők a bajnokság ideje alatt. Idén pályázati források segítségével megújult a Garamenti 377 lakosú kicsint római katolikus temploma. Az ünnepi Szent Misén Monsignor William Judák nyitrai megyés püspök, Monsignor Gyúcsó Zoltán püspöki helynök, Hubka József helyi plébános és a Párkány esperesi körzet papjai működtek közre. A Szent Mise főként magyar, részben szlovák és latin nyelven zajlott. William Judák megyés püspök homíliában elismeréssel szólt a helyi egyházközösség, különösen pedig a polgármester munkájáról, aki a hagyományokat őriző mindent megtett az ősi templom fenntartásáért, majd áldást adott a felújított templomra és a hívekre. A Szent Mise után körmenettel vonultak az egyházfők és a hívek a főút mellett álló, közelmúltban szintén a község által felújított Nepomuki Szent János szoborhoz, amelyet szintén megáldott a püspök atya. A szobor a falu régi lakosainak jóvoltából épült. Léva városa idén ünnepli első írásos említésének 870. évfordulóját. A lévai Revicki Társulás hertőtöneti szakosztályai szívügyének tekinti az évfordulót, ezért szeptember 8-án előadás sorozatának 138. előadásán elmentette fel a város gazdag történetét. Az eseményt Müller Péter, a helytörténeti szakosztály vezetője nyitotta meg. Sok szeretettel és kitüntető tisztelettel köszöntötte a délután előadóját, Novák Mezőlaki Margarétát, nem csak mint elismert régésztörténészt, hanem mint a szakosztály társalapítóját. Az előadó gazdag vetített képanyagával és élvezetes előadásmódjával kötötte le a szép számban megjelent közönség érdeklődését, és korszakról korszakra mutatta be Léva városának történetét. Az előadó behatóan foglalkozott a középkori Lévával, a magyar királytól neki adományozott vásárrendezési, vámszedési, sőt ezüstpénzverési jogokkal is. Ezt követően az előadó részletesen tárgyalta a lévai várat birtokló családok történetét. Az előadást követően A jelenlévők között kötetlen, jó hangulatú társalgás alakult ki a régi léváról. Közösségi összefogás eredményeként újult meg belülről a Kelenyei Mindenszentek temploma. A szinte teljes egészében megújult templomot augusztus utolsó vasárnapján szentelték újra. A szakrális épület külső homlokzatát az elmúlt években újították fel. A felújítás ötletét felkarolta a Kelenyei Önkormányzat, valamint a hitközség is. A hathatós összefogás eredményeként idén tavasszal kezdték el a felújítási munkálatokat. A jelentős munkálatokat a hívek, a Kelenyeiről elszármazottak és az önkormányzat anyagi támogatásával valósították meg. Első körben a padlózatot és a szentély talapzatát újították fel. Leszették a templom falán végigfutó lambériát. Lecserélték továbbá az elöregedő fűtőrendszert, felújították a villanyvezetékeket, és klímaberendezést szereltek fel. Lecserélték a világítótesteket, valamint a belső falakat is átfestették. Az épület a belső felújítás mellett új oltárral is gazdagodott. A felújítás idén májusban kezdődött el, és augusztus utolsó napjában fejeződött be. A templom újra szentelésére augusztus utolsó vasárnapján került sor. Parák József, püspöki helynök, paptestvéreivel közösen celebrálta az ünnepi szentmisét. Befejeződött Andrássy Franciska rozsnyói emlékművének szakértői tisztítása, amit Martin Kukura restaurátor és csapata végzett. A szakemberek első körben az emlékműről letört eredeti kődarabokat rögzítették, elsősorban a szobor felső részén. Ezt követően különböző tisztítási módszereket próbáltak ki, majd vegyi tisztítópasztával és finom kefékkel végezték el a teljes felület megtisztítását. A munkát forró, nagynyomású gőzzel egészítették ki. Az emlékmű Rozsnyó főterének egyik legjellegzetesebb látványossága, az elmúlt több mint 30 évben azonban az időjárás jelentősen kikezdte. A fehér márvány finom porózus, ezért könnyen magába szívja a port és a kormot, miközben a fagy, a nedvesség és a csapadék is folyamatosan károsítja. A szakemberek szerint ezért a teljes emlékmű komplex restaurálásra szorul. A város hosszú távú célja az emlékmű teljes helyreállítása. Augusztus 18-a és 20-a között a magyarországi szlovákok mintegy 30 fős csoportja indult zarándokútra. A magyar országos szlovák önkormányzat szervezésében megvalósult zarándoklat vezérfonalát a hit, a remény és a szeretet adta, összekapcsolódva az ősöktől örökölt hit és kultúra megőrzésével. A zarándokok Budapestről és magyarországi szlovák nemzetiségi falvakból érkeztek. Isaszeg, Nógrádsáp és Rákoskeresztúr mellett az elszármazottak révén Domoszló, Kistarcsa, Püspökhatvan és Sári is képviseltette magát. Az út során középkori templomokat is felkerestek, ilyen a Nógrádsápi és a Szászdi templom, amelyeknek gazdag történelmi múltja, különleges freskói legjobban felkeltették a csoport érdeklődését. A zarándoklat egyik kiemelkedő állomása a felvidéki Bacsa-Szent Antal kegyhelye volt. Itt magyar nyelvű szentmisén vettek részt a zarándokok. Mária völgyben, a gótikus eredetű késő barokk stílusban áttepített kert templomban szlovák szentmisén vettek részt a zarándokok. Kedves hallgatóink, ezek voltak mai felvidéki híreink. Búcsúzok Önöktől a műsor szerkesztője és felolvasója Berta Péter. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Körkép. Regionális hitéleti kitekintő.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 17 óra. Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
2: Bálint Orsolya vagyok, Gödöllőn élek, zenetanár vagyok, és a Péceli Idősek Otthonában dolgozom. 5 gyermekem van, 4 már felnőtt, 1-et még nevelek. A gyermekkorom az nagyon szépen telt, annak ellenére, hogy a szüleim 1 éves voltam, amikor sajnos elváltak. Utána édesanyám egyedül nevelt engem, de hitben nőhettem fel, ő tanított az első imádságokra, illetve a háttércsalád, a nagy család, az nagyon sokat jelentett az életemben. Nagymamámék háza Zalaegerszegen, ahol az unokatestvérekkel sokszor együtt voltunk, és együtt játszottunk, együtt mentünk a szentmisékre nagymamáékkal. Olyan emlékeim bukkannak föl ebből a korból, hogy úgy sötétedik, szép alkonyat van, későn gyújtanak csak villanyt, mert hát nyilván spórolnak, és én egyedül a zongora alatt egy kis kuckót építek, ahol a babáimmal foglalatoskodom, és úgy csendben rendezgetem a babákat, és a háttérben, a félhomályban pedig a nagymamám és a nővére mondják a rózsafüzért. Akkor nagyon pici lehettem, tehát nem tudtam igazából, hogy mit mondanak. Nagymama persze később megtanította, ő tanította meg nekem ezt az imádságot, de ez a kezdeti benyomás, hogy valami nagyon békés, nagyon a helyén van, hogy nagyon nagy biztonság, ez fontos emlék a kora gyermekkoromból. Budapesten éltünk, már kis kamasz voltam, olyan 11-12 éves, amikor egy osztálytársnőm elhívott egy kis bibliakörbe. Az ő lakásukon tartották ezt a bibliakört, akkor még ugye nem nagyon voltak ilyen bibliakörök, mert hát ez 1979-80-ban lehetett, amikor még ugye azért ezeket ellenőrizték, és tulajdonképpen nem szabadott ilyesmit tartani. De az ő közösségükből egy fiatal családanya vállalkozott erre, kiskamasz gyerekeket maga köré gyűjtött, és hetente találkoztunk így lakáson, mindig játszottunk is, illetve kaptunk feladatlapokat, ahol ilyen bibliai témájú dolgokról lehetett tanulni, kitölteni játékos formában. Nagyon-nagyon szerettem

ez óriási élmény volt. Ott valamit úgy megsejtettem a szív imádságából, szóval azok az ismétlődő, csöndes énekek, Rozsé testvérnek a hangja, hangszíne, hogy az olyan mélyről fakadt, amit ő mondott. Annyira szív embere beszélt ott, imádkozott ott velünk, úgyhogy onnantól kezdve valami nagyon nagy vágyakozást töltött be, amit úgy tudnék legjobban megfogalmazni, hogy Uram, taníts engem imádkozni, de hogy ne csak rólad tanuljak most már a Bibliáról vagy Szentírásról, hanem tényleg veled lehessek kapcsolatban. Hogy mutasd meg magadat nekem. Így telt a nyaram Zalaegerszegen, a családi házban, az idős nagymamámmal, nővérével, és ezen a nyáron már szerveztek Tezébe buszjáratot, tehát be lehetett fizetni, és akkor én följutottam erre, bejutottam, úgyhogy a legelső busszal, amit Tezébe indítottak Magyarországról, én már ott voltam, és ez hihetetlen nagy élmény volt, ez a tezéi hét, tulajdonképpen egy hetet tudtam ott lenni. Utána ősszel pedig becsöppentem egy ifjúsági hittancsoportba. Futó Karcsi bácsi a Tömő utcába volt akkor plébános, és hát sok fiatal, meg hát mindenki járt hozzá, fiatalok, idősek, mély szegénységben élők, de egyetemi professzorok is, tehát egy hihetetlen ember volt ő. Mondhatni, hogy ez egy ilyen igazi lelki-szellemi műhely volt. A hit fényében akkor úgy mindenről beszélgettünk, szóval ami minket érintett fiatalokat, azt ott megvitattuk, megforgattuk, és hát mindent valahogy Isten jelenlétében. Ezen kívül pedig két hetente mehettünk hozzá ilyen személyes lelki beszélgetésekre. Ez óriási lehetőség és öröm volt nekünk, hogy bármi történt, öröm, bánat, nehézségek, vagy valami elbizonytalanodás, akkor mindig tudtam azt, hogy Karcsi bácsi mellettem áll, neki elmondhatom, ő imádkozik értem, hordoz engem. Azt hiszem egyébként, hogy ezek nagyon fontos tapasztalatok Isten hűségéről, meg szeretetéről, hogy ezek az emberi támaszok bizonyos életkorban különösen kellenek. Nyilván egész életünk során szükség van rájuk, csak valahogy később már talán más formában. A felnőttség a hitben számomra azt jelenti, hogy egyre inkább átkapaszkodom Jézushoz. Hogy így szép lassan, észrevétlenül, egészen természetes módon én is támasszá tudok válni. De ehhez az kell, hogy hiteles támaszai legyenek az embernek ifjúságában. 22 éves voltam, amikor férjhez mentem, Karcsi bácsi adott össze minket, a gyermekeinket is ő keresztelte. Férjemmel mindketten zenészek vagyunk, férjem hegedűművész, én csellista vagyok. 6 év alatt 4 gyermekünk született, és itt is egy fontos állomás van az életemben, ami a hitemet érinti. A legkisebb lányunk születése az nem volt egyszerű, mert már a terhesség elején olyan erős vérzések léptek fel, hogy az orvos azt ajánlotta, hogy vetessük el ezt a gyermeket, mert ez a terhesség, ez veszélyes lesz rám nézve. De hát ugye mi úgy voltunk vele, hogy soha nem tudnánk ilyet tenni, hát hogy néznék a másik 3 gyermekemre, mindig ő jutna eszembe, aki nem kapott esélyt. És hát úgy éreztem, hogy Isten akarta, hogy ő legyen. A diagnózis az elölfekvő mélepény volt. A szigorú fekvés ellenére a 24. héten olyan erős vérzés lépett fel, hogy rohammentővel és infúzióval a karomba vittek kórházba. És ez egy nagyon fontos élmény volt, ima élmény számomra, mert ahogy a szirénázó mentőautó száguldott velem, valahogy úgy önkéntelenül elindult bennem a rózsafüzér imádság. Évekig, gyermekkorom óta nem imádkoztam, legalább 10-15 évig nem imádkoztam a rózsafüzért, valahogy úgy kimaradt, már volt helyette más, ez úgy kimaradt. És ez a rózsafűzér ott bekapcsolódott, ezt úgy mondanám, és tulajdonképpen úgy velem maradt onnantól kezdve. És amikor beírt a mentő a kórházba, az orvosok rögtön körbeálltak, nagy izgalom volt, a hasamhoz tették legelőször is ezt a magzati szívhang vizsgáló készüléket, hogy ugye hallják, hogy él egyáltalán a baba, és azt nagyon visszatudom idézni, az a hihetetlen eufórikus érzés volt, hogy amikor ebben a feszült csendben egyszer csak így erőteljesen felzengtek ezek a magzati szívdobbanások, hogy az élet maga tapintani lehetett az életet ott abban a kórházi teremben. Hát persze a hátralevő hónapok nehezek voltak, nagyon sokat kellett izgulni, küzdeni, hogy ez a kisgyermek életben maradjon, de mindig erre a csodálatos hangra gondoltam, ami magát az életet jelentette. Ezután 3 olyan kórházi hónap következett, aminek egyáltalán nem lehetett tudni a végkimenetelét. Annyit tudtunk csak, hogy nagyon komplikált és nagyon súlyos műtét vár rám. Teljes ágyhoz kötöttség volt, kezdetben még felülni se volt szabad. Rengeteget olvastam, persze zenét hallgattam, meg fogadtam a sok-sok kedves látogatót, barátok, rokonok. És a rózsafűzér imádság nem hagyott el. Így visszagondolva úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem én mondtam.

0: olyan volt, mint a bennem imádkoztak volna. Mint egy ilyen különös, megnyugtató rádióadó, ami hol fölerősödött, ilyenkor észleltem, bekapcsolódtam én is, hol pedig elhalkult bennem. Nyilván, amikor olvastam, vagy látogatók jöttek, akkor ez úgy szépen visszavonult, de a háttérben, mint egy ilyen különös, lehalkított rádióadó mindig velem maradt. Ebben az időszakban rengetegen és nagyon intenzíven imádkoztak értem. A legnagyobb megpróbáltatás az volt, ugye, hogy távol kellett lennem a családomtól, és hát a férjemnek, édesanyámnak az akkori otthoni helytállásért nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Végül egy csak nem 8 órás és bonyolult műtéttel megszületett Noémi. Az operáló orvos azt mondta, hogy erre nincs magyarázat, egyszerűen csoda, hogy a baba is, én is egészségesen átvészeltük mindezt. Úgy is hívták egyébként a klinikán, hogy a csoda baba. Születése után még 3-4 hetet benn kellett maradnunk, amíg én is talpra állok. Aztán nem sokkal később kiköltöztünk Gödöllőre. Már a budai lakásunkat ugye 4 gyerekkel kinőttük, így hát kertes házba mentünk. A ház felújításhoz elég zaklatott volt, de utána viszonylag nyugalmas évek következtek, mivel mindkettőnket a férjemmel erősen foglalkoztatott a mély szegénységben élők, a hajléktalanok kilátástalan élete. 2008-ban nevelők szülők lettünk, és egy másfél éves kisfiú került hozzánk, rengeteg megoldásra váró egészségügyi problémával és egy elég nehéz háttérrel. Én, mint énektanár a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba kezdtem dolgozni, a férjem koncertmesterként dolgozott, zenekart vezetett Gödöllőn, Budapesten is, emellett tanított a gödöllői zeneiskolában. Sok dolgunk volt, de rengeteg örömünk is, a gyerekek pedig szépen cseperedtek. Míg nem, 2011-ben a férjemnél rosszindulatú daganatot, nyirokrákot diagnosztizáltak, és akkor 2,5 év nagyon nehéz időszak következett, az életkilátások nem voltak biztatók, ebben a 2 évben többet volt kórházban, mint otthon. Erősen bíztunk nagyon az imádság erejében, a családi összetartásban, szeretetben, és hát megint rengetegen imádkoztak értünk. Miután a kezelések befejeződtek, és hát ő ugye végre hazakerült egy ilyen sikeres őssejtbeültetés után, továbbra is nagyon-nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy valami fertőzést kapjon. Ez egy nehéz időszak volt, de a Jóisten segítségével valahogy mindenen átevickéltünk, és a hálaadó koncert, amit a Gödöllői Szentháromság templomban adott, mint hegedűművész, az teljesen tömve volt akkor a templom. Csodálatos érzés volt, mert valahogy ezt a közösségnek a mögöttünk álló erejét, meg a szeretetnek a kézzel fogható erejét, azt ott úgy meg lehetett tapasztalni, vagy tapintani lehetett. Aztán sok minden történt persze még, de most talán arról beszélnék még, hogy a gyerekek, ahogy fölnőttek, hivatás, társat választottak, az ő kiröpülésükkel, és hát nyilván a változó korral jött egy olyan érzés bennem, hogy jó ez az énektanárság, meg szeretem csinálni, de úgy gondolom, hogy vár rám még valami az életben, hogy valami még van a tarsolyomban talán, és kíváncsian vártam, hogy nyílik-e vajon még valami új fejezet. Már 22 éve tanítottam a gimnáziumban, és akkor jött a COVID, ami nagyon sok mindent megváltoztatott, ezzel egy időben édesanyám daganatos beteg lett, én ápoltam őt, pont a COVID időszakra esett ez, gyakorlatilag egy másfél évig volt fekvőbeteg nálunk. Ez is egy elég emberpróbáló időszak volt, de nagyon hálás vagyok, hogy otthon maradhattam vele, ugye hát úgymond idézőjelben a COVID-nak köszönhetően kényszer otthonmaradás volt, online tanítás, online világ, így viszont teljes mértékben mellette tudtam állni. És ebben az időszakban rájöttem, hogy ez az ápolás, gondozás, ez abszolút nem áll messze tőlem. Én ezt tudnám csinálni. És mivel ott voltam, egy olyan kérdőjelként volt bennem, hogy mit is csinálhatnék egy picit valami mást, mint amit eddig, az interneten jött szembe velem egy lehetőség, egy ilyen OK-s ápolónői tanfolyam, amit nagyon gyorsan el lehetett végezni. Édesanyám meghalt aztán, és valahogy mindig úgy gondolok rá, hogy annyit segített engem az életben, annyi jót kaptam tőle, és hogy mintha még a halálával is egy új fejezetet, egy új lendületet adott volna nekem, egy új fejezetet nyitott volna, mintha azzal is azt üzente volna, hogy menjek bátran, hogy a Jóisten akaratát találjam meg, hogy mi a hivatásom. Ez nagyon sok erőt meg lendületet adott, elvégeztem a tanfolyamot, és egy kedves pap barátunk tanácsára találtam meg a Péceli Jézus Szíve Társasága idősek otthonát, kipróbáljam magam az új szakmában, És egy pár hónapot dolgoztam ápolónőként, amikor az igazgatónő behívott, és azt kérdezte tőlem, hogy látja, hogy pedagógus diplomám van, nincs-e kedvem esetleg foglalkoztatóként, mentálhigiénés szakemberként működni az otthonban. Nem is nagyon tudtam, hogy van erre lehetőség. Egy képzést elkezdtem, egy ilyen gyors egyéves képzés volt tulajdonképpen, és onnantól kezdve aranyéletem van. Most érzem magam teljes mértékben a helyemen, mert félállásban tanítom a gyerekeket, és a másik félállásban pedig, mint foglalkoztató működök, az otthonban dolgozom. És most a helyemen vagyok, mert ráadásul az énektanítást szerettem, de azért nem az volt az eredeti szakterületem, mert az eredeti szakterületem, hogy én hangszeres oktató vagyok, csellótanár. Csak erről Gödöllőn le kellett tennem, amikor kicsik voltak a gyerekek, mert hiszen a gyerekek is délelőtt elfoglaltak. Most az, hogyha én, mint zenetanár délután elmegyek a zeneiskolába, és este 8-ra érek haza, az nyilván kicsi gyerekek mellett kivitelezhetetlen, hogy ne legyen otthon velük senki, mert a férjem is tanított, meg zenekarozott. És hát ezért is vállaltam az énektanítást, amikor az úgy szembe jött velem, hogy én is abban a munkai rendben dolgozzak, ahogy a családom, gyermekeim. Ez jó is volt sokáig. De nagyon vágytam vissza hangszerem mellé, hangszeres oktatásba. És hát ez is egy ilyen isteni vezetés, vagy isteni ajándék volt, hogy egy 4 évvel ezelőtt a Premontrei Gimnázium alapfokú művészeti iskolává avanzsálódott, és az igazgatónőnk megkeresett engem, hogy látja, hogy csellótanári diplomám van, nem tanítanék-e csellót. Hát nagyon örültem neki lehetőségnek. Először 1 növendékkel indultam, következő évben lett 4, és most már 9 növendékem van, és hát nagyon-nagyon jó kis csapat. Nagyon szép látni ezt az élet elejét és az élet végét, valahogy ezt az ívet. Tehát olyan jól kiegészíti egymást a két foglalkozás, hogy hétfőkedden tanítok az iskolában, gyerekekkel vagyok kapcsolatban, az ő világukban mozgok, művészettel foglalkozhatunk. És akkor szerdán jövök az otthonba, ahol pedig mindezt tudom kamatoztatni, a lendületet is, amit a gyerekekből nyerek, illetve látom az élet végét, és olyan természetesnek tűnik az emberi élet kezdete, közepe, vége. Az is, hogy befejezzük, az elmúlással is barátkozom, nyilván az életkoromból is fakad, hogy egy kicsit már erre is kell gondolni, de valahogy ez nagyon nagy segítség nekem a hitemben is. Tulajdonképpen formál engem ez a két munka így együtt. Még 2 érdekes dolog jött az otthonban, tehát ugye egyik dologból csöppentem a másikba, úgy éreztem, hogy mintha ráállnék egy ilyen pályára, és mindig új és új távlatok nyílnak. Soha nem gondoltam, hogy például én kántorizálni fogok. Az volt az első dolog, hogy bemutatták nekem a kápolnát, és kiderült, hogy én zenetanár voltam, vagy énektanár voltam, akkor mondták, hogy jaj, de jó, hát itt egy zenész, akkor te fogsz az ige liturgiákon orgonálni. Hát én halálra rémültem, mert ugye nekem nem az orgona hangszerem, nem billentyűs hangszer, hanem a cselló vonós hangszer, hát az egészen más. De hát nem álltam neki magyarázni, hanem gyorsan kikölcsönöztem egy népének tár, orgona kíséretes könyvet, és nekiálltam vadul gyakorolni. Úgyhogy ez nagy kihívás volt, de meg tudtam ugrani ezt, és hát a kedves kollégák, meg a lakók is nagyon támogattak ebben, tehát enélkül sosem ment volna. Nyilván eleinte mindig mellé ütöttem, meg nem sikerült, meg lassú tempót vettem, meg csak nagyon nehezen, meg izgultam, de végigmentem az egész zenetanulásnak a folyamatán újra, így zenetanárként, egy új hangszeren, és mindig bátorítást kaptam, mindig jó lesz, Orsika, nem baj, Orsika, mellít, nem baj, ma egyre jobb, és mindig, nem, sosem mulasztották el, hogy ne fejezzék ki, hogy örülnek neki, hogy szól az orgona a kápolnában. Úgyhogy mostanra már egész jó kántorrá nőttem ki magam. És még egy új feladat következett, mert egyszer csak ugye kiderült, hogy kicsit kevesen vannak, akik ezt az ige liturgiát tudják vezetni, vagy vállalni ennek a mindennapos szolgálatát, és hogy szükség lenne áldoztatóra is. És akkor püspöki engedéllyel kaptunk 3 áldoztatási engedélyt az otthonból, hát én voltam az egyik, ezen is kicsit először meg voltam döbbenve, hát életemben nem gondoltam, hogy én valaha ilyen feladatkörbe csöppenek, de hát annyi minden újdonságba csöppentem az elmúlt 3 évben, az ápolónőségtől foglalkoztatón keresztül a kántori munkán, és hogy mondtam, hogy akkor jó Isten ezt szeretné, hát akkor persze, hogy vállalom. És ezt is nagyon szeretem, valahogy nagyon megérint, nagyon mélyen érint mindig, amikor ott állok az oltár mögött, és szembe vannak ezek az elesett emberek, akiknek valóban úgy érzem, hogy fokozottan szükségük van valahogy Krisztus testére, Krisztus jelenlétére, akiknek sokszor tényleg nem marad már más az életben, mint a hit, a vallás. nagyon szép látni, hogy sokan bekerülnek az otthonba, évek óta esetleg nem gyakorolják a vallásukat, mondjuk gyerekkori emlékük van róla. És itt, mivel ugye hát unatkoznak is, csak ülnek az ágy szélén egész nap, hát elhívjuk őket. Ez is egy program, ott is tudnak bóbiskolni. Jöjjenek nyugodtan, és nagyon-nagyon szép látni, ahogy belesimulnak, hogy tulajdonképpen elkezdik az énekeket mondani, belekapcsolódnak az imádságokba. István atya jön hozzánk vasárnaponként, akkor lehetőség nyílik ugye Szent Jónás végzésére. István atya nagyon jól ért az idősek nyelvén, ő maga is idős, nagyon jól megtalálja velük a hangot, nagyon kedves velük, és az időseknek erre van szükségük, gyöngétségre, kedvességre és odafigyelésre. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy nem sok, akinek van ebből a tarsolyában, akkor az érdemes, hogy adjon a körülötte élő időseknek ebből minél többet. Van egy kis beszélgető körünk, valahogy olyan spontán szerveződött, igazából lakók kérésére indult el, és ott eleinte inkább világi témákról, életeseményekről, emlékekről, családról beszélgettünk, ilyen játékos fejtörőket játszunk, memóriagyakorlatokat énekelgetünk, történeteket megbeszélünk, megosztunk. Nagyon élénk ez a kör, és egyre többször érintünk mélyebb hitbeli kérdéseket is. Nyilván ez foglalkoztatja az időseket így az életük utolsó szakaszában. Sok támogatást kaptam a hitemben. Először is a Szent Háromság templomban működik egy Szent Ignáci imacsoport, ahol szemlélődő imádságot is gyakoroljuk, illetve az Ignáci megosztást, tehát a Bibliával való szemlélődést. Ez nagyon sokat jelent nekünk, férjemmel együtt tagjai vagyunk ennek a csoportnak. Ezt talán 5 évvel ezelőtt hozta létre a Kovács Lajos atya, aki nálunk volt 3 évig Gödöllőn, káplán. Az ő áldásos tevékenységének is köszönhető, és ez az imacsoport, ez azóta is működik, él tovább. Minden szombaton találkozunk, és nagyon megerősítő, támogató ez a csoport. Talán ennek is köszönhető, hogy kerestem lelki gyakorlatot dobogókön, tehát elkezdett érdekelni ez a Szent Ignáci ima mód. Kicsit komolyabban is utána néztem, és a tavalyi évben Mári lányommal eljutottunk dobogókőre egy 3 napos lelki gyakorlatra, ilyen egyénileg vezetett lelki gyakorlatra, ami nagy hatást tett rám. Most augusztusban pedig egy 8 napos lelki gyakorlaton vehettem részt Püspök Szent Lászlón. Az is nagyon meghatározó volt, olyannyira, hogy utána elkezdtem nyomozni, hogy milyen formában lehetne ezt még gyakorolni, és megtaláltam a mindennapok lelki gyakorlatát, amit most elkezdtem szeptemberben. Úgyhogy minden nap, hát szigorú ideje van az imádságnak, úgyhogy meg van szabva napi 1 óra imádság, este a visszatekintés, az egzámen, és ez eleinte nehezen ment, hogy megtaláljam a helyét, és hát nem mindig könnyű, meg kell küzdeni az imaidőkért magukért is, ki kell szorítani, akármilyen sok dolgom van, de még soha nem bántam meg, hogy odaültem imádkozni. Akár érzem, akár nem, jó Istennek a kegyelmeid, de mindig gyümölcsöző számomra. Konkrét gyümölcse talán az lehet, hogy megtanulok visszavonulni, hogy szépen csöndben szemlélődni, hogy látom, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor én nem vagyok alkalmas a munkálkodásra, akkor is munkálkodik, amikor nekem nem annyira megy, és tudom jobban rábízni, hogy ő dolgozzon, ne én fontoskodjak. Tanulom a meghallgatást, tanulom a türelmet, tanulom a csöndet, úgyhogy ezek jó gyümölcsök lehetnek később is. Nagyon hálás vagyok, hogy a hittel már kora gyerekkoromban találkozhattam, hogy hitben élhettem tényleg az életemet, és nekem nagyon nagy támaszt ad a gondviselés, bevetett hit, nagyon nagy lendületet ad az Isten szeretetébe vetett hit, és megtapasztalni azt, hogy soha nem hagy el, hogy mindig számíthatok rá, hogy új és új fejezeteket nyit, hogy felfrissít, megújít, megfiatalít. Nagyon sokat megismerhettem Jézus szeretetéből, az életem eseményein, fontos kapcsolatain, számomra meghatározó személyein keresztül, és az imádságon keresztül is nap mint nap ezzel a szeretettel léphetek kapcsolatba. Mindenképp válaszolni szeretnék erre a szeretetre. Mert tulajdonképpen az életem értelme az, hogy egyfajta válasz lehessek, hogy a felém nyújtott kezet megfoghassam, és így Istennel együtt mehessek át az életen. Nem akarok elválni tőle, nem akarok más úton járni, hiszen ő tudja a küldetést, ő adja a feladatot. Nem látok előre. Nem tudhatom, hogy minek milyen kifutása lesz, milyen megpróbáltatások érnek még. A Az elmúlt 4 évemet sem terveztem, mégis minden sokkal, de sokkal jobban alakult, mintha előre kitaláltam volna, mert olyan lehetőségek jöttek, amiket nem tudtam volna megálmodni sem, és amikben folyamatosan bontakozhatok továbbra is. Ebben a vezetésben bízom, ha a jövőmet, a küldetésemet nézem. Igazából az egyetlen vágyam, hogy oda mehessek, ahol ő van, hogy azon dolgozhassak, amin ő dolgozik, embereken, helyzeteken, mikor mi adódik, hogy ott tudjak lenni, ahol ő, ott tudjak megállni, ahol ő megáll, ott tudjak megpihenni, ahol ő megpihen, ott tudjak virrasztani, ahol ő virraszt, ott tudjak figyelni, ahol ő figyel, és ott tudjak szeretni, ahol ő szeret.
1: Kedves hallgatók, Bálint Orsolya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

0: Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
1: Hírpercek.
2: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám károsultjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

Sík Sándor, Győzöd-e még? Cudar felhők gomolyognak, elkormozzák az eget, jeges eső fenyeget. Esztendeim komolyodnak. Komolyodnak, feketednek, fogy a piros, fogy a kék. Öreg legény, van-e még olajod a kerekeknek? Győzöd-e még ezt a beste, ördöghasból kivágott harami a világot, megáldani minden este? Meddig győzöd egymagadban emberesre mosdani képedet a mostani szennyektől a csepp patakban, az imádság patakában? Az sem a szép régi már, zavaros is, el-eláll, dögöd görget mostanában. Meddig győzött türelemmel az Úristen türelmét? Futja-e még kis elmét, hogy az ember mégis ember? Hinnél-e a hitetőnek, avagy állod? Az a jó, amit az Isten kiró, akkord munkát az időnek. Érted-e még, hogy nem érted, ami nem is értelem, de ami van idelen? Még sincs másért, csak te érted.

0: Radio. Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Az a szent ige, amely szólott hozzám, amely szól a gyülekezethez, amelynek alapján igét szeretnék hirdetni, megvan írva az előbb olvasott hegyi beszéd részletben, majd a Cselekedetek könyve 7. rész 9. versében, Máté evangéliumának 27. része 18. versében. Ime két igét olvasok. Az ősatyák irigykedtek Józsefre, és eladták Egyiptomba. Majd Pilátus tudta, hogy Jézust irigységből szolgáltatták ki néki. Valaki telefonon megkérdezte tőlem, már nem tudom, hogy otthon-e vagy a Danubius rádióban, hogy még nem olvasott Bibliát, és most szeretné elkezdeni a Biblia olvasását, hol lehet kapni Bibliát, és hogy kezdje olvasni. Hát elmondtam, hogy hol lehet Bibliát kapni, és elmondtam, és most elmondom azoknak, akik még talán nem olvasták végig a Bibliát, vagy elakadtak benne, hogy egy könyv talán, a Biblia az a könyv, amit nem szabad előről kezdeni. Mert ha valaki előről kezdi olvasni, mint minden más könyvet, az a Mózes 3. könyvénél el fog akadni. Tapasztalatból tudom. És nem fog tudni vele mit kezdeni, miközben neki, hogy a sátornak hány húzalja van, és mit hogy kell kifeszíteni. Ez nem rátartozik, ez zsidó történelem. Elmondtam az illetőnek, hogy kezdje a végén, illetve az utolsó harmadánál olvasni a Bibliát, az evangéliumokat olvassa először, de az kétszer, utána a Cselekedetek könyvet, azt is kétszer, és miután mind a kettőt kétszer elolvasta az evangéliumokat, és a Cselekedetek könyvét, olvassa végig az Új Szövetséget, és azután kezdje el az Ószövetséget, előbb kóstolja meg a fa gyümölcsét, azután vizsgálja meg a gyökerét, mert akkor már fogja érteni. És akkor nem fog elakadni. Hát így elmondtam, hogy hogy kell a Bibliát olvasni, és talán mások is, ha még nem kezdték el, azt kívánom, és azt szeretném, hogy így kezdjék el. Én ezt a beszélgetést el is felejtettem, aztán néhány hét múlva cseng a telefon, és mondja, hogy hát uram, én elkezdtem olvasni a Bibliát úgy, ahogy maga mondta, és a helyi beszédnél elakadtam. Itt azt mondja Jézus, hogy ha téged valaki pofonít, tartsd oda a másik orcádat, ha egy mérföldre kényszerít, menj el vele kettőre, és szeresd ellenségeidet. Mondja, uram, van olyan ember, volt ezen a földön, aki ezt meg tudta csinálni? Tényleg? Hát mondjon csak egyet. Mondom, hát azzal kezdem, aki ezt mondta, Jézus Krisztus, aki a kereszten a két kezén függött, és azokért imádkozott az ellenségeiért, akik keresztre feszítették, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekesznek. De a magának ez túl szentséges, akkor hadd mondjam el, hogy Gandhi rongyá olvasta az Új Szövetséget, és éppen itt akadt meg a szeme ennél az igénél, az ellenség szereteténél, hogy szívvel, szeretettel kell az ellenséget meggyőzni, és nem husángokkal. És valóban azt is olvastam a életrajzába, hogy amikor valami kifogásuk volt a tömegeknek, akkor Gandhi 10, 100 vagy 200 000 embert körülültetett az alkirály palotája köré, és azok elkezdtek imádkozni az alkirályért, és ott ült közöttük Gandhi. Az alkirály ezt 4-5 napig bírta, utána idegösszeroppanás kapott. Elmondtam azt is, hogy csak azért nem lett Gandhi keresztjén, mert megkérdezték tőle, hogy hát ha már annyira szereti az új szövetséget, és a hegyi beszédet vette az egyetlen vértelen forradalom megindításának alapjául, és sikerült is többé-kevésbé vértelenül Indiát felszabadítani. Így egy jézusi gondolatta, hogy jóval igyekezett meggyőzni egy megszálló hatalmat, idézőjelben mondom a gonoszt, és azok szépen kiürítették Indiát. Ez már nem is Jézus, csak egy jézusi gondolat. És hogyha ezt egy pogány ember, idézőjelben mondom, pogány ember komolyan vette, és csak azért nem lett keresztény, és most folytatom, amivel kezdtem, mert az életrajzában azt írja, túl sokáig éltem keresztjének között, hogy ne legyek keresztény. Jaj, de kemény ítélet. De Jézus követője volt, csak éppen nem állt be a soraink közé, akik a szánkkal dicsőítjük, a tetteinkkel pedig ellenkező módon cselekszünk. De mondtam Kagavát, a japán misszionáriust, aki hallgatta egyszer, még akkor nem volt keresztény, hogy valaki japán utcáin Jézusról beszélt, éppen erről a bizonyos pofonról, hogy tartsd oda a másik orcádat, és akkor oda ment egy nagy darab japán, és másik oldalról is jó pofon ütötte, aztán ez tovább prédikált, megint pofon ütötte, és megint oda tartotta az orcáját. Kagavát ez úgy megrendítette, hogy keresztjénné lett, és később japán misszionáriusa, és a Japánban ma elég sok keresztjén van ennek az embernek köszönhető, aki belerendült ebbe, hogy látott egy embert, aki oda tartotta a másik arcát. Azután mondhattam Telemachost, ezt a 4. században lévő, és mondtam is az illetőnek telefonba, 4. században élő keresztény szerzetest, aki éppen akkor járt Rómába, amikor gladiátorok küzdöttek az arénába, és látta, hogy mindenki oda megy, ő is oda ment. Akkor már keresztény volt Róma, Konstantin után élt a keresztény birodalom, és ő látta, hogy két keresztény életre halálra küzd, karddal, hálóval, dárdával, valamelyiknek meg kellett halni, és belerendült Telemachosz. Keresztény szíve, Krisztus követő szíve a pusztából jött, ott remeteként és szerzetesként élt, és leugrott az arénába a két küzdőfél közé állt, és kezdett könyörögni, hogy jaj, ne öljék meg egymást, hát mind a ketten keresztjének Jézus Krisztus követői, és a fölugrott a tömeg, és nem tetszését nyilvánítva kiabbált, hogy zavarják ki, ők vért akarnak látni, és végül is az egyik gladiátor leszúrta Telemachost, ő térdre esett, és még benne a testében a karddal is fölnézett a gladiátorokra, és hangosan kiáltotta, hogy ne öljétek meg egymást. Lassan kiürült az aréna, mindenki lehajtott fejjel ment ki, és attól a naptól kezdve szűnt meg Rómában a gladiátorok harca. Mondhatnál még sok mindent tovább, de ezt hallgatta is az én telefonáló Bibliát előről kezdő, vagy először kezdő olvasó atyámfia, amikor hirtelen egy szúró mondattal közbevágott, hogy jó, ezek mind olyan szép szent emberek, amit most maga felsorolt nekem, de maga merne egy vasárnap erről prédikálni? Most, amikor még égnek Kuvaitba az olajkutak, most, amikor keresztapa meg keresztkomák lövik egymást, eddig még békességgel éltek egymással a szerb meg a horvát, és égnek a szerb és a horvát falvak is, egymást tölik, most merne maga erről prédikálni, hogy szeressétek ellenségeiteket? Nagyon meghökkent. Nem tudom, hogy itt van-e, mert meghívta. Ha itt van, akkor látja, hogy megpróbálok merni erről beszélni. De azért, amikor letettem a telefonkagylót, akkor kiültem a kertem sarkába, a kis lugasomba, és nagyon elcsöndesedtem, hogy merjek. És még szerencse, hogy éppen a irgalmas samaritánus történetét olvasgattam előzőleg, azt rendezgettem sajtó alának a sorozatát, és akkor olvastam az irgalmas samaritánus történetben, hogy azt kérdezi egy írástudó Jézustól, hogy de hát ki az én felebarátom, mert Jézus azt idézi neki, hogy szeresd felebarátodat, mint önmagadat, és azt kérdezi, de hát ki az én felebarátom? És akkor Jézus megmagyarázza, hogy az, aki segít rajtad, tudnék az irgalmas samaritánus. És úgy eszembe jutott még ott magamba, meditálgattam a kertem sarkába, hogy milyen érdekes, hogy azt megkérdezik Jézustól, hogy ki az ő felebarátja, és Jézus ezt megmagyarázza. De az, arra nincs kérdés és nincs válasz, hogy ki az én ellenségem. Hát ki az én ellenségem? Azt már tudom, hogy ki az én felebarátom. De ki az én ellenségem? Még tovább meditálgattam, és kértem az Istent, Uram, hát nekem most erről a nagyon nehéz ígéről kell, mert megígértem igét hirdetni. Hát ki az én ellenség? Már ki az ellenség? És akkor egy emlék, ha szabad így mondanom, beugrott. Isten nyugosztója az illetőt, aki egyszer beesett hozzám magából kikelve, és elkezdte mondani, hogy hát tegyen már velünk valamit, látogasson meg, vagy beszéljen a családommal. Egy hölgy volt, már elporlattalan. Mondom, miért? Azt mondja, mert én egész nap dolgozok két műszakban is, otthon is, a férjem meg a tévét nézi, és a sportújságot olvassa. Nem csinál semmit. Irigylem, én is szeretnék ott ülni a sarokba. Képzelj el, nem segít. A lányom se segít. Diszkóba jár, táncol. Én is szerettem volna táncolni. Azt hiszem, hogy nem irigylem, hogy ő táncol. Végtáncolja az életét, nekem sose jutott rá időm. Ott vannak a gazdag szüleim Görögországban, és sose voltam Görögországban. Azt hiszi, hogy én nem szeretnék Görögországba utazni, és azt hiszi, hogy segítenek rajtunk, adnak nekünk egy fillért is, mikor nyomorúságban vagyunk. Ott van a főnököm, Mercedes-szel érkezik, és ha én 5 percet kések, akkor már azt mondja, hogy na maga megint elkésett, azt hiszi, hogy én nem szeretnék Mercedesbe járni, nem szeretnék én is autóba közlekedni, és nem elkésni. Igen, erre a beszélgetésre emlékeztem, és hirtelen úgy világossá lett, vagy azt hiszem, hogy világossá lett, hogy most már azt hiszem kezdem sejteni, ki az én ellenségem. Akit irigylek, az az én ellenségem. Igen, akit irigylek. Neki több az olaja, több az aranya a bankba. Nosza, induljunk, és foglaljuk el. Ő közelebb van nyugathoz, szebbek a templomai épületei, kikötője van, nosza, vonuljunk be. Bácska, bánát és a többi, több a búzája, nosza, vonuljunk be, foglaljuk el. Szép darab magyar földet. Ki az én ellenségem? Hogy leszünk ellenség? Úgy, hogy valakit elkezdünk irigyelni, az irigységből ideológiát csinálunk, és az ideológiából pedig ellenséget ideológiával. Akit irigylek, azt egy ideológiával körülnyálazom, és ellenséggé teszem.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Mária Rádió. A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Sokfelé járva gyönyörű virágokat látok a kertekben, és hogyha valaki ellátogat a Mária Rádió honlapjára, akkor ott is talál egy ilyen oldalt, hogy Mária kertje. Ebből a kedves hallgatóink már tudhatják, hogy a Mária Rádió azért gyűjt adományt, mert 18 millió forintos hiány halmozódott föl, ami a működésünket veszélyezteti, és ezért kérjük a kedves hallgatóknak a rendkívüli támogatását, segítségét. A Mária Rádiót mindig is az imádság hallgatók adományai tartják életben. Idén ebben a Mária Rádió honlapján megtalálható oldalon, Mária kertje oldalon különböző színű virágokat is láthatnak, attól függően, hogy milyen szándékra kérnek imádságot. De ettől függetlenül az adományaikat is szeretettel kérjük, annak érdekében, hogy a Mária Rádió tovább működhessen. Köszönöm a figyelmüket.
4: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A szeptemberi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan találhatja meg az ember a helyét, küldetését, amelyben kiteljesedhet. A pályaválasztás motivációi hogyan változtak az elmúlt három generáció idején. Milyen munkahelyi kultúrát örököltünk, illetve adunk tovább. A beszélgetés résztvevői Csépányi Gábor, katolikus pap, az Esztergomi Szeminárium spirituálisa. Lázár Gábor, az MVM ZRT, humán erőforrás igazgatója. Pálfai Erzsébet, pszichológus, karriertanácsadó. Semsei Rudolf, étterem család tulajdonos. Moderátor Szilas Roland, a Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézet docense. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerületben, Csörsz utca 18 szám alatt, szeptember 23-án 18 órától. A belépés ingyenes. A programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. A résztvevőknek a jelenlevő és Facebookon figyelemmel kísérő közönség is feltehet kérdéseket. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a MOM-kultba szeptember 23-án 18 órától.
5: Köszöntök mindenkit szeretettel, Szabó Tamás vagyok. Szent év van az idén. A szent évnek Ferenc pápa remény zarándokai nevet adta. És ennek alkalmából mi, a Mária Rádió, a Mária úttal közösen, a Ferenciek terén létrehoztunk egy zarándokpontot, a Mária út zarándokpontját. Ez a ferences templom bejáratánál van. Ahogy szembeálltok a templommal, jobbról, és ez a zarándokpont lehetőséget ad nektek arra, hogy tájékozódjatok, hogy hol vannak zarándoklatok, térképeket tudtok ott kapni, kiadványokat kaptok. Itt lehet kiváltani a zarándok útlevelet. A szent évben tehát a zarándok ponttal akarjuk erősíteni azt, hogy odafigyeljünk Ferenc pápa bullájában megfogalmazottak szerint arra, hogy zarándokok vagyunk és zarándokoljunk, mert a szent évben a remény zarándokai az a téma, amit feldolgozunk. Még egyszer, létrehoztunk egy zarándok információs pontot a Ferenciek terén, a ferences templom bejáratánál. Gyertek el, nézzétek meg, és szerezzetek meg mindent, amit ott számotokra felkínálunk, és amire nektek szükségetek van. Isten áldjon benneteket a szent évben, Szabó Tamást hallottátok.
6: Hírpercek.
7: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre, nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik Székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegélycsapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta a híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján, jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes látványokat.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
2: Pál Ferenc atya előadását hallják a terápiás csoportok segítő hatásairól, a vágy és a remény közötti különbségről.
3: Isten hozott benneteket, nagyon köszöntök mindenkit. Örülök, hogy itt vagytok. Egy egészen rövid ismétlés, hogy egyáltalán hol is tartunk. Emlékeztek, hogy az egyes ember és az együttesség, az egyes ember és a közösség, egyes ember és a csoport összefüggéseit nézegetjük, és először abból az irányból kezdtünk el gondolkodni, hogyha a társas dilemmának a lényegét megértettük, hogy a csoport érdeke és az egyes ember érdeke tud ütközni, ez egy egészen természetes és normális helyzet, hogy mi történik akkor, hogyha az egyes ember a saját érdekét folytonosan és következetesen, és az egyes emberek nagy létszámban folytonosan és következetesen a saját érdekeiket a csoport érdekével szemben érvényre juttatják, hogy ez egy ponton túl tönkreteszi a csoportokat, az együttességeket, amely nyilvánvaló következménnyel jár az egyes ember életére nézve. És akkor jött 20 pont, beleértve a sportpszichológiát és Szent Benedek reguláját, hogy próbáljuk meg megmondani 20 pontban összefoglalva, mi van segítségünkre ahhoz, hogy az egyes ember és az együttesség közti dilemmát föl tudjuk oldani, vagy pedig, hogy ez a dilemma ne éleződjön ki, hogy mit tehetnénk azért, hogy képesek legyünk egyáltalán csoportoknak, együttességeknek, akár a nemzetünknek a saját egyéni érdekeinkkel szemben teret adni, így meghozni a döntéseinket. És nagyon izgatott bennünket az, hogy aztán hogyan válik az egyes ember élete gazdagabbá attól, hogy ezeket a döntéseket meghozza a csoport javára, a saját érdekével szemben. És ugye talán egyébként is anélkül, hogy egyetlen mondatot mondanánk, mondhatjuk azt, hogy igen, igen, igen, hát valahogy érzékeljük, hogy az egyes ember, hogyha azt az egyensúlyt jól meg tudja tartani a három kupac között, az egyediség, az együttesség, az egyetemesség között, akkor ez jó az egyes embernek, hogy ez tud jó lenni neki. Itt tartunk. És most megfordítottuk a vizsgálódásainkat, és azt mondjuk, hogy mi történik akkor, ha az egyes ember ténylegesen eljutott oda, hogy át tudja adni magát egy csoportnak, bele tudja vetni magát, és az önátadással képes nem csak a saját érdekeit képviselni, mert az nem azt jelenti, hogyha egy csoportnak átadom magam, megszűnök lenni, hogy az egyediséget áthúzom, mint értéket, vagy azt nem tudom képviselni. Nem ezt jelenti, hanem hogy képes vagyok mind a három kupacon jó ízűen állni, és látom, hogy az milyen jól szól rólam, meg a többiekről, és ez egy milyen szép rendszer. És eljutottunk oda, hogy akkor nézzük, hogy a pszichoterápiás csoportok, ahol ugye rengeteg kutatást végeztek, ezért érdemes ezt valamiféle sajátos tükörként magunk előtt tartani,

Ez nagyon jó. 9. Elkezdem megérteni, vagy megérezni, vagy ráhangolódni arra, hogy kínos dolgokat is szóba lehet hozni, és el lehet mondani, és hogy amikor azt a kockázatot vállalom, hogy merhetek valami olyasmiről beszélni, ami számomra szégyen, vagy kínos, vagy tabu, vagy ilyesmi, és látom, hogy mások is ezt megmerik tenni, és ennek megvan a gyógyító közege, ez nagyon fontos, nem csak úgy, megvannak a föltételei annak, hogy ez lehetséges. Például, hogy csoportitok van, ezért beszéltünk ezekről nagyon sokat. Hát ezek nélkül bele se kezdek, egy A betűt nem mondok ki. Tehát, hogy ez javamra tud lenni. Így szól a mondat, megérthetem, hogyha mások kínos dolgokról beszélnek, és kockázatot is vállalnak, és hasznuk származik belőle, az nekem is segíthet, hogy én is így tegyek. Így szólt a mondat. És a 10, hogy képes vagyok a bízni a csoport tagjaiban, vagy a csoport vezetőjében, megtanulok bízni és újra bízni. Megtanulom azt, hogy egy csoportban is átélem majd a bizalomvesztésnek az élményét. Mindig így van. Eddig gondoltam, hogy jó ez a csoport, eddig gondoltam, hogy érdemes volt jönni, és akkor ezen át lehet menni, mert a csoport megteremti annak a közegét, hogy azt is ki lehessen mondani, amit egyébként nem szoktunk kimondani, hogy most nem bízok bennetek. És ez nagyon felszabadító. Ez volt a 10 pont, amit a csoport tagok a nagy-nagy-nagy kutatások alapján maguk mondtak, hogy számunkra ez volt a, ha jól emlékszem, 120 kijelentésből a 10 legfontosabb, és ráadásul sorrendbe szedtem. Egy rövid idézet egy vastag könyvből. A csoport pszichoterápia elmélete és gyakorlata. Mindjárt el is mondom nektek, Stanford Egyetem professzora. A következőt mondja, 1991-ben a Gallup intézet által támogatott 3 éven át tartó széleskörű felmérés meghökkentő eredményeket hozott. A 18 év fölötti amerikaiak 40%-a látogat rendszeresen találkozó résztvevőknek támogatást, gondoskodást nyújtó kis csoportokat. Tehát a 18 év fölötti amerikaiak 40%-a. Ez azt jelenti, hogy a 90-es évek elején 75 millió felnőtt amerikai járt kis csoportba. Ez körülbelül 3 millió kis csoportot jelent 1991-ben. Ráadásul a szóban forgó egyének nagy része hetente legalább egyszer járt, és legkevesebb 3 évig a csoportban maradt. Milyen kis csoportokban? Ezeknek a csoportoknak körülbelül a fele, 1,7 millió csoport, nem ember, 1,7 millió csoport egyházi keretben működött. Hozzávetőlegesen 750 ezer volt a speciális érdeklődésű csoportok száma. Azt mondja, maradt 500 000 önsegítő csoport, amelyek a lélektani diszkomfort ellen nyújtanak segítséget 8-10 millió taggal. Egy másik fölmérés teljesen eltérő mintavétellel hasonló eredményeket hozott. A becslések szerint 1992-ben 7,5 millió felnőtt járt önsegítő csoportba. Az 1,7 millió egyházi támogatottságú csoportból soknak a tevékenysége jelentősen átfedi az önsegítő csoportokét. Mindkét típusú csoport tagjai ugyanolyan jellegű segítséget keresnek és találnak. A csoportok protokollja is meglepő hasonlóságokat mutatnak. Érdekes a segítség típusa. A csoport nevétől, hátterétől, céljától függetlenül a tagok a kapcsolati interakciókat tartották a legfontosabbnak. Segítséget kapni a többiektől 86%, meghallgatni mások véleményét 85%, érezni, hogy nem vagyok egyedül 82%, átélni a szeretet és törődést a csoportban 80%. A tagok látszólag eltérő okokból lépnek be az egyházi és világi csoportokba. A leglényegesebb különbségek 68% azért csatlakozik egyházi csoporthoz, hogy szellemi életük fegyelmezettébbé váljon, szemben az önsegítő csoportok tagjainak 15%-ával. 60%-uk állítja, hogy egy spirituális utazásban vesz részt, szemben az önsegítő csoportok 37%-ával. Utolsó mondat, viszont mindkét fajta csoportban majdnem ugyanolyan szintű szorongás, depresszió, bűntudat, személyes válság, személyes problémák miatt, valamint az élet értékeinek keresése miatt lépnek be. Ez itten a talaj.

0: nézzük, hogy 10 pontban a terápiás csoportok, mondjuk így, hogy segítő, támogató, kísérő, életet erősítő hatása micsoda, 10 pontban összefoglalva, hogy milyen jó hatásai, következményei vannak, és azt gondolom, hogy a mai alkalommal talán 2 pontot tudok elmondani. Most próbálok reális lenni. Az első, amit így nevez, ez a Jalom nevű okos bácsi, hogy reményt kelt a csoport. Illetve, ha egy csoportban vagyok, az reményt keltő, a reményemet megerősítő, reményt előhozó, reményt kimunkáló. Szeretnék itt megkülönböztetéseket tenni. A legtöbb ember ugyanis összetéveszti a vágyat a reménnyel. Nagyon remélem, hogy megtalálom életem párját. Valójában, ha megkérdeznénk, hogy reméli-e vagy nem, azt mondja, hát ezt nem vagyok benne biztos. Ugye, vagy megtalálom, vagy nem. Tulajdonképpen bizonytalan vagyok, de nagyon vágyom rá. Az illető azt mondja, nagyon remélem, hogy megtalálom. Tulajdonképpen nem reméli, hanem azt mondhatnánk, néha reméli, néha nem. Vágyni azonban vágyik rá. Ezt a sort hihetetlen hosszan lehetne folytatni. Azt mondjátok, nagyon remélem, hogy föl fognak venni, nem tudom én, arra az egyetemre, vagy posztgraduális képzésre. És hogyha megkérdezem, hogy és mit gondolsz ennek a realitásáról, vagy hogy állsz hozzá, azt mondja, hogy jaj, föl nem számolok semmit. Ugye a legvalószínűbb, hogy nem vesznek föl, de nagyon jó lenne, ha fölvennének. Tehát nagyon nagy kérdés, hogy amit reménynek mondunk, ott van-e remény, vagy nincs. Óvatosan mondom nektek, mikor rákérdezünk a reményünkre, nem egyszer az derül ki, hogy nincsen reményünk, vagy nem tártuk föl. Nem tudatosítottuk, nem mondtuk ki, nem fogalmaztuk meg, nem gyökereztünk bele eléggé a reménybe. Csak a vágyainkat mondjuk és ismételjük, és azt állítjuk róluk, hogy ez a mi reményünk. Pedig nem, hanem az a vágyunk. Hoznék nektek példát, hogy ezt valahogy jobban meg lehessen ragadni, hogyha megyünk a vágyaink felé, egész biztos, hogy a legmélyebb vágyaink között találjuk például azt, hogy akarok szeretni. És akarom, hogy engem szeressenek. Ez vágy. Akarom, hogy szeressenek. Hiába mondom ezt a szót, hát akarom persze, de ez az akarommal nem sokra megyek. Vágyok rá. Úgy, akarom, hogy szeressél. Hát jó, jó. Vágyok rá. Vágyom, hogy szeress, és amennyire egészséges, normális vagyok, arra is van egy vágyam, hogy szeresni tudjak, hogy legyen valaki, akit szerethetek. Ez legalább olyan mély vágyunk. Ez a vágy. De hogyha rákérdezek, arra rendben van, erre vágysz. És mi a reményed? A szeretet területén vagy témáján mi a reményed? Akkor itt egész nagy kérdés, ilyen negatívtól a pozitívig akármi kijöhet. Ha meg kéne fogalmazni, hogy hogy fogalmazom meg azt, hogy nekem ez nem vágyam, hanem reményem, akkor én azt mondanám, hogy én mély reménységgel vagyok abban az irányban, hogy érdemes szeretni. És érdemes figyelni, és tapasztalni, és tudatosítani azt, hogy engem szeretnek. Hogy az lehetetlen, hogy engem senki nem szeret. Ilyen nincs, hogy a szeretetnek jelei az utcán, az idegenektől, a családa, hogy abból semmi nem jön. Ez lehetetlenség. Hogy a szeretetnek a jelei megvannak a világban. És hogy érdemes nekem szeretni akkor is, ha ez a következménye, és az, hogyha nem viszonozzák, hogyha egyoldalúan köteleződtem el, hogyha nem értenek meg, ha félreértenek, ha... hogy érdemes. Ha ezt én el tudtam magamban mélyíteni, nyilván nem úgy, hogy 100-szor elmondtam, hanem hogy tényleg így van. Mi győz meg engem erről? Ezt azt gondolom, egy gyönyörű szép belső folyamat. Hogy ez elmélyül valakiben, hogy azt mondja, hogy igen, ezekre a tapasztalatokra építve, a bizalmamból is kiindulva, azt gondolom, hogy érdemes szeretni, akkor is ha. És hogyha ezt valaki ki tudja mondani, na az remény, akkor ő a szeretet irányába egy mély reménnyel él, nem csak vágyjal. Mondanék még egy-kettő ilyet, nyilván van egy nagyon mély vágyunk arra, hogy elfogadjanak. Hogy igent mondjanak ránk, hogy az életünkre kapjunk igent, főleg az életünkre kapjunk áldást. Ez egy nagyon mély vágy, mély és mély vágy, természetes emberi vágy. Mit jelent az, hogyha ez remény? Mert ez még csak vágy. ha ez egy mély reményként él bennem. Izgalmas lenne, lenne sok időnk, és mindig megállnék, és csönd. És akkor ki meg tudná fogalmazni, sokkal jobb lenne, mint... De ezért mondok csak ötöt. Csak hogy legyen valami kis kapaszkodó, hogy mire lehet itt gondolni. Tehát, hogy mély vágy, hogy igent mondjanak rám. Mély vágy, hogy áldottnak élhessem meg magam. Ez vágy. És ha remény, akkor például én úgy fogalmazom meg magamnak reményként, hogy akkor is, hogyha magányosnak érzem magam, vagy magányos vagyok, sosem vagyok egyedül, hogy itt bent örökérvényű kapcsolatokkal élek, kiszakíthatatlanul, kitéphetetlenül. Fontos voltam már másoknak, és fontos leszek másoknak, életemben, halálomban. Tényleg így gondolom. Mondok egy példát, tegnap kihívtak egy fiatal lányhoz, 20 éves, hogy nagyon rosszul lett, dankóros kislány. Ismerem 13-4 éve, mióta pici lány. És kihívtak a szülei, hogy Feri, gyere ki, mert nagyon nincsen jól. Ez volt vasárnap, nem akkor vasárnap, tegnap előtt. Vasárnap, és megyek, és meglátogatom őt, és akkor meg tudott áldozni, meg imádkoztunk együtt, meg betegek olaja, este meghalt. Most vegyünk egy ilyen kislányt. Azt mondjátok, ó, dankóros, szegény. Egyfelől talán mondhatjuk ezt. Másfelől azonban ez a kislánya puszta létezésével hihetetlen sok mindent adott a környezetének. A puszta létezésével. Ahogy egy csecsemő a puszta létezésével előhívja belőlünk a gondoskodó szeretetet, meg előhívja belőlünk a bizalmat. A puszta létezésével. Tehát amikor azt mondjuk, hogy most mi a remény, mikor azt mondom, hogy az a mély reményem, hogy kitéphetetlen emberi kapcsolatokban élek, hogy fontos voltam már valakiknek, és hogy tudom, hogy valamilyen értelemben, amíg meg nem halok, fontos leszek másoknak, mert ti is hordoztok engem ott belül. Tehát amikor ezt mondom, akkor nem egy egészséges, 43 éves ember szemével tudom csak látni a világot. Ezt akartam ezzel mondani, nem csak annak a szemével, hanem egy sérült embernek, egy rettenetesen beteg embernek, egy haldoklónak, akiről kívül azt mondjuk, hogy magányos, magatehetetlen, már semmi hasznot nem hoz, már semmit nem ad hozzá mások életéhez. Hogy ne adna? Hogy nem? Ezt tudom, ez mindig annyira benn van a fülembe, el is mondom, hogy volt egy nagyon kedves barátom, mozgássérült volt és légzésbénult. Ugye vastüdősöknek hívták őket, vagy hívják, már csak néhányan élnek. Ugye Heinemedin kór, és még 60-61-ben volt az utolsó nagy járvány, akkor még úgy le tudtak bénulni, hogy, de már meg tudták őket menteni. Az volt az utolsó egy ilyen nagy. És a... Volt ez a lány, idősebb volt nálam, de nagyon jóba voltunk. Kifejezetten nagyon sok, minden héten többször találkoztunk, nagyszerű barátságunk volt. És mikor feküdt az intenzív osztályon és haldoklott, azon a napon, amikor meghalt, mentem be hozzá délelőtt. És ez a valaki, akinek a szervezetét belülről teljesen tönkretette a betegség. Azt mondta az orvos, hogy úgy képzeljem el, hogy belül már semmi nincs a helyén, hanem minden mindenhova ment, és minden mindenhova folyt. Tehát, hogy ne is képzeljem el, hogy ez ott mi lehet, meg milyen fájdalom lehet. És akkor, tudom, ezt mondtam, de ez az, amikor, hogy van egy tapasztalat, amire a reményem ráépül. Ugye, a remény nem egy optimizmus, hogy jaj, de jó lenne, ha így lenne. A reménynek, ha nincsen tapasztalati alapja, így elfújja a nehézség. Ezért mondom ezt. És akkor ez a lány fekszik, hát persze, cső, minden, alig hallom, amit mond. És akkor, mikor bemegyek, és mondom, hogy szia, akkor egy teljesen elhaló hangon azt mondja, Ferike, hogy vagy? Értitek ezt? Hát nekem nem mondja senki, hogy egy haldokló nem tud olyat adni, hogy a puszta létével, ezzel a mondatával, ezzel a mondatával ez a haldokló barátom életre szólóan a reménynek a tapasztalati alapját megadta nekem. Életre szólóan. És ez a barátom olyat tett, amit most elmondok nektek. Micsoda óriási dolog, egy haldokló. Húha. Ha csak vágy, hogy jaj, de jó lenne, elfogadnának, jaj, de jó lenne, hogy igent mond, jaj, de jó lenne azt gondolnom, hogy áldott vagyok. Ez tud nagyon szívbemarkoló lenni. A reményt érdemes megkeresni, és annak a tapasztalati alapját. 3. Egész biztos, hogy szeretnénk szabadok lenni, átélni a szabadságnak, az önfeledtségnek az élményét. Talán a flowhoz is mondhatnám, hogy jaj, szóval így, az jó óriási nagy levegőt veszünk, mikor szörfözünk. Mit mondjak mindenki? Síelünk. Szóval, de hogyha ez csak egy vágy, ha csak egy vágy, csak egy vágy, csak egy vágy, mi, hogy fogalmazhatjuk meg, ha remény? Én úgy fogalmaztam meg magamban, akármennyire is töredékes és relatív a szabadságom, a szabadságnak egy pici terét és lehetőségét mindig fölismerhetem. Mindig. De majd még ezt kiegészítem, csak hadd hozzak erre egy példát. Hogy nagyon gyakran a szabadságunknak, a relatív és akár töredékes, sebzett szabadságunknak a piciny morzsáit azért nem ismerjük föl, mert előbb megállunk, mint hogy fölismernénk. Mondok egy példát, mondjuk jön hozzám valaki, és azt mondja, hogy figyelj Feri, rettenetes dolog történt, nem tudom én, hogy gyerekemet megverték az utcán. Szóval én, hogyha találkoznék ezzel, kitekerném a nyakát. Bosszút akarok állni. Nekem te ne dumáljál megbocsájtásról. Jó, rendben. Hát ha ne, akkor ne. De akkor hol ismerhető fel a szabadság? Mondjuk azt kérdezem tőle, hogy ó, rendben van, te most legszívesebben bosszút állnál, és tudsz-e esetleg imádkozni azért a rettenetes emberért? Bármilyen szándékot el tudsz-e képzelni, de olyan, hogy imádság legyen, tehát rosszat nem kívánunk imádságban. Ezt szoktuk mondani, hogy Jézus Krisztus nevében, tehát imádság az, hogy úgy mondjuk Jézus is el tudná mondani, tehát az egy imádság éppen. Azt nem! És ugye, ha itt megállunk, azt gondoljuk, hogy nem. Itt van egy rettenetes trauma, egy rettenetes féltés, egy rettenetes sérelem, ugye befellegzett a szabadságnak. De mi van, ha elkezdünk tovább kérdezni, még tovább is? Jó, nem tudsz, rendben, elfogadom. Nem tudsz. Tudsz-e magadért? Ha, hogy ne tudnék magamért, legyen több erőm. Ugye, látjuk, hogy nehezen születik meg azért a belső szabadságnak a tere, de most kihagyok 125 lépést, lehet, hogy az illető már nagyon fáradt, hogy ennyit kérdezem, akkor végül mondjuk azt mondja, hogy hát azért mondjuk én azt kérdezem tőle, hogy te, ezt most nagyon látom, hogy rettenetes indulatos vagy, hogy tudnál-e akkor mondjuk azért imádkozni, hogy egy kicsit ez a rettenetes indulatod, ez a bosszú szomjad, ami egészen betölt téged, hogy ez talán egy kicsit ne tegyen már ennyire tönkre, mint ahogy látom. Hát talán az ezért igen. Mert azért ez tényleg egy kicsit sok. Hát annyira sok, hogy látod, ide jövök, és meg bolondulok. De na ezért tudnék. Ott a szabadság. Előbb szoktunk megállni, mint hogy a szabadságig eljutunk. 3. Direkt nem mondok 5-öt, jó? Szabad kutatásnak az örömét. Rátok bízom. Azt mondja, hogy mondjuk öröm. Nagyon nagy vágyunk szokott lenni, hogy legyen bennünk öröm, vagy örömmel tudjuk élni az életet. Hát ez stimmel, ugye? Ezt egy öröm, boldogság. De ezt már nem ismerem mondani. Egy boldogság utáni vágyunk. Rendben van, öröm és boldogság. Hogy fogalmaznánk meg akkor, hogyha az egy mély reménység, aminek tapasztalati alapja van? És akkor ez az, amit nem mondok el. Nem, tényleg nem akarom elmondani. Nem lopom ki a szívetekből a megtalálás örömét. Tehát különböztessük meg a vágyat a reménytől. Érdemes nagyon megkülönböztetni, mert különben azt mondjuk, hogy van reményünk, közben pedig ezt nem tisztáltuk, nem mélyítettük el, nem alapoztuk meg, nem mondtuk ki, nem és a többi. Mi a különbség a vágy és a remény legmélyebb természete között? A legmélyebb vágyainknak van egy sajátos természete, ha nézzük ezt, hogy szeretnék boldog lenni. Vagy jobb szeretem ezt, hogy szeretném, ha lenne öröm az életemben. A boldogság ez egy annyira bonyolult dolog, az annyira bonyolult, nem. Mondjuk, hogy öröm, legyen öröm, az egy egyszerű érzés, azzal tudok még bánni. Legyen öröm, hogy szeressenek, és képes legyek szeretni, hogy igent mondjanak rám. Ezek azt gondolom, hogy a legmélyebb vágyaink. Amikor a legmélyebb vágyainkig jutunk, Fölismerjük azt, hogy a legmélyebb vágyak nélkül nem szívesen élnénk. Még akkor se, hogy ezek a legmélyebb vágyak nem mindig teljesednek. Hogy akarsz egy olyan életet élni, ahol az a vágyad nincs meg, hogy akarsz szeretni. Nagyon fáj, hogy nem szeret mindenki. Jó, jön a jó tündér, és azt mondja, elintézem neked, kiveszem belőled ezt a vágyat, és nem fog fájni. Ki állna a sorba ennél a jó tündérnél? Inkább életen keresztül fájjon, de ezt a vágyat én nem adom. Jó, néha egy kicsit az enyhüljön. Szóval, hogy a legmélyebb vágyainknak, amikor azt tényleg ott a mélységében éljük meg, van azért egy olyan jellege, hogy azért ezeket nem akarom, hogy az életemben ne legyenek benne. Azért tartozzanak hozzá. A reménnyel kapcsolatban pedig azt éljük meg, hogy ha a legmélyebb reményeinket éljük meg, akkor azt mondjuk, hogy ezek szerint, a remények szerint akkor is érdemes élnem, hogyha nem kapok külső igazolást. Vagyis, hogy akkor is érdemes valakit szeretni, ha ő ezt sosem köszöni meg. Ha ez bennem egy mélységes, tapasztalatú alapú remény, akkor azt mondom, már régen nem azért csinálom csak, hogy megköszönd, ha jó lesik, ha megköszönöd. Néha talán meg is kérem tőled, hogy te mondd már el nekem, hogy jó ez, vagy nem. De hogy este, mikor lefekszem, azt mondom, akármit is mondott a környezetem, így volt érdemes élni. Tehát a legmélyebb reményeink pedig úgy megalapoznak bennünket az életben, hogy azt mondjuk, hogy ha ezeket nem valósítanánk és nem így élnénk, úgy nem volna érdemes lenni. A legmélyebb reményeink ilyenek. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy ez a kijelentés, hogy a remény hal meg utoljára, ugye ez, hogy jaj van, ezt remélem és remélem, de hát már most úgy belekalkulálom, hogy lehet, hogy majd, ez mégse lesz így, vagy mégse érdemes, akkor végül a remény is hamvába hol. Hát én szerintem így nem érdemes élni. A legmélyebb reményeimre, ha rátalálok, akkor az a következőt hozza. Ha nem teljesedsz be, akkor is így akarok élni. Akkor is így akarok élni, ha nem teljesedsz be, és reményként akarlak megőrizni, mert segítesz nekem az élet után járni, és a reménynek a vége nem az, hogy végül meghal, hanem hogy beteljesedik. Ez a reménynek a kifutása. A legmélyebb reményeim, ha azok valódi mély remények, a beteljesedésre vannak ítélve. Ez benne a szép. A ma embere számára a remény szinte egy elfelejtett érték. Mert teljesen belebonyolódtunk a vágyainkba, a hiányainkba és a szükségleteinkbe. Ott topogunk a startvonalon. Bizalom és a remény között mi a különbség? Hogy a bizalom alapvetően abban segít, hogy beálljak egy irányba, és azt mondjam, na, itt lesz érdemes elindulni. Ez a bizalom. Érdemes felé lépni. Érdemes. Ezt érdemes kimondani. Ez az első lény, ez a bizalom. Érdemes kinyújtani a kezem. Érdemes őszintének lenni. Ez a mozdulat. Mikor elindul egy mozgás. Hát az nagyon nagy dolog, amikor elindul egy mozgás. Tehát a bizalom az, hogy elindulok. És hogy ez az az irányom, be elindulok, ehhez kell a bizalom. De a bizalom nem elég, mert elindultam, és hú, ez fárasztó. Húha, emelni kell a lábam. Ajajajaj, és megy előre a nyakam, itt a fejem, bólogat. Ezt meg tartani kell. Szóval volt egy cél, valami lebegett a szemem előtt, hogy egy úton vagyunk, és valahonnan valahova tart az élet. Most például onnan oda, hogy a bizalom arra, hogy azt mondom, hogy ide állok, és érdemes lesz elindulni, de hogy menjek, hogy kitartsak, hogy elköteleződjek, hogy érdemes, na, ahhoz kell a remény. Ott nem lesz elég a bizalom tapasztalatom szerint. Mert mi történik akkor, amikor bizalomvesztésbe kerülsz? Gyakran párkapcsolat elképzelhetetlen bizalomvesztés pillanatai, szituációi nélkül. Legalábbis úgy látom. Márha szavaztam elég bizalmat. Olyan lehet, hogy alig szavaztam bizalmat, akkor nincs mit elveszteni. Na de ha szavaztam, hát hogyne, kapunk bőven. Ha engem semmi nem tart meg, amikor bizalomvesztett vagyok, az akkor nagyon kiszolgáltatottá tesz. Azért van a reményem. Tehát a remény segít menni. És a reményben tudatosul az, hogy az életem valahonnan valahova tart. Hogy ebben egészen biztos vagyok, hogy valahonnan, valahova tartok. És a bizalom által ki tudom választani a jó irányt. Csíkszentmihályi Mihály beszél arról, hogy mi az, ami az ő tapasztalata szerint a reménységnek a négy alapja. Ezt elmondom gyorsan. És a reménység témáját a csoport témájánál hozza. Nem úgy az egyes ember reményéről beszél, hanem azt mondja, az ember akkor válik a remény emberévé, hogyha másokkal együtt kis csoportokat tud alkotni, és közösen teremtenek, alkotnak valamit, ami jövőbe mutat. Tehát egy ennyire neves pszichológus nem átalja azt mondani, hogy a reménynek van tehát egy tapasztalati együttességre alapozó háttere. A jövőbe vetett bizalomnak tehát ez a négy alapja, mondom, ha képes vagyok tudatosítani azt, hogy nem csak egymagamban, önmagamban állok, hanem része vagyok sok mindennek és sok mindenkinek. Hogy ez a jövőbe vetett reményemnek az egyik forrása és alapja. Ennek a tudatosítása, hogy nem egy szál magamban vagyok, hogy egy családnak a tagja vagyok, hogy vannak szeretteim, akkor is, ha meghaltak, attól még, és. Tehát minél inkább képesek, emlékeztek a kis hullámra, akkor rettegett, hogy egyszer majd kiveti őt a szél a partra. És aztán jött mögött a nagy hullám. És a kis hullámot, ez rettenetes. Hát látom, hogy az összes kis hullámnak az a sorsa, hogy elenyészik a fővenyen, mondta a kis hullám. És a nagy hullám meg hömpölygött mögött, hogy ó, te kis hullám, hát te nem értesz valamit. Te kis hullám, hát te gyorsan mondd meg, mert mindjárt odaérek a parthoz, és el fogok enyészni. Azt mondja, jaj, hát te kis hullám, te nem tudod, hogy nem csak egy kis hullám vagy. Jaj, mondd még, ez tetszik. Nem csak egy kis hullám vagy, hanem a tenger része. Valami elenyészik, valami megmarad. Tehát, hogy a jövőbe vetett reményünknek az egyik alapja, hogy tudatosítjuk, hogy nem egy szál magunkban vagyunk, hanem valaminek, valakiknek a részei vagyunk. Második pont, ő így mondja, felszólító módban, legalábbis a fordítás szerint, ne tagadd meg az egyediségedet. Milyen érdekes, van egy egyetemes gondolat, ugye? Egyetemes gondolat. Rögtön kiegészít azzal, hogy de rendkívüli vagy, hogy amiből újból és újból, még ha az egy sebzett természet is érdemes kiindulni, az éppen a te saját tapasztalatod. Nem baj, ha parazita érzések folytogatnak, nem baj, ha megsebződtél, nem baj, ha traumatizálódtál. De nagyon fontos, hogy egyáltalán vannak érzéseid, hogy egyáltalán vagy. Ez nagyon fontos, ezt ne felejtsd el, mondja Csíkszentmihályi Mihály. Ez a második pont, hogy akármilyen sérült vagyok, fontos, hogy érzek, hogy gondolok valamit. Legfeljebb nem jól gondolom. Harmadik pont, felelős vagy a tetteidért. Tehát a jövőbe vetett reménységnek az alapja, annak a felelősségnek a tudatosítása, hogy egyáltalán, hogy van, képes vagyok felelősségre. Képes vagyok. Ez egyébként azt mondom, egy nagyon okos dolog. Tudjátok, a felelősség és a szabadság párban járnak. Felelősség nincs szabadság nélkül, szabadság nincs felelősség nélkül. Szoktam ezzel élni. Valaki azt mondja, egyáltalán nem érzem magam szabadnak. Jó, nem érzed magad szabadnak. Érzed-e magad felelősnek? Erre majdnem mindig azt mondja, jó, ne is mondd. Itt. Akkor ott szabadságnak is kell lennie. Az lehetetlen, hogyha ott valódi felelősség van, nincsen hozzá szabadság. Az lehetetlen. A kettő együtt jár. Legfeljebb az illető nem érzékeli. Legfeljebb az illető ezt most nem tapasztalja. Ilyen van. Vagy el van tőle zárva. De azért az van. Legfeljebb föl kell tárni, elő kell hozni. Tehát ez volt a harmadik, hogy ráébredek arra, hogy tudok felelős lenni, felelősséget vállalni. Nem vagyok teljesen kiszolgáltatva csoportfolyamatoknak, tömeglélektannak és a nem tudom. Négy, ez a legszebb, hogy egy valaki egy ilyen gondolatot hoz, profán talajon áll, és azt mondja, ha a reményedet meg akarod alapozni, akkor törekedj arra, hogy felülmúld magad, hogy légy több önmagadnál. Ez a negyedik pont. Legyél több önmagadnál. Vagyis, hogy meg ne bolondulj, ezt nem így mondja, csak én lefordítva egyszerűen, hogy az egész életedet önmagadra irányítva éled. Emlékeztek a gondolatára? Azt mondta, a halál tudata addig gyötrő, amíg túl sok energiát fektetünk egy individuális én föntartásába. A halál addig gyötrő. Ha tudjuk, hogy az énünk egyedi, társas, egyetemes, az önazonosságunk, a személyünk egyedi, de társas és egyetemes. Ebben a pillanatban esztelenség volna pusztán egy individuális énbe pumpálni az összes energiánkat. Há, de szép ez. Ilyen értelemben mondhatjuk azt, hogy légy több önmagadnál. Irányulj magadon kívüli célokra. És közben éld át, hogy te is gazdagodsz, mert része vagy annak, amiért teszel, nem ragozom. Na most, egy csoportban egészen konkrétan és közvetlenül mi hozza meg a reménynek a tapasztalatát? Nagyon egyszerűen az, hogy tulajdonképpen az életünket mi mindannyian a jól vagyunk, rosszul vagyunk hullámzásában élünk. Krízis előtt, krízisben, krízis után. Mi mindig hullámzunk, ugye? Nem tudjuk, hogy kell élni, de most már tudjuk. Most megint nem tudjuk. Ugye? Mindig egy ilyen hullámzás. És egy csoportban lehetetlen, hogy mindenki egyszerre legyen krízisben. Ezért ott ülünk, és azt mondjuk, ez fogalmam sincs, hogy hogy jövök ebből ki. És hallom a másikat, aki azt mondja, pont most jöttem ki valamiből. A másik azt mondja, na ez velem is volt, én is azt gondoltam, hogy sose jövök ki belőle, most meg itt vagyok. Tehát egy csoportban lenni azért jó, mert a csoporttagok az életútnak a folyamatát a személyükben megtestesítik. Hogy néha jól vagyunk, néha rosszul, néha nem látunk dolgokat, néha látunk. Néha teljesen el tudunk keseredni, néha viszont boldogok vagyunk, és a csoportban mindig ott van valaki, aki éppen boldog. Lehet, hogy persze, lehet, hogy éppen irigy vagyok, vagy nem tudom mi, bosszant, vagy fáj, de közben ott belül hat rám az illető. Főleg akkor, egy évvel ezelőtt ő volt rosszul. Ezért ugye egy csoport folyamat. Ezért, emlékeztek, így volt a szöveg, 3 éven keresztül. Emlékeztek, így volt az a 3 millió csoport. 3 éven keresztül. Ott már látjuk ezt a hullámzást. Ez kelt egy nagyon mély reményt. Ha nagyon sebzettek vagyunk, mi történik? Két nagyon egyszerű tapasztalat. Az egyik, hogy állandóan olyan tapasztalatunk lesz, hogy a jelen beszippant bennünket. Ez nagyon-nagyon rettenetes. Ugye ennek két verziója van. Az egyik, hogy ha nem látjuk, nincsen mélységes reményünk, csak vágyaink vannak, de ott se jutottunk a legmélyebb vágyakig, csak nincs a remény, nincs, ami vigyen bennünket. Mi történik? Elkezdünk a mának élni. Az ember ne a mának éljen, hanem a mában éljen. Az nagyon nagy különbség. Nem a mának élek, a mában élek. De akik azt mondják, a mának kell élni, az az embernek nagyon kevés. Nagyon. Mert ez mit jelent? Hogy akkor úgy tudom élni az életet, hogy a mai napnak az élvezete teljesen beszippant. Nincs, nem jövök sehonnan, nem megyek sehova, hanem elönt valami függőség, vagy valami vágy, vagy valami ösztönkésztetés, beszippant, és éppen ameddig az élvezet van, még egész jó. Addig. Csak hogy az ember nem csak a jelen, nem csak ez a pillanat, nem csak az a mélység, amiben az ember az élvezetében beszippantódik, mert holnap fölébredünk. Nem nagyon lehet megúszni. Holnap fölébredünk, és én azt hittem, hogy a mának. Tehát ha az életem nem tart valahonnan valahova, a remény tapasztalat alapján nincsen megalapozva, kimondva, annyira nem gyógyultunk meg, vagy a sebeinkkel nem tanultunk meg együtt élni. Nagyon sok lehetőség van, ezek mind együtt. Akkor az történik, hogy vagy a vágy és az élvezet szippant be bennünket, nagyon leegyszerűsítve, vagy a fájdalom. A fájdalom a szenvedés. És amikor azt átéljük, olyan, mint hogy egy feneketlen kútba zuhantunk volna be, és ott vagyunk a kút mélyén, és mintha sose lett volna máshogy, nem elérhető a tapasztalás. Ha valahonnan jöttem és valahova tartok, a feneketlen kút mélyén azért annyi belátásom van, hogy nem volt mindig így. ha egy picit érettebb vagyok, azt tudom mondani, voltam már ilyen mélyen. Ha nagyon mélyen vagyok, azt mondom, sok mély helyzetben voltam, na ilyen mélyen még nem, de azokat is kibírtam, miért ne bírnám ki ezt? Azt látom, hogy ott van az igazi, igazi gyötrő fájdalom és szenvedés, amikor az illető a reményvesztettségében beszippantódik vagy az élvezetébe, vagy a fájdalmába. Ezek a legkívülről legrettenetesebb, fájdalmasabb emberi sorsok, mikor nincs egy folyamat, és benne a remény. És ezért a terápiás csoport azzal, hogy ott mindig folyamat van, maga a csoport is egy folyamat. Az emberek megtestesítik az én életutamnak a folyamat jellegét. Ezért kimondva, kimondatlanul segítenek a reményemet megfogalmazni. És tapasztalhatóvá tenni, hogy nem kell belezuhanni, és vagy az élvezetbe, vagy a fájdalomba. Belekezdek a második pontba. Mit ad a terápiás csoport annak a valakinek, és ezek az ismérvek az önsegítő csoportban is nagyon-nagyon ott vannak és jelen vannak. Hát nem egy speciális csoportfajtáról beszélünk pusztán, csak innen jön a szakirodalom. Ami tehát az egyes embernek nagyon sokat tud adni, ha átadta magát egy csoportnak, ahogyan ő azt tudta, az az egyetemesség. Szóval, tehát mikor ott ülök a csoportban, és azt mondom, hogy na hát, akkor nem én vagyok az egyetlen olyan ember a Földön, akivel ez megtörtént, vagy aki ezt átélte, az egy hallatlanul felszabadító élmény tud lenni, hogy átélem azt, hogy akármilyen rettenetesen szélsőséges tapasztalatom is van, az valamilyen pontokon közös más emberek tapasztalatával. Ez nagyon fölemelő élmény. Nem tudunk olyan rettenetes tapasztalást mondani, amelynek ne lenne közös pontja más emberek tapasztalatával. Csak azért nem erősödünk meg, miközben akár rettenetes tapasztalataink is lehetnek, mert nincs meg az a közeg, ahol ez elmondható vagy föltárható, ahol kiderülhet, hogy én ezt tapasztaltam az életben, és te elmondhatod, hogy te is valami hasonlót. Csak sose beszélünk róla. És ha egy csoportnak megvan a kerete, a föltétele, a célja, akkor ott van tere annak, hogy tapasztalatom legyen arról, hogy akármennyire is izolálódtam, elidegenedettem, megszégyenültem, szégyenkezem, és lehetetlennek tartom magam, ezzel nagyon sokan vannak még így. És ráadásul, ami miatt ez velem történt, mások is voltak vele úgy, és vannak, és lesznek vele úgy. Ez az egyetemességnek ez az élménye, ami ott egy csoportban nagyon gyönyörűen tud megfogalmazódni, hihetetlenül felszabadító. A pszichodrámában úgy hívják, hogy sharing. Ez az, amikor ülünk körbe, és valaki mond, hogy te én velem az történt, hogy, és akkor elmondja, hogy mondjuk az apám agyba főbevert, és senki nem okoskodik, nem ad tanácsot, semmi nem történik. Csak ül 15 ember, és mindenki elmondja, hogy őt fizikailag valamikor, valaha hogyan bántalmazták. Ennyi történik, semmi több. Csak ülünk, és ezt mindenki elmondja. Ennyi történik. Hú, de nem vagyunk egyedül. Annak a tapasztalása lehetséges a csoportban nagyon intenzíven, hogy elfogadható és befogadható vagyok. A lélektani szakirodalom tele van azzal a kifejezéssel, hogy az embernek szüksége van arra, hogy őt föltétel nélkül elfogadják. Nem olyan régen rájöttem, hogy ez az embernek sosem volt elég, és sosem lesz elég. Hogy az embernek a vágya nem az, hogy őt elfogadják, hanem hogy befogadják. Csak azért nem merjük ezt mondani, mert ez nagyon rettenetesen fölhívja arra a problémára a figyelmünket, hogy hogyan tartunk akkor határokat, kereteket. Tehát mit jelent, hogy valakit befogadok, meddig, milyen értelemben fogadom be? Én szerintem azonban ki kellene mondani ezt, ezt találtam ki. 2 héttel ezelőtt ültem a Dunaparton, és ezen agyaltam, még nagyon szép idő volt, lóbáltam a lábam. Hogy kéne ezt? Hogy? hogy el kell mondani, hogy az embernek nem elég, hogy elfogadják. Az ember arra vágyik, hogy befogadják. De hogy kéne mondani? És rájöttem, a Duna sokat segített, hogy az elfogadható befogadásra van szükségünk. A mindkét fél számára elfogadható befogadásra. Vagy a csoport minden tagja számára elfogadható befogadásra. Tehát a befogadás itt nem azt jelenti, hogy átlépünk minden határt, minden keretet, és belegyaloglunk a másik életébe. Vagy ott hozzuk egyszer csak a párnánkat, a takarónkat, hogy ma itt fogunk aludni. De komolyan elkezdett ez fájni, hogy becsapjuk egymást. Tehát, hogy a félelem, hogy valami olyan szót használunk, amiből újabb bonyodalmak lesznek, nem mondjuk ki. Hogy elkezdtem egymás után rakosgatni a gondolatot, mert tulajdonképpen az életnek a legalapvetőbb folyamatában mindig a befogadásról van szó, és nem az elfogadásról. Az anya befogadja a méhébe a magzatot. Nem elfogadja, befogadja. Azután, mikor megszületik az a kicsi csecsemő, akkor a családba őt befogadják. Hát ne is haragudjatok, ti csecsemőként megelégednétek azzal, hogy apátok, anyátok elfogadott? Hát rettenetesen is hangzik, nem? Ott sírsz, és az apa meg anya ott állnak, ilyen kedvesen, igen, el vagy fogadva, tessék, csak nyugodtan. Hát ez mint a katonaságnál ott volt, ugye, hogy tessék, kérek engedélyt tartózkodni. Ugye, de hát nyilván azért ott zavarjába állt a honvédelmet, mert valamire szüksége volt, ugye nem arra, hogy tartózkodhasson. És aztán, hogy befogadjanak bennünket a csoportokba és közösségekbe, hogy aztán a férfi és a nő egymást a maga belső világába befogadja, mert van intimitás szükségletünk. Az intimitás szükséglet nem elégül ki, ha elfogadsz engem. A befogadásom révén tud az intimitás szükséglet kielégülni. Tehát valójában a mindkét fél vagy a csoport minden tagja számára elfogadható befogadásnak a szükségletéről van itt szó. És ezt tartom egyetemes szükségletnek. És egy csoportban, ahova befogadjuk egymást, ez gyönyörű szépen meg tud valósulni, hogy egy befogadó közeg találtatik ott. Nem lökjük ki. Ugye, elfogadlak, de ne gyere legközelebb. Én elfogadlak. Ugye ezt meg lehet tenni. Tehát az, hogy nagyon is el tudlak fogadni, legyél olyan, amilyen csak 20 méterrel odébb. Volt bennem egy vágy. Vágy, hogy átadni valamit. És volt egy remény, hogy akárhogy is történik, valami jó is biztos fog történni. Ez volt a remény része. Nagyon köszönöm a figyelmeteket.
1: Pál Ferenc atya előadását hallották a terápiás csoportok segítő hatásairól, a vágy és a remény közötti különbségről. Mária Rádió.

az áldás gondolatokat hallják. Áradjon át rajtunk Isten gyógyító ereje. Tisztítson meg és erősítsen. Töltsön el szeretettel, gyógyító melegségével és fénnyel. Őrizzen és vezessen utunkon. Köszönjük, hogy ez megtörténik.

0: Hírpercek.
1: Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullam károsultjainak. Közel 1000 cserkész táborozott együtt a Dél-Zselicben tartott kerületi nagytáborban. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilas Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepal több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. Dél-Dunántúli Cserkészkerületek és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség első európai kerületének közös táborozását Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagymáté vadászház körüli erdőségekben. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna és Veszprém megyékből, továbbá Európa megannyi országából érkeztek. Tájékoztatott az eseményről a Magyar Kurír. A kerületi nagytábor csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor kiemelt célja volt a magyarság tudat erősítése, közös keresztény magyar hagyományaink megélése és ápolása a cserkészet keretei között. A tábor teljes szervezését a 20-25 éves korosztályhoz tartozó cserkészek végezték, önkéntes alapon, hogy a táborban minden biztonságosan zajlódjon. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió Komáromban az FM 88,3 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az előesti dicséretet a 4. Zsoltár hét vasárnapi napjáról imádkozzuk.

profétai jövendőléseknek. Jól teszitek, ha figyeltek rájuk, mint sötétben világító lámpásra, amíg a nappal fel nem virrad, és a hajnalcsillag fel nem ragyog a szívetekben. Először is azt értsétek meg, hogy az írásnak egyetlen egy jövendőlése sem származik önkényes értelmezésből. Hisz sohasem keletkezett jövendőlés emberi akaratból, hanem mindig csak a Szentlélektől sugalmazva beszéltek, Isten megbízottaiként a szent emberek.

Forduljunk Urunkhoz, Istenünkhöz, hiszen mindannyian benne örvendezünk és benne reménykedünk. Zengjük tehát.

0: Könyörögjünk. Urunk, mindenség teremtő és gondviselő Istene, tekints reánk és engedd megéreznünk irgalmas jóságodat, hogy egész szívvel szolgáljunk neked, ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

Dicsértesek a Jézus Krisztus! Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a virágok hatalmáról mondok mesét. A kedves, szelíd, törékeny virágokról, akik mégis nagy dolgokra képesek. Ugye ránk is hatással vannak. Ha elnézzük őket, egyből öröm és hála tölt el bennünket Isten felé, hiszen ő teremtette őket, és nekünk, embereknek teremtette. Történetünk címe: Virágok Iluskája. Kerekerdő közepén, szellő járta vadvirágos réten, kerekházikó állt. Abban lakott a kis Iluska szüleivel nagy boldogságban. Szerették egymást, a jó Istent, és mindent, ami körülöttük volt. Hálásak voltak ajándékaiért, a meleg szobáért, a betevő falatért, az eresz alatt lakó fecskepárért, az ablakon bereppenő cinkéért, és a nagy diófa udvában lakó mókusért. Jó volt együtt sétálni az árnyas erdőben, télen etetni lakóit, őzeket, nyulakat, éhes madarakat. Iluska legjobban a házuk előtti vadvirágos réten szeretett sétálni. Ismert ott minden virágot, a nevükön szólította őket. Csodálta színüket, illatukat, könnyed mozgásukat. Leült közéjük, s csak nézte őket, és beszélgetett velük. Figyelte minden kérésüket, nyári melegben meglocsolta őket, magjaikat jó földbe vetette, a viharban megsérültet karóhoz kötötte. A virágok is nagyon szerették kis gazdájukat. A pipacs szirmát kínálta Iluskának, és megmutatta, hogy lehet babát készíteni belőle. A bógáncsból kis kosár készült, a szamóca illatos termését küldte uzsonnára. Jó volt együtt énekelni, pacsírta felelt rá a magas tavaszi égből. Ha meg táncra perdültek, még a hegyek is tapsoltak örömükben.

De egyszer eljött egy nap, amikor a vadvirágok hiába várták Iluskájukat. Nem jött közéjük. Másnap sem, és harmadnap sem. Csak a szülők tűntek föl néha-néha bánatos arccal. Hová lett Iluska, mi lehet vele? Kérdezgették egymást aggódva a virágok. Ne várjunk tovább, induljunk keresésére, szólt Margaréta. Igen, gyertek utánam, kiáltotta Futórózsa már futólépésben. Senki nem tudott a helyén maradni, mindenki segíteni akart Iluskának, hát ha bajba került. De merre menjünk? Csip-csip, a házban van, erre gyertek, énekelte a cinke. Úgy is tettek. A szél finoman kinyitotta előttük az ajtót, és akkor meglátták Iluskát, virágok Iluskáját. Az ágyán feküdt, mély-mély szomorú álomban. Arcán könnycseppek gördültek. Csip-csip, már 3 napja így van, nem tudják felébreszteni, csak sír-sír álmában is, nem tudjuk, hogy mi a baja, csivitelték a fecskék. A virágok megilletődve körülállták Iluskát, és körülvették szívük szeretetével. Az árvalány hajlágyan megsimította a kislány sápadt arcát, a pipacs haja sátrába hajolt, az ibolya illatát lehelte felé. Addig simogatták, becézgették, míg egyszer csak Iluska kinyitotta gyönyörű kék szemét, és csodálkozva nézte barátait. Azok örömükben elkezdték kérlelni, mondja el bánatát. Iluska ekkor feltárta előttük súlyos titkát. A virágok megtudhatták, hogy a családnak mi a nagy szomorúsága. Tudjátok, mennyire szeretünk itt élni apuval, anyuval és ti veletek, de ennek vége, vége. Miért mondasz ilyet, ezt hallani sem bírjuk, takarták el szemüket a virágok. Tudjátok, innen nem messze, a tölgyesen túl, a nagyvárosban lakik egy igazgató. Nagyon gazdag, de még sokkal több kéne neki. Most egy szállodát akar építeni. Térképen megtalálta a mi rétünket, ide akarja telepíteni. A mi házunkat lebontani, a rétet lebetonozni az autóknak, ez a terve. Nekünk a városban adnának egy emeleti lakást, és tudjátok, a városban nincsen se erdő, se rét, se mókus, még levegő is alig-alig. Hogy lennék én meg nélkületek? Zokogott Iluska. Apu azt mondja, hogy ne sírjak, ott közelebb lesz az iskola, az jövőre kezdődik. Innen nehéz lenne bejárnom. Ne sírj, Iluska, édes gazdikánk. Nem veszik el házatokat, réteteket, majd mi kitalálunk valamit, meglátod. Az iskolába majd hátán viszel téged a róka vagy a szarvas. Ezt mi megszervezzük, bízz csak ránk. A ház és a rét dolga nehezebb, de imádkozzunk, Isten meg fog segíteni minket. Ő mindig tudja a kiutat. Nincs mit félnünk, ő jó és szeret minket, hiszen ő teremtett, az övéi vagyunk, ő vigyáz ránk. A virágok összedugták bóbitás illatos fejecskéiket, és megszületett a nagy terv. Slám, mi történt másnap a nagy, gazdag, komor igazgató irodájában? Korán reggel bejött dolgozni, mint mindig. Sietősen leült íróasztalához, és kinyitotta nagy, vastag, fekete könyvét, amiben a pénze szaporodását vezette. Kinyitotta, és nem hitt a szemének. A lapok között egy gyönyörű,
kék szirmú vadárvácska feküdt. Szeliden nézett az igazgató szemébe. Hát ez mi? Hogy került ez ide? Nézegette haragosan. Addig nézegette, nézegette, míg észre nem vette gyönyörű égszínkék színét, játékos formáját. A virág most finoman rámosolygott a kemény emberre. De szép, egészen összefacsarodik a szívem, de hát miért? Ez csak egy virág. Igen, de az én kicsi lányom szemére hasonlít Évikéjére. Ő most már felnőtt, gazdag nő, Amerikában él, és sohasem látom. Igen, nagyon elfoglaltak vagyunk. Jó, ha egy évben egyszer írunk egymásnak. Nem jó ez így. Jó lenne változtatni. Holnap fel is hívom. Révett el a tekintete. Talán meglátogatom. Na jó, lássuk a munkát. Egyet lapozott, s uram teremtőm, ott is egy kis virág lapult. Egy sárga pitypang, fogta kezébe az igazgató. Eszembe idézi gyerekkoromat, a focizást a réten, a barátokkal. De rég volt. És hova lettek a barátaim? Nincs egy sem. Csak üzletfelek, ellenfelek. Nincs ez jól. Mit kéne tennem? Az igazgató furcsán érezte magát. Szinte remegett a keze, ahogy óvatosan lapozott egyet vastag, fekete, pénzszagú könyvében. Szinte már vágyott rá, hogy a csoda megismétlődjön. S mit lát? Mi fekszik kedvesen, illatosan, kacéran a lapok között? Egy bodzavirág. Ezer szemével huncutul néz rám, engem néz, engem igéz. Micsoda illat! Én, Istenem, tudom, mit üzensz most nekem. Az első szerelmemet, a gyönyörű Annát. Bodzavirágot tűztem a hajába az első randevunkon, aztán az esküvő, kisbaba, aztán valahogy minden elromlott. Csak a pénzszerzésre volt időm. Régen elváltunk. Vajon mi van vele, az én régi kis Annámmal, a szép hajúval? De jó lenne felkutatni, bocsánatát kérni. De jó lenne még egyszer bodzavirágot tűzni a hajába. Az igazgató lassan kezébe temette az arcát. De jó lenne új életet kezdeni. Tisztát, vadvirágillatút. Erről jut a szembe az új szállodám. Az is egy réten lenne. Valami kérvény érkezett a lebontandó házról. Kik lakhatnak ott? Meg kéne látogatnom őket, szólalt meg a lelke mélyén egy régi tiszta hang. Istenem, segíts! Segíts, hogy új életemet ma kezdhessem el. Indulok már is, beszélek velük, így becsületes. S indul a láb, és susog a fű a vadvirágos réten. Itt jön az igazgató, mosolyogjatok! Nézett össze a sok kis bóbitás. Istenem, segíts! Fonódott össze a virágok és a férfi fohásza. Nyílik az ajtón túl kis ágy, a kis ágyban kislány. Kék szemű, vadárvácska tisztaságú, arcán könyvpatak. Mint az én Évikém, de kedves, nézett rá az igazgató. Miért sírsz, kicsi? Kérdezte tőle.
A házat siratom, a rétet, a virágaimat és a fecskéimet. A szél dalát a kéményen, őzek barna szemét, de te ezt nem értheted, zokogta a gyermek. Hogy hívnak, kislány? Iluskának, virágok iluskájának, de ennek már vége, vége, csukta be szemét. Iluska, kicsi Iluska, nézd rám, figyelj rám, jó hírt mondok neked, Iluska maradsz, virágok iluskája. Nem kell elköltözned innen, nem lesz itt beton és autódübörgés, de cserébe kérhetnék tőled valamit. Mit? Nézett kerek szemekkel a kislány. Hát azt, csak azt, hogy néha én is hagy jöjjek el a rétedre, erdődbe, házatokba. Mutasd meg nekem is a virágaidat, taníts meg a neveikre. Hagy lássam őzek szemét, s hallhassam széldalát a kéményen. Tudod, nekem már nincsen családom, igazi gazdagságom, de szeretném újra megtalálni, megtanulni. Segítenél nekem? Hát hogy ne, ugrott fel az ágyból Iluska, egyenesen a leges, legdrágább igazgató nyakába. Észre sem vették, hogy az ablakban, az ajtó mögött, eresz alól ezer és ezer huncut szempár nézi őket, s boldogan tapsolnak, hajladoznak, illatoznak és csivitelnek az ő drága életet és újrakezdést adó Istenük előtt.

Kedves gyerekek, tőletek elbúcsúzom. De a felnőttekkel, ha van hozzá kedvük, még pár percig együtt lehetünk. Isten nekünk is üzen életet, újrakezdést, szabadulást. Üzeni szeretetét, erejét, szabadító hatalmát. Le akarja rombolni életünkben a sátán minden erődítményét. Újjá akar teremteni bennünket. A Bibliában azt olvassuk, nagyobb az, aki bennem van, mint aki a világban van. Tehát nagyobb a szívemben élő Jézus, mint az ördög, aki a világban van. Ez a Szent János első levele 4.4-nél van. Máshol azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán munkáit romba döntse. Olvassuk Szent János apostol első levelében, 3.8-nál. Le akarja rontani a félelmet, hitetlenséget, haragot, betegségeket. Tudjuk a Bibliából, hogy Isten akkor tud cselekedni az életünkben, ha teljesen átadjuk azt neki. Ha feltételek nélkül rábízzuk magunkat, ha úgy hívjuk a szívünkbe Jézust, mint életünk urát, gyógyítóját, szabadítóját. Hiszen ő a mi megváltónk. Akkor Jézus a szívünkbe költözik, és ebben a pillanatban, a megtérés pillanatában óriási dolgok történnek velünk. Isten újjáteremti megromlott szellemünket, és a saját, tiszta, szent isteni szelleméből ad nekünk. Fehér ruhát kapunk, befogad családjába, vagyis Isten gyermekei leszünk, nem csak a teremtményei. Eltörli minden bűnünket, és eltölt bennünket szent lelkével. Ezen kívül helyet készít nekünk a mennyben. Dicsőség az Úrnak! Most a Biblia szavai, Isten szavai következnek. Hallgassuk nyitott szívvel, és válaszoljunk mi is szeretetére.

Kedves gyerekek, ugye tudjátok, hogy meséimet szombatonként este 7 óra 25 perckor hallhatjátok. Várlak szeretettel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ilyeneké a mennyek országa. Homoki Nagy Katalin olvasott fel saját meséiből.
1: Hírpercek.
2: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyház megye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám károsultjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye főpásztori szolgálatáról szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyház megyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakodban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
1: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Az ifjúság jó nevelése az igazi áldás. Ha Istenhez fordulunk nemzetünkért, akkor szívünk közepén az ifjúság kell gondolatunkban legyen. Ők a jövő, az ifjúság a folytonosság, és ők lehetnek a reményeink beváltói. Akkor hozunk a nemzetre áldást, ha tőlünk megtanulják a fiatalok a szolgálatot, annak örömét. Ha mi nem csak beszélünk, hanem példát adunk. A mi viselkedésünk és hozzáállásunk az határozza meg az utánunk jövő nemzedék hozzáállását. Soha se feledjük el viselkedésünkben. Nem csak gyermekeink és unokáink látnak, hanem lát az Isten is bennünket. Erről beszél hozzánk Széchenyi István is. Hallgassuk őt. Mi a célunk? A hazánk fiaira és azok gyermekei és unokáira annyi szerencsét és áldást hozni, amennyire azt a mi tehetségünk végbe viheti. Hogyan dolgozhatunk legbölcsebben annak a nagy célnak az elérésére? Hogy azon törekedünk, hogy a mostani ifjúság nevelésére oly nagy béfolyást szerezzünk magunknak, hogy azok több polgári virtusokkal bírjanak, mint sem a mi atyáink. Mert mi meg vagyunk abban győztetve, hogy az emberiség csak az értelem, az erkölcs és a bölcsesség kiterjedése által léphet a ma szerencse és áldás magasára, amelynek elnyerése a mi méltó célunk. Minek utána pedig abban megállapodtunk, hogy mi a magaviseletünk példája által, ha nem több, de bizonyosan annyit használhatunk, mint tanácsaink és beszélgetéseink által, azt a régi principiumot mindig az elménkben ébren tartani akarjuk, hogy semmi legkisebbet sem íveljünk annélkül, hogy ne mondanánk magunknak, lát téged az Isten. És látnak a mostani század filozófusai.

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, Mátra Verebi Szentkúti Nemzeti Szentélyben fohászkodunk, nemzetünk lelki megújulásáért.

világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világosságot töltse be szívünket.

Kedves testvérek, a holnapi evangéliumban az ismerős kérdést halljuk, hányszor kell megbocsátani. És ez nem csak a mennyiségre vonatkozik, legalábbis Jézus válaszában kérdezik, hogy nem csak a mennyiség a lényeges, hogy mindig, hanem azért a minőség is, hogy miért, vagy hogyan bocsátok meg. Minden bűnnel Istent is megsértjük, Istent is megbántjuk. Ő mindig ki akar velünk engesztelődni, és épp ezért az Istenért való megbocsátás a lényeges. Azért tudok megbocsátani mindig, mert Isten is megbocsátott. És ennek a gonosz szolgának igazából a hibája, a bűne, az, hogy az embertársában egy ellenséget lát, és ezért nem tud megbocsátani.

Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint

0: Atyánkat, adja a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Érezzék meg oltalmazó szereteted áldásait papjaink, szerzeteseink, hogy ennek erejéből követni tudják fiadat, a feláldozott bárányt. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária, Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlott a nemzetünket. Járj közben értünk Szent Fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te Fiad mondott nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtass fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket, add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Ámen. Az Úr legyen veletek. Nyugodalmas jó éjszakát, és egykoron boldog végórát engedjen nektek a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Kedves testvérek, kedves hallgatók! Jövő szombaton, szeptember 19-én a görögkatolikus búcsóra várunk mindannyiótokat nagy szeretettel ide Mátyavarevé Szent Kutra nemzeti kegyhelyünkre. Ezen a szombaton délután érkezik majd az országos egyetemista zarándoklat gyalogos részvevőinek közössége. Este 6 órakor is lesz majd szentmise szeptember 19-én. Másnap, vagyis jövő vasárnap, Szent Pió atya búcsúját tartjuk szeptember 20-án, 11 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise, és a körmenetet követően Pió atya erekéje előtti személyes imádságra, tiszteletadásra is lehetőség lesz itt a Mátyavarevé Szent Kutra.

0: Rádió.
1: Augusztus 1-e és 6-a között tartották Medjugorjeban a 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági ima találkozót. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Németh Petrát hallják. A következő percekben Facsar Mátéval, a Mladifest egyik résztvevőjével beszélgetünk. A műsort a 2026. augusztus 16-ai tragikus buszbalesetben elhunyt lengyel zarándokok emlékének ajánljuk. Szia Máté!
2: Szia Petra! Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon üdvözlöm a kedves hallgatóinkat.
1: Hol élsz, és mivel foglalkozol?
2: Németországban élek, már gyerekkorom óta. Pillanatnyilag Frankfurtban lakom, és egy amerikai szoftvércégnek dolgozok a az értékesítési oldalon, Európa és Ázsia regiójára vagyok felelős. Ezen kívül még egy könyvben dolgozok az úgynevezett behavioral finance témáról, ami azt jelenti, hogy átvilágítjuk, hogy az investorok hogy jutnak egy döntéshez, hogyha befektetési lehetőségekről van szó. Ez most a harmadik kiadásban van. Sok idő rámegy, de szívesen csinálom.
1: Kanyarodjunk rá arra, hogy kik és esetleg milyen események hatottak a hitedre gyermekkorod óta?
2: Gyermekkorom óta, hogyha visszaemlékszek, az mindig az merül fel bennem, hogy a vasárnapi felkészülés a szentmisére, hogy mi a családdal, még akkor itt Magyarországon, 9 éves korom óta ugye Németországban élek nagy részben, szóval itt Magyarországon vagy Németországban is, ahogy kikerültünk, nekünk ez egy nagyon fontos pont volt, hogy bekerüljünk egy közösségbe. Azóta is a kövi Szűz Mária templomhoz tartozunk, ugyanúgy akkor, mikor Aachenba kerültünk Köln mellett, nagyon hamar rátaláltunk egy templomra, ahol ott is maradtunk, úgymondván. Abba a közösségben be is tudtunk csöppenni. Hogyha visszagondolok az elmúlt évekre, évtizedekre, ha ezt is szabad így mondani, 17 éves korom óta úton vagyok elvileg. Egy évet volt lehetőségem Amerikába tölteni a high school-on, ez egy katolikus high school volt, a vendégcsaládom is egy katolikus család volt, ami azt jelenti, hogy elég aktívan részt tudtam ott is venni a hagyományokban, a lehetőségekben. Mielőtt aztán elmentem egyetemre, Ecuadorban voltam egy fél évig. Most persze abban a pillanatban, amikor ott voltam, nagyon nem vettem észre, hogy hú, az édes jó Isten rám figyel, vagy ott van az a védőháló, de hogyha ma visszagondolok, akkor nagyon is érzem, hogy mikor a dzsungelben voltam, mondjuk úgy, hogy eléggé elkavarodtunk a csoporttól, és ilyen hajnali órákra találtak ránk, akkor azért mégiscsak valaki figyelt ránk. Szóval mindig azt vettem észre, hogy ahová mentem, vagy Amerika, vagy Ecuador, vagy Madridban kezdtem a egyetemi tanulmányaimat, egy jezsuita alapított egyetemen, hogy az édes Jóisten mindig velem volt, és ez erősített engemet mindig abban a hitben, hogy ahová megyek, amilyen kihívások vannak, azokat meg lehet oldani, ha nem is rögtön, de egy idővel. Szóval ez a hit, ez azt hiszem a gyerekkorom óta kezdődött. Beleszülettünk, és ez nekünk nagyon fontos is lett, és így ahol vagyok, olyan csoportokba, ahogy bele tudtam lépni, olyan atyákkal, akikkel tudtam beszélni, ez oly mindegy, hogy most éppen ugye Frankfurtban vagyok, valahogy mindenhol megtaláltam ezeket a példaszemélyeket úgy mondván, hogy nagyon hatottak rám, és ezért nagyon hálás is vagyok.
1: Akkor, ha jól értem, életed minden szakaszában találtál közösséget, lelkivezetőt, és ez nagyon sokat segített abban, hogy megéld Isten szeretetét.
2: Pontosan. Szóval ezt nagyon lehet látni, hogy nem arról van szó, hogy lássak egy csodát, úgy mondván, hát ezt minden nap elvileg a lépéseinkben fel tudjuk fedezni, hogy hol van az édes Jóisten, hol van az őrangyalom például. És ez szerintem a fontos, ugye, hogy nem azokra a nagy csodákra vágyunk, meg várunk, hanem tényleg, hogy az aznapi napunk, abban mi is beletesszük, ami kell, de ott azért van még, én úgy vélem, hogy ott van valaki, nagyon is, aki figyel ránk, hogy jó irányba haladjunk, hogyha erre veszünk egy kis időt, hogy ugye meghallgassuk magunkban a belső hangot is, ugye, ahogy ezt így lehet nevezni.
1: Ehhez szükséges az, hogy kicsit csendben is legyünk és befelé figyeljünk.
2: A mai világban ez inkább nehezebb, mint könnyebb, de erre aktívan kell időt venni, és ahogy most Medjugorjéból visszajöttem, azt hiszem egyszerűbb lesz erre még jobban ráhangolni, mert amit ott abban az egy hétben láttunk, megéltünk, ez azért motivációt ad arra, hogy tovább vigye az ember.
1: Igen, hát kezdjük a legelejéről. Uh-huh. Ugye említetted is, nagyon sok helyen jártál a világban, sok szép helyet láttál. Hogy éppen idén döntöttél úgy, hogy elmész Medjugorjeba, vagy hogy egyáltalán úgy döntöttél, hogy részt veszel a Mladi Festen?
2: Ez egy jó kérdés, igen. Az édesanyámtól hallottam erről a helyről, a Medjugorjeről, és én már többször voltam az El Caminón az elmúlt években, és most az év elején is gondolkoztam, hogy netán ez évben sikerülhetne ez az utazás. Na és másrészt tavaly kaptam egy kis Medjugorje rózsafűzért, méghozzá tőled. Ezt még egyszer nagyon szépen meg szeretném köszönni, mert ez is én szerintem nagyon is belejátszott, hogy ebben az évben, ahogy úgy gondolkoztam, hogy a nyári terveim hogy tudnának lenni, úgy gondoltam, hogy most ezt akkor próbáljuk meg. Ha úgy esik azokban a hetekben, ahogy itthon Magyarországon tartózkodok, ha olyan lehetőség van, hogy el tudok menni, akkor ezt meg szeretném valósítani. És ez így történt. Most, ahogy rágondolok, úgy tűnik, hogy mindkét esemény is meg fog tudni történni. Medjugorjeba voltam, és egy újabb El Camino szakaszt is meg fogok tudni csinálni szeptemberben, szóval örülök, hogy így az év úgy alakul, hogy mindkét helyre el tudtam és el tudok menni.
1: Eljött tehát augusztus eleje, felkerekedtél Medjugorjeba.
2: Igen.
1: Kikkel utaztál?
2: Ez egy kis magyar csoport volt. Pontosan, amikor reggel 5-kor felszálltam a Hősök terén a buszba, még nem tudtam, hogy mi fog rám várni.
1: Nem volt közöttük ismerős ezek szerint?
2: Senki nem. És a bátyám kivitt a Hősök teréhez, és akkor kezdődhetett ez az út. Nos, én Németországban azért már kicsit ránéztem, hogy milyen lehetőségek vannak. Kölnből ment volna egy út, akkor úgy repülővel. De én valahogy ezzel úgy voltam, hogyha már elmegyek egy ilyen zarándok útra, akkor én a magyar gyökerei miatt inkább én egy magyar társasággal szeretnék menni, és találtam is igen egy kisebb zarándok társaságot, akikhez csatlakozni tudtam, és egy kb. 40-en voltunk egy atyával együtt, és így igen, augusztus 1-én reggel 5-kor kezdődhetett ez az út.
1: Mi segítette számodra, akár már a buszon, hogy megérkez újra ebbe a zarándok létbe?
2: Pontosan, hát igen, ez egy tényleg egy olyan pont, hogy mikor elindul az ember, még csak ugye felszállunk a buszra, és ugye még annyira nem tudjuk, hogy és mi lesz. Főleg nekem egy ilyen zarándok úton még nem vettem részt. Mivel az atya, aki velünk a buszon volt, ő azért elég erősen rá tudott minket arra hangolni, hogy most mi zarándok útra fogunk menni, szóval elkezdtünk imádkozni. Volt az egyik utas között egy zarándok társ, aki nagyon szépen tud énekelni, és akkor ő belesegített, hogy azért azok az énekek olyan irányba is menjenek. Szóval elég hamar a csoport rá tudott úgy hangolni, hogy mi hová is indulunk, és persze a meglévő kisebb szünetekben már ott, mikor ugye kiszáll az ember, idő-oda egy kávéra elmegy, azért már szóba tudott lépni egyes más zarándoktársal, így elég hamar észre lehetett venni, hogy egy kis kedves csoporttal utazunk mi itt.
1: Milyen reményekkel érkeztél Medjugorjeba?
2: Hát a remény az tényleg az volt, ezt a nagyon fontos helyet úgy megélni, hogy tényleg úgy jöjjek vissza, hogy észrevehessem, hogy miért is van ennek a helynek ez a nagyon nagy fontossága. Persze olvastam egy kicsit róla, hogy mik is történtek, ugye 81 óta, de még annyira nem tudtam úgy felfogni, hogy akkor most mit is fogok látni. Én ebben a pillanatban azt is gondoltam, hogy túl sok reményt nem is teszek bele, inkább nyitva vagyok ahhoz, ami úgy történni tud. Ez persze attól is meg tud védni, hogy csalódások legyenek, de én úgy vélem, hogy ilyenkor, hogyha nincs túl sok elhatározat, hogy mit tud történni, akkor mégiscsak még nyitottabb vagyunk. Persze, amikor hallottam az eseményekről egy pár nappal ezelőtt, a mostani Mladi Fest előtt, ezekről a rongálások, vandalizmusról, ez az egy kicsit elkeserített, hogy azért mi is történik, és egy pár nappal azelőtt, és ez hogy is tud ilyen történni. De elég hamar azt vettem magamon észre, hogy ez inkább erősít abban, hogy miért is megyek oda. A hitemben úgy vettem észre, hogy ez nem csak engemet, hanem aki mindenki oda ment, 70 ezeren voltunk. Ez mindenkinek nagyon fontos volt, hogy most még jobban ott akarunk lenni, és mikor odaértünk, ugye semmit már nem lehetett látni. Szóval amit egyetlen ember tudott okozni, az elvileg, hogyha rágondolunk, az nagyon hamar úgy szépre lett újra csinálva, hogy mi tényleg azt vettük észre, hogy a rosszból nagyon hamar úgy jó is tud lenni. Szóval ennek ez persze köszönet a sok segítőknek, akik ott voltak, mert tényleg nagyon, nagyon szép élmény volt így odaérkezni, és aztán ezt a lépésről lépésre megérni, hogy ott most mi is történik.
1: sokszínes programon vehettetek részt. Hogyan néztek ki a napjaitok?
2: Hát azt kell mondanom, hogy ez a 6 nap, vagy inkább 5 nap és ugye 6 éjszaka, ez nagyon hamar eltelt. Szóval ugye az első nap még azt gondolja az ember, hogy oké, most egy hétre megyünk, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, hogy lesz. De még az első este el tudtunk menni az első szentmisére. A második reggel, második hajnalban már felmentünk a jelenések hegyére. Ott persze én is azt gondoltam, jó, hát korán kelünk, jó, nem túl korán, de azért...
1: Azért már reggel 6-kor igen, volt az a rózsafüzér.
2: És ugye én is azt gondoltam, jó, hát akkor lehet, hogy mi a kis csoportunk nagy részben egyedül lesz. Hát mások is erre gondoltak, hogy felszeretnének menni, ugye azért még sincs olyan sok nap, szóval elég sokan voltunk, de azért mégis a mi kis csoport az atyánkkal így szépen együtt tudtunk felmenni, és minden egyes ilyen megálló helyen tényleg úgy meg tudtunk állni, hogy rózsafűzért tudtunk imádkozni, egy ének elhangzott, beszélgetések voltak, szóval tényleg ez egy nagyon érdekes menet volt felfelé a jelenések hegyén. Plusz aztán ugye délutánként mindig kint voltunk a kültéri oltárnál, mert ugye 4 óra táján kezdődött az úgymondván officiell program, ugyanúgy a szentmisével, és ez ugye este 10-ig ott lehetett lenni. Először azt gondolja az ember, hogy lehet, hogy ez sok, nem, ez abszolút nem sok, ez olyan színes így programok vannak, hogy...
1: Elrepültek ezek az
2: órák. Nagyon hamar elrepültek, és azt veszi az ember tényleg észre, hogy hú, holnap már elvileg utazunk is vissza.
1: Különböző tanúságtételek hangzottak el. Volt esetleg olyan, amelyik számodra különösen sokat adott?
2: Ez tényleg egy nagyon fontos pont, délelőttönként, és ugyanúgy délután is vannak tanúságtételek. Azt kell mondanom, hogy majdnem mindegyik, mikor ott hallgatja az ember, nagyon elhagy gondoltatni, hogy az én életem milyen irányba haladik, és másoknak az életük milyen irányba haladnak, milyen kereszt van mindannyiunkon, úgymondván. Egyes tanúságtételek tényleg abban a pillanatban nagyon elgondolkoztat, hogy sajnálatos módon egyes életszakaszok nem úgy haladnak előre, ahogy ugye azt az ember gondolná. De aztán az is bemutatkozik, hogy mindenki, aki a tanúságtételt tette, nagyon is hitt a Jóistenbe, meg a Szűzanyába. És ezen keresztül lehetett aztán azt észrevenni, hogy minden aztán egy olyan fordulatot vesz, mégiscsak, hogyha sokáig is türelmesnek kellett lenniük, hogy újból egy pozitív életszakasz tudjon történni. Ami most még szerintem egy érdekes pont így a mai életünkben is, például, hogyha párkeresésről is van szó, egy cikkben olvastam egy úgynevezett tanúságtételről is, ahol egy magyar pár 2 évvel ezelőtt ott találkozott a Mladifesten, és most ezen a mostani alkalomnál volt az eljegyzés a tanúság hegyen. És akkor ez egy olyan pont, hogy tényleg, hogyha ezt így látjuk, hogyha egy kapcsolat ilyen közös értékrendekre is alapul, hogy ebből mi tud lenni. Szóval ez egy olyan pont volt, hogy ez tényleg így hagy engemet is egy kicsit ugye ezen elgondolkoztatni, hogy igen, néha egy kicsit várni kell azokra a pillanatokra, amik úgy bekövetkeznek az életünkbe, de ami negatív tud lenni, az remélhetőleg egy idő után a hitünkkel együtt, ugye, az majd egy jó pontot is tud, egy jó fordulatot is tud majd venni. Szóval nagyon-nagyon érdekesek ezek a tanúságtételek, és nagyon motiválnak is, úgy mondván, hogy oké, ők ezt így, nekik ez így sikerült, egy anyuka ott éppen említette, hogy 6 gyerek vár rá fönt a mennyben, mert ugye sajnálatos módon egyik se tudott megszületni. És akkor ebben a pillanatban azt gondolja az ember, hogy hú, azért ezt így átélni, de mondta, hogy így a végén tudja, hogy ki fog rá fönt ugye várni, és az élete mégiscsak az Isten segítségével erősen tovább tudta vinni, és ezáltal ezek egy nagyon érdekes fejezetek voltak.
1: Igen, szerintem is az nagyon érdekes dolog, hogy tényleg tanúságtételekről beszélgetünk, főleg most Medjugorjéról, hogy szeretjük azokat a történeteket, amikor ott történik valami. És én is olvastam ilyen tanúságtételeket, hogy akár egy fiatal fiú arról írt, hogy pont úgy szólt hozzá Isten, ahogy arra neki akkor szüksége volt. És ez nagyon fontos, hogy ugye személyesen foglalkozik velünk Isten. De szerintem az is nagyon érdekes, hogy lehet, hogy ott nem történik ilyen nagyon látványos dolog, aztán hazajövünk, és lehet, hogy pár hónappal később, vagy a mindennapokban élünk meg valamit, ami aztán ahhoz kötődik. És a harmadik dolog, hogy pont amit említettél is, akár így a babáit elvesztő édesanya kapcsán, hogy ez is hatalmas tanúságtétel, hogy valakinek az élete így a mennyre mutat. Igen. Hogy lehet, hogy most veszteségeket él át, fájdalmakat, hogy nem úgy alakul az élete, ahogy szeretné, és hogy mégis Istenbe tud kapaszkodni, hogy ez tényleg fantasztikus dolog
2: szerintem. Fantasztikus, és ez pont így, hogyha belegondolunk, ugye ezt kb. Úgy 70 ezer ember ott rögtön ugye hallja, ez szerintem mindenképpen egy nagy motiváció, hogyha aztán átgondolja, hogy én a múlt hetekben, múlt hónapokban milyen dolgokról törtem a fejemet, ugye, hogy hú, nekem most emiatt rossz, meg amiatt rossz. De ahogy ott hallottuk, lehet, hogy ezek nagyon kis relatív dolgok. Ez abban is segít, hogy tényleg átgondolja az ember, hogy most én miért is itten aggódok. Szóval ezek tényleg olyan reális problémák az ember életében, amihez erősnek kell lenni, ugye.
1: Milyen élményt jelentettek számodra a szentmisék?
2: A szentmisék délután 4 órától kezdve, 6-7 óra felé szoktak ugye lenni. Az azért voltak nagyon érdekesek, mert hogyha belegondolunk, majdnem 600-700 atya is részt vesz rajta. A Vatikánból is a Medjugorjéra kinevezett apostoli nuncius vagy apostoli vizitor is ott volt. És ezért ezek a szentmisék mindig egy más atyával ugye történt. Nagy erőt tud magunkban úgy előhozni, mert mégiscsak úgy amennyien vagyunk, ez egy nagyon fontos pont volt. Szóval, hogyha belegondolunk, hogy 70 ezer emberre aztán elkezdődik az áldozás, az ugye ez egy logisztikai lépés is. És így most már értem, hogy miért is volt ugye 700 atya 600-700 között, mert ugye ezt akkor lehet észrevenni, hogy nincsen olyan út, hogy nem lehetne úgy a Krisztushoz úgy olyan közel jutni, mint ebben az egy pillanatban. És ezért ez is elgondolkoztat. Szentmisék nagyon érdekesek voltak, de azon kívül, amik úgy még történtek. Egyik este szentmise után az oltártól kezdődött el fakadni a fény. És aztán azt lehet észrevenni, hogy lépésről lépésre mindenkinek van egy gyertya a kezében, más valakitől megkapja a fényt. És ezáltal egy idő után mind a 70 ezer embernél meggyullad a fény, és ez persze azt mutatja, hogy nem csak kapok ugye fényt, hanem tudok adni is. És ilyen eseményben részt venni azért az egy nagy dolog. Szóval ez
1: nem mindennapos.
2: Nem, pontosan ez nem mindennapos, igen.
1: Utolsó reggel, úgy tudom, hajnali 5-kor volt egy szentmise a Krizsevácon, ez milyen élmény volt számodra?
2: Sajnos ott arra nem tudtam elmenni. Miért nem? Mert a 40 fős csoportból mi 5-en úgy gondoltuk, hogy még egyszer felmegyünk a szűzanyához, hogy ott virasszunk. Szóval mi 4 órakor felkeltünk, és 5 órára fönn voltunk a Jelenések hegyén újból, hogy ettől a nagyon szép helyről úgymondván búcsút mondjunk. És így, hogy 5-en oda fölmentünk a sötétben a kivilágított szűzanyát lássuk, ez egy nagyon speciális pillanat volt. De ez ugyanúgy azt jelenti, hogy jövőre, ha visszamegyek, mert vissza szeretnék menni, akkor azon a szentmisén részt szeretnék venni. Lehetett hallani, lehetett valamennyire látni, hogy ott a völgyekben az a szentmise éppen ugye ott történik. Ott már hajnali, azaz, hogy éjszakától kezdve 3 óráig mennek fel az emberek, nagyon sokan is. Biztos nagyon egy nagyon szép élmény lehetett volna. Ez is nagyon szép volt, de már tudom, hogy jövőre, ha így vissza tudok menni, akkor azt nagyon, nagyon szívesen oda el szeretnék menni.
1: Volt időd azért esetleg felmászni a Krizsevácon?
2: Volt, igen, volt. Az egyik nap így a csoporttal fölmentünk. Hát mit nem mondjak, ott tényleg egész Medjugorje ott volt, és tényleg nagyon sokan voltunk, de valahogy mindig megvolt az a pillanat, hogy együtt voltunk, bevártunk mindenkit, és akkor abban a pillanatban, mikor oda fölérünk, mikor megtudjuk, hogy ott az az egyik atya, aki minden nap oda fölment, arról volt szó, hogy őt aztán még azokban az időkben egy másik helyre szeretnék tovább küldeni, és ő hát ugye azt nagyon nem szerette volna, mert ez neki egy nagyon fontos hely volt. Hogy aztán azt hiszem egy hónapra rá, még ott fönt elhunyt. Neki aztán úgy tűnik, hogy ez volt az útnak a menete, a vége is valahol, hogy ő ott tudott maradni, ami neki nagyon fontos volt. De minden reggel oda fölment, hogy ottan imádkozzon, és azért ez nem egy kis út, nagyon sziklás.
1: Igen, ugye? Kiártott, igen, igen. Azt tudja.
2: Szóval ez egy nagyon fontos pont volt. De még hogyha visszatérünk a Jelenések helyére, vagy a Jelenések hegyre, a második stopnál úgy mondván, ahol ugye a szűzanya Erzsébettel találkozik, és ez arra utal, hogy ugye amilyen emberek, akikkel találkozunk, hogy azért fontos észrevenni. Ott nekünk is volt egy nagyon fontos, nagyon érdekes találkozásunk. A magyar tolmáccsal találkozott az atya, rögtön felismerték egymást, és ő ezt már 30 éve csinálja, ezt a önkéntes szolgálatot. És nekünk azt mondta, hogy az egyik jelenésből azt az üzenetet szeretné nekünk átadni, hogy a szűzanya abban a pillanatban az ottan lévő papukat megáldotta, és hogy akkor aztán tovább megy az arándokokhoz, az oltárhoz. És emiatt nagyon fontos, hogy azért, aki ugye 4 órától ott van, az egész végéig legyen a kültéri eseményeken, mert sose lehet ugye tudni, hogy a szűzanya mikor, melyik pillanatban, hol van. És ez a pillanat, hogy pont abban a pillanatban, amikor erről volt szó, hogy kikkel találkozik az ember, akkor ezzel a hölgyel, a tolmácsunkkal találkoztunk, aki ugye mindig a rádióban nagyon szépen átfordította az utan lévő eseményeket, ezt mondja, és akkor mi éppen ott vagyunk, és akkor plusz még erre hozzá kell fűzni, hogy ugye minden este 6 óra 40-kor minden elcsöndesedik egy percre. Uh-huh. Utána rákérdeztem, hogy itt most mi is történik, és akkor mondták nekem, hogy igen, ez a jelenéseknek a pillanata. Most ebben a pillanatban egy jelenés történik a látókkal, valamelyikkel. És mikor elcsöndesedünk, egy ilyen nagyon atmoszférikus violin zene kezdődik, hát akkor ez tényleg abban, ha belegondol az ember, hogy most itt mi is történik, nem is kell látni semmit, de ez a pillanat, ez tényleg nagyon így megható volt. Sok ilyen kisebb pont volt, amire, hogyha most visszagondolok, ez ilyen puzzlé darabokba, hogy így összeteszem, akkor nagyon kerek.
1: Nagyon sok nemzetiség jelen Igen. volt. Milyen érdekes emberi találkozásokban volt részed?
2: Tényleg ezt lehetett észrevenni, hogy a világ minden részéről ott voltak a nemzetiségek, úgy mondván. Nagyon sok németet hallottam, persze sok-sok magyar, ugye? Sok amerikai is volt ott, szóval azt lehetett észrevenni, hogy mindenki nagyon feloldott volt, úgy mondván. Szóval semmiféle olyan probléma nem tudott volna felmerülni, hogy most másokkal nem akarunk beszélni, hanem nem. Ez a közvetlenség, ez a nagyon segítőkészség, ha valaki még ott helyet keresett, mert ugye nagyon azért egy idő után, ugye persze minden helyen van úgy csípve, akkor is még ugye az ember próbált segíteni. Szóval ezt lehetett észrevenni, hogy a programok után is ilyen kis csoportokban a magyarok például elkezdtek énekelni, zenélni, akkor lehetett látni, hogy más nációkból is hozzájuk fordultak, és ez egy ilyen nagy család volt elvileg, szóval ez tényleg egy ilyen pont, amire én sem számítottam volna, hogy ennyien lennénk ott, és ilyen sok nemzetiségből, szóval ez tényleg egy ilyen összekötő látvány volt is, valahogy ez a sok zászló a sok nemzetiségekből, és hogy nézze az ember a zászlókat, hogy Kelet-Ázsiából, vagy Dél-Amerikából, hogy mennyien ide eljönnek erre a nagyon kis pici helyre.
1: Ez kicsit a mennyelő íze.
2: Igen, igen. Így lehet látni.
1: Sokféle nemzetiség sok, együtt igen. Istent dicséri.
2: Mm-hmm. Igen, pontosan. Ez nagyon igen, ez egy jó analógia.
1: Ha nagyon sok mindent megosztottál velünk, mégis azért így rákérdeznék mm-hmm. így a beszélgetésünk vége felé, hogy hogyan hatott az Isten kapcsolatodra és a mm-hmm. szűzanyával való kapcsolatodra ez a Mladi Fest.
2: Úgy vélem, hogy az elmúlt évtizedek során nekem az Istennel lévő kapcsolatom elég szoros. Szóval, ahogy említettem az elején, a gyerekkorom óta mi így nőttünk fel, ez így nekünk mindig nagyon is fontos volt, de azt veszem észre, hogy így most a Mladi Festen keresztül szűzanyával még erősebb lett a kapcsolatom. Úgy gondolja az ember, hogy az egész szent családdal rögtön szoros legyen a kapcsolat, de ez lehet, hogy nem így van. Nálam is ez merült fel, hogy igenis a szűzanya az egy nagyon fontos szereplő, hogyha ezt így lehet fogalmazni, és nagyon segít rajtunk. Az ott megélt pillanatokban pont ez derült fel bennem is, hogy nagyon is fontos a szűzanyával imádkozni, vagy egyszerűen megkérni őt, hogy ő imádkozzon érettünk, mint bűnösökért, most is halálunk óráján, ugye? És ez pont így van. Örülök, hogy ezen a hét alatt ezt így fel tudtam így fedezni, hogy tényleg, ahogy Frankfurtban is szoktam menni a misére, ott ugyanúgy a szűzanya, persze ott van, és oda is szoktam úgy állni, de most azt hiszem máshogy fogok, más intuícióval fogok odaállni hozzá, hogyha majd imádkozok, igen.
1: Visszatértél már a mindennapokba, hamarosan visszatérsz Németországba, sőt, hát valószínűleg, amikor a hallgatók ezt hallgatják már, ott vagy az otthoni közegedben. Mi az esetleg az egy kép, amit Medjugorjéból, a Mladi Festről magaddal viszel, és így a mindennapokban is kapaszkodót jelenthet igen. majd?
2: Hú, hát ez nem is olyan egyszerű megválaszolni, mert több ilyen kép van előttem így most. Ami tényleg nagyon megfogott minket, ez az, hogy mikor így az utolsó reggel mi még abban a kis kis időszakaszban, mert ugye arról azt hiszem arról volt szó, hogy 7 órakor már újból a hotelnél kell lenni, hogy aztán újra indulunk. Így eléggé ki volt számítva, hogy akkor 4 óra 30-kor jön a taxi, és akkor mi felmegyünk a szűzanyához. Szóval ez a pillanat, mikor mi felértünk, és abban a nagyon sötétségben a kivilágított hófehér szűzanya ott vár ránk, ez, azt hiszem ez az a pont, amiről persze a fotóm is van, ez így nagyon előttem van. De még, hogyha egy másodikat lehet nevezni, az ugyanaz az a pont volt, mikor így ez a 70 ezer ember egymástól másoknak adják ezt a kis gyertyafényt. És akkor ebből egy nagy fény elárad mindenkihez, és akkor minden aztán egy kicsit olyan pirosas, mert olyanok voltak egy gyertyák. Szóval ez egy ilyen második olyan pont, ahol, hogyha belegondol az ember, hogy így árad a hit, a motiváció, így tudunk magunknak ugye erőt adni a mai napokban, a mindennapokban úgy mondván. Igen, ez a két pont lenne, gondolom, amire sokáig vissza fogok gondolni.
1: Máté, nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk a Mária Rádióba, és akár ilyen kis gyertyafényként meséltél nekünk a Mladifestről, és megosztottad velünk a tanúságtételedet. Nagyon köszönjük.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Az elmúlt percekben Facsar Mátéval beszélgettünk a 37. Mladifest nemzetközi ifjúsági ima találkozó kapcsán. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Mária kertje. Szalka Mihály atyát a Mária Rádió támogatásának fontosságáról kérdeztük.
1: Nagyon imádkozom, és természetesen én magam is adakozok, hiszen 9 éve biztos, hogy járok be a Mária Rádióba, és egy olyan élményt ad mindig, egy olyan lelki feltöltődést, amikor hallgatom, akkor is. Tehát csodálatos dolog együtt imádkozni. Akár a rózsafüzért, akár bármit. Csodálatos dolog a szentmisét hallgatni, és a szentmiséken a különböző atyáknak a különböző beszédeit meghallgatni. Én bele szoktam hallgatni, amikor fönt vagyok a napindítóba. Azok a fiatal emberkék, akik ott szerepet vállalnak, karitatív módon. Tehát csodálatos, ahogy megpróbálják lelkesíteni Isten üzenetét átadni, Mária szeretetére bíztatni az embereket. Számomra a Mária Rádió egy olyan forrás, ami bármi van, ott tudok töltekezni. Tehát nálatok tudok töltekezni. Át kéne élni, hogy mindenki megértse, de amikor én belépek oda a Mária Rádióba, és látom ezt a sok önkéntest, látlak benneteket. Jaj, akkor a szívem mindig teli van szeretettel, és úgy dolgoztak, és én ez az a munka, amire szükség van, amikor az ember hitből csinál valamit, amikor az ember úgy érzi, hogy ezt kell, tehát neki itt a helye, és azért csinálja. Nem pénzért, nem azért, mert muszáj, hanem mert szereti csinálni. Ez az igazi tanúságtétel. A Mária Rádió egy igazi tanúságtevő rádió Istenről és Mária szeretetéről. Máriát szeretni pedig, hát ugye, hatalmas kegyelem. Máriához fordulni, mint égi édesanyánkhoz. Csodálatos. Amikor egy édesanyával beszélget az ember, az mindig jó, mindig megnyugtató. Amikor a Mária Rádiót hallgatom, na ezt érzem, mint egy kicsit az égi édesanyámmal beszélgetnék. Mikor veletek beszélgetek, mindig, mint amikor az édesanya szól a gyermekéhez, vagy a gyermek szól az édesanyjához. Ez egy párbeszéd. Ezt a párbeszédet adja meg számomra a Mária Rádió. Igen, most egy kicsit megpróbáltatunk, de én hiszem, hogy ténylegesen a hallgatók megsegítenek bennünket, és ráéreznek, hogy igen, meg kell adni az Istennek, ami az Istené, de hát meg kell adni a világnak is, ami a világ, és jelen esetben ez azt jelenti, hogy támogatnunk kell, amennyire tőlünk telik anyagilag a Mária Rádiót, aki pedig ugye nem tudja, hiszen sajnos nagyon sok a szegény ember, egy-egy imával, hiszen az ima is nagyon fontos. Az imával támogat bennünket, és Mária Rádió mindig is lesz, én ezt hiszem.
0: Szalka Mihály atyát hallhatták a Mária Rádió támogatásának fontosságáról. Ajándékozzon ön is egy szál virágot a szüzanyának, és támogassa a Mária Rádió további működését. Ezt megteheti csekken, banki utalással, vagy a Gogol utcai stúdióban személyesen. Bővebb információt az adománygyűjtő kampányról a www.mariaradio.hu weboldalon találhat. Köszönjük, hogy támogatja munkánkat!

0: Hírpercek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre. Nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta a híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa, elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes, látványos kémiai bemutatókat, ahol akadálypálya leküzdésével tekinthetnek be az érdeklődők a vegyészet rejtelmeibe. A kutatók éjszakáján mintegy 5000 látogatót várnak a Debreceni Egyetem kampuszain. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Várpalota, FM 90,0.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én évről évre felidéződik bennem az a himnusz Kalazanci Szent Józsefhez, amelyet Sik Sándor fogalmazott meg. Szentje és atya, kegyes iskoláknak kezdődik ez a himnusz, és talán a hangsúlyos gondolat ebben a himnuszban hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. Kalazanci Szent József így állhat előttünk. És itt mi a Mári Rádióban valahol ezt a célt tűztük ki magunk elé, hitre, tudásra, szép életre, jóra vezessük, segítsük a minket hallgatókat. Milyen jó, hogy ezt már több mint 20 éve teheti a Mári Rádió. Milyen jó, hogy közös összefogásunkkal végezhetjük ezt a szolgálatot, hirdethetjük a jó hírt, az örömhírt, Isten szavát, Isten igéjét minden ember számára, aki csak valamilyen módon rátalál a Mári Rádió hullámhosszára. Hálásak vagyunk kedves hallgatóinak, hogy segítik, támogatják a rádió műsorát, a rádió működését. Nyár folyamán többféle akció is volt, amelyben kértük a hallgatók támogatását, és azt látjuk, hogy sikerrel járt mindez, mert elkezdett csökkenni az az adósság halmaz, amely tavasz végén, nyár elején felhalmozódott itt a rádióban. Hálásan köszönjük tehát mindenkinek az adományát, kérjük terjesszék a rádió jó hírét, és biztassanak másokat is, hogy segítsék anyagiakkal is a rádió műsorát, a rádió működését. Hálásak vagyunk, imádkozunk minden adakozónkért. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Tóth Eszter vagyok. A következő fél órában az idén 2026-ban 80 éves magyar forint történetéről hallhatnak beszélgetést. Kedves hallgatóink, a Szombathelyi Schmidt Múzeumban vagyunk, ahol a földszinti előadó teremben a mai napon 2026. augusztus 22-én egy érdekes előadáson vehettünk részt, akik itt voltunk, dr. Nagy Adrien történész-muzeológus intézményvezető tartotta. A címe az volt,

0: amiből aztán forintként kialakul a forint szavunk, míg a német nyelvterületeken pedig nem a forint részét, hanem az aranya guldent használják, de gulden és forint alatt is ugyanazt a pénznemet értjük. Tehát ezért említettem rögtön az elején, hogy egy régi új fizetőeszköz kerül forgalomba 1946-ba, mert hogy ekkor nem ezt használjuk, hiszen korona az, ami a monarchia pénzneme 1892-től, majd 1926-ban a koronát pengő váltja le a világháború után, és aztán 1946-ban eljutunk oda, hogy a pengőt is le kell váltani, hiszen egy olyan mértékű hiperinfláció veszi kezdetét, vagy történik, ami azt indokolja, hogy stabilizálni kell a gazdaságot és a pénzrendszert. Itt az előadásban mondtam számokat, hogy mekkora összegű 47 kvadrillió pengő van forgalomban, tehát rengeteg nagy pénzmennyiség, és ezek semmit nem érnek. Képeket is mutattam, hogy az utcán söprik gyakorlatilag a pengőt, mert a fizetéseket, amit megkapnak az emberek adott nap, másnapra már semmit nem ér, tehát egy világháborút követő nagyon nehéz helyzetből kell talpra állítani az országot, és ez a fajta stabilizációs kényszer az, ami indokot ad arra, hogy a forintot 46-ban bevezessék, vagy valamilyen pénznemváltás történjen.
1: Most én nekem megütötte a fülemet, hogy több elnevezés is szóba került, hogy mi legyen a neve az új pénznemnek, vagy az új pénznek, nem is tudom, hogy kell ezt helyesen mondani. És volt egy olyan, hogy Máriás, és ez a népmesékben is előfordul, hogy nem tudom, hány Máriásba kerülnek mondjuk a Ludas Matyinak a libái. Most egy iciri-picirit, hogy mi ez, hogy Máriás, arról tudna mondani egy pár szót.
0: Igen, ugye a létrejöttekor valóban több név kerül elő, nem csak a Máriás, hanem a dénárt, a krajcárt is felvetik, de egyébként maga a forint elnevezést, amikor 1926-ban vitatkoznak ugyanúgy a névváltozásról, a pengőnél is felmerül, hogy lehetne már akkor forint, de ott akkor inkább a pengőt választják. Akkor is az volt a probléma, hogy nagyon sok bankjegy volt forgalomban, és ott a pengő azt szimbolizálta, hogy pengő ércpénz kerül újra, és nem a papír forgalom fog megnövekedni. És ugye itt 46-ban megint elgondolkoznak, hogy mi legyen, és a Károly-Róberti aranyforintra a stabilitást akarják szimbolizálni. Valóban a Máriás is megjelenik, mint lehetséges név. Ez azokra az érmekre vonatkozik, amiket évszázadokig vertek, főképp Mária Terézia, de ennek az éremnek az előképe az Mátyáshoz kapcsolódik. Ugyanis Mátyás király lesz az, aki Szűz Máriát a kisdeddel a pénzeknek az előoldalán megjeleníti. Károly Róbert esetében még keresztelő Szent János volt, Nagy Lajos ezt lecserélte Szent Lászlóra, és aztán Mátyás lesz az, aki Szent Lászlót pedig lecseréli ugye Máriára, mint Magyarország védő szentjére, Patrona Hungária, és ez a felirat is fog megjelenni. És aztán ez tovább fog menni az ezüstjeinken és az aranyakon is. Mária Terézia korában is vannak azok a veretek, ami egyébként a zsebretett történelem kiállításnak is a szimbóluma, tehát megjelenik a kiállításnak az arcképén a Máriás veret, amiben Szűz Mária és a kisded, és innen jött ez az elnevezés, hogy azok a pénzek, amiken Mária van, azok a Máriások, és ezt is felvetődött, hogy lehetne ezt használni.
1: Igen, és akkor végül a forint győzött, hogy úgy mondjam. De az egy érdekes, amit említett, hogy a váltópénz az viszont megmaradt fillérnek, hogy ennek mi volt az oka?
0: Leginkább a folytonosságot szerették volna szimbolizálni, tehát itt nem merült fel különféle más változat. A forint a pengőt, mint a fő pénzt lecserélve mutatta azt, hogy egy stabilitás, egy változás következik, de a fillérre valószínűleg inkább a lakosság bizalmát próbálták mutatni, hogy egy folytonosság, hogy nem lesz túl nagy ez a változás és az eltérés, tehát a váltópénzekként meghagyták a fillért, és a forint pedig, mint a fő pénznem elnevezés került be.
1: Az is érdekes

0: Volt az előadásban, hogy hogy készítették elő ennek a forintnak a bevezetését, meg az előállítását, hogy 1946 előtt már felmerült, hogy hogy teremtették meg ennek a feltételeit, a fedezetét, meg a gyártásának a körülményeit. Egy kis röviden összefoglalná?
1: Így van, eleinte a pártok tartózkodtak, hogy hozzányúljanak a valutához, vagy inkább propaganda eszközként tekintettek, de aztán a kommunista párt lesz az, amely először kísérletet tesz arra, hogy terveket fogalmazzon meg a változásra. Hozzájuk a szociáldemokraták fognak kapcsolódni, de a parlament négy pártja, még a Nemzeti Parasztpárt és a Független Kisgazdapárt is végül aztán egységesen eldönti azt, hogy milyen feltételrendszernek kell megvalósulnia. Ráadásul ezt nem csak kormányzati szinten, hanem nagyon komoly gazdasági szakembereket is megpróbálnak ehhez meggyőzni, akik akár az ár kérdések, akár a pénzügyek, a stabilizáció terén nem csak hazai, de külföldi szakértők is részt vesznek ennek a feltételrendszernek a kidolgozásában, amihez először össze kellett hasonlítani a békeévek, illetve a háborús évek változásait, egyrészt a bérek alakulását, a létfenntartási cikkek árának alakulását, a mindennapi termékek árának az alakulását, továbbá egyrészt bizalmat kellett teremteni a lakosság körében ahhoz, hogy ez a forint ez érni fog valamit, ezért például a nagyobb üzemek vagy a kereskedelemben időlegesen visszatartották az árukat, hogy amikor a forint 46. augusztus 1-én, amit már előzetesen kihirdettek, tudatosan erre az időszakra téve, hogy bevezetik, hogy akkor az emberek számára álljon elérhető mennyiségű és összetételű árukészlet azért, hogy tudjanak mit venni abból a pénzből, és tényleg elhiggyék, hogy ér valamit, nem úgy, mint a pengő. Továbbá tudatosan pénzszűkét is teremtettek, tehát először nagyon kis mennyiségű pénzt hoztak forgalomba, és fokozatosan növelték a forgalomban lévő pénzeknek a mennyiségét, hogy így ugye megtartsák ezt a forintot, vagy ezt a stabilitást is némileg biztosítsák. A fedezet gyanánt fontos volt az, hogy pont ebben az időszakban, tehát 46. augusztus 6-án jön vissza a Magyar Nemzeti Bank aranytartaléka, amit még a szovjetek érkezése előtt kimenekítettek az országból, és ugye az amerikaiak kezében volt, és Frankfurtban tárolták. Majd onnan hozzák haza, érkezik meg ez a bizonyos aranyvonat, nem csak a pénzzel, hanem a további műkincsekkel és vagyonnal, ami biztosítékot, fedezetet jelenthet a forint számára. Ugye 46-ban a kormányzatnak nem volt elég pénze ennek a kibocsátására, ezért egyelőre a Nemzeti Bank kölcsönként adta oda a fedezetet, hogy kibocsáthassák a pénzt, majd ezt az aranytartalékkal tudták fedezni, de fontos még az, hogy az aranyra való átválthatóságot is megszabták, hogy egy forint mennyi aranyat ér, egyáltalán hogyan kell majd átszámítani a pénzt, a sima pengőt, az adópengőt forintra, illetve a valuták egymáshoz való viszonyának a meghatározása is fontos, és ugye annak a stratégiai döntése, hogy ezt augusztus 1-én fogják bevezetni, hiszen ekkorra már a termés, ami abban az évben egy elég jó termés volt, a magtárakban volt, tehát volt biztosíték arra, hogy lehet is venni a pénzem valamit.
2: Búcsúzunk a pengőtől. Forgalomba kerül az új értékálló pénz, a forint. Állami pénzverőben lázas ütemben folyik a munka. Tömbökké öntik a pénzérmék nyersanyagát, az izzásban levő fémet. A fémtömböket szalagokká hengerelik. Ez még nem forint, ez csak lapkavágás. Érmek peremét verés előtt kissé legömböítik. Az érem két oldalának mintázása és a perem recézése egyszerre történik.

0: enyvezéstől lesz olyan ropogós az új bankjegy.
1: És arról biztos lehet tudni, hogy ez hogy hatott így a mindennapi életre az emberek számára, hogy hirtelen egy más pénzt kellett használni, hogy is jutott el hozzájuk, vagy hogy is történt ez így a hétköznapokban, hogy most egy teljesen más számolást kellett végezniük, hogy mi mennyibe kerül, erről maradt fenn valami eset?
2: Hát egyrészt plakátokon is hirdették, az újságok hasábjain, vagy ugye amikor kijött a rendelet, akkor abban is lehetett már külön rendeleteket adtak ki az átváltásokra, hogy mennyi pengő, mennyi adópengő, mekkorát ér, és ugye itt mutattam is értékeket, azért elképzelhetetlen számok azok, amik egy forintot értek, 400 ezer milliárdok, amik manapság óriási összegek, de akkoriban semmit nem érők voltak egy forintra átválthatók, vagy az akkor forgalomban lévő adópengők közül a legkisebbekből, a 10 000-esből, vagy 50 000-esből 40-80 darabot kellett valakinek tartani ahhoz, hogy átválthassa egyáltalán 2 fillérre, ami akkoriban valóban többet ért, tehát a váltópénzeknek volt jelentőségük, mert volt vásárlóértékük, nem úgy, mint a rendszerváltás után, amikor kivezetik őket. Hát visszatérve a lakosságnak, először bizalmat kellett szereznie, tehát nem nagyon hitték, vagy tudták, hogy mit jelentett ez. Ugye a béreket is augusztus 1-én bevezetik, és a közalkalmazottak 2-án és 3-án kapnak fizetést. Először ki kellett tapogatni azt, hogy milyen összegek mennyit érnek. Nyilván az első hónapok nem voltak könnyűek tudni azt, hogy valaki kap 340 forintos fizetést, ami akkor egy havi átlagbér volt a munkások számára. Ugye a legkisebb címlet akkor a 10 forintos volt, és 10 forint egy napi bérnek felelt meg egy átlag munkás számára. Az, hogy ez mennyit ért, hát manapság, amikor a 200 000-es, 300 000-es fizetések, amik nagyjából átlagnak tekinthetők, a KS adatok szerint ennél magasabbak is, nehéz talán ezt ma elképzelni, hogy mi történik akkor, hogyha azt mondják, hogy szeptember 1-én nem forintban fizetünk, hanem euróban, ami sok, tehát régóta lebegtetve van ugye az uniós csatlakozás, hogy leváltjuk ezt a forintot, és majd mi is euróban fogunk. Beleképzelünk, de hogy mit jelent a gyakorlatban, azt csak akkor fogjuk megtudni, amikor áttérünk rá.
1: Köszönöm. És mutatott sok képet, hogy hogyan alakult a pénzeknek a kinézete, a pénzérméknek is, meg a bankjegyeknek is, és tulajdonképpen mi határozhatja azt meg, hogy hogyan nézzen ki egy pénz, mit ábrázoljon például?
2: Hát itt egyrészt a Magyar Nemzeti Bank, aki ugye a készítésért, és tehát a forgalmazásért és a készítésért, a kiadásért felel. Korábban a pénzérmekért a pénzügyminisztérium, ez aztán 68-ban megváltozott, és azóta ténylegesen az MNB irányítja a bankjegy és a pénzérmék kiadását is, tehát ő neki nagyon nagy beleszólása van, főleg a Magyar Nemzeti Bank elnökének, akinek vétójoga is van arra, hogyha egy pénz kinézete egy pályázat során nem ezt szeretnék, akkor visszaléphet. Ugye erre említettem egy példát, ami pont a rendszerváltást követő érme sorunk, az 1-től a 200 forintosig, amikor nem azok nyertek, akik végül megtervezték, hanem az akkori MNB elnök Bot Péter döntött úgy, hogy a 2. és a 3. helyezett érmeképét összegyúrva alkotnak meg egy grafikai tervet. Tehát először is az MNB, de az MNB kér ki tanácsot, például a rendszerváltás követő érme és bankjegysorunknál is történészekből és szakértőkből állóktól kér tanácsot arra, hogy kik jelenjenek meg, történelmi személyiségek, vagy esetleg nem csak uralkodók, hanem mint ahogy korábban Bartók vagy Adi, tehát irodalmárok, zenészek, és hogy egyáltalán a hátoldalakhoz hozzájuk kapcsolódóan milyen szimbólumok fognak megjelenni, és az MNB az, aki kiírja egyáltalán a pályázatokat, amik vagy nyílt, vagy zárt körű pályázatok, amikre jelentkeznek művészek, akik elkészítik a terveket, ezt beadják, az MNB zsűrizteti ezeket, vagy több fordulóban, vagy külön nemzetközi és magyar zsűri révén, és aztán vannak példák, mint akár a mai 200 forintosunk, amikor a közönség hozza meg a döntést arról, hogy a Lánchíd éremképe szerepeljen a hátoldalon, de van arra is példa, hogy az MNB saját hatáskörben dönt, például az emlékérmek kapcsán is az MNB döntése az, hogy végül melyik éremkép fog megvalósulni, és nagyon sok olyan papírpénzt, vagy érmet is ismerünk, amiből próbaveretek készültek, vagy próbanyomtatások, de soha nem kerültek forgalomba. Tehát például volt, hogy nem Petőfi, hanem Táncsics szerepelt volna a 10 forintoson. Ráadásul, mivel akkor felmerült, hogy nem forint lesz, hanem lehet, hogy tallér, készült olyan papírnyomat is, ami Táncsics képével 10 tallér felirattal készült, de ez a közönség számára nem ismert, mert nem került forgalomba. Ez az MNB döntése volt, hogy nem az és nem úgy kerül forgalomba.
1: Ezek nagyon érdekes dolgok. Most muszáj ugye tovább menni, pedig hát tényleg nagyon részletesen lehetne még beszélgetni, hogy a kiállítás, amit van ez az időszaki kiállítás, aminek meg is mondom az a címe, hogy Zsebretett történelem, Pengőtől a forintig, a magyar pénz története. És ott például, amiről most mesélt, hogy hogy néztek ki a pénzek, ott egymás mellé rakva a sorozatok is megláthatók, és még a forinton kívül ott még mi minden látható.
2: Ugye koronák, korabeli Mária Terézia tallérok, rajcárok, pengők, valamint a bankjegy sorozatnak a kezdetektől Mária Teréziától induló első papírpénzei, 1762 a dátum, amikor Mária Terézia először papírpénz nyomat. Eredetileg egyébként az 1660-as években Svédországban gyártottak először a Európában és hát a világon is papírpénzt. Aztán ott a Mária Terézia sorozat, ez a konvenciós forintként ismert sorozat, amit már az őt követő uralkodók II. József, I. Ferenc időszakában adnak ki. Ezt követően majd 5. Ferdinánd és a Ferenc József korabeli, előbb a Hazubirodalom, majd ugye az Osztrák-Magyar Monarchia pénzei láthatók, aztán a 48-as Kossuth bankok, vagy Kossuth Lajos emigrációban nyomtatott dollárjai és forintjai, amik New York, Philadelphia és Londonhoz kapcsolódnak. A Monarchia kék pénzei láthatók még itt, vagy éppen a Tanácsköztársaság pénzei láthatók a sorozatban, a pengő, a forint, de az első világháborút követően, amikor a monarchia felbomlik, akkor nem csak a független Magyarország, de a független Ausztria pénzei közül a shilling rendszerből is láthatnak néhány darabot.
1: Most egy személyes kérdést is felteszek, hogy ennyire belásta magát a pénz történetébe, hogy ez korábban is érdekelte, vagy emiatt a kiállítás és az előadás miatt foglalkozott vele részletesebben?
2: Ennyire részletesen a kiállítás és az előadás miatt, de alapvetően érdekelt a numizmatika és a pénztörténet. A személyes véleményem szerint a forintok is nagyon szépek, de a pengő korszak első pénzei azok, amik nagyon szép kivitelben, és ezek számomra is nagyon tetszenek. Ami miatt foglalkoztatott korábban is, hogy az én kutatási területem az gazdaságtörténeti témájú, és bizonyos szinten a pénzhez is kapcsolódik, hogy mit jelent tulajdonképpen a pénz értéke, és hogy ez hogyan változik meg egy békeidőszakban és egy háborús időszakban. Ugyanis én az első világháború és a 20-as évek határmenti fekete kereskedelem és csempészetével foglalkozom, ebből írtam disszertációt is, és itt a fenti nem csak a pénz, de a terítéken kiállítás kapcsán is el szoktam mondani, hogy van az az időszak, amikor a pénznek a parasztság szemében semmilyen értéke nem volt. És itt visszakapcsolódok, amit a mostani előadás elején mondtam, hogy van árupénz, vagy cserekereskedelem, amikor többet ér egy ezüstvilla, egy zongora, egy perzsaszőnyeg, mint mondjuk bármilyen 10 vagy 20 koronás, és ez a világháború utáni időszak, amikor élelemhez kell jutni, akkor az ember bármit képes eladni, mondjuk a polgárság esetében, így és a puszták népében mondja azt, hogy még a zongorák is elindulnak a legisten háta mögöttibb helyekre, és most a városiak állnak sorba a falusiak portái előtt. És ez az a korszak, tehát ebből a szempontból korábban is érdekelt, hogy mit jelent az, ha valakinek egy békeidőszakban van pénze, és egy háborús időszakban ez a pénz annyira elinflálódik, hogy semmit nem ér, és mit lehet ezzel kezdeni, és mi váltja fel akkor a pénzt.
1: Köszönöm szépen. Még egyet megkérdezek, most jutott eszembe, hogy említette az előadása elején, hogy még más témákról is lesz a pénzzel kapcsolatban előadás. Ezt elmondanám még a hallgatóknak, hogy mit tervez?
2: Hát ugye a pénztörténet egyben, ez a több mint 700 év, hogyha Károly Róbertig haladunk vissza, azért meglehetősen súlyos, ez a 80 év is már eléggé az időhatárokat túltolja. Ezért szakaszokra bontottam, tehát először most a 80 éves évforduló kapcsán a forint, majd aztán októberben lesz egy következő hasonlóan tematikus szombati előadás, amikor a korona fog sorra kerül, illetve hát a monarchia pénzei, és itt a kiállítás ki fog bővülni hadifogoly pénzekkel, amik ugyancsak a koronában készültek. Illetve jövő év elején, feltétlenül januárban tervezünk a pengőhöz kapcsolódót, hiszen ahogy mondtam, 27 januárja hivatalosan a 100 éves pengőnek az évfordulója, illetve a tavasz folyamán pedig még ami kimaradt, az a forint megelőző időszaka, tehát a Károly Róbert, Mária Terézia kori forint korszaknak az átfogó történeti bemutatása lenne.
1: Köszönöm szépen, akkor így a hallgatóknak is tudjuk ajánlani ezeket, hogy akinek felkeltette most az érdeklődését a mi beszélgetésünk. Köszönöm szépen dr. Nagy Adriennek a beszélgetést.
2: Köszönöm én is.
1: Kedves hallgatóink! A Szombathelyi Schmidt Múzeum a forint változó arca 80 év története pénzben elbeszélve című programján beszélgettünk dr. Nagy Adrien történész muzeológussal, intézményvezetővel, aki a Zsebretett történelem pengőtől a forintig a Magyar pénz története című időszaki kiállításhoz kapcsolódó előadást, majd tárlatvezetést tartott 2026. augusztus 22-én. A numizmatikai kiállítás 2027. június 30-áig várja a látogatókat a Szombathelyi Schmidt Múzeumban. Köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét!
3: Mária Rádió. Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! A legutóbb 23. János pápának az egyház társadalmi tanítását továbbépítő körleveleiről a Mater et Magistrai és a Pácem in Terris kezdetű enciklikákról beszéltünk. Ám a Szent Atya nem elégedett meg azzal, hogy ebben a két dokumentumban szóljon hozzá a világ sorsát alakító legfontosabb kérdésekhez. Trónra lépése pillanatától egy olyan dokumentumnak a megfogalmazása is szeme előtt lebegett, amely megfelelő szakértői előkészítő munka eredményeképpen átfogóan a teljesség igényével tárgyalná az egyház és a modern világ kapcsolatát. amikor 59 elején megfogalmazta az egyház belső reformjának, megújításának programját és bejelentette egy új egyetemes zsinat összehívását, tervei között már az is szerepelt, hogy ennek a zsinatnak átfogó módon foglalkoznia kell az egyház és a külvilág viszonyát érintő kérdésekkel, a modern világ problémáival. Az általa meghirdetett aggiornamento, a világ felé való nyitás programja is azt sugalta, hogy az összehívandó zsinatnak tárgyalnia kell a világ jelenét és jövőjét meghatározó nagy témákról, amelyek feldolgozása és értelmezése elképzelhetetlen a hagyományos társadalmi tanítás elveinek radikális újragondolása nélkül. Ennek dacára a zsinati előkészítő anyagok között, vagy az első ülésszak napirendjén még hiába keressük a nyomát egy olyan önálló dokumentumnak, amelynek az egyház és a világ viszonya lett volna a témája. Sokáig úgy tűnt, hogy a napirenden szereplő egyes dokumentum tervezetek külön-külön térnek csak ki tárgyalt témáik társadalomteológiai vonatkozásaira, reagálnak a külvilág felől érkező kihívásokra. Még nem merült fel egy átfogó társadalomteológiai rendszer és az azt megjelenítő dokumentum megalkotásának lehetősége. 62 nyarán a pápa és a zsinati atyák zöme is úgy gondolta, a zsinatnak az egyház belső ügyeivel, a hit, a szervezet, a liturgia, a belső fegyelmi rend kérdéseivel kell foglalkoznia, csak alkalmanként utalva a világból érkező hatásokra, az egyház külső kapcsolatainak és társadalmi beágyazottságának témáira. Időközben napvilágot látott a Máteret Magistra körlevél, amelyben a Szent Atya az elődei által megfogalmazott társadalmi tanítás felfrissítésének, kiegészítésének feladatát vállalta magára. Amikor pedig 62 őszén megnyílt a II. Vatikáni zsinat, János pápa és néhány munkatársa már a Pacem in Terris, a nevezetes béke enciklika előkészítésén dolgozott. Utólag úgy tűnik, egy véletlen volt az, amely alapvetően változtatta meg a pápa szándékát. Röviddel a zsinat előtt Leo Szűnen belga bíboros főegyház megyéje számára adott ki egy körlevelet, amelyben merész hangon úgy fogalmazta meg a leendő zsinat feladatait, hogy azok lényegében kétfélék. Egyrészt a tanácskozásnak az egyház belső életének problémáira kell feleletet adnia, a szükséges reformokat és megújulást keresztül vinnie, a kor körülményeihez igazítania, másrészről azonban számot kell vetniük a zsinati atyáknak a külvilág állapotával, és meg kell fogalmazniuk azt, hogy az egyház milyen módon tud hozzájárulni az emberiség jelenét és jövőjét érintő világméretű diskurzusokhoz. Korabeli vélemények szerint a zsinati céloknak ez a kettős, befelé és kifelé is irányuló természetét feltételező megfogalmazása adta az ötletet János pápának ahhoz, hogy egy önálló, a világról és a világhoz szóló zsinati dokumentum kidolgozásának lehetőségét mérlegelni kezdje. 62. szeptemberében, röviddel a zsinat első ülésszakának megnyitása előtt elmondott beszédében a Szent Atya úgy fogalmazott, hogy a tanácskozásnak az egyház életének belső megújításával egyenrangú feladata lesz a katolikus egyháznak a világhoz fűződő viszonyát újra gondolni, újra fogalmazni. Az egyháznak a világ gondjaihoz, bajaihoz való ilyen hozzászólása a pápa elgondolása szerint nem a távolságtartó dogmatikus tekintély szava, hanem az emberiség problémáinak megoldásából részt kérő és vállaló egyház lelkipásztori alázatával megfogalmazott üzenet lehet csak. Hiszen az egyház pásztori küldetése az egész emberiséghez szól, minden jó szándékú emberhez, feltárni segítve a modern világ bajait és orvosságot kínálva a keresztény hit elvei szerint azok gyógyítására. János pápa ebben a beszédében már azokat a legfontosabb témákat is felsorolta, amelyek egy ilyen lelkipásztori üzenet tartalmát alkothatják. Ilyennek mondta a népek egyenlőségét a jogban és a kötelességekben, az emberiség közös szociális felelősségét, a szegénység problémájának kezelését, az egyenlőtlen fejlődést, az elmaradás felszámolásának, a béke és az igazságosság ügyének szolgálatát. A zsinat első ülésszakának végén, 62. decemberében született meg a döntés arról, hogy a zsinat önálló és átfogó lelkipásztori dokumentumot dolgozzon ki és fogadjon el, amely szisztematikusan tárgyalja az egyház és a modern világ kapcsolatának valamennyi fontos kérdését. Az anyag előkészítésére Szűnen bíboros vezetésével bizottságot küldtek ki, amelynek munkájába kezdettől nagy számban vontak be közéleti, társadalmi-gazdasági témákkal foglalkozó szakembereket, dogmatikusokat, morálteológusokat. Ez az előkészítő testület munkája kezdetén két elvi módszertani döntést is meghozott. Az egyik szerint a tervezett dokumentumban először a katolikus társadalom felfogás alapelveit kell világosan és rendszeresen kifejteni, majd pedig erre következhet a világot lázban tartó néhány konkrét kérdés tárgyalása, az egyház elvi álláspontjának gyakorlatba való átültetése. A másik megfontolás úgy szólt, hogy a tervezett szöveg ne hagyományos módon a katolikus tanítás elveiből vezesse le egyes jelenségek értékelését, az egyes világ problémák megoldására teendő javaslatokat, hanem a világ állapotának empirikus, szociológiai jellegű leírása a jelenségek és gondok számbavétele alapozza meg az egyház hitbéli és morális válaszait a felmerülő kérdésekre. Komoly lendületet adott az előkészítő munkának, hogy 63 áprilisában megjelent a pápa Pácem Interis kezdetű körlevele, példát mutatva arra, hogy miképpen szólhat hozzá az egyház a világ számára érthető módon az emberiség életének alapvető kérdéseihez. A Szűnenféle bizottság az egyháznak a világban betöltendő küldetése tárgyában más keresztény felekezetek szakértőinek véleményét is kikérte, majd úgy döntött, hogy az emberi valóság jelenségeiről szólva az anyagot nem dogmatikai tételekre, hanem a szentírási szövegek érzéki képi világára, mint a nem keresztény és nem hívő emberek által is jól érthető alapra építi fel. A már súlyosan beteg János pápa élénk figyelemmel kísérte a dokumentum előkészítésének munkálatait. A zsinati atyák között széles körben elterjedt az a vélemény, hogy valójában ezt a témát, ezt a megnyilatkozást tekinti a zsinati megújulás fő céljának, értelmének. Egy olyan, az idők jeleire odafigyelő, a világ nyelvén szóló, és a világot megszólítani képes dokumentumban reménykedett, amely segít áthidalni a modern szekuláris valóság és a hitletéteményt őrző egyház között egyre mélyülő szakadékot. A tervezet ugyanakkor a zsinati megújulás és a konzervatív hagyományőrzés közötti szellemi összecsapásnak is próbakövévé vált az idők során, hiszen a tradicionalisták tábora a világ kioktatását, megfeddését, elmarasztalását látta volna szükségesnek, a reformerek viszont a földi dolgok autonómiájának egyházi részről történő elismerését, a külvilággal, más hitekkel, ideológiákkal való párbeszéd megteremtését, a modern világgal való megbékélést, de nem a vele való elvtelen kibékülést remélték a még javában formálódó tervezettől. A szövegezés munkáját az sem akasztotta meg, hogy 63 derekán meghalt 23. János. Az utód 6. Pál a zsinat folytatása mellett döntött, így a lelkipásztori konstitúció előkészítése zavartalanul folytatódott. A munka nehézségét mit sem mutatja jobban, mint az, hogy a végleges szöveg elkészítéséhez több mint 2,5 esztendőre volt szükség. Gondos mérlegelést kívánt, hogy a szöveg hogyan kerülje el a száraz, tudományos szakszerűség, a semmitmondó dilettantizmus, a világ számára idegen, egyházias nyelvezet, vagy a jámbor lelkipásztori közhelyekből építkezés csapdáját. Hogyan legyen modern és mindenkihez szóló, egyben azonban az egyház hitének, hagyományának hűséges megszólaltatója. A szöveg a zsinat 3. ülésszaka idején már tervezett formájában plenáris ülés elé került, ám se szeri, se száma nem volt a módosító javaslatoknak. Néhány téma, például az ateizmus jelenségének megítélése, a vallásszabadság problémája, a családok helyzete vagy a kultúra állapotának megítélése körül különösen élesen csaptak össze az egymástól eltérő nézetek, vélemények, ami azt eredményezte, hogy a szövegen még a zsinat 4. utolsó 65 őszi ülésszaka alatt is dolgoztak a szakértők. A szakértők, akik között a zsinati megújulás legjelentősebb képviselőit, Szűnen, Frings, Garon, Lerkáró, Döfner bíborosokat, a fiatal krakkói érseket, Karol Wojtylát, a leendő II. János Pál pápát, vagy olyan meghatározó teológus szakértőket is találunk, mint Henri de Lubac, Yves Congar, Karl Rahner, vagy a jelenlegi szentatya József Ratzinger. Ezek után szinte jelképesnek is tekinthető, hogy az egyház és a mai világ kapcsolatát tárgyaló dokumentumról a végszavazásra csak szinte az utolsó pillanatban, a II. Vatikáni zsinat utolsó plenáris ülésnapján, 65. december 7-én került sor, amikor is a világegyház képviselői közel 2,5 ezer zsinati atya 97%-a adta voksát az elkészült tervezetre. Az egyház tanító gyakorlatában szokatlan terjedelmi szöveg már nyilvánosságra kerülését megelőzően is nagy érdeklődést keltett világszerte. Nem katolikus, nem keresztény és nem vallási közegekben és a politikai élet irányítói között egyaránt. A zsinatot követően pedig a média, a különféle értékelések és kommentárok egyértelműen az egyház megújulása, korszerűsége már-már szimbolikus jelentőségű dokumentumaként méltatták, és egyöntetően úgy ítélték meg, hogy a korábbi pápai körlevelekben alkalmilag részleteiben kifejtett katolikus társadalmi tanítás szövege révén vált rendszeres és teljes körű, elvileg megalapozott és a gyakorlatban is alkalmazott szellemi előzményeit tágabb összefüggésrendszerbe illesztő társadalomteológiai elméletté. Erre az újdonsága mutat rá az a bő 2 évtizeddel későbbi, a papképzés rendjét szabályozó egyházi dokumentum is, amely a katolikus társadalmi tanításról, mint az egyház tanításának immár szerves részéről szól, és így jellemzi azt. Ez a dokumentum az egyház megújulásával összhangban újra gondolta a hívő közösség fogalom és az Isten népe fogalom jelentését. Ebből eredően új érdeklődés támadt a korábbi dokumentumok keresztény tanúságtételéről, a keresztény életről szóló tanítás iránt, mint amelyek hiteles eligazítást adnak arra, hogyan tegyük láthatóvá Isten jelenlétét a világban. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Katolikus társadalmi tanítás. Horváth Pál műsorát hallották.

0: Hírpercek.
1: Humanitárius segéd és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullam károsultjainak. Közel 1000 cserkész táborozott együtt a Dél-Zselicben tartott kerületi nagytáborban. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilas Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepal több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakotban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. Július 30-a és augusztus 8-a között rendezték meg a 6. Dél-Dunántúli Cserkészkerületek és a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség első európai kerületének közös táborozását Dél-Zselicben, a Tormás község melletti Nagymáté vadászház körüli erdőségekben. A résztvevő cserkészek Baranya, Somogy és Tolna és Veszprém megyékből, továbbá Európa megannyi országából érkeztek, tájékoztatott az eseményről a Magyar Kurír. A kerületi nagytábor csak 5 évente rendezik meg, ráadásul ilyen közös táborozásra a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség csapataival korábban még nem került sor. A tábor kiemelt célja volt a magyarság tudat erősítése, közös keresztény magyar hagyományaink megélése és ápolása a cserkészet keretei között. A tábor teljes szervezését a 20-25 éves korosztályhoz tartozó cserkészek végezték, önkéntes alapon, hogy a táborban minden biztonságosan zajlódjon. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Talentum. Közismert emberek keresztény szemmel.
4: Dr. Osváth Gábor Dániel néprajzkutatóval Borsovszky Tibor beszélget.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké, amen! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Borsovszky Tibor. Tisztelettel köszöntöm mai vendégünket, dr. Osváth Gábor Dániel néprajzkutatót, műemlékvédelmi szaktanácsadót, főiskolai docens. Szervusz, Isten hozott itt nálunk a Mária Rádióban.
6: Szép jó napot kívánok, szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat.
5: Tisztelt hallgatóink, engedjék meg, hogy professzor úr egyik idézetével kezdjük riportunkat, ez pedig így hangzik. Megismerni, megismertetni a múltat, szebbé, harmonikusabbá tenni a jelent, felkészülten, hittel vállalni a jövőt. Nagyon fontos volt ezt elmondani, szinte ez határozta meg Gábor professzorul életét. No, de menjünk tovább. Mint minden kedves vendégünktől, így tőled is szeretnék kérni egy szentírási idézetet, amely közel áll a szívedhez. Parancsolj!
6: Talán hozzám legközelebb egy mózesi idézet áll, amelyben azt mondja, hogy senki malomkövet zálogba ne vegyen, hisz azzal életet veszel. Munkásságomban is a malmok, az emberi élet az egyik meghatározó, és úgy gondolom, hogy ez napjainkban is előremutató.
5: Én azt gondolom, tisztelt hallgatóink, hogy ez a beszélgetés izgalmas lesz, hisz professzor úr erdélyi, és kérlek, mesélj arról hallgatóinknak, hogy honnan indultál el, és hogyan alakult a sorsod és az életed. Tiéd a szó.
6: Az én családom, az én életem az Székelyföldről, Erdélyből, és pontosabban Erdővidékről indul. Erdővidék, ez az a táj, ahonnan Benedek Elek, híres mesemondó, Budai Sámuel, néprajzkutató, Kríza János, püspök és népballada gyűjtő, de sokan mások, Baróti Szabó Dávid indultak. Ez az a táj, ahol minden röge, minden darabja, minden sírja történelemmel van átitatva. A anyai ágon Csernátomból, Felsőháromszékből, apai ágon Bibarcfalváról és részben Kisbacomból, és igen, Benedek Elekkel egy nemzetségből való vagyok. Ez a bibarcfalvi kis falu egy olyan település, amely minden generációban ott volt a történelmem hevében. Atyai felmenőimről elmondhatom, hogy áll az a csodálatos kis templom, amelybe 1400-tól a nővéremék esküvőjéig minden atyai felmenőm egyházi szertartásait tartották. És ezek a felmenők, alkirálybírók, ármegyei követek, különféle harci parancsnokok, huszárok ott voltak a kor legkeményebb ütközeteibe, Mátyás király seregétől egészen a legutóbbi idők Trianon környéki Székely Dandárba, természetesen önkéntesként. Ugyanis a székelység egy olyan közösség, amely fegyverrel adózik, saját lovon, saját egyenruhájába indul harcba, és megedződött minden generációja, ükapám, Ő 48-as szabadságharcos, aki utána Kossuth visszatérésén dolgozva 1854-ben a Magfalvi összeesküvésben ott van. Kufsteinban tölt le jó néhány esztendőt. Ötüket kivégezték Marosvásárhelyen, meg Sepsiszentgyörgyön, épp a sógorát, másik felmenőmet. És gyakorlatilag dédapám csendőr, épp a vajdaságban, nagyapám Trianon előtt az első háborúban, Doberdóban önkéntes, 17. életévét ott tölti be, majd Székely Dandárba harcol a Maradványországot, hát ha sikerül visszaszerezni, ott van a második háborúban. Jóapám az 50-es évek meghurcoltatásai következtében el kell hagyja az egyetemet, majd jóval később felnőtt emberként tudja befejezni. Magam a Ceausescu rendszer vendégszeretetét élvezve vasútat építhettem kényszermunkán köztörvényesekkel. Valahogy ebből az ágból indultam ki. Anyai nagyapámat a korai kommunista rendszer egyszerűen agyonlőtte Kézdivásárhely főterén. Tehát minden korosztály megadta a maga vámját. Ez se nem büszkévé, se nem meghúzódóvá nem tett. Ez kötelezettség. Tehát aki ebben a népben, ebben a nemzetben születik, annak egyetlen egy dolga van. Megtenni mindent, elsődlegesen az otthoniakért, az összmagyarságért és minden emberért. Tiszteletet, becsületet és lehetőleg tartást adni, meg nem alkudni.
5: Hú, köszönöm szépen ezt a történetet, igen, meghatott engem, és engedd meg, hogy tiszteletemet, szeretetemet és az emlékezést is ide vetítsem a hallgatók elé, mert ez egy nagyon évszázadokon keresztül menő családi történet volt. Köszönöm szépen, és szép emlékű elhunytakért pedig majd imádkozunk a családodért. Úgy tudom, hogy 1989-ben a forradalom után jöttél át Magyarországra.
6: Nem, korábban, 87 decemberében jöttem át Magyarországra családdal, miután munkaszolgálatot követően a bányában dolgoztam, és biztosítási ügynökként.
5: Nagy különbség.
6: Nagy különbség. Terepet jártam, ugyanis az egyetemi kapuk bezáródtak különböző okoknál fogva előttem. Ebből adódott a munkaszolgálat is. Majd 87-ben egy család egyesítéssel jöttünk át, 87 decemberében, Hajdúságban telepettünk meg, 28 éves voltam akkor, immár az élet egyetemével a hátam mögött, és akkor kezdtem hozzá felsőoktatási tanulmányaimhoz. Szegeden, a Délalföldön, ahol egy szegedi boszorkány elcsavarta a fejemet, és ott ragadtam.
5: Ez aranyos volt. No, de menjünk egy kicsit a szakmai dologra, hisz te néprajzkutatóként dolgozol, és dolgoztál is régebben. Tulajdonképpen ez a néprajzkutatás, mit takar ez a szó, hogyha egy pár mondatot mondaná a hallgatóink számára, mert ez tulajdonképpen egy összefoglaló szó.
6: Tulajdonképpen, ha a néprajzról akarok mondani, akkor azt kell mondjam, hogy a nemzeti lét, a nemzeti kultúra ősi alapja. Röviden ennyit mondhatnék. Jobban kifejtve, a szóbeliség, a nép élete, a szokások, a tárgyak, amelyek körülvesznek, az a kultúra, amelyből az ipari tárgyi kultúra, inkább technikai kultúra, ami belénk ivódik, a mesterségek, amelyeket nem holmi oskolákban szednek föl, atyáról fiúra, generációról generációra adnak tovább. Az életmód, az a szociológiai háttér, ahogy kezelik az élet különböző nehézségeit, az elesetteket, az ünnepeket, a dalokat, a népdalokat, a népéletet, az az egyensúly és az a rendszer, az a jelrendszer, amely gyakorlatilag szavak nélkül működik. Csak rá kell tudni hangolódni. Ne feledjük. A magyar nyelv, mint hivatalos nyelv, épp elmúlt 200 éves. De a népnyelve, az ősi magyar nyelv, a szóbeliség, az egymásnak átadott dolgok, ez több mint 2000 éves.

0: és kirostálta mindazt, ami ocsú, de az igazi, igaz gyöngyök tovább maradtak. És nem kell kísérletezni, csak meg kell ismerni, és megnézni, hogy a gyökerek merre vezetnek. Akkor tudunk tovább lépni, és talán ez is a néprajznak a legnagyobb lényege, hogy minden területen példát adni a mának. Nagyon sok mindent, rengeteget fejlődött a világ. Csak mindig megadni azt a kapaszkodót, azt a támaszt, hogy honnan induljunk tovább. Nem kell bejárnunk a világot újabb értékekért. Itt vannak. Meg kell egy kicsit kapirgálni, körbe kell egy kicsit nézni. Ott van minden egyes darabba, öreg darabba, azokban a régi szélmalmokban, amelyikkel körülben is foglalkozok, ötször, hatszor körbejárva, megkérdezni a régi molnárt, na mit akart ezzel mondani? Olyan szépen elmesélik. A kövek elmondják, hogy miért van az rajtuk, kinek a kezenyoma volt rajta. Ne azt kezdjük, hogy letakarítani, lepucolni, és utána azt mondani, hogy ez Dózsa Györgyé, ez X. Bálint Sándor, hogy ez nem tudom kié volt, az már nem volt senkié. De az a lapátnyél, vagy kaszanyél, amelyikkel nagyapám meg dédapám vágta a füvet a mindennapi élethez, ami a kéz verejtékétől fénylik, az hordozza az életet, és az elmondja, hogy merre kell tovább menni.
1: Hú, ez érdekes volt. Szeretném ezzel kapcsolatban megkérdezni, hogy tehát Magyarország melyik területein gyűjtöttél anyagokat, és ezeket az anyagokat hogy szortíroztad? Tehát népi énekek, zenei szerszámok, malmok, épületek, tehát hogy van ennek az egésznek az összekovácsolása, hogy így mondjam? És akkor ez megjelenik valahol, vagy ezt jegyzitek valahol, és akkor hogy dokumentáljátok? Ti ez a szó?
0: A néprajz, mint minden terület, egy kicsit összefoglaló is, és egy kicsit részletekbe is megy. Tehát az, hogy mint néprajzos minden területtel foglalkozzon valaki, az egy picit azt mondjuk, hogy sokat markol, keveset fog. Megvannak azok a területek, hogy kinek mi áll egy picit közelebb, miben tud többet mondani az átlagnál, és arra a területre áll. Természetesen ez egy közösség a néprajzosok, hogyha valami olyannal találkozunk, ami a néprajzi kultúránkból, tanulmányainkból ismerten érdekes tud lenni, tudjuk, hogy ki az, aki azzal a területtel foglalkozik, és fölhívjuk a figyelmét. Általában, amikor mászkálunk, cetlik vannak, és akkor írjuk, na, ez Siminek, ez Jóskának, ez Agócsnak, ez ide kell, és akkor úgy szórjuk szét, és adjuk. És én magam ezen a területen a népéletnek a kisebbségi élettel foglalkoztam, a népi szociológiai hátterekkel, tehát társadalmi kapcsolatrendszerrel és a tárgyi néprajzzal. A tárgyi néprajzon belül a legtöbbet, mint malmokkal, népépítészettel foglalkozóként tartanak nyilván, de a kisebbségi néprajz, a kisebbségek néprajza szintén fontos, ugyanis az én szülőföldem, Székelyföld sajnálatos módon kisebbségi sorban él. Ezeken a módokon keresztül meg tudom érteni a mások kisebbségeket, meg tudom érteni a Magyarországon élő, 200 éve itt élő románságot, a szlovákokat, a szerbeket, a svábokat, de meg tudom érteni a moldvai csángókat, akiket szívem csücskének tartok, és társadalom néprajzi területen rengeteget vagyok közöttük. De mégis a malmok világa az, amelyben jobban megfertőződtem. Nem csoda.
1: Fölmerült bennem egy kérdés ezzel kapcsolatban. Tulajdonképpen egy ilyen kutatás, akár a malmokra, menjünk a malmokra, mert az a specialitásod. Ez hogy van, tehát, hogy működik ez? Kapsz egy információt valahol, hogy találtunk valahol egy malmot. Na most azt szeretném megkérdezni, hogy időrendben hogy tudod ezt besorolni? Tehát, hogy ez a 500 évvel ezelőtti, vagy 200 évvel ezelőtt.

0: és ezeket beosztott, hogy ez a malom, amit találtunk, ez 500 éves, ez 200 éves, mi a kettő közötti különbség, hogyan fejlődött 500 és 200 év között, ugye 300 év eltelt. Tehát erről, hogyha mondaná néhány szót hallgatóinknak.
1: Gyakorlatilag nem. És igen. Ugyanis a malmok nem statikusak. Nem lehet pontosan megfogni, hogy ez 500 éves, 300 éves, 200 éves. A malomjog, az embernek a kenyeret adta, a mindennapi kenyeret. A búza szembe ott van a Mária arca, a Jézus arc. Ott van a Jézus arc. És a malmok a test templomai voltak a lélek templomán túl. És ezért a malomjog az kötött volt. És gyakorlatilag egy-egy olyan terület, ahol malmot lehetett létesíteni, az már 1500 évvel ezelőtt is, majd 2000 évvel ezelőtt is malomhely volt. Ezen a helyen újra és újra épültek malmok, és tovább épültek. És ezek fejlődtek. Ami viszont ebben a körben, hogy hogyan működik ez, az ember járja a terepet. Gyakorlatilag a Kárpát-medencébe olyan 8-900 települést jártam be, több ezer malmot. És ezeket úgy az ember megkeresi, ahogy szokták mondani egy néprajzosnak, az első hely betér egy kocsmába, hova jártak őrletni. Mindjárt adják kézről kézre az embert. Ott is volt, ott is volt. Általában dinasztiák alakultak ki. Ha egy-egy malomba jól ment, akkor a gyerekeket is malomhoz juttatták. Molnárlányokat, molnárlegényekhez adtak férjhez. Tehát egy nagyon nagy hosszú ág ez. És az elsődleges, amin az ember gyűjt, és megadatott nekem még az, hogy élő malmokkal, tehát én gyakorlatilag nekem a legfontosabb, a legszebb az, hogy élő malmokkal tudok foglalkozni 21. században is, amelyek ugyanazt azt szolgálják, ami régen volt. Ugyanúgy szolgálják, és a Molnár, ő egy speciálisan kiemelt ember volt. A 90-es évek az az időszak, amikor kezdtek elmúlni a malmok, akkor én még rengeteg molnárral tudtam beszélni. Rengeteggel tudtam együtt dolgozni. És ezek azok, amelyek engem abban segítenek, hogy megértsem a malmokat. És az, hogy most éppen hogyan osztályozzuk, az, hogy egy víz, vagy valamilyen kerék, tulajdonképpen mi a malom? A kenyéradó malom, van két kövünk, egy ajkő, amelyik áll, rajta egy forgókő, a kettő közé gabonát juttatnak, és ez a két kő forog. Ez, hogy mi hajtja meg, víz, állati vagy emberi erő, ez teljesen indiferens. Ezért épülnek épületek, gátak, sohatagok, hatalmas tornyok, hogy ez forogjon. Ugyanis több mint 5000 év óta ez adja a gabonát. Egészen az 1860-as évekig, amikor megvárt András, tökéletesítette a hengerszéket. Azóta ez a lelke és a táj, ahol vagyunk, attól függ, hogy milyen adottságai vannak, és az energiát, hogy milyen energiával dolgozik ez a malom, az határozza meg.
0: Lennének még kérdéseim, hogyha megengeded. Úgy tudom, hogy műemlék védelemmel is foglalkozol, vagy foglalkoztál. Szeretném tőled megkérdezni, hogy mitől műemlék valami? Hogy lehet ezt megvédeni? Vannak falun is védelemre szoruló dolgok? És már pár mondattal, mert nagyon sok kérdésem lenne.
1: Már mélyen benne vagyunk ebbe. Ugyanis, amiről beszéltünk, hogy járva a malmokat, járva a településeket, az ember megtalálja azokat a régi épületeket, régi anyagokat, amelyek már nem készülnek, amelyek már nincsenek, újjá nem születnek, és ezeket szelektáljuk, megpróbáljuk megállítani az idézőjelbe hálás örökösöket attól, hogy szétverjék azt a ócskát, amit az apám, nagyapám, idézőjelben az aparaszt csinált, nem szeretem ezt a szót, mi jobbat tudunk csinálni, megmutatni, megtanítani alázatra, hogy aznak mennyi haszna van mindmáig. Mert amikor a háború, vagy éppen a Covid szétverte a modern kultúrát, elővették a régi malmokat. Barátom Hollandiában, Utrecht várából küldte a képet, hogy sorban állt a kenyéré, a kenyérliszti a szélmalomba. Tehát gyakorlatilag a mindennapi egyéb függőségtől független autonóm épületek ezek. És ezt kell megtanítani az embereknek, hogy hogyan lehet őket hasznossá tenni, megtartani, és tovább vinni. Ez is, mint ahogy mondtad, a néprajzi, és a néprajz és az örökségvédelem, műemlékvédelem kapcsolata. Személyesen például szélmalmok felújítását tervezem és irányítom. Azért, hogy én vagyok az, aki meg tudom kérdezni az öreg Molnárt, meg tudom hallgatni, hogy mit akart, megértem a gépet, mert megadatott a lehetőség, hogy ezt magamévá tegyem, és el tudom mesélni az ácsnak, a kőművesnek, hogy ezt a gépet hogyan kell rendbe tenni, és nem egy valamilyen színházi kelléket építünk, hanem az eredeti, utolsó működéskori állapotába kell helyrehozni. Mert ez adja a múltat. A múltunk fogy, jövőnk attól függ, hogy mennyire becsüljük meg a múltunkat. Aki a múltját nem tudja megbecsülni, nem kap tartást és erőt, nem lesz jövője. Gyerekei elszállnak, és gyakorlatilag egybemosódás lesz, amit úgy gondolom, hogy kevesen szeretnénk.
0: Elolvastam szakmai életrajzodat, és azt kell mondanom, hogy fantasztikus. De osszunk meg néhány mondatban hallgatóinkban is ezt a szakmai életrajzot, és itt lennének kérdéseim. Kulturális antropológus vagy. No, ez mit jelent? Csak pár mondatta kérdés.
1: Erről is beszéltem, ugyanis a nemzetiségekkel, a különféle közösségekkel, és ő az ő életmódjukat megpróbálom megérteni, hogy miért cselekszenek. Ez valahol a szociológia és az általános néprajz között van, amikor az ember a társadalom működését megérti, és megérti, hogy miért és mit lehet hasznosítani az életben.
0: Ezen kívül múzeológus is vagy, ez egy tág fogalom, de kérlek a lényegét mondd el pár.
1: Egyszerű. Az ember jár, kell, egyfolytában a terepen dolgozik. Vannak tárgyak, azt látjuk, hogy elvesznének. És ezeket a tárgyakat megpróbáljuk szervezett múzeumi keretek között bemutatni a gyerekeknek, bemutatni a közönségnek. Egyrészt nosztalgiával tekintenek az idősebbek rá, másrészt a fiatalokat. El lehet mutatni, hogy a mindennapi élet ezektől a tárgyaktól, az egyszerű krumplitörőtől, a kapától, a kaszától, a fenőkőtől, a dagasztó tekenyőtől, a kemencétől indultak, és nem idézőjelbe a nagy áruházak polcaitól. Akkor, ahogy mondta az egyik gyerek, amikor bezzeg mi annak idején a tojást megettük volna, igen, igen, apám, de azt még a tyúk tojta, nem a polcról vették le.
0: Ez így van. Kulturális örökségvédelmi szakértő is vagy. Ez tulajdonképpen hogyan épül?
1: Ez tulajdonképpen ennek egy összehúzása. Tehát ezeket az értékeket, ezek kulturális örökségünk, ez mind a néprajzon keresztül, ezeket rendszerezni kell, meg föl kell ismerni, hogy melyeknek mi az értéke, és azokat, akik ezek mentén próbálnak tovább lépni, lépésben, mesdjében tartani, megmutatni nekük, hogy mi lenne az irány, hogyan lehet egy épületet felújítani, amint mondtam. Ez vezetett oda, hogy az építészek monopóliumával szembe a népélet felőről is néprajzosként meg tudjuk mutatni, hogy mit akar az épület. Úgy is mondhatnám, hogy ezeknek a tárgyaknak, az épületeknek vagyok az ügyvédje.
0: Még egy dolog van, itt európai etnológus vagy, egyes népek kulturális sokféleségével foglalkozó. Na erről is mondják, kérlek,
1: pályán. Egyszerű, egyszerű. Ugyanis az ember és a közösség egy mikro családtól a nagy, a népek nagy családjáig terjed. És természetes az, hogy megfigyeljük azt minden irányba, hogy bizonyos körülmények, bizonyos adottságok hogyan jelennek meg más népeknél. Ezért van az, hogy egy-egy bizonyos területen bejárva Európát, bejárva különböző területeket, megnézzük, melyek az összehasonlíthatók, ők hogyan reagáltak dolgokra, adott esetben mi az, amit nekünk majd érdemes tovább vinni, átvenni, vagy besegíteni. Ők hogyan őrzik meg és védik értékeiket, és ezt együtt itthon segíteni. Tulajdonképpen ez egy ilyen, az ember látóköre a magtól az univerzum fele tágul, de összehúzódik a mag fele.
0: Tisztelt hallgatóink, úgy érzem magamat, mintha egy egyetemi előadáson ülnék, hisz professzor úr nagyon szívhez szólóan, dinamikusan tudja előadni ezt a témát. Megmondom őszintén, kezdem megérteni ezt az egész néprajzot, mert amikor a riportot elkezdtük, hát bizony-bizony utána kellett nézek dolgoknak, hogy tulajdonképpen mi a néprajz. De szaladjunk tovább a riporttal. Kutatóként a népi művészetek, mesterségek, kisebbségi népcsoportok alkalmazott népművészeti gyűjteményi pedagógiával a néptanító szerepe is lényeges. No, erről mesélj egy pár mondattal, mert az idő rettenetesen szalad, és még lennének kérdéseim.
1: Hát természetes, ugyanis az ember, amikor egy dolog, a fejet azért tett a Jóisten, hogy használjuk. Azért adott lehetőséget számomra, hogy megismerjem a népet belülről, nem, hogy elvigyem, hanem ezt tovább kell adni. Akár múzeumi körülmények között, akár tanórákon, akár egyetemi kurzusokon, mert amit elviszünk, az annyi. Jó, leírjuk, rengeteg könyvet publikáltunk, rengeteg tanulmányt, de az elsődleges az hallgatónak, a gyereknek minél többet megmutatni, megtapasztalni, segíteni, fölébreszteni, azt a kicsi magot elszórni, és hát, hogyha abból a kovászból előbb-utóbb lesz egy szép nagy kenyér, és akkor vagyok a legboldogabb, amikor ezeket a kenyereket kelni látom.
0: Miután mi egy keresztény imarádió vagyunk, csak meg szeretném kérdezni, hogy a hit milyen szerepet játszott a te életedben. És ehhez kapcsolódóan egyházi jellegű népi építészettel, kifejezésmóddal foglalkoztál-e?
1: Nézzük! Hit nélkül semmi nincs. A székely ember ragaszkodott a hitéhez mindig is, vagy kimutatta, vagy kimondta, vagy nem, és egyértelmű az, hogy az ember érzi, hogy fogják a kezét, a szívek egymáshoz szólnak, és megkondul idézőjelben az a belső harang, amikor az ember jó helyen jár, és tulajdonképpen az emberek megértik egymást.
0: Egy kicsit visszakanyarodva, csak egy pár mondattal szeretném megkérdezni, hogy Erdélyben is gyűjtöttél?
1: Onnan indultam. Természetes, hogy Erdélynek minden régióját bejártam, románul, magyarul, minden területen, Lipován területeken is. Tehát gyakorlatilag én ott úgy érzem, hogy otthon tudok lenni, akármely nyelven, Erdély bármely nyelvét beszélik, mert mindannyian a népnyelvét beszéljük, a tárgyak, a malmok nyelvét, és onnantól a nyelvek színe, nemzetisége elveszik. Egy hónapja körül jöttem haza a moldvai csángó gyerekektől, ugyanis Csángóföld egy csodálatos terület, egy katolikus vidék, a román többségbe, az ortodox többségbe, ahol több mint 2-300 ezer katolikus, akik magyar gyökerűek, de már egyre kevesebben beszélik az anyanyelvet, és kisgyerekeknek az egykori tanítványaimmal táborba vittük őket, vittük a tanítványainkat táborba, hogy tanítsák, ismerjék meg a csángó gyerekeket, a magyar tanítványok, és segítség a csángó gyerekeknek az anyanyelvű kultúrát
0: Ez volt a célotok, vagy esetleg más gyűjtést is csináltatok? Tehát malmokat is néztetek?
1: Az a kutató saját bolondériája, hogy tud mondani szokták, tehát a kutató az mindig a tájban néprajzosként a néprajz anyag előtte van, de ennek a tábornak elsődlegesen az volt a célja, hogy azok a leendő pedagógusok megismerjék az ottani kultúrát, és amennyit lehet becsempészni nekük egy kicsit a népéletből, néprajzból, kicsit többet is, hogy ők is tanuljanak. Tanulni mentünk a kisgyerekekhez, csodálatos lelkek, a szüleikhez, akik tulajdonképpen 2000 éven keresztül megőrizték az anyanyelvi kultúrát, tanulni mentünk hozzájuk, meggazdagult, meg telt szívvel jöttünk, és próbáltuk mi is egy kicsit adni nekük. Természetes, hogy a szokásviláguk, a tárgy, a építészetük, ez beívódik, és remélem, hogy előbb-utóbb kicsirázik és kihajt a tanítványainkban is.
0: Csak felmerült a kérdés bennem, tehát egy ilyen csángó földön, amikor jártatok, nem tudom hányan voltatok, és mi volt a célja ennek a munkának, de ez ilyenkor dokumentálva van valahol, ez megjelenik valahol, és ezzel kapcsolatban még szeretném a malmokkal kapcsolatban, hogy jelente meg könyved, amiben a magyarországi és esetleg erdélyi malmok fotói leírásai vannak.
1: Csángóföldre visszatérve, tulajdonképpen a hivatalos néprajzi pályafutásom is onnan indul, 90-es években éppen a Magyar falu népépítészete volt az első olyan munka, amelyet a néprajz kutatás asztalán letettem, egy országos díjazott munka a Magyar falu népépítészetéről, és természetes, hogy egy kutató, amikor úton van, gyűjt, ír, feldolgoz, konferenciákon, tanácskozásokon megbeszéljük, és kötetekben publikáljuk. Viszont nem sok, olyan 10-12 könyvem, vagy nagyobb könyvfejezetem jelent meg. Legutóbb a doktori értekezésemnek az átdolgozott anyaga 14-ben megjelent a Patakmalmok a Kárpát-medence keleti felében című monográfiám, amely tulajdonképpen a Tisza vonalától a moldvai területig levő malmokat dolgozza föl. Utóbb ennek ezt Angliába kiadták angol nyelven, és a nemzetközi, mondtad ezt a TIMSS-et, ez a Nemzetközi Molinológiai Társaság, egy olyan szakmai közösség, részben tudományos, részben szakmai, amelyekkel 4 évente a világ valamelyik sarkában összegyűlünk, konferenciákon bemutatjuk a kutatásainkat, kötetekbe publikáljuk, és természetesen annak a területnek a malmait megnézzük. Most éppen ez 4 évente van, és a köztes években a világ valamely táján szintén közösen bejárunk egy-egy ország vagy egy-egy tájegység malmi örökségét, most éppen egy hét múlva a flamand malmokat fogjuk bejárni, mint egy 50-en, 17 országból.
0: Még ez a témához kapcsolódóan szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen Európában a malmok hagyatékával mennyi malom van, ami még működőképes? Akár szélmalom, akár vízimalom?
1: Hát nehéz a kérdés, mert csak Erdélyországban és a romániai területeken is, mert azért Moldvában is van néhány, meg Bácska-Bánátban, a Parciumban, tehát a hazánktól elszakított területeken is legalább 400-at látogattam működőt meg az elmúlt 20-25 esztendőben. Szélmalmok sajnos kevesebben, a Kárpát-medencében nagyon kevés van, de Portugáliában, Hollandiában, Németországban viszonylag sok van. Kispatakmalmok, rengeteg van a bánáti területeken, rengeteg van még Bulgáriában, Görögországban. Vannak szerencsére olyan műemlékvédelmi programok, amelyek segítenek ezeket legalább bemutató szinte helyrehozni, és akkor így megvannak, de az Aldunának a Szerbiához eső területein, de a Mostár hídja környékén is viszonylag sok van, Albániába, de Montenegróban is részben működő képesekkel találkoztam. Olaszországban kevesebb, Flandriában, Belgiumban sok van, Svájcban is viszonylag sok van, Franciaországban és a szigeten Angliában is van. No, meg ne vegyük, menjünk messze, Kárpátalján, Galíciában még mindig szintén sikerült működő malmokat találni. És visszatérve egy kicsit a malmokra, hogy ezek a malmok vízerő vagy szélerő, de nem csak kenyérnek valót, hanem mindenféle gépet. Van, amelyik a posztót dolgozza föl, a gyapjút fésüli, a másik a fát vágja, a gatter, a metszők, a másik éppen hajtóművet, kovácsműhelyt hajt, vasverőt, vasöntődét, olajatűt, almát aprít, és olyan is van, hogy a vízkerékről ruhát mos.
0: Hú, ez érdekes téma, kedves hallgatóim. Én tudom, hogy tanítasz is. Hogy látod, de tényleg csak egy pár mondatban rettenetesen megy az idő, hogy a jelenlegi ifjúság fogékony ezekre a témákra, akik ezzel szeretnének foglalkozni, vagy pedig például a malom témára?
1: Akik ezzel szeretnének foglalkozni, ez azt mondja, hogy akkor fogékonynak kell lenni. Akik ezzel szeretnének foglalkozni, igen. Van néhány gyerek, aki fogékony. Egy elfogadottság van, első lendület van, de a kitartás az kevesekben marad meg. Éppen a napokban voltam egy 10 éves gyerekkel szélmalomba, tetszett neki, és meg kell tudni fogni ott helybe. Adtunk neki egy kis kéziörlőkövet, és amikor őrült egy maréknyi búzát lisztnek, akkor már érezte, hogy merre van, és akkor már tehát meg itt mindig pedagógusnak kell lenni. Az öregek nagyon jó pedagógusok voltak, és ez kell, hogy helyben a éppen muzeológus, vagy éppen a molnár hogyan fertőzi meg. Meg lehet fertőzni. És az a boldogság, amikor azt érezzük, hogy valaki megfertőződött.
0: Tisztelt hallgatóim, én nagyon szépen köszönöm ezt a szinte előadásszerű beszélgetést és riportot. Engedjék meg, hogy elmondjam, hogy professzor úr hány szakmai testületnek a tagja, hogyha megengedik, akkor felolvasnám. A Magyar Néprajzi Társaságnak, a Nemzetközi Molinológiai Társaságnak, a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Területi Akadémiai Bizottság Népi Építészeti Munkabizottságának, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Akadémiai Bizottság Néprajzi Munkabizottságának és az Erdélyi Múzeum Egyesületnek Kolozsváron. Egyetlen egy kérdés van, így visszatekintve az életed folyamán. Tulajdonképpen mi volt ebben az egész néprajzi témában a legfontosabb, akár a tanításodban, akár az elismerésekben? Mi volt a legfontosabb, mi fogott meg az életed folyamán?
1: Gyakorlatilag maga a népélet. Hogy hogyan tudott működni, hogyan tudott áthídalni mindenféle politikai és háborús meg úszító világon át, az emberek nehézségein meg egymásnak feszülésén túl, hogyan tudott átvilágítani egy szakma életösztön a továbbélés és a megmaratás értéke. És ha már elismerésről is szó van, azt hiszem, hogy a legnagyobb elismerés számomra az volt, amikor valahol a nyugati hegyekben, a mócok között, egy elhagyatott piciny patak mentén, a 85-90 év közötti idős molnár átölelt, és azt mondta, hogy az én apámnak is ilyen bajussza volt, és itt van, ott volt ő is a háborúba, magyar katonaként, és én úgy látom, fiam, hogy te értesz valamit a malmokhoz, neked megmutatom ezt.
0: Szerintem legyen ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm professzor úr, hogy eljöttél ide a rádióba, és hallgatóink számára elmondtad életedet és karrieredet. Tisztelt hallgatóink, ma egy olyan embert tudtam bemutatni önöknek, aki munkájával hozzájárult a népi hagyományok és kulturális örökségünk megőrzéséhez. A jövő generációja köszönettel tartozik dr. Osváth Gábor Dániel munkájáért. Hogy miért? Mert átadja azt, amit örököltünk őseinktől, megőrizve a jövő generációjának. És szerintem hallgatóink hallották is ezt. Tulajdonképpen egy egyetemi előadást hallottunk itt professzor úrtól. Kedves dr. Osváth Gábor Dániel professzor úr, köszönöm, hogy vendégünk voltál itt a Mária Rádióban, és tudtunk beszélgetni életedről, munkádról és céljaidról. Kívánok neked és családodnak jó egészséget a Jóisten áldásával. Borsoszky Tibor riportját hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Nagy tisztelettel köszönöm kedves hallgatóknak, hogy meghallgatták. Kívánom, hogy megértsék örökségüket, és továbbadják utódaiknak.
2: Dr. Osváth Gábor Dániel néprajzkutatóval Borsoszky Tibor beszélgetett.
3: Talentum. Beszélgetést hallottak életről és értékekről.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Annak idején piarista gimnáziumban, szeptember 8-án általában volt közös iskolai szentmise. Egyik alkalommal, amikor hirdették a szentmisét, az éppen ott tanító tanár mondta, hogy kezdődnek a Mária napok. És valóban szeptemberben így az elején, rögtön egy hét alatt három szép Mária ünnepünk van. Kis boldogasszony Mária születésnapja, Mária nevenapja szeptember 12-én, amely Bécs felszabadulásának az emlékére rendelt el az akkori pápa, a boldog 11. Ince pápa, és a fájdalmas anya ünneplése, Szentkereszt felmagasztaltatásának ünnepe utáni napon, szeptember 15-én. Itt a Mária Rádióban éppen ezért a szeptember is egy nagyon kedves, nagyon szép hónap, hiszen a szűzanyát ünnepeljük több alkalommal is szűzanya rádiójaként. Újra és újra szeretnénk a szűzanyára figyelni, szeretnénk az ő közbenjárását, támogatását, segítségét kérni. És a szűzanya azzal támogatja a rádiót leginkább, hogy bennünket, a hallgatókat arra indít, hogy ezt a rádiót működtessük, tartsuk fönt, imádságunkkal és anyagi támogatásunkkal erősítsük meg a rádió működését, a rádió életét. Mert azért tudunk szólni, mert önök, kedves hallgatók, anyagilag ezt lehetővé teszik. Azért tudunk szólni, mert tudjuk, hogy vannak, akik szívesen hallgatják mindazt, ami ebben a rádióban elhangzik, az imádságban, a különböző tanításokban, a különböző beszélgetésekben, amelyek mind-mind a hitünket segítik, a hitünket erősítik. Hálásak vagyunk minden adományért, hálásak vagyunk minden szeretet megnyilvánulásért, hálásak vagyunk minden támogatásért. Isten áldja meg önöket, kedves hallgatók, és kérjük, hogy segítsenek föntartani a rádiót, mondják el másoknak is a rádió jó hírét. Fülöp Ákost, Rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenete és imája a papi és szerzetesi hivatásokért.
3: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. Könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső, legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, minden napok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
2: Dr. Dobszaj Benedek Ferences szerzetes üzenetét és imáját hallották a papi és szerzetesi hivatásokért. A teljes interjút megtekinthetik a Mária Rádió weboldalán és YouTube csatornáján.
4: Mária Rádió.
5: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallják.
4: Összefogás magunkért és másokért. Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió valamennyi hallgatóját. Szakály Sándor történész vagyok, aki szívesen osztja meg önökkel a belőle előbukkanó emlékeket, napjaink történéseihez kapcsolódó gondolatait. Amikor leültem a számítógép elé, még nem tudtam, hogy a különböző hírek, álhírek, egymást bántó megjegyzések, hamis állítások kapcsán vajon mit is lehet írni a kánikulában, ami egykoron 30-35 fok Celsius fok kapcsán hangzott el, miközben immáron hetek óta a 40 Celsius fok fölötti hőmérséklet is természetes jelenség. Akkor talán erről gondoltam. Nem vagyok sem meteorológus, sem környezetvédelmi, energetikai szakember, de talán tudatos környezet és energiahasználó igen. Szelektíven gyűjtöm a hulladékot, nem dobok el semmit a közterületeken, keresem a hulladékgyűjtőket, hulladékudvarban adom le a másutlenem adható szemetet, visszaviszem a gyógyszertárakba már fel nem használható gyógyszereket. A leírtak nem hivalkodásként, egyszerűen tények. S mi az, ami ezen néhány mondat megfogalmazására ösztönzött? Azok a hírek, miszerint Magyarország jelenlegi nehéz vízügyi és energetikai helyzetében a lakosság döntő többsége világnézeti, politikai, társadalmi, anyagi és felekezeti különbözősége ellenére megértette, hogy segíteni önmagunkon csak önmagunk által lehetséges. Ezt tettük most. Takarékoskodtunk a vízzel, az elektromos árammal, és figyeltünk egymásra. Voltak, akik a környezetükben élő állatokra is. Vizet és élelmet adtak nekik. Az életterük is csökken, az éghajlatváltozás, a mezőket, erdőket is elfoglaló építkezések közelünkbe hozzák őket. Balatonföldváron a házunk kertjében szarvasok tűnnek fel rendszeresen. A gyümölcsfák és az 50. születésnapomra ültetett fenyőfa alig-alig tartják már magukat. Mit tehetnék? Önkormányzat? Vadásztársaság? Biztosító? Valódi megoldást egyik sem kínálna. Így marad a csendes szemlélődés, a szarvasok és néha rókák figyelése és a károk felmérése. Vaddisznók is járnak a városka utcáin, de mivel itt nincs föld alatti, oda nem tévednek be. Maradnak az úttesteken, és nem értik, miért néznek rájuk csodálkozva az emberek. Mi meg azt csodáljuk, hogy ilyen helyzetben és világban is képesek mellettünk, velünk együtt élni. Közösen kellene tennünk azért, hogy a ma mindenki által megosztottságáról való megszólalások ellenére legyenek közös céljaink, amelyek az egymás iránti tisztelettel, megértéssel, segítéssel meg is valósulhatnak, mindenféle különbözőségeink ellenére, mert valami közös bennünk. Emberek vagyunk, a Jóisten teremtményei, akik egymásnak és egymás iránt is felelősséggel tartoznak.
5: Múltról és jelenről. Szakály Sándor történész, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatójának, a Károli Gáspár Református Egyetem kutatóprofesszorának gondolatait hallották.

0: Hírpercek.
1: Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a kalocsa-kecskeméti főegyház megye érsekkévé. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben. Humanitárius segélyt és menedékhelyet nyújt a Caritas a nepáli árhullám károsultjainak. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják. Hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. 14. Leó pápa elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye főpásztori szolgálatáról szeptember 3-án Palánki Ferencet a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti Főegyház megye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az új ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyház megyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a te akaratod valósuljon meg. A kassai vértanukra és kiemelten Pongrácz Szent Istvánra emlékeztek szülőföldjén a dél-erdélyi Alvincben szeptember 6-án. Közel 4,5 évszázada született ott a katolikus hitéért vértanúságot vállaló jezsuita szerzetes, akinek személyében Erdély első kanonizált szentjét tiszteljük, emlékét őrzi és ápolja szülőfaluja kis katolikus közössége, írta a romkat.ro. Két társával együtt 1619. szeptember 7-én szenvedett vértanú halált. Pázmány Péter már 1628-ban elindította boldogá avatási perüket, amelyre csak 1905. január 15-én került sor. 1995. július 2-án Kassa városában Szent II. János Pál pápa emelte a szentek közé vértanú társaival együtt. Az ünnepi szentmisét Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök mutatta be, szentbeszédében kiemelve a kassai vértanúk hősiességét. Egyetlen dolgot nem tudtak elvenni tőlük, Krisztust. Felfoghatatlan pusztítás nyomait hagyta maga után a hirtelen lezuduló árhullám Nepálban. Tömegeket sodort el otthonaikkal együtt, köztük egy 300 diákot befogadó iskolát is. Az emberek azóta is sok hatás alatt állnak, de mellettük vagyunk imádsággal és szolidaritással. Küldetésünk az anyagi segítségnyújtás és a rászorulók melletti kiállás, nyilatkozta a nepáli apostoli vikáriátus kormányzója Szilasz Bogáti atya a Fidesznek. A Caritas Nepál több helyszínen is oszt szét segélyeket. A károsultak számára menedékhelyeket is működtetnek, és minden kiskorú gyermeket befogadnak. Jelenleg 3 befogadó központot és 8 gyermekbarát teret támogatnak Nuvakodban, ahol segítséget, menedéket és védelmet biztosítanak a gyermekeknek és a családoknak, gondoskodást és méltóságot nyújtva nekik. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál Vértesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa a Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. A Szent Atya a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. A pápa fogadta az Admina látogatást tevő salvadori főpásztorokat. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le.
4: 14. Leó. Olyan fejlődést építsünk, amely senkit sem hagy hátra. 14. Leó pápa szeptember 12-én fogadta a latin-amerikai és karib-tengeri püspöki konferenciák tanácsa, a SELAM és az Egyesült Államok katolikus püspöki konferenciája által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőit. Beszédében közös felelősségvállalásra szólított fel egy emberibb, fenntarthatóbb és szolidárisabb fejlődés érdekében, amely védelmezi minden ember méltóságát, és különösen figyel azokra, akik a társadalom peremére kerülhetnek. A Szent Atya emlékeztetett arra, hogy pápasága kezdetén az egyház egyik fontos feladataként jelölte meg a bátor és bizalommal teli párbeszédet a mai világgal. Ez magához, az egyház küldetéséhez tartozik. Krisztus elküldte tanítványait, hogy az evangélium fényét vigyék el mindenkor konkrét valóságába. Az evangélium felszólít a szegényekről való gondoskodásra, ami pedig megköveteli, hogy különös figyelemmel forduljunk azok felé, akiket a társadalmi, gazdasági és technológiai változások a legsúlyosabban érintenek, hangsúlyozta Leó pápa. Korunk gyors változásai közös felelősség elé állítanak bennünket, mutatott rá 14. Leó. Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját idézve úgy fogalmazott: választanunk kell, hogy egy új Bábel tornyát emeljük-e, vagy azt a várost építjük, ahol Isten és az emberiség együtt lakik. A technológiai fejlődéssel kapcsolatban ezért nem egyszerűen az a kérdés, hogy elfogadunk vagy elutasítunk-e bizonyos eszközöket. A döntő kérdés az, hogy milyen emberiséget akarunk építeni, és milyen hely jut benne minden egyes embernek, hívta fel a figyelmet Leó pápa. Ehhez egyetlen intézmény erőfeszítése sem elegendő. Az állami szerveknek, vállalkozásoknak, munkavállalóknak, egyetemeknek és társadalmi közösségeknek együtt kell dolgozniuk a közjó szolgálatában. A nagy társadalmi kihívások közös felelősséget és együttműködést kívánnak, azt a társadalmi barátságot, amelyről Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában írt. 14. Leó a valódi párbeszéd fontosságára is felhívta a figyelmet. A különbségek meghallgatása nem jelenti azok eltörlését, éppen ellenkezőleg. Meg kell tanulnunk felismerni bennük azt, ami mindenki javát szolgálhatja. Ez különösen fontos napjainkban, amikor a polarizáló vélemények gyorsan felerősödnek, és a konfliktus könnyen a hatalom eszközévé válhat. A valódi párbeszéd többet követel az udvariasságnál. Arra kötelez, hogy akkor is benne maradjunk a beszélgetésben, amikor egymással ellentétes érdekek kerülnek felszínre, és amikor a döntések konkrét lemondásokat követelnek, mutatott rá a Szent Atya. A keresztények számára pedig a testvériség végső alapja az, hogy mindannyiunknak ugyanaz az atyánk. Ne féljetek, idézte 14. Leó elődei gyakori buzdítását. A feszültségektől és különbségektől sem kell megijedni, mert alkotó energiává válhatnak, ha közös felelősség irányítja őket. A pápa hangsúlyozta: Egy társadalmi vagy gazdasági döntés értékét nem pusztán az mutatja meg, hogy hányan támogatják, hanem mindenek előtt az, milyen hatással van a legkiszolgáltatottabbak életére. Egy társadalmi, gazdasági és politikai rend csak akkor nevezhető valóban emberinek, ha mindenki, különösen a legtörékenyebbek, emberhez méltó módon élhetnek, és senkit sem hagynak hátra. Beszéde végén 14. Leó Nehemiás példáját idézte fel, aki népével együtt építette újjá a romokban álló Jeruzsálemet. Hasonló feladat vár ma is mindenkire. Be kell lépnünk a történelem építkezéseire, hogy helyreállítsuk azt, ami összeomlott, és megvédjük azt, ami veszélyben van. A Szent Atya végül arra buzdított, hogy alakítsuk ki a tárgyalás kultúráját, amely a különbségek ellenére is képes utat nyitni a találkozás és a béke felé. Korunk fejlődése ne hagyjon maga után újabb romokat, és bármit is építünk, az valóban mindenki számára otthon és menedék legyen, kezdve azokkal, akiknek a legnagyobb szükségük van rá, zárta beszédét Leó pápa az USA és Latin Amerika püspöki konferenciái által szervezett Fratelli Tutti találkozó résztvevőihez.
3: Leó pápa beszéde a bencés nővérekhez. Krisztusban gyökerező életük nagy jel és prófétai ajándék. Szűz Mária szent nevének ünnepén, szeptember 12-én szombaton délelőtt Leó pápa a Vatikánban fogadta a bencés nővérek nemzetközi közösségének 125 tagját, akik Rómában egy szimpóziumon vesznek részt ezekben a napokban. A sok különböző országból származó szerzetes nővérek szerte a világon azon fáradoznak, hogy mind mélyebben gyökeredzenek Krisztusban, ami által az ő imádságos tanúivá lesznek az egész világon. Leó pápa beszéde kezdetén a bencés nővérek nemzetközi közössége 2001-es alapítására utalt, hiszen immár 25 éve folytatják értékes munkájukat, a közösség és az összehangolás útján, amelyet a bencés férfi szerzetes konföderáció számára még 13. Leó pápa kezdeményezett és támogatott, amit aztán a II. Vatikán zsinat is bátorított, az Istennek szentelt életről szóló Perfecte Caritatis Decretumban. Ez a közös előrelépés annál is fontosabb, mivel célja a bencés karizma megélése és előmozdítása a szerte világon egy olyan spirituális szinodalitáson keresztül, amely minden ember egyediségét közkincsé teszi mindenki számára. Szent Benedekről szólva Ferenc pápa 2023-ban a szeretet kimondhatatlan édességéltől kitágult szív fontosságát hangsúlyozta. A szív a kegyelem hírnöke, mert gyökerei olyan erősek, hogy a fa szépen növekszik, kibírja az irő vasfogát, és az evangélium gazdag gyümölcseit termi. Leó pápa is, eleget téve saját óhajának, nemrégében zarándokként meglátogatta Subiaco és Monte Cassino monostorait, és imádkozott azokon a helyeken, amelyek oly mély jelentőséggel bírnak Isten egész népe és a történelem számára. Miközben e kegyhelyek csendjében és békéjében emlékedtem, vallja a Szent Atya személyesen, ma pedig itt látlak benneteket, nem tehetek mást, mint örömmel megállapítani az evangélium szavaival, hogy az apró magból nagy fa nőtt ki. Valóban szőlőskert született, és betöltötte a földet, és sok gyümölcsöt terem, mert mélyen gyökerezik az Úrban. Ezért az erőfeszítések, amelyek, mint sok különböző országból származó szerzetes nővérek azért tesztek, hogy egyre mélyebben gyökerezzetek Krisztusban, és hogy az ő élő és imádságos tanúi legyetek az egész földön, nagy jel és profétai ajándék, ismerte el Leó pápa. Erre különösen nagy szükség van a mai korban, amelyet a hiteles élet, a közösség és a béke utáni szomjúság jellemez. A Szent Atya 6. Pál pápa egyik apostoli leveléből idézett, amely Szent Benedekre és tanítmányaira úgy tekint, mint akik az imádság, a tanulás és a munka által kereszttel, könyvvel és ekével terjesztik a civilizációt és a lelki értékeket. Így építettek fel a különböző népek és nemzetek között egy olyan egységet, amely Szent Ágoston szava nyomán az abszolút szépség példája és modellje. Leó pápa valóban dicséretes dolognak nevezte, hogy a bencés szerzetes nővérek egy olyan projektben vesznek részt itt Rómában és online kapcsolatban másutt a világon, amely kifejezetten az ő számukra kínál új képzési lehetőségeket. Beszéde végén a pápa megköszönte a bencés szerzetes nővéreknek mindazt, amit tesznek, imádságukat,
5: thank you for your prayer,
3: alázatos és csendes jelenlétüket, életük mindennapi és rejtett felajánlását, valamint a lelki útmutatást, a teológiai reflexiót és a közösségi értékeket, amelyeket megélnek és kisugároznak. Arra buzdította őket, hogy folytassák tovább közösségi elkötelezettségüket, majd szívből adta rájuk apostoli áldását.
6: A salvadori püspökök ad limina látogatáson a pápánál. A salvadori püspökök szeptember 11-én pénteken zárták 5 napos ad limina látogatásokat a Vatikánban. 14. Leó pápa magánkihallgatáson fogadta a főpásztorokat, és arra bíztatta, hogy az emberi személy méltóságát helyezzék szolgálatok középpontjába. A Szentatyával való találkozás a remény, a párbeszéd és a jövő üzenetét közvetíti a salvadori nép számára, nyilatkozta az ad limina látogatást követően Gregorio Rosa Chávez bíboros,

0: Tesen bemutatták a salvadori egyház és társadalom jelenlegi helyzetét, és szó esett a helyi közösségeket érintő kihívásokról, a jövőbeli reményekről. A látogatás meghatóan szép pillanata volt, amikor a püspökök átadták a pápának Szent Oscar Romero érsek erekéjét. San Salvador érsekét 1980-ban egy katonai osztag szentmise bemutatása közben gyilkolta meg, mert felemelte szavát az emberi jogokért. 2018-ban Ferenc pápa szentté avatta a mártírhalált szenvedett érseket. A salvadori katolikus egyház egy érsekségből és 7 egyházmegyéből áll, a 6,5 millió lakosú ország 43%-a katolikus. Leó pápa nyitja meg a római egyházmegye pasztorális évét a lateráni székesegyházban. Szeptember 18-án a Szent Atya vezeti az egyházmegyei évadnyitó pasztorális találkozót a lateráni Szent János bazilikában, az egyházmegye székesegyházában. Baldassare Reina bíboros, a pápa helynöke levélben szólította meg a római plébániák közösségeit, és azt kérte tőlük, hogy vegyenek részt az ünnepi szertartáson, hogy ezáltal is megmutatkozzon az egyházmegye arculatának egysége és sokszínűsége. 14. Leó pápa vezeti a római egyházmegye évadnyitó találkozóját jövő pénteken, szeptember 18-án délután a lateráni Szent János bazilikában. Tették közzé a római egyházmegye honlapján. Baldassare Reina bíboros, a pápa római vikáriusa meghívó levéllel fordult a római plébániákhoz. Arra bátorít minden plébániai közösséget és testületet, hogy saját delegációval vegyen részt az ünnepi eseményen, hogy láthatóvá váljon Krisztus helyi egyházának élő arca. Így jelen lesznek az egyházmegyei pasztorális tanács, a papi tanács és a plébániai pasztorális tanács tagjai. A szervezés részleteiről és a tudnivalókról az elkövetkező napokban tájékoztat részletesen az egyházmegye. Az egyházmegye pasztorális évadnyitóját Leó pápa vezeti, mint az egyházmegye püspöke.
1: Pápák az ikertorony elleni támadásról. A terrorizmus kegyetlenségét a szeretet győzi le. Második János Pál, 16. Benedek és Ferenc pápák mindig Krisztus fényét keresték a legsötétebb órában is, mert még a kimondhatatlan borzalmak közepete sem lehet a gonoszé és a haláli az utolsó szó. A szörnyű merénylet után egy év elteltével Második János Pál béke felhívásai szüntelenül tovább folytatódtak. 2002. szeptember 11-én, szerdán, a pápa az általános kiallgatáson felidézte a 12 hónappal korábbi szörnyű támadást, az ikertornyok összeomlását és a romok alá temetett számtalan sok ártatlan emberi életet. A pápa erőteljesen megismételte, hogy a terrorizmus az embertelen kegyetlenség megnyilvánulása és mindig az is marad, és hogy a bántalmazás, a fegyveres erőszak és a háború olyan választások, amelyek csak gyűlöletet és további halált vetnek. Csak az ész és a szeretet a valódi eszközök az egyének és a népek közötti konfliktusok leküzdésére és megoldására, összegezte szavait. 16. Benedek pápa tovább folytatta elődje imáit a békéért. Pápasága harmadik esztendejében az Egyesült Államokba látogatott, és 2008. április 20-án New Yorkban felkereste a merénylet fájdalmas helyszínét, a Ground Zero-t, ahol egykor az ikertornyok álltak, egy mély üreg tátongott, szinte a gonosz mélységének metaforájaként. De mindenütt építkezés folyt a remény szimbólumaként, amely újjászül és újjáépít. Benedek pápa csendben gyertyát gyűjtött az áldozatok emlékére, majd letérdelt és arra kérte az urat, hogy hozzon békét ebbe az erőszakos világba, és adja meg az emberiségnek a bölcsességet és a bátorságot, hogy fáradhatatlanul dolgozzon egy olyan világért, amelyben a valódi béke és a szeretet uralkodik a nemzetek között és mindenkinek a szívében. Három évvel később, 2011. szeptember 11-én, a terrortámadások 10. évfordulóján 16. Benedek pápa levelet küldött az Egyesült Államok Katolikus Püspöki Konferenciája elnökének, T.

Timothy Dolan New York érseknek, akit a következő év februárjában bíborossá nevezett ki. Felidézve a 10 évvel korábbi brutális támadást, a tragédiát, amelyet még súlyosabbá tesz az elkövetők azon állítása, hogy Isten nevében tették. Határozottan arra sürgetett mindenkit, hogy egyértelműen jelentsük ki, hogy semmilyen körülmény sem igazolhatja a terror cselekményeket. Minden emberi élet értékes Isten szemében, és minden erőfeszítés meg kell tenni annak érdekében, hogy világszerte előmozdítsuk az egyének és a népek elidegeníthetetlen jogainak és méltóságának valódi tiszteletben tartását. Ferenc pápa is meglátogatta New Yorkban a Ground Zero-t, amelyet azóta 2 vízzel teli medencéből álló emlékművé alakítottak az egykori ikertornyok alapjain. Az emlékmű széleinek 90 különböző nemzetiségű 2974 áldozat nevét vésték fel. Ferenc pápa 2015. szeptember 25-én a New Yorkban tartott vallásközi találkozón a szeptember 11-i támadásokat értelmetlen pusztításnak nevezte, és egy tapintható, gyötrelmes fájdalomról beszélt, amely megdöbbenés kelt, és ami az égbe kiállt. A medencékben folyó víz mindazokra az életekre emlékeztet, amelyek azok hatalma alá kerültek, akik azt hiszik, hogy a pusztítás az egyetlen módja a konfliktusok megoldásának. De az erőszak, a gyűlölet és a bosszú logikája csak fájdalmat, szenvedést, pusztítást és könnyeket okozhat. Az élet azonban mindig arra van ítélve, hogy győzedelmeskedjen a pusztítás prófétái és a halál felett. Mert a megbékélés és az egység győzelemeskedik a gyűlölet és a megosztottság felett. Kérjük a mennyből azt az ajándékot, hogy elkötelezzük magunkat a béke ügye mellett, szólt Ferenc pápa. Békét kérünk ebben a hatalmas világban, amelyet Isten adott nekünk otthonul mindenki számára. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Az igazság szabaddá tesz.
1: Barsi Balázs ferences atya elmélkedése.
3: Krisztusban szeretett testvéreim, amikor az ószövetségi prófét Ezekiel által azt üzeni az Úr, hogy ha nem figyelmezteted az istentelent, és nem teszel semmit, hogy az istentelent visszatérítsen útjáról, az istentelen meghal ugyan vétke miatt, de vérét rajtad kérik számon. A vérét rajtad kérik számon. Ez nyilvánvaló utalás az ártatlan Ábel vérének kiontására, mert maga Isten mondja Kainnak, a gyilkos testvérnek, hogy mit tettél? Vedd tudomásul, hogy öcséd vére felkiáltott hozzám a földről. Mi itt a kiontott vér jelentése? Mi a jelentése? Ezekielnél, ez nagyon érdekes, a gyilkosságnál is szörnyűbb bűnt jelent az, hogy nem figyelmeztetem a másikat, aki a kárhozat felé megy, mert akkor ezzel kiontom a lelkének a vérét. Ez egy nagyon megdöbbentő dolog. Tűnik az ember valaki, és Isten teremtette a vele való kapcsolatra. Ha most olyan irányba megy, hogy ez a kapcsolat szűnik meg, szakít az Istennel, akkor ez azt jelenti, hogy kifolyik belőle az élet, az igazi vér, majd Krisztus vére adja ezt vissza, ha megtér. Az istentelent nem figyelmeztető hívő ember tulajdonképpen az istentelenség bűnében vesz részt. Talán őre vagyok testvéremnek, mondja Káin. Az vagy. Őre vagy. A fele barátodnak. És a fele barát azt jelenti, hogy aki éppen mellettem van. Mekkora felelőssége testvéreim azoknak a szülőknek, hát papoknak még inkább, akik, de szülőknek, akik hát valamiképpen hisznek Istenbe, de gyermekeiket totális Isten nélküliségben nevelik. Még szó sem esik a világ teremtőjéről. Azt mondják, mikor aztán baj lesz, hát mi mindent megadtunk gyermekeinknek. Bocsánat, mi az a minden? Az egészség. Emberi szeretet, de szeretete az, amely meg tud szűnni Isten szeretete nélkül, hiszen a szeretet Istentől való. Mondom, aki Istenről soha nem beszél gyermekeinek, soha, és azt mondja, hogy mindent megadott, akkor ez a minden át van itatva a semmivel. Üres. És ez félelmetesebb üresség, mint az ürességnek az üressége. Csak egy darabig még funkcionál. Mekkora felelőssége az iskoláknak, ahol a végső kérdésekről soha nincs szó, ahol a legvégső kérdésre nem keresik a választ. Nem azt mondom, minden iskolának, római katolikus iskolának kell lenni, bocsánat. Még ott is bajok lehetnek. Nem keresik a végső emberi kérdésre a választ. De olyan elkötelezettséggel, hogy fiúk, lányok, azért ez nem egy kérdés. Az Isten kérdés nem Isten kérdés lényegében, ha lecsökkentjük az emberre, hanem az ember kérdése, hogy van-e értelme az egésznek. Egyébként, ha már keresnék becsülettel, hogy mi az emberi élet értelme, elbeszélgetnének velük, osztályfőnöki óra, akkor azért azt is kellene sugározni, hogy most azért keressük az emberi élet végső értelmét, mert meg vagyunk győződve tulajdonképpen, hogy van végső értelme. Ez nagyon érdekes. Hát azért keresik a rák betegségnek a gyógyítását, mert a természettudósok meg vannak győződve, hogy van megoldása. És akkor az emberi élet végső kérdését nem így keressük? Tehát ezért mondja az Úr, és hogy aki keres, talál, de én hozzátenném, ő nem tette hozzá, mert ő abszolút tisztán beszél. Aki így keres, hogy mi az egésznek az értelme, az talál. Ha már ezzel, már nem is, ezzel már talált is. Hiszen nem keresnél, mondja Blaise Pascal természettudósnak Jézus, nem kerestél, ha már meg nem találtalak volna. Ez az is, ez a nyitott iskola. Nem az, amely minden embertelenségre és bűnre és romlottságra nyitott. Csak a végsőre nem. Meg hát majd a 18 éves ember, aki felnőtt, majd dönt. De hogy dönt? Ha nem segítettünk neki, akkor marad az élet felszínén. Ez az ideológia, hogy majd 18 éves korába dönt, meg hogy ne akarjuk befolyásolni, hát bocsánat, de akarjuk. Hát milyen befolyásolás az, hogy kezdenek magyarul beszélni hozzád, miért nem németül? Milyen befolyásolás az, hogy leszoktatják, bocsánat, a bilire szoktatják. Milyen befolyásolás az, hogy ezt is meg kell lenned, meg azt is, mert nem is kóstoltad meg. És nem lehet befolyásolni. Egy apa fiával soha nem beszél le arról, hogy fiam, mi az egésznek az értelme. Főleg, ha ő kérdez. Isten erre az ideológiára azt mondja, számunk kérem rajtatok gyermekeitek vérét, az örök élet kifolyását a szívükből, mert kioltottátok bennük azt, amiben föl van emelve a vérük és a húsuk, a személynek az értelmességét kioltottátok. Odáig kötelessége elmenni kötelessége lenne az állami iskoláknak, hogy becsületesen bemutassák Isten létének bizonyságait. Vannak mellette érvek. Aztán bemutatnák, hogy hát mit szoktak felhozni ellene, hogy van szenvedés, Isten megengedi, stb. Stb. De még ennél is fontosabb. Istenem, hogyan lehetne erre megtanítani mindenkit? Hogy észrevegyük, hogy az, hogy van Isten, nem ez az első állítás, hanem az, hogy ez a világ nem Isten. Erről kellene beszélni, és ezt a gyerek beveszi, mert benne van. Hát ez a világ az anyag, meg te, meg egy másik ember az Isten. Hát meghalunk, és elrohad a testünk, gondolkodj. Tehát nem az kell, hogy vald, hogy Isten létezik, hanem azt kell elfogadnod logika alapján, hogy ez a világ nem Isten. Nincs értelme. Igen. Ugyanakkor ez az öntudatlan ártatlanság. Most a szülők kezébe van adva. És őnekik kell megtanítani, hogy a gyakorlatban mit jelent az ember. Mert öntudatlanul tudják. Tudják, hogy nem a család kiskutyáihoz kell menni és velük étkezni, meg nem a macskákkal, hanem az asztalnál. De mit jelent ez? És mit jelent az, hogy imádkozik a család? Kedves testvérek, ha ezt azért megadtátok a gyermekeiteknek, és ti megadtátok, akkor utána ne féljetek. Imádkozzatok őt, értük és szeressétek. Ők olyan kincset kaptak, ami bármikor kibontakozhat az életükbe. Lehet, hogy haláluk pillanatában. Kedves testvérek, ezért nagy a felelősség. És mindegyikünknek a másikért, és a másiknak is értem. Kedves testvérek, amit Kainnak mond Isten, ma is hangzik, mit tettél? Gyermekedet kivéreztetted, lelkéből kiömlött a vér, és ez a vér fölkiált hozzám. Kain vétke az első erkölcsi vétek a történelemben. Ezt is meg kellene jobban értenünk, hogy amikor Ádám és Éva, az első emberek elszakadtak Istentől, az nem erkölcsi bűn, az nagyobb. A szakítás az Istennel. És ezen belül nyílt meg a lehetőség, hogy most Isten nélküli életet élve gyilkol, házasságot tör, lop, csal, hazudik. És milyen megdöbbentő, hogy az erkölcsi vétek az első, a hazugságba burkolt, gyilkosság. Őre vagyok én az öcsémnek? És az első vétek igazában a gyilkosság. Tehát valamiképpen az összes többi erkölcsi bűn is egy kicsit hasonlít, vagy abba van. Hiszen azt mondja az Úr Jézus, hogy aki haragot tart, az már gyilkos. És aki meglopja a másikat, például a hírnevét tönkreteszi országszerte. Nem lehet megbüntetni, nem lehet jóvá tenni. Tönkretette azt a családot, egy ártatlan embert. És így tovább. Tehát ebben az állapotban, ebben a Istennel való kapcsolatban, a paradicsomi állapotban még nem voltak fogantatások. Az első fogantatás Kain életének a kezdete Éva méhében már a bűn után történt. Ezt olvassuk, az ember megismerte feleségét, Évát, vagyis vele hált, és fogant. Megszülte Kaint, és így szólt, tudnilik Éva így szólt, Isten segítségével embert hoztam a világra, nem babát. Nekem ez se tetszik, az nem baba, az csecsemő, a gyermek, mi az, hogy baba. És még azt sem mondja, a gyermeket hoztam a világra, hanem embert. Mert most kezdődik a prokreáció, a születések sorozata. Természetesen a Szentírás nem biológia könyv, hanem kinyilatkoztatás. Tehát, hogy hogyan van ez, hogy kinek lett a házasság, stb. Ez nem érdekli most Istent, mert minket sem most érdekel, hanem egy mélyebb érdeklődés van, Isten segítségével, érdekes, nem Ádám segítségével? Nagyon érdekes. A két sejt egyesülése, nem győzöm mondani, az biológiai folyamat. De nem az apámból és az anyámból van az énem, mert én szabad vagyok. A sejtek nem szabadok. Tehát Isten a semmiből teremti az énemet, de abban a pillanatban fölveszi azt a biológiai képződményt egy a semmiből teremtett személybe. Most találkoztunk többen, csodálatos volt a tegnapi nap, két testvérünk örökfogadalmat tett Pasaréten, és ott Martin atya, aki hát egyik ajánlzatok. A mobil függő a legnagyobb függőség. Hogy egyszerűen elalszik az, hogy belül még szólt hozzá az a hang. Hiszen mindenki ezt teszi. Kedves testvérek, nekünk, amikor figyelmeztetjük ilyen finoman a másikat, akkor milyen legyen ez a figyelmeztetés? Együttérző. Mert mi is ilyen állapotban tapintatos, nem durva. Ne úgy tegyünk, mintha nekünk nem lenne semmi közünk ahhoz a zuhanáshoz, amelybe bele zuhanhat a testvérünk.
2: Az igazság szabaddá tesz. Kedves hallgatóink, Barsi Balázs ferences atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
4: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.

0: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőddel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy. Amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
1: Uram!

0: Látogass meg minket, Istenünk, ezen az éjszakán, hogy holnap reggel tőled erőt nyerve ébredjünk, és Krisztus feltámadásának örvendezhessünk. Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.
1: Amen. Adj a nyugalmas éjszakát, és amint haláljuk, mélyülő, tisztuló, hűséges szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Imában emlékeztek meg az Egyesült Államok püspökei a 2001. szeptember 11-i támadások áldozatairól. Palánki Ferencet október 24-én iktatják be a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. A kutatók éjszakája több mint 150 programmal várja az érdeklődőket a Debreceni Egyetemen. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Kontra Zsuzsát hallják, hírszerkesztőink Vég Györgyi és Kontra Zsuzsa. A 25 éve elhunytakra emlékezünk, valamint a tragédiát követő rendkívüli bátorságra, önfeláldozásra, áldozatkészségre és együttérzésre. Nyilatkozta Ronald Hick, New York érseke, aki szeptember 10-én a Szent Patrik székesegyházban virrasztó szentmisén emlékezett meg 2001. szeptember 11-i terrortámadások következtében elhunytakról, írja az evtvnnews.com. A 25. évforduló napján az USA katonai szolgálatok érsekségét vezető Timothy Broglio érsek mutatott be szentmisét a fővárosban. A washingtoni nemzeti szeplőtelen fogantatás bazilikában Isten irgalmára bízta a tragédia által érintetteket, és tiszteletükkel adóztak a bátor elsősegély csapatok és fegyveres erők tagjai előtt. Az amerikai püspöki kar elnöke, Paul Cockley érsek, arra biztatta a híveket, hogy minél többen imádkozzanak az elhunytakért. 14. Leó pápa, elfogadva a 75 éves Bábel Balázs érsek lemondását a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye főpásztori szolgálatáról, szeptember 3-án Palánki Ferencet, a Debrecen-Nyíregyházi egyházmegye püspökét nevezte ki a Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegye érsekévé. Ez alkalomból terveiről faggatta az Új Ember heti lap a főpásztort, akinek érseki beiktatása október 24-én lesz. A törvény előírása szerint 2 hónapon belül, tehát november 3-áig át kell vennie a főegyházmegyét. A püspök eljövendő feladatai közül a másik ember tiszteletét, meghallgatását emelte ki, ugyanakkor a párbeszédet és a nyitottságot is fontos lehetőségnek tartja. Egyházmegyéjét egész Magyarországgal együtt missziós területnek tartja, ahol nagyon küzdelmes a lelkipásztorok munkája. Ezért bátorítani, segíteni kell egymást, kimondva, itt vagyok, Uram, segítek, hogy a Te akaratod valósuljon meg. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Jelentették a szervezők csütörtökön az MTI sajtótájékoztatóján. Kun Ferenc, az egyetem tudományos elnöke tájékoztatott, hogy kinyitják a laborokat, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. A programok közül kiemelte a színes, látványos kémiai bemutatókat, ahol akadálypálya leküzdésével tekinthetnek be az érdeklődők a vegyészet rejtelmeibe. A kutatók éjszakáján mintegy 5000 látogatót várnak a Debreceni Egyetem kampuszain. A hírszerkesztő Vég Györgyi kolléganőm nevében is köszönjük kedves hallgatóink megtisztelő figyelmét. A Mária Rádió híreivel Kontra Zsuzsát hallották. Köszönjük, hogy rádiónkat hallgatják.
0: Híreinket hallották.

0: Radio. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: A Mária Rádió kápolnájában élőben imádkozott rózsafűzért a Szent Rita imacsoport felajánlja születendő Fülöp egészségéért, Franciska, László, Zsóka, Imre atya és Ágnes egészségéért, és a születésnapján Borbáláért.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi gondban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ottől mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítéli élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úton te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békét megőrizze.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségek megerősítsen.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: A világosság rózsafűzérének első titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Megkeresztelkedéséig Jézust az Atya fokozatosan készítette fel a küldetésére, az élet mindennapos dolgaiban élték meg kapcsolatukat. Életünk minden perce felajánlható Istennek, így az egyszerű feladatokból is imádság születik. Ő pedig szeretett gyermekeként tekint reánk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: vette az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzérének második titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Életünk álló vizét szüntelenül Jézus elé kell vinnünk, hogy ő azt lelket felüdítő borrá változtathassa. Amikor fájdalmainkat, sebeinket, problémáinkat eléje tesszük, olyan csodálatos gyümölcsök lesznek belőlük, amire nem is gondolnánk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni.

0: erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének harmadik titka, aki meghirdette Isten országát. Jézus a földön járva tanított, gyógyított, csodákat tett, amivel bemutatta, hogy Isten szeretetének milyen hatalmas ereje van. Saját erejét az Atyával való mély kapcsolatából merítette. Őt követve mi is az imádságból nyerhetünk erőt az élet terheinek hordozásához. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országán.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének negyedik titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. A tanítványok a hegyre felkapaszkodva szemlélhették a megdicsőült Jézust, ami erőt adott nekik a megpróbáltatások idejére. Hétköznapjainkban gyakran elfáradunk, kevés az időnk és türelmünk az imádsághoz, ám nem feledhetjük, hogy az a Jézussal való találkozás szintere, amiből erőt nyerhetünk a folytatáshoz. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni erejét.
1: Asszonyos Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzérének 5. titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Jézus egy falat kenyérbe rejtőzik, hogy önmagával táplálhasson minket. Ez azt jelzi, hogy olyan szükséges ő számunkra, mint a kiéhezetnek egy falat kenyér, nélküle az életünk és lelkünk elsorvadna. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyos Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
6: Imádkozzál égettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária a Szent Orvosainak elmondásával megemlékezve, higgyük, amit magukból foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, Adriunk által.
1: Amen.
6: Dicsértessék a Jézus Krisztust.
1: Mindörökké. Amen.
7: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

fúj a szél a mennyből, énekeljük együtt. Fúj a szél a mennyből, megtisztít a szentől.

0: Tanúságtétel. Személyes vallomások megtérésről és a hit erejéről.
1: Bálint Orsolya vagyok, Gödöllőn élek, zenetanár vagyok, és a Péceli Idősek Otthonában dolgozom. 5 gyermekem van, 4 már felnőtt, 1-et még nevelek. A gyermekkorom az nagyon szépen telt, annak ellenére, hogy a szüleim 1 éves voltam, amikor sajnos elváltak. Utána édesanyám egyedül nevelt engem, de hitben nőhettem fel, ő tanított az első imádságokra, illetve a háttércsalád, a nagy család, az nagyon sokat jelentett az életemben. Nagymamámék háza Zalaegerszegen, ahol az unokatestvérekkel sokszor együtt voltunk, és együtt játszottunk, együtt mentünk a szentmisékre nagymamáékkal. Olyan emlékeim bukkannak föl ebből a korból, hogy úgy sötétedik, szép alkonyat van, későn gyújtanak csak villanyt, mert hát nyilván spórolnak, és én egyedül a zongora alatt egy kis kuckót építek, ahol a babáimmal foglalatoskodom, és úgy csendben rendezgetem a babákat, és a háttérben, a félhomályban pedig a nagymamám és a nővére mondják a rózsafüzért. Akkor nagyon pici lehettem, tehát nem tudtam igazából, hogy mit mondanak. Nagymama persze később megtanította, ő tanította meg nekem ezt az imádságot, de ez a kezdeti benyomás, hogy valami nagyon békés, nagyon a helyén van, hogy nagyon nagy biztonság, ez fontos emlék a kora gyermekkoromból. Budapesten éltünk, már kis kamasz voltam, olyan 11-12 éves, amikor egy osztálytársnőm elhívott egy kis bibliakörbe. Az ő lakásukon tartották ezt a bibliakört, akkor még ugye nem nagyon voltak ilyen bibliakörök, mert hát ez 1979-80-ban lehetett, amikor még ugye azért ezeket ellenőrizték, és tulajdonképpen nem szabadott ilyesmit tartani. De az ő közösségükből egy fiatal családanya vállalkozott erre, kiskamasz gyerekeket maga köré gyűjtött, és hetente találkoztunk így lakáson, mindig játszottunk is, illetve kaptunk feladatlapokat, ahol ilyen bibliai témájú dolgokról lehetett tanulni, kitölteni játékos formában. Nagyon-nagyon szerettem ezeket az alkalmakat. Ott imádkoztunk, szentírással is foglalkoztunk, nyilván a korunknak megfelelően. Ez is meghatározó volt. Mindig hálás leszek, hogy ebben részem lehetett. Aztán később ez a csoport komolyabb formációban ment tovább. Akkor már más vezetőnk lett, és új tagokkal bővültünk, és ami ebből kinőtte magát, ahova gimnazista koromtól kezdve, 15-16 éves koromtól tartoztam, ez a mai napig működik, tehát ez egy 40 éves, elmondhatjuk, hogy több mint 40 éves csoport. Mi most már nem vagyunk benne, mert ki is költöztünk, ugye Budapestről, már Gödöllőn élünk, de nem is ez a lényeg, hanem hogy ez valóban egy nagyon bibliai alapokon álló és a hitet tovább adó csoport volt. Ez is meghatározó volt számomra. Aztán 19 éves voltam, amikor kijutottam a római tezéi találkozóra. Ez 1989-ben volt, a rendszerváltás évében. Akkor szerveztek először ilyen buszt erre a római találkozóra. Ez óriási élmény volt. Ott valamit úgy megsejtettem a szív imádságából, szóval azok az ismétlődő csöndes énekek, Rozsé testvérnek a hangja, hangszíne, hogy az olyan mélyről fakadt, amit ő mondott. Annyira szív embere beszélt ott, imádkozott ott velünk, úgyhogy onnantól kezdve valami nagyon nagy vágyakozást töltött be, amit úgy tudnék legjobban megfogalmazni, hogy Uram, taníts engem imádkozni, de hogy ne csak rólad tanuljak most már a Bibliáról vagy Szentírásról, hanem tényleg veled lehessek kapcsolatban. Hogy mutasd meg magadat nekem. Így telt a nyaram Zalaegerszegen, a családi házban, az idős nagymamámmal, nővérével, és ezen a nyáron már szerveztek tezébe buszjáratot, tehát be lehetett fizetni, és akkor én följutottam erre, bejutottam, úgyhogy a legelső busszal, amit tezébe indítottak Magyarországról, én már ott voltam, és ez hihetetlen nagy élmény volt, ez a tezéi hét, tulajdonképpen egy hetet tudtam ott lenni. Utána ősszel pedig becsöppentem egy ifjúsági hittancsoportba. Futó Karcsi bácsi a Tömő utcában volt akkor plébános, és hát sok fiatal, meg hát mindenki járt hozzá, fiatalok, idősek, mély szegénységben élők, de egyetemi professzorok is, tehát egy hihetetlen ember volt ő. Mondhatni, hogy ez egy ilyen igazi lelki-szellemi műhely volt. A hit fényében akkor úgy mindenről beszélgettünk, szóval ami minket érintett fiatalokat, azt ott megvitattuk, megforgattuk, és hát mindent valahogy Isten jelenlétében Ezen kívül pedig két hetente mehettünk hozzá ilyen személyes lelki beszélgetésekre. Ez óriási lehetőség és öröm volt nekünk, hogy bármi történt, öröm, bánat, nehézségek, vagy valami elbizonytalanodás, akkor mindig tudtam azt, hogy Karcsi bácsi mellettem áll, neki elmondhatom, ő imádkozik értem, hordoz engem. Azt hiszem egyébként, hogy ezek nagyon fontos tapasztalatok Isten hűségéről, meg szeretetéről, hogy ezek az emberi támaszok bizonyos életkorban különösen kellenek. Nyilván egész életünk során szükség van rájuk, csak valahogy később már talán más formában. A felnőttség a hitben számomra azt jelenti, hogy egyre inkább átkapaszkodom Jézushoz. Hogy így szép lassan, észrevétlenül, egészen természetes módon én is támasszá tudok válni. De ehhez az kell, hogy hiteles támaszai legyenek az embernek ifjúságában. 22 éves voltam, amikor férjhez mentem, Karcsi bácsi adott össze minket, a gyermekeinket is ő keresztelte. Férjemmel mindketten zenészek vagyunk, férjem hegedűművész, én csellista vagyok. 6 év alatt 4 gyermekünk született, és itt is egy fontos állomás van az életemben, ami a hitemet érinti. A legkisebb lányunk születése az nem volt egyszerű, mert már a terhesség elején olyan erős vérzések léptek fel, hogy az orvos azt ajánlotta, hogy vetessük el ezt a gyermeket, mert ez a terhesség, ez veszélyes lesz rám nézve. De hát ugye mi úgy voltunk vele, hogy soha nem tudnánk ilyet tenni, hát hogy néznék a másik 3 gyermekemre, mindig ő jutna eszembe, aki nem kapott esélyt. És hát úgy éreztem, hogy Isten akarta, hogy ő legyen. A diagnózis az elölfekvő mélepény volt, a szigorú fekvés ellenére a 24. héten olyan erős vérzés lépett fel, hogy rohammentővel és infúzióval a karomba vittek kórházba, és ez egy nagyon fontos élmény volt, ima élmény számomra, mert ahogy a szirénázó mentőautó száguldott velem, valahogy úgy önkéntelenül elindult bennem a rózsafüzér imádság. Évekig, gyermekkorom óta nem imádkoztam, legalább 10-15 évig nem imádkoztam a rózsafüzért, valahogy úgy kimaradt, már volt helyette más, ez úgy kimaradt, és ez a rózsafűzér ott bekapcsolódott, ezt úgy mondanám, és tulajdonképpen úgy velem maradt onnantól kezdve. És amikor beírt a mentő a kórházba, az orvosok rögtön körbeálltak, nagy izgalom volt, a hasamhoz tették legelőször is ezt a magzati szívhang vizsgáló készüléket, hogy ugye hallják, hogy él egyáltalán a baba, és azt nagyon visszatudom idézni, az a hihetetlen eufórikus érzés volt, hogy amikor ebben a feszült csendben egyszer csak így erőteljesen felzengtek ezek a magzati szívdobbanások, hogy az élet maga tapintani lehetett az életet ott abban a kórházi teremben. Hát persze a hátralevő hónapok nehezek voltak, nagyon sokat kellett izgulni, küzdeni, hogy ez a kisgyermek életben maradjon, de mindig erre a csodálatos hangra gondoltam, ami magát az életet jelentette. Ezután 3 olyan kórházi hónap következett, aminek egyáltalán nem lehetett tudni a végkimenetelét. Annyit tudtunk csak, hogy nagyon komplikált és nagyon súlyos műtét vár rám. Teljes ágyhoz kötöttség volt, kezdetben még felülni se volt szabad. Rengeteget olvastam, persze zenét hallgattam, meg fogadtam a sok-sok kedves látogatót, barátok, rokonok. És a rózsafűzér imádság nem hagyott el. Így visszagondolva úgy tudnám megfogalmazni, hogy nem én mondtam. Olyan volt, mint a bennem imádkoztak volna. Mint egy ilyen különös, megnyugtató rádióadó, ami hol fölerősödött, ilyenkor észleltem, bekapcsolódtam én is, hol pedig elhalkult bennem. Nyilván, amikor olvastam, vagy látogatók jöttek, akkor ez úgy szépen visszavonult, de a háttérben, mint egy ilyen különös, lehalkított rádióadó mindig velem maradt. Ebben az időszakban rengetegen és nagyon intenzíven imádkoztak értem. A legnagyobb megpróbáltatás az volt, ugye, hogy távol kellett lennem a családomtól, és hát a férjemnek, édesanyámnak az akkori otthoni helytállásért nagyon-nagyon sokat köszönhetek. Végül egy csaknem 8 órás és bonyolult műtéttel megszületett Noémi. Az operáló orvos azt mondta, hogy erre nincs magyarázat, egyszerűen csoda, hogy a baba is, én is egészségesen átvészeltük mindezt. Úgy is hívták egyébként a klinikán, hogy a csoda baba. Születése után még 3-4 hetet benn kellett maradnunk, amíg én is talpra állok. Aztán nem sokkal később kiköltöztünk Gödöllőre, amár a budai lakásunkat ugye 4 gyerekkel kinőttük, így hát kertes házba mentünk. A ház felújításhoz elég zaklatott volt, de utána viszonylag nyugalmas évek következtek. Mivel mindkettőnket a férjemmel erősen foglalkoztatott a mély szegénységben élők, a hajléktalanok kilátástalan élete, 2008-ban nevelők szülők lettünk, és egy 1,5 éves kisfiú került hozzánk, rengeteg megoldásra váró egészségügyi problémával és egy elég nehéz háttérrel. Én, mint énektanár a Premontrei Szent Norbert gimnáziumba kezdtem dolgozni, a férjem koncertmesterként dolgozott, zenekart vezetett Gödöllőn, Budapesten is. Emellett tanított a Gödöllői Zeneiskolában. Sok dolgunk volt, de rengeteg örömünk is, a gyerekek pedig szépen cseperedtek. Míg nem, 2011-ben a férjemnél rosszindulatú daganatot, nyirokrákot diagnosztizáltak, és akkor 2,5 év nagyon nehéz időszak következett, az életkilátások nem voltak biztatók, ebben a 2 évben többet volt kórházban, mint otthon. Erősen bíztunk nagyon az imádság erejében, a családi összetartásban, szeretetben, és hát megint rengetegen imádkoztak értünk. Miután a kezelések befejeződtek, és hát ő ugye végre hazakerült egy ilyen sikeres őssejtbeültetés után, továbbra is nagyon-nagyon kellett vigyázni, hogy nehogy valami fertőzést kapjon. Ez egy nehéz időszak volt, de a Jóisten segítségével valahogy mindenen átevickéltünk, és a hálaadó koncert, amit a Gödöllői Szentháromság templomban adott, mint hegedűművész, az teljesen tömve volt akkor a templom. Csodálatos érzés volt, mert valahogy ezt a közösségnek a mögöttünk álló erejét, meg a szeretetnek a kézzel fogható erejét, azt ott úgy meg lehetett tapasztalni, vagy tapintani lehetett. Aztán sok minden történt persze még, de most talán arról beszélnék még, hogy a gyerekek, ahogy fölnőttek, hivatást, társat választottak, az ő kiröpülésükkel, és hát nyilván a változókorral jött egy olyan érzés bennem, hogy jó ez az énektanárság, meg szeretem csinálni, de úgy gondolom, hogy vár rám még valami az életben, hogy valami még van a tarsolyomban talán, és kíváncsian vártam, hogy nyílik-e vajon még valami új fejezet. Már 22 éve tanítottam a gimnáziumban, és akkor jött a COVID, ami nagyon sok mindent megváltoztatott, ezzel egy időben édesanyám daganatos beteg lett, én ápoltam őt, pont a COVID időszakra esett ez, gyakorlatilag egy 1,5 évig volt fekvőbeteg nálunk. Ez is egy elég emberpróbáló időszak volt, de nagyon hálás vagyok, hogy otthon maradhattam vele, ugye hát úgymond idézőjelben a COVID-nak köszönhetően kényszer otthonmaradás volt, online tanítás, online világ, így viszont teljes mértékben mellette tudtam állni. És ebben az időszakban rájöttem, hogy ez az ápolás, gondozás, ez abszolút nem áll messze tőlem. Én ezt tudnám csinálni. És mivel ott voltam, egy olyan kérdőjelként volt bennem, hogy mit is csinálhatnék egy picit valami mást, mint amit eddig, az interneten jött szembe velem egy lehetőség, egy ilyen OK-s ápolónői tanfolyam, amit nagyon gyorsan el lehetett végezni. Édesanyám meghalt aztán, és valahogy mindig úgy gondolok rá, hogy annyit segített engem az életben, annyi jót kaptam tőle, és hogy mintha még a halálával is egy új fejezetet, egy új lendületet adott volna nekem, egy új fejezetet nyitott volna, mintha azzal is azt üzente volna, hogy menjek bátran, hogy a Jóisten akaratát találjam meg, hogy mi a hivatásom. Ez nagyon sok erőt meg lendületet adott, elvégeztem a tanfolyamot, és egy kedves pap barátunk tanácsára találtam meg a Péceli Jézus Szíve Társasága idősek otthonát, kipróbáljam magam az új szakmában, és egy pár hónapot dolgoztam ápolónőként, amikor az igazgatónő behívott, és azt kérdezte tőlem, hogy látja, hogy pedagógus diplomám van, nincs-e kedvem esetleg foglalkoztatóként, mentálhigiénés szakemberként működni az otthonban. Nem is nagyon tudtam, hogy van erre lehetőség. Egy képzést elkezdtem, egy ilyen gyors egyéves képzés volt tulajdonképpen, és onnantól kezdve aranyéletem van. Most érzem magam teljes mértékben a helyemen, mert félállásban tanítom a gyerekeket, és a másik félállásban pedig, mint foglalkoztató működök, az otthonban dolgozom. És most a helyemen vagyok, mert ráadásul az énektanítást szerettem, de azért nem az volt az eredeti szakterületem, mert az eredeti szakterületem, hogy én hangszeres oktató vagyok, csellótanár. Csak erről Gödöllőn le kellett tennem, amikor kicsik voltak a gyerekek, mert hiszen a gyerekek is délelőtt elfoglaltak. Most az, hogyha én, mint zenetanár délután elmegyek a zeneiskolába, és este 8-ra érek haza, az nyilván kicsi gyerekek mellett kivitelezhetetlen, hogy ne legyen otthon velük senki, mert a férjem is tanított, meg zenekarozott. És hát ezért is vállaltam az énektanítást, amikor az úgy szembe jött velem, hogy én is abban a munkai rendben dolgozzak, ahogy a családom, gyermekeim. Ez jó is volt sokáig, de nagyon vágytam vissza hangszerem mellé, hangszeres oktatásba. És hát ez is egy ilyen isteni vezetés, vagy isteni ajándék volt, hogy egy 4 évvel ezelőtt a Premontrei Gimnázium alapfokú művészeti iskolává avanzsálódott, és az igazgatónőnk megkeresett engem, hogy látja, hogy csellótanári diplomám van, nem tanítanék-e csellót. Hát nagyon örültem neki lehetőségnek. Először 1 növendékkel indultam, következő évben lett 4, és most már 9 növendékem van, és hát nagyon-nagyon jó kis csapat. Nagyon szép látni ezt az élet elejét és az élet végét, valahogy ezt az ívet. Tehát olyan jól kiegészíti egymást a két foglalkozás, hogy hétfőkedden tanítok az iskolában, gyerekekkel vagyok kapcsolatban, az ő világukban mozgok, művészettel foglalkozhatunk. És akkor szerdán jövök az otthonba, ahol pedig mindezt tudom kamatoztatni, a lendületet is, amit a gyerekekből nyerek, illetve látom az élet végét, és olyan természetesnek tűnik az emberi élet kezdete, közepe, vége. Az is, hogy befejezzük, az elmúlással is barátkozom, nyilván az életkoromból is fakad, hogy egy kicsit már erre is kell gondolni, de valahogy ez nagyon nagy segítség nekem a hitemben is, tulajdonképpen formál engem ez a két munka így együtt. Még két érdekes dolog jött az otthonban, tehát ugye egyik dologból csöppentem a másikba, úgy éreztem, hogy mintha ráállnék egy ilyen pályára, és mindig új és új távlatok nyílnak. Soha nem gondoltam, hogy például én kántorizálni fogok. Az volt az első dolog, hogy bemutatták nekem a kápolnát, és kiderült, hogy én zenetanár voltam, vagy énektanár voltam, akkor mondták, hogy jaj, de jó, hát itt egy zenész, akkor te fogsz az ige liturgiákon orgonálni. Hát én halálra rémültem, mert ugye nekem nem az orgona hangszerem, nem billentyűs hangszer, hanem a cselló vonós hangszer, hát az egészen más. De hát nem álltam neki magyarázni, hanem gyorsan kikölcsönöztem egy népének tár, orgona kíséretes könyvet, és nekiálltam vadul gyakorolni. Úgyhogy ez nagy kihívás volt, de meg tudtam ugrani ezt, és hát a kedves kollégák, meg a lakók is nagyon támogattak ebben, tehát enélkül sosem ment volna. Nyilván eleinte mindig mellé ütöttem, meg nem sikerült, meg lassú tempót vettem, meg csak nagyon nehezen, meg izgultam, de végigmentem az egész zenetanulásnak a folyamatán újra, így zenetanárként, egy új hangszeren, és mindig bátorítást kaptam, mindig jó lesz Orsika, nem baj Orsika, mellít, nem baj, ma egyre jobb, és mindig, nem, sosem mulasztották el, hogy ne fejezzék ki, hogy örülnek neki, hogy szól az orgona a kápolnában. Úgyhogy mostanra már egész jó kántorrá nőttem ki magam. És még egy új feladat következett, mert egyszer csak ugye kiderült, hogy kicsit kevesen vannak, akik ezt az ige liturgiát tudják vezetni, vagy vállalni ennek a mindennapos szolgálatát, és hogy szükség lenne áldoztatóra is. És akkor püspöki engedéllyel kaptunk hárman áldoztatási engedélyt az otthonból, hát én voltam az egyik, ezen is kicsit először meg voltam döbbenve, hát életemben nem gondoltam, hogy én valaha ilyen feladatkörbe csöppenek, de hát annyi minden újdonságba csöppentem az elmúlt 3 évben, az ápolónőségtől foglalkoztatón keresztül a kántori munkán, és hogy mondtam, hogy akkor jó Isten ezt szeretné, hát akkor persze, hogy vállalom. És ezt is nagyon szeretem, valahogy nagyon megérint, nagyon mélyen érint mindig, amikor ott állok az oltár mögött, és szembe vannak ezek az elesett emberek, akiknek valóban úgy érzem, hogy fokozottan szükségük van valahogy Krisztus testére, Krisztus jelenlétére, akiknek sokszor tényleg nem marad már más az életben, mint a hit, a vallás. Nagyon szép látni, hogy sokan bekerülnek az otthonba, évek óta esetleg nem gyakorolják a vallásukat, mondjuk gyerekkori emlékük van róla. És itt, mivel ugye hát unatkoznak is, csak ülnek az ágy szélén egész nap, hát elhívjuk őket. Jó, ez is egy program, ott is tudnak bóbiskolni. Jöjjenek nyugodtan, és nagyon-nagyon szép látni, ahogy belesimulnak, hogy tulajdonképpen elkezdik az énekeket mondani, belekapcsolódnak az imádságokba. István atya jön hozzánk vasárnaponként, akkor lehetőség nyílik ugye Szent Jónás végzésére. István atya nagyon jól ért az idősek nyelvén, ő maga is idős, nagyon jól megtalálja velük a hangot, nagyon kedves velük, és az időseknek erre van szükségük, gyöngétségre, kedvességre és odafigyelésre. Úgyhogy ez úgy gondolom, hogy nem sok, akinek van ebből a tarsolyában, akkor az érdemes, hogy adjon a körülötte élő időseknek ebből minél többet. Van egy kis beszélgető körünk, valahogy olyan spontán szerveződött, igazából lakók kérésére indult el, és ott eleinte inkább világi témákról, életeseményekről, emlékekről, családról beszélgettünk, ilyen játékos fejtörőket játszunk, memória gyakorlatokat énekelgetünk, történeteket megbeszélünk, megosztunk. Nagyon élénk ez a kör, és egyre többször érintünk mélyebb hitbeli kérdéseket is. Nyilván ez foglalkoztatja az időseket így az életük utolsó szakaszában. Sok támogatást kaptam a hitemben. Először is a Szent Háromság templomban működik egy Szent Ignáci imacsoport, ahol szemlélődő imádságot is gyakoroljuk, illetve az Ignáci megosztást, tehát a Bibliával való szemlélődést. Ez nagyon sokat jelent nekünk, férjemmel együtt tagjai vagyunk ennek a csoportnak. Ezt talán 5 évvel ezelőtt hozta létre a Kovács Lajos atya, aki nálunk volt 3 évig Gödöllőn káplán. Az ő áldásos tevékenységének is köszönhető, és ez az ima csoport, ez azóta is működik, él tovább. Minden szombaton találkozunk, és nagyon megerősítő, támogató ez a csoport. Talán ennek is köszönhető, hogy kerestem lelki gyakorlatot Dobogókőn, tehát elkezdett érdekelni ez a Szent Ignáci ima mód. Kicsit komolyabban is utána néztem, és a tavalyi évben Mári lányommal eljutottunk Dobogókőre egy 3 napos lelki gyakorlatra, ilyen egyénileg vezetett lelki gyakorlatra, ami nagy hatást tett rám. Most augusztusban pedig egy 8 napos lelki gyakorlaton vehettem részt Püspök Szent Lászlón. Az is nagyon meghatározó volt, olyannyira, hogy utána elkezdtem nyomozni, hogy milyen formában lehetne ezt még gyakorolni, és megtaláltam a mindennapok lelki gyakorlatát, amit most elkezdtem szeptemberben. Úgyhogy minden nap, hát szigorú ideje van az imádságnak, úgyhogy meg van szabva napi 1 óra imádság, este a visszatekintés, az egzámen, és ez eleinte nehezen ment, hogy megtaláljam a helyét, és hát nem mindig könnyű. Meg kell küzdeni az imaidőkért magukért is, ki kell szorítani, akármilyen sok dolgom van, de még soha nem bántam meg, hogy odaültem imádkozni. Akár érzem, akár nem, jó Istennek a kegyelmeit, de mindig gyümölcsöző számomra. Konkrét gyümölcse talán az lehet, hogy megtanulok visszavonulni, hogy szépen csöndben szemlélődni, hogy látom, hogy Isten akkor is munkálkodik, amikor én nem vagyok alkalmas a munkálkodásra, akkor is munkálkodik, amikor nekem nem annyira megy, és tudom jobban rábízni, hogy ő dolgozzon, ne én fontoskodjak. Tanulom a meghallgatást, tanulom a türelmet, tanulom a csöndet, úgyhogy ezek jó gyümölcsök lehetnek később is. Nagyon hálás vagyok, hogy a hittel már kora gyerekkoromban találkozhattam, hogy hitben élhettem tényleg az életemet, és nekem nagyon nagy támaszt ad a gondviselés, bevetett hit, nagyon nagy lendületet ad az Isten szeretetébe vetett hit, és megtapasztalni azt, hogy soha nem hagy el, hogy mindig számíthatok rá, hogy új és új fejezeteket nyit, hogy felfrissít, megújít, megfiatalít. Nagyon sokat megismerhettem Jézus szeretetéből, az életem eseményein, fontos kapcsolatain, számomra meghatározó személyein keresztül, és az imádságon keresztül is nap mint nap ezzel a szeretettel léphetek kapcsolatba. Mindenképp válaszolni szeretnék erre a szeretetre. Mert tulajdonképpen az életem értelme az, hogy egyfajta válasz lehessek, hogy a felém nyújtott kezet megfoghassam, és így Istennel együtt mehessek át az életen. Nem akarok elválni tőle, nem akarok más úton járni, hiszen ő tudja a küldetést, ő adja a feladatot. Nem látok előre. Nem tudhatom, hogy minek milyen kifutása lesz, milyen megpróbáltatások érnek még. Az elmúlt 4 évemet sem terveztem, mégis minden sokkal, de sokkal jobban alakult, mintha előre kitaláltam volna, mert olyan lehetőségek jöttek, amiket nem tudtam volna megálmodni sem, és amikben folyamatosan bontakozhatok továbbra is. Ebben a vezetésben bízom, ha a jövőmet, a küldetésemet nézem. Igazából az egyetlen vágyam, hogy oda mehessek, ahol ő van, hogy azon dolgozhassak, amin ő dolgozik, embereken, helyzeteken, mikor mi adódik, hogy ott tudjak lenni, ahol ő, ott tudjak megállni, ahol ő megáll, ott tudjak megpihenni, ahol ő megpihen, ott tudjak virrasztani, ahol ő virraszt, ott tudjak figyelni, ahol ő figyel, és ott tudjak szeretni, ahol ő szeret.
2: Kedves hallgatók, Bálint Orsolya tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.

a magas államadósság korlátozza a gazdasági növekedést, növekvő pénzügyi terhet jelent, elvonja a forrásokat a szükséges közkiadásoktól. Ma ezeket a káros hatásokat elemzem, keresve a probléma enyhítésének lehetőségeit. Először foglaljuk össze röviden az államháztartás feladatait. Kérném szépen, az államháztartás legfőbb feladatai csoportosítva. Az egyik az allokáció, hogy az állam a szükséges erőforrások felhasználásával biztosítsa a közfeladatok ellátását. Ezen túl másodszor, ugye az újraelosztás, mint központi kérdés, hogy korrigálja a jövedelmi és vagyoni aránytalanságokat, amelyek nem a piac igazságos működéséből, hanem erőfölényből, visszaélésekből, stb. Erednek. Az egyensúly megőrzése a harmadik, ugye az egyensúly megőrzése fontos feladat. Elősegíti a gazdasági növekedés feltételeinek a megteremtését, a megfelelő szintű foglalkoztatás és az érdekek összehangolását. Vagyis hát gazdasági, pénzügyi, társadalmi egyensúlyra van szükség. És ezt az államháztartás pénzügyeinek szolgálniuk kell. A jogi kereteket is ki kell alakítani és működtetni, és az államháztartásnak a konzisztenciáját biztosítani kell. Na most ezek a fő működési területek. Melyek ehhez a feltételek? Hát ugye az egyik, a gazdaság egyik kulcsterülete, ugye, hogy megfelelő pénzügyi egyensúlyra van szükség, másodszor az állami feladatvállalás teljesítésére, ehhez kapcsolódik ugye értelemszerűen a közpénzekkel való hatékony gazdálkodás, és negyedszer a gazdálkodás megfelelő ellenőrzése. Melyek az államháztartás alrendszerei? Ugye az államháztartás és a költségvetés nem azonos, mert a központi költségvetés az államháztartás egyik első alrendszere. A második a társadalombiztosítás költségvetései. Harmadszor ugye vannak ugye elkülönített pénzügyi alapok, speciális pénzügyi célokat szolgál, hosszú távú beruházásokat, támogatásokat és így tovább. És a negyedik a helyi önkormányzatok költségvetése, gazdálkodása. Na most kérném szépen, honnan vannak ehhez bevételek? Hát ugye a bevételek, a fő bevételek az adók, a vámok, az illetékek, járulékok, és ezen kívül még vannak ugye egyéb hozzájárulások vagy bírságok közül azok, amelyek az államháztartásba folynak be. Na most visszatérülő bevétel, hogyha az állam külföldi kölcsönt tud nyújtani. A bevételi oldallal szemben melyek a fő kiadások? Hát ugye az államnak a saját fenntartása, a közjó érdekében való közfeladatok ellátása, úgy, mint az egészségügyi és szociális ellátás, nyugdíjrendszer, a kultúra és az oktatás, a rend, jogbiztonság, honvédelem kérdései, ezekkel kapcsolatos kiadások. Na most kérném szépen, örvendetes, hogy az adó- és járulékbevételek idén az eddig eltelt időszakban emelkedtek körülbelül július végéig 8,6%-kal magasabb volt az adó- és járulékbevétel, mint 2024-ben. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók mintegy 9%-kal nőttek. Na most a költségvetés terhei közül, most a központi költségvetést venném csak, az első fél évben és júliusban összesen a költségvetés 2700 milliárd forint kamat kifizetést teljesített. Tehát ez viszonylag magas. Hát ugye ezt az államadósság lejárati szerkezete is befolyásolja és struktúrája. Az állam eközben közlekedési, más közüzemi szolgáltatásokra 1560 milliárd forintot fizetett ki, tehát látjuk, hogy a kamat költségvetésben játszott szerepe magasabb volt, mint a közlekedési és közüzemi szolgáltatásoké. Ez több más országban is így.

van. Hát éppen ezért igyekszünk erről a problémáról jól összefoglalóan beszélni. Na most kérném szépen, ugyancsak július végéig nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra az állam 4400 milliárd forintot fizetett ki, és gyógyításra 1730 milliárdot. Tehát látjuk, hogy ezek nagy és jelentős tételek, és ha ezeket jól használjuk fel, növelni is kell ezeket. Na most az államadósság arra hívja fel a figyelmet, hogy a költségvetési hiányt csökkenteni kell, tendenciájában megfontoltam. Ugye a hiány leggyakoribb oka, hogy a kormányzati kiadások magasabbak, mint az adóbevételek. Hát ugye ez is egy tendencia, hogy az adóbevételek, pláne ha az állam jelentős és szükséges adókedvezményeket nyújt, és ha a recesszió miatt, vagy bármi más külső hatás miatt a bevételek nem folynak be kellően, hát akkor bizony hiány alakul ki. Na most az államnak a hiány pótlására hitelt kell felvennie, amit hát a tőkepiacon való szereplésével, állampapírok kibocsátásával és hitelfelvétellel tesz, tehet meg. Na most az állam hitelfelvétele megnöveli a hitelpiaci keresletet, és ez felhajtja a kamatlábakat a tőkepiacon. Hát elsősorban ugye a nemzetközi tőkepiacon a legnagyobb országok, legnagyobb gazdaságok és a multinacionális vállalatok szerepelnek hitelnyújtóként és hitelfelvevőként is. Hát a hiány fedezése és a hiány növekedése ugye inflációt okoz. Na hát ezért is kell lavírozni, hogy a hiányt elviselhető mértékek, korlátok között tartsuk, és az inflációt pedig próbáljuk leszorítani és alacsonyan tartani. Jól tudjuk, hogy minden egyes alkalommal, így ugye 2023-24-ben is az infláció mekkora gondot okozott, jelenleg azonban Magyarország nagyságrendileg belesimul az Európai Unió átlagába. Na most ugye szokás a GDP arányos, ugye a bruttó hazai termék értékéhez viszonyítani a költségvetési hiányt. Hát ugye ha GDP bruttó hazai termék 3%-át meghaladja, akkor ez a Maastricht kritériumok értelmében ugye túlzott deficitet jelent, és túlzott deficit eljárás indul. Hát rengeteg ország ellen van túlzott deficit eljárás. Magyarországon 2024 végén a magyar kormányzati szektor hiánya elérte a GDP 5%-át, ami magasnak számít. Hát azért magas és aggályos, az eladósodás az éves hiány kumulálódva növeli az államadósságot. A magas államadósság ugye teher a gazdaságnak is, adófizetőknek is, és az inflációs nyomást egyértelműen növeli, ahogy ezt már többször megbeszéltük. Na most kérem szépen, a világon a globális államadósságok rendkívüli mértéket értek el, szinte hihetetlen nagyságrendet. Kérem szépen, 2025-re a nemzetközi hivatalos adatok szerint a globális államadósság, tehát a világ összes államadósága 2025-ben elérte a 111 billió dollárt, 1000 milliárddal számolva, ugye egy billiót Európa értelemben. Tehát 111 ezer milliárd dollár, hát felfoghatatlan összeg. És a fejlett gazdaságok felelősek a világadósságának nagy részéért. Az öt legnagyobb ország, az Egyesült Államok, Kína, Japán, az Egyesült Királyság és Franciaország a globális államadósság kétharmadát hozta össze, összesen 75 ezer milliárd dollárt, 75 billion dollárt. Na most ebből az Egyesült Államok továbbra is az élen áll, hát az élen ez elég negatív dolog itt, és elég súlyos tehertétel az egész világgazdaságnak. Mégpedig az USA-nak 38 ezer milliárd dollár, 38 billion dollár államadóssága van, és ez a világ adósság halmazának több mint egy harmada. Kína és Japán következnek ezután,
csak összehasonlításképpen Kína 19 billió és Japán 10 billió dollárral. Ez a három legnagyobb ország együttesen a világadósságának 60%-át adja, illetve veszi el a terheit miatt. Na most az Egyesült Államok államadóssága alig több mint kétszerese Kína államadóságának, de mind a kettő növekedett az Egyesült Államoké abszolút számban többel az elmúlt évben, kínai kevesebbel, de százalékos alapon Kína adóssága nőtt jobban. Kérem szépen, pillantsunk az Európai Unióra. Az államháztartási hiány az EU tagállamaiban átlagosan 3,5% a GDP arányában. Tehát a magyar 4-5% közötti, remélhetőleg úgy 4-4,5%-os hiány éves szinten, az nem kiugróan magas az EU tagállamaihoz képest. Még egy rendkívül érdekes és nem nagyon tárgyalt dolog, hogy a bruttó államadósság az EU-ban átlagosan 82% a bruttó hazai termékhez viszonyítva. Na most Magyarországé 73% volt, idén nyáron 76%-ra növekedett, de éves szinten körülbelül 73-75% között lesz. Na most az EU-ban lényegesen nagyobb az átlagos adósság is, tehát 82% messze meghaladja a miénket, és Görögországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és Belgiumban a legmagasabb az arányos államadósság, ezekben az országokban mindenütt meghaladja a bruttó hazai termék 100%-át. Hát ugye a görög és aggasztó mértékű adósságot némileg csökkentették arányában, Olaszországban ez az adósság megmaradt, és abszolút értékben a mediterrán országok köztük Olaszországé a legmagasabb. Az államadósság mértéke Luxemburgban, Bulgáriában és Észtországban a legalacsonyabb. Na most kérném szépen, hát ha szóltunk a bruttó hazai termékről, akkor nézzük meg a nemzetközi statisztika alapján, nemzetközi valuta alap statisztikája alapján, hogy mekkora GDP-hez kell viszonyítani a egyfőre jutó GDP-hez az adósságokat. Mert ugye minél nagyobb a GDP, ha ez növekszik, akkor ugye százalékban az adósság is kisebb terhet jelent, ha nem, vagy a GDP-nél lassabban növekszik. Hát konkrétan a legmagasabb jövedelmű országok egyfőre jutóan 2025-ben az IMF legfrissebb adatai szerint első Liechtenstein a világon, második Szingapúr, harmadik Luxemburg. Liechtensteinnek az egyfőre jutó GDP-je a jelenlegi nemzetközi dollárban vásárlóerőben, tehát nem nominálisan, vásárlóerőben Liechtensteinben több mint 200 ezer dollár egyfőre. Szingapúrban 156 ezer, Luxemburgban 152 ezer. Na most itt sok-sok ország következik, ezeket nem sorolnám végig. Svájc a hetedik, az Egyesült Államok a tizedik helyen áll a gazdagság tekintetében. Svájc 98 ezer dollárral egy főre, az Egyesült Államok pedig 89.600 dollárral egy főre. Na most Magyarország a 46. 48 ezer dollár, 48.157 dollár az egyfőre jutó jövedelem vásárlóerőben számítva. Azért hangsúlyozom ezt, mert ugye vásárlóerőben Magyarország pozíciója abból a szempontból jobb, hogy nálunk azért az árszínvonal a kiemelkedően drága Svájchoz, vagy Egyesült Államokhoz képest, vagy éppen Luxemburghoz képest azért alacsonyabb. Tehát a nominális különbségeket ez némileg tompítja, viszont reálisabb, hiszen a GDP vásárló erejéről ad képet egyfőre jutóan. És az elmúlt 20 évben, sajnos nem egyenletesen, és a Covid-válság terhei miatt, külső körülmények, háború, ránk háromló terhei miatt, hatásai miatt, ez a felzárkózás lassabb az elmúlt években. Na most kérném szépen, hát az államadósság kezelése nagyon fontos feladat. A költségvetés
idén ugye rekordösszeget, mintegy 4000 milliárd forintot kerekítve, 4000 milliárd forintot, azaz a GDP 4,3%-át költi kamatkiadásokra, és hát amíg ez az arány ilyen magas, kamatokra közel 4000 milliárd forintot kell kiadnunk, addig oktatásra 4700, egészségügyre 6800 milliárd forint jut. Kérném szépen, a megoldást keresve arra gondolhatunk, hogy a közpénzrendszer több évszázados gyökerű és tapasztalatai korunkban is fontosak. A közpénzrendszer lényeg az volt, ugye, hogy az állam nevében és alkotmányos megbízásából, felhatalmazásával alapvetően a Nemzeti Bank bocsássa ki a pénzt, egy észszerű monetáris politikát valósítson meg, felügyelje és ellenőrizze a kereskedelmi bankokat. Na most az utóbbiak szerepe a betétgyűjtés és a hitelkihelyezés, tehát alapvetően közvetítő szerepük volt és lenne egy jövendőbeli esetleges, jó lenne, ha megvalósulna közpénzrendszerben. Jelenleg a kereskedelmi bankok bocsátják ki a forgalomban lévő pénzmennyiség 90-95%-át, és az Magyar Nemzeti Bank pedig a maradékot. Na most a jövőben ez fordítva is lehetne, ha a közpénzrendszer megvalósulna. Miről van szó elsősorban? Jelenleg a pénz fiat money, hitelpénz. Ha minden hitelt visszafizetnének, megállna a gazdaság pénz hiány. Ez azonban nincs így, sőt, a visszafizetett hiteleket kamatos túl a kereskedelmi bankok újra felhasználják, még több pénzt teremtenek. Így aztán a pénz felfúvódik, lúdpalon keletkezik a reálszférához képest. Na most a kereskedelmi bankokba ugye bármelyikbe bemegyünk, számlapénzt kapunk, de bárki a számlapénzért készpénzt vehet fel, készpénzt kaphat, és ezt a Nemzeti Bank bocsátja rendelkezésre, így a forgalomban lévő pénzmennyiséget a jegybankok csak korlátozottan, a kereskedelmi bankok viszont nagy mértékben befolyásolják. A jegybank nem adhat pénzt az állami költségvetésnek, ez törvényben tiltva van. Ennek az oka, hogy ne lehessen jegybankpénzzel finanszírozni az állami költségvetés akármekkora hiányát. Na most azért ezzel szemben például a konvertibilitás miatt a külföldiek vehetnek forintot, a jegybank így finanszírozza devizavétellel a külföldiek magyarországi befektetéseit. Adott esetben egy állami német, francia banki, vagy éppen állami befektetést Magyarországon. Hát így szereztek a külföldiek sok-sok tulajdont. Persze most csak nagyon összefoglalva. A nemzeti pénzt a jegybank bocsátaná ki a forgalom szükségleteinek megfelelően. Miért kellene a magyar közberuházásokhoz a hitelt magas kamatra nemzetközi pénzpiacokon, illetve külföldi bankoktól felvenni? Utat, hidat, vasutat szeretnénk építeni. Ezt saját pénzkibocsátással, nemzeti pénzzel lehetne fedezni a projekt elkészülésének arányában. Így a projektek megvalósulása esetén létrejönne a kibocsátott pénz reálfedezete, tehát nem lenne inflatorikus pénztömegbővülés. És nem kellene külföldre kamatokat és törlesztést fizetni. A projekteket indításhoz nemzeti pénzzel hitelezné meg a jegybank vagy intézményei a szükséges mértékben. A korábbi történelmi közpénzeknél 1865-ben, 65-től a Latin Monetáris Unió keretében aranyat használtak. 1892-ig Magyarországon az aranyforint esetében például 10 és 20 forintosok voltak, a 4 magyar forint 10 svájci frankot ért, a 8 forint 20 svájci frankot. Hát ugye, ezt az arányt ma is örömmel fogadnánk. Csak egy érdekesség, hogy ugyanez folytatódott másképpen az aranypénzrendszer, de mellette párhuzamosan a
papírpénz párhuzamos léte és forgalma, és ugye Márai Sándor írja a könyvében, hogy amikor az édesapja leküldte vásárolni a boltba, azt mondta neki, vigyázz fiam, nehogy aranyat adjanak vissza. Hát ugye, milyen érdekes ez, ugye hát ezt azért tette persze, mert a papírpénzben meg lehetett bízni, könnyen kezelhető volt, és bármiképp aranyra váltható. És nem fenyegetett az a veszély, hogy az aranyat összetévesszék a kisebb értékű apró pénzzel, és elveszítsék. A nemzeti pénzről ezzel a címmel nagyon részletes és átfogó jó művet publikált Szabó Gergely, a nemzeti pénz iránt érdeklődőknek szeretettel ajánlom szíves figyelmükbe. Fejlődés, reális pénzgazdasági egyensúly, békés építkezés, a műszaki fejlődés vívmányainak jóra használása, ezek a fő feladatok. Az anyagi fogyasztás maximalizálása helyett a szebb, jobb, értelmesebb élet legyen a fő cél, hiszen az ember boldogságra vágyik. Ehhez pedig a kultúra, a művészetek, a történelmi emlékek, a természeti élmények döntően járulnak hozzá az alapvető szükségletek kielégítése után. Isten áldását, sok boldogságot mindnyájuknak! Kérjük Istent, adj békét a szívünknek, békét családunknak, békét nemzetünknek, békét a világnak. Isten akarata szerinti igaz békét, úgy legyen. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Az embert szolgáló gazdaság. Keresztény szemmel gazdasági kérdéseinkről. Dr. Kőrös István közgazdász műsorát hallották.

A mai nap költője Kis Jenő. Gondolom kevesen ismerik a nevét. Megmondom őszintén, én sem ismertem mindaddig, míg nem kezdtem el foglalkozni az istenes költőkkel. Lehet, hogy itthon nem ismert, de Erdélyben annál inkább. Az erdélyi magyar líra egyik kiemelkedő alakja Kis Jenő, de mivel el voltunk vágva évtizedeken át az erdélyi kultúrától, csak nagyon keveset ismertünk, és nagyon kevés kapcsolatunk volt, ezért még a jelentős személyeket sem ismerjük meg. Kis Jenő több álnév alatt is írt, így például Ip Dániel néven, vagy Kirbai Géza néven, de ezek nem túl lényeges dolgok. 1912-ben született egy Mózs nevű kis faluban. És 1995-ig élt 83 évet. Két háború, országváltás, Erdély elvesztése, az egyik legtragikusabb időszaka a magyar történelemnek, amit végél. Eredetileg jogásznak készül, és el is végzi a jogi egyetemet, de már korántól, kisgyerek korától mind a képzőművészet, mind a zene, mind az irodalom iránt erős fogékonyságot mutatott, és végül is az irodalom mellett kötött ki, a líra mellett kötött ki. 24 évesen jelent meg az első verses kötete. Kis Jenőről azt a képet formáltam magamban, ami lehet, hogy előítélet, de nagyon pozitív előítélet az erdélyi értelmiséggel kapcsolatban. Mert hogy azt tapasztalom, hogy ők nem csak a saját kultúrterületükön, drámaíróként, versíróként, zenészként, képzőművészként működnek, hanem mindig van egy erős társadalmi felelősségük, és a felelősségen kívül, amit az ember a szívében hordoz, erős aktivitásuk, hogy bekapcsolódnak és teszik, amit tenni lehet. Tisztában vannak azzal, hogy nem lehet mindent megtenni, de megtalálják azt, hogy ők mit tudnak tenni. Kis Jenő például az erdélyi Helikonnak dolgozott. A második háború előtt, tehát Trianon után megalakul az Erdélyi Magyar Kulturális Egylet, az EMKE, annak is egy vezető tisztségviselője. De még 1990-ben, 78 évesen is alapítója lesz és vezető személyisége az erdélyi szép műves cének, az ESZ-nek. Visszaugorva az indulására, az első verses kötete a nyugatos befolyást mutatja, de Dzsida Jenő az, aki felfedezi benne a sajátos, személyes hangot, és segíti abban, hogy ezt megtalálja. És ahogy az élete halad előre, az elején a népi lírának volt a megalkotója vagy erősítője, aztán egyre erősebb lett a társadalmi, történelmi líra, majd eljut egészen a meditációs versekig, szabad versek formájában is. Kis Jenő az erdélyi magyar irodalom egyik kiemelkedő alakja. Érdemes megismernünk, és érdemes a művészete megismerésén kívül azt a felelősséget nem csak megismernünk, hanem talán megtanulnunk, hogyha az embernek adott a sors egy talentumot, vagy többet a művészetek terén, azt is okvetlenül mások hasznára fordítsa. És ez a mások hasznára fordítás legjobban úgy jelenik meg, hogy bekapcsolódik a társadalmi, a kulturális közéletbe, és ott is kifejti azt az erőt, amit kapott. Mert írva vagyon, hogy az adományok különfélék, de a lélek ugyanaz. De mindenki azért kapta a lelki adományokat,
hogy használjon vele. Ismerjük meg Kis Jenő művészetét. Kis Jenő, pásztorok zavara. A fény, a félelem, az angyal eloszlott már az égi hanggal, nem zeng a mennyei torok. De szívükben még száll a langy dal, csak állanak a pásztorok. Megszületett királyotok. Hely, mire várunk? Útra kelve siessünk áldott Betlehembe, s botunk már indul is sután, az egyik még kinyúl a lenge bárányfelhős barik után, s meghajlít egyet a nyakán. Mennek a tág visszhangos éjben. Ők a földön, szemük az égen. Mennek, s nem értik, mint lehet, hogy őket szólította, éppen őket az édes üzenet. Teremtőnk, vajon mit jelent? Mit higgyenek? Bús senki népek, kik aklos legelőkön élnek, s ruhájuk bolhákkal tele. Szájukon nem volt más, csak ének, s szívükben gyapjak melege, így kegyet érdemelnek-e? Ég, miért nem üzentél azoknak, kik szentírások közt borongnak? Azok megértik hangodat. Miért nem a díszes gazdagoknak vihetnek ajándékokat? A pásztor mit ért meg? S mit ad? Így mennek, némán, tépelődve, s most már lenéznek le a földre, hol görcsös árnyuk hány torog. Így mennek ők, így mindörökre, zavartan, hogy ez mi dolog, a szent bundás pásztorok. Kis Jenő, pásztorok zavara.

0: Mária Rádió.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Szeptember 13-a. Az egyház minden szempontból osztozik korunk emberével, az igazságos élet iránti mély és tüzes vágyában. És nem mulasztja el, hogy eltöprengjen az igazságszolgáltatás vágyán, mely emberben és társadalomban egyaránt megvan. Ezt megerősíti a katolikus tanítás is, amely jelentős fejlődésen esett át az elmúlt századok során. Ez a tanítás sarkalta az igazságérzet fontosságának fejlődését és a lelkiismeret eme részének hangsúlyozását. A laikus testvérek egyedi kezdeményezései is jelentősek voltak e téren. Nehéz lenne azonban nem észrevenni, hogy a gyakorlat sokszor kifacsarja az elméletet, amikor az igazságosság eszméjét egyénekkel, csoportokkal és emberi társadalommal kapcsolatban kell alkalmazni. Noha ezek a tervezetek továbbra is az igazságosságnak, az eredeti alapgondolatára utalnak, a tapasztalat azt bizonyítja, hogy más, sötét erők, mint például a rossz indulat, a gyűlölet, vagy éppen a kegyetlenség bírálják fölül az igazságot. Ha minden áron meg akarjuk semmisíteni az ellenséget, korlátozni a szabadságát, vagy teljes függőséget kényszeríteni rá, akkor ezek a késztetések veszik át az uralmat a cselekedeteink fölött. Ez az igazság lényegével ellenkezik, amely természeténél fogva egyenlőséget és méltányosságot kíván meg a szemben álló felek között. Az igazságosság eszméjével való visszaélés és az attól való gyakorlati eltérések azt mutatják, mennyire eltérhetnek az emberi cselekedetek az igazságtól, még ha azokat ennek nevében követik is el. Nyilvánvaló, hogy megesett már olyan, hogy az ember szomszédját kiirtották valamilyen feltételezett, történelmi vagy osztály szempontú igazság nevében, legyilkolták, megfoszthatták szabadságától, vagy akár elemi emberi jogaitól.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
3: Egy órás szentségimádásra hívtak Krisztus Király főünnepéjének előestéjén, a 2020-as Budapesti Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülve az esemény szervezői. Céljuk, hogy 17 és 18 óra között 20 000 imádkozzanak egyszerre. Ehhez az imádsághoz a Mária Rádió is kapcsolódik. A következő órában szentségimádást közvetítünk a rádió kápolnájából.

Jézus, kérlek, jöjj el most közénk, add, hogy meg tudjuk nyitni a szívünket, és igazán felé tudjunk fordulni szerte az országban, a Kárpát-medencében és az egész világon, ahol most bekapcsolódtak ebbe a szentségimádásba, add, hogy tiszta szívvel tudjunk hozzád fordulni. Amen.